0: Akkor a magyar seregek megfutamították a török hadakat. A keresztény világ összefogását szimbolizáló hagyomány ma már a hungarikumok gyűjteményének is a része. Több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét a csütörtöki indulás óta, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma sok embert foglalkoztat, a kitöltéshez pedig nem volt szükség milliárdos állami hirdetésekre. Hozzátette, hogy a korábbi konzultációkkal szemben ez nem egy irányított kérdéssor, hanem valódi társadalmi párbeszéd. A felmérésben egyebek mellett az illegális utcai versenyekről, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az átlag sebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerekről kérik ki az emberek véleményét, a visszajelzéseket pedig e-mailben is várják. Célzottan ellenőrzi a reklámok magyar nyelvűségét a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Idén is kiemelten vizsgálják a nyelvvédelmi előírások betartását a sajtóban, a rádiókban, a televíziókban, valamint a szabadtéri plakátokon és a kirakatokban. A célzott ellenőrzések folytatását a tavalyi tapasztalatok indokolják. A hatóság tájékoztatása szerint 2025-ben a vizsgált reklámok csaknem 33%-a volt kifogásolható, a jogsértések miatt pedig több mint 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A szabályok szerint a gazdasági reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének kötelezően magyar nyelven kell megjelennie. Idegen nyelvű feliratot csak úgy szabad alkalmazni, ha mellette a magyar megfelelője is szerepel, mégpedig ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben. Kivételt ez alól csak a cégnevek és a márkajelzések jelentenek. Az ártatlanság védelme mindenkit megillető alapjog, írta Polt Péter. Magyarországon a büntetőjogi felelősségről a független bíróság dönt, nem pedig miniszteri közösségi oldalak, írta közleményében az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentéseire reagált, aki szerint Polt Péter legfőbb ügyészként korrupciós ügyekben került el a valódi felelősségre vonást. Polt Péter szerint a tárcavezető bizonyítékok nélkül megbélyegezte őt, és a bűnösség politikai megelőlegezésével megsértette az ártatlanság védelmét. A leköszönő elnök hozzátette, aggályos, hogy megbízatása megszűnésének napján a végrehajtó hatalom tagja fenyegető hangvételű kijelentést tett, ráadásul maga az azonnali alaptörvénymódosítás is sérti a bírói függetlenséget. Újabb rekordot ért el a magyarországi használt autópiac. Az első fél évben több mint 491 000 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez csaknem 6%-kal több a tavalyi csúcsnál, közölte a jóautók.hu. A szakértők várakozása szerint éves szinten megdőlhet az eddigi rekord. A kiemelkedő forgalomhoz a hazai autóállomány növekedése mellett az új autóeladások bővülése is hozzájárult. A belföldi adásvételek felét 6 márka adta, a népszerűségi listán pedig a Volkswagen átvette a vezetést az Opeltől, őket követi a Suzuki, a Ford, a BMW és a Toyota. Engedély nélküli gyógyszereket talált a NAV egy lakókocsiban, több mint 1000 doboz potencianövelőt és hormoninjekciót találtak a pénzügyőrök az M5-ös autópályán, közölte a NAV. A bolgár furgon által vontatott járműben szállított készítményekhez semmilyen engedély vagy speciális szállítási okmány nem volt. Mivel felmerült a gyanú, hogy a termékek hamisak, a pénzügyőrök gyógyszerhamisítás miatt átadták az ügyet a Bács-Kiskunvár megyei rendőröknek.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Gyorgopulosz Beatrix, miskolci dietetikust köszöntöm műsorunkban, köszöntöm stúdiónkban.
2: Szép jó napot kívánok én is minden kedves hallgatóknak.
1: És köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre, témánk pedig a nyári étrend. Ugye már június végén és néhány kánikulai napban volt részünk, és a nyár folyamán is nagyon sokszor a magas hőmérséklet hatására is talán, de egy picit azért eltérő az étkezéshez való hozzáállásunk is. Igen. Talán mondhatjuk is ezt, hogy ez így megfigyelhető a mindennapokban, de azért nagyon fontos, hogy bizonyos tápanyagokhoz ezekben az időkben is hozzájusson a szervezet. Milyen alapokról beszélhetünk, hogyha a nyári étkezésre gondolunk?
2: Igen, tehát ugye nyáron az a fő irány, amit mi előszeretettel képviselünk, hogy az egészséges életmódban, az egészséges táplálkozás az nem jelent semmiféle élelmiszernek vagy ételnek a tilalmát, hanem azt szoktuk mondani, hogy bizonyos étel vagy élelmiszer típusokat gyakrabban kellene fogyasztanunk, még mások lehetőség szerint csak ritkán kerüljenek a tányérunkra. Ez az alapvető irány, ez ugye nyáron sem változik. Az egészséges táplálkozásnál nagyon fontos szerintem, hogy mindenki megtalálja a saját életében azt, amit fent tud tartani, mert hogyha van egy ajánlás, ami az életmódunkba, az életvitelünkbe, a munkánkba és a lehetőségeinkbe nem fér bele, akkor hiába tudjuk, hogy az egészséges és megfelelő, az adott egyén ezzel nem fog tudni élni, és akkor innentől kezdve már tulajdonképpen az egész helyzet borul, és nem tudunk beszélni egészséges táplálkozásról. Tehát mindenkinek nagyon fontos, hogy megtalálja azokat az élelmiszereket, ételeket, és leginkább módokat, amivel ő ezt be tudja illeszteni az ő mindennapjaiba, és tulajdonképpen most azért elég gyakran hallunk most már a hosszú életről, a hosszú élet tudományos alapjairól, és ott is pontosan mindig ezt hangsúlyozzák, hogy ezt az egyensúlyi állapotot kell megtalálnunk a hétköznapjainkban, és ennek értelemszerűen szerves része az egészséges táplálkozás is. Ugye most már azért mindenki szerintem nagyon sokat hallott, olvasott róla, és ugye vannak fő irányvonalak, amit nyáron is előszeretettel javaslunk, ilyen, hogy ugye például egy nagyon gyakori élelmiszerünk a különböző kenyérfélék, péksütemények, illetve az ehhez társuló, mondjuk az összetett szénhidrátokat tartalmazó tésztafélék, a rizs, a különböző gabonafélék, a hajdina, a bulgur, ugye a bulgurnak egy változata, ami ugye apróbra van aprítva, ez a kuszkusz, ami ugye a durombúzából készül. Tehát, hogy most már nagyon sokféle ilyen típusú élelmiszer is megtalálható a boltokban, és ilyenkor mindig azt szoktuk javasolni, hogy az egészséges táplálkozásnak egyik nagyon fontos momentuma a rendszeres és megfelelő rostbevitel. És ezek a növényi rostok, például a teljes kiörlésű kenyérfélékből, péksüteményekből, a teljes kiörlésű tésztából, amiből most már van ugye durumtészta is, ezek nagyon jól biztosíthatók. Tehát nyáron is, hogyha van rá lehetőségünk, akkor a kenyérféléből válasszuk a teljes kiörlésűt. Ha ennek az ízével valamiért nem tudunk megbarátkozni, akkor ott van opció, mondjuk egy fél barna kenyér. És ha például mondjuk egy reggelire gondolunk, aminek az alapja mondjuk egy teljes kiörlésű kenyér, amiben már azért számottevő a rost mennyiség, és ehhez mondjuk fogyasztunk egy tojást, zöldségeket, akkor ez tulajdonképpen egy komplett reggeli. Hogyha ezt a teljes kiörlésű kenyeret mi nem tudjuk valamiért elfogyasztani, mert nem szeretjük az ízét, akkor azt mondjuk, hogy ez cserélje le egy fél barna kenyérre, és akkor egyen hozzá több zöldséget, és a több zöldséggel kompenzálni tudja azt a rost mennyiséget, ami mondjuk a kenyérből hiányzik. Tehát, hogy valahogy a zöldségfélék közül is azért nagyon nagy a választék nyáron, és én erre tényleg fölhívnám a figyelmet, hogy ez az évszak, amikor minden adott ahhoz, hogy zöldséget fogyasszunk, és mindenféle zöldség van, és ami nagyon fontos, hogy ezek jelen pillanatban nyáron, ezek friss zöldségfélék. Tehát akár a paprika, a paradicsom, az uborka, a hagymafélék, a retek, a gyökérzöldségek közül, ugye most már megvan a friss sárgarépa, a karalábi, a káposztafélék, tehát hogy ezek mind-mind beilleszthetők az étrendünkbe, és itt nem csak arra lehet gondolni, hogy mondjuk az egy nagyon-nagyon jó és könnyű dolog, hogy a paprikát, paradicsomot, uborkát fölvágjuk és oda tesszük a tányérunkra, és ezzel tulajdonképpen biztosítjuk a zöldségbevitelt, de ha valakinek van egy picit több ideje, akkor akár ezt megteheti úgy is, hogy mondjuk legyalul friss káposztát, és mondjuk ezt ízesíti valamivel, akár egy pici olívaolajjal, pici sóval, vagy hogyha van rá lehetősége frissen elkészítve, akkor egy kefíres, mondjuk egy kapros kefíres öntettel, és akkor már picit változatosabb a dolog, másféle zöldséget vittünk bele, és akár úgy is lehet, hogy mondjuk ezt a salátát kvázi megcsinálja két napra előre, és akkor reggel ezt nyugodtan az adott reggelihez el tudja fogyasztani.
1: És akkor, ha itt a nap folyamán tovább gondolkodunk, talán ezekben a hónapokban ugye a megszokott napi rendtől és az étkezési ritmustól is picit eltérünk, de az is fontos, hogy ilyenkor is naponta egyszer legalább főtt ételt is fogyasszunk.
2: Ez tulajdonképpen úgy tudnám leginkább megfogalmazni, hogy egyfajta szokásként alakult ki az életvitelünkben, hogy naponta egyszer együnk főtt ételt. De ha mondjuk elmegyünk valahova nyaralni, és mondjuk egész nap kirándulunk, és erre nincsen lehetőségünk, akkor sem az egészségünkkel, sem a szervezetünkkel semmi nem fog történni, hogyha mondjuk akár 2-3 napon keresztül is mondjuk az étkezésünket hideg élelmiszerrel oldjuk meg. Itt pontosan ugyanaz a lényeg, hogy abban az adott ételben, vagy abban az adott étkezésben legyen megfelelő mennyiségű szénhidrát. Itt gondolok például a teljes kiörlésű kenyerekre, vagy a félbarna kenyérre, vagy hogyha mondjuk hidegben gondolkozunk, akkor leginkább ugye ezek lehetnek alapként. Gondolok itt, hogy tartalmazon teljes értékű fehérjét, amit elsősorban van húsokból, húskészítményekből, tejtermékekből és a tojásból tudunk fedezni, és mindenféleképpen legyen mellette valamilyen zöldség, ami lehetőség szerint friss, és hát zsíradék. Csak ugye a zsíradéknál mindig azt szoktuk mondani, hogy sajnos a magyar általános táplálkozási szokásokra még mindig a magasabb zsírbevitel jellemző. Mert hogy például, hogyha megeszünk egy szelet sajtot, az már tartalmaz egyébként zsíradékot, tehát már nem kellene feltétlenül mondjuk a kenyeret megkennünk margarinnal vagy vajjal, vagy ha például megeszünk egy darab csirke mellett, abban is van természetes módon előforduló zsíradék, de ha például elkészítjük, akkor a készítés során szintén adunk hozzá zsíradékot, akár egy olaj formájában, tehát hogy ezek az élelmiszereink, ételeink, ezek természetes módon is tartalmaznak zsíradékot. Tehát az lenne a cél, hogy a hozzáadott zsíradék mennyiségét lehetőleg csökkentsük, illetve jól válogassuk meg, mert hogy nem mindegy, hogy a zsírbevitelünk az úgynevezett, így szokták általában megfogalmazni, hogy a jó zsíradékokból származik, itt gondolok elsődlegesen mondjuk a növényi eredetű zsíradékra, vagy mondjuk állati eredetűből. A kettő között az a nagy különbség, hogy a növényi zsíradékok nem tartalmaznak koleszterint, míg az állati eredetűek igen. Tehát, hogyha valakinek például magas a koleszterin szintje, akkor mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy lehetőség szerint növényi zsíradékokat használjon, és azok közül is azokat, amiknek több a telítetlen zsírsav tartalma. Például ilyen egy nagyon könnyen elérhető most már ugye az olívaolaj, amiből túl sok nem kell, de mondjuk egy kis kanálnyit egy salátára, vagy a kifőtt tésztára, vagy a rizshez hozzáadva teljesen jól lehet alkalmazni, és egy könnyen elérhető, beilleszthető zsíradék típus, és lehetőség szerint kevesebb állateredetű zsíradékot fogyasszon. Ez azt jelenti, hogy nem csak a sertészsírra, vagy a libazsírra, vagy a tepertőre gondolok, hanem húsok közül is azokat célszerű választani, amik úgynevezett soványabb húsok, és alacsonyabb a zsírtartalmuk. De a magas koleszterin szintnél maradva azért azt most már mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon fontos a táplálkozás, de a magas koleszterin szint csökkentése az elsődlegesen egy orvosi kompetencia, tehát, hogy erre léteznek nagyon jó gyógyszerek most már, és a táplálkozás az, mint vagy az étkezés az, mint egy kiegészítő tényező nagyon fontos mellette, de maga a gyógyszerek tudják csökkenteni a koleszterin szintet, és megakadályozni azt, hogy ezekből a magas koleszterin szintből az érfalra kirakódó kis felrakódások esetleg leszakadjanak, és ugye ebből akár egy szívinfarktus, vagy egy agyvérzés alakuljon ki, tehát a magas koleszterin szintnél én mindenkit arra tudok buzdítani, hogy ott az orvosi ajánlást azt mindenféleképpen tartsa be.
1: És hogyha már ilyen labor eredményeknek egy része is itt szóba került, ugye a koleszterin tekintetében, de ott van például az éjgyomri cukornak, vagy különböző értékeknek a mennyisége, és akár gyógyszeres

0: kérdésnek a gondolkodásmódja, módszere itt Miskolcon és környékén. Sok szempont van, tehát amiről beszéltünk, az esztétikai szempont, hogy akár a téralakítás, az épületek formálása hogyan változott, a gondolkodásunk az alaprajzol. Tehát például ugye 80-as években jellemző volt, hogy volt egy nappali, egy konyha, egy étkező szobá, tehát külön helységek ajtókra elválasztva. Az alaprajz merev volt, derékszögű volt, és utána volt egy oldódás, hogy ugye például étkező, konyha, nappali egybeolvadva, vagy félig elcsúsztatva, fontosabbá vált a terasz, a kert kapcsolat. A terasz az nem csak egy odaépített dolog lett a házhoz, hogy oda bigyeztjük, hanem mondjuk egy átmeneti tér a lakóépület és a kert között. Ugye vannak most már okos pergolák, ilyen zárható, nyitható teraszfedések. Tehát egyrészt sokat fejlődött a szemlélet a terekről, hát a színek változásáról is külön fejezetet lehet írni, hogy hogyan változott. Ugye a szürkeségből szinte a 90-es években feltört egy ilyen szinte egy túlformálás, egy túlszínezési hajlam, most megint utóbbi 10 évben egy ilyen visszahűlési folyamatot tudok tapasztalni. Tehát
1: én
0: ez
1: ettől
0: a szürke-fehér-feketétől
1: rosszul
0: vagyok.
1: Az
0: a másik oldala, igen, főleg ha csak így rápingálják a szürkét, igen. Tehát nincs, nem úgy, hogy még két kocka össze, mert egyik fehér, másik szürke.
1: Meg amikor főleg nem egy modern épületet pingálnak, igen, ilyenre.
0: Igen, ehhez kell érzék. Igen, most van egy, és érdekes, hogy nem csak az építészetben, az autóban, és megfigyeljük, hogy milyen színű autók voltak 20 éve, elég sok. Most már szinte csak fekete, szürke, fehér, tehát nagyon ritka az, ami
1: meg a formájuk színzett. Is sokkal kockább lett.
0: Igen, és egyre inkább össze. Igen. Tehát erre is vigyázni kell, hogy volt egy ilyen felszabadulás a 90-es években, és most van egy ilyen visszahűlés, szinte ilyen visszaridegedés az építészetben is. Ez az esztétikai része. A másik ugye a műszaki része, tehát főleg a gépészet. Tehát régen ugye volt egy gázkazán, azzal fűtöttek. Most már a hőszivacsos fűtéstől kezdve a napelemek, a napkollektor, a fencoil, a szellőztetés, tehát a gépészet is óriásit fejlődött, az elektromosság is óriásit fejlődött, nem beszélve a megbízók igényeiről. Tehát ugye a 80-as években volt egy típusterv, építész úr, ezt adaptáljuk, és nem is nagyon szólt be az ügyfél. Ma, tehát annyira felkészültek a megbízók, hogy Pinterest, Instagram, kötetnyi folyóirat, és akkor ugye ebből kell kihámozni azt, ami használható, meg az ügyfelet rávezetni arra, hogy nem minden használható, és erre a telekre egy egyedit kellene csinálni. Figyelembe veszem a kéréseiket, természetesen, de nem lehet adaptálni egy helyszínre egy késztervet. Ezen kívül hát az építés hatóságoknak a szigora az körülbelül meg 10-szereződött a 80-as évekhez képest, tehát a 10 centi feletti eltéréstől büntetnek, kismillió műszaki leírás. Ugye mondtam az elején, hogy régen egy terv, ez egy kihagyható A1-es lap volt, most egy kb. 100 oldalas disszertáció, tehát hőtechnikával, statikával, geodéziával, több hónap munka egy családi házterv is. Úgyhogy sok szálon fogom tudni kutatni ezt a fejlődést az utóbbi
1: egy év évben. Egy év van rá, ugye? Egy évig, igen, működik ez az ösztöndíj, akkor le kell adni, igen, ezt a munkát.
0: Igen. A felénél be kell mutatni, hogy hogy állok, és mindez persze úgy, hogy a tervezési munka az teljesen zavaratlan folyik közben, tehát nem fogom az irodát azért bezárni. Ez tipikusan esti hétvégi plusz feladat lesz, de érdekel és izgat a feladat.
1: És gondolom sok mindenkit, hiszen kézbe vehetünk majd egy olyan munkát, amiből tájékozódhatunk, hogy mi zajlott itt a környékünkön 80-tól.
0: Remélem az ember már hozzájárul, de én közé is tenném ezt a kutatást, és akkor esetleg valaki majd folytassa, egészítse ki. Egy év alatt ez nyilván nem lesz egy lexikon mélységű dolog, de úgy szeretném, hogy egy 80-100 oldalnyi közérthető, tehát nem csak építészek számára, egy olvasmányos sok képpel egy ezekről történő merengés, elemzés, és esetleg a folyamatokat figyelembe véve, hogy hogyan történik ennek a fejlődése, több szempontból egy kis jóslás is beletennék, hogy mi lesz esetleg a kifutása 5-10-20 év múlva, egy jóslás kategóriát is beletennék. Aztán majd meglátjuk, hogy...
1: Hát köszönöm szépen, megígérjük a hallgatóknak, hogy majd ugye munka felénél megint beszélgetünk, hogy hol köszönöm. Tart, és akkor beszámolunk az eredményekről. Kedves hallgatóink, Halmai Attila építész, a Halmai Art építés stúdió tulajdonosa volt a vendégünk, aki a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa lesz, mégpedig 1980-tól kutatja, összegzi a Miskolcon folyt építkezéseket. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, önök az Európa Rádió július 21-i keddi kontinentális reggeli című magazinműsorát hallották. Méli Katalin kíván önöknek szép napot, és ajánlom szeretettel

0: záró felvételünket Katona Béla református lelkipásztor napége és gondolatával. Szép napot mindenkinek, köszönöm figyelmüket!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 28. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Úgy sem vár otthon senki. Vágta a fejéhez kolléganője a műszak végén, és a mondat úgy ütött, mint egy gyomros. Vannak szavak, amik akkor is fájnak, ha van bennük igazság, és akkor is, ha csak a gonoszság szülte őket. A magány nem csak akkor létezik, ha üres a lakás, ott lehet a tömegben, a zajos irodában, vagy egy kihűlt kapcsolatban is. De van egy ígéret, ami minden emberi bántásnál erősebb. Sokan azt hiszik, Isten olyan, mint egy távoli rokon, csak ünnepekkor látogat meg, vagy ha külön meghívót küldünk neki. De az ige nem ezt mondja. Jézus jelenléte nem eseményhez kötött, hanem állapot. Gondolja modern okostelefonok háttér folyamataira. Miközben te görgeted a közösségi médiát, vagy e-mailt írsz, a háttérben fut egy operációs rendszer. Nem látod az algoritmusokat, nem hallod a processzor zümmögését, mégis azt tartja életben a kijelzőt, az kezeli a kapcsolatokat, és az vigyáz az adatokra. Ha leállna a telefon, csak egy élettelen fémdarab lenne. Isten jelenléte pontosan ilyen, nem kell látványosnak lennie ahhoz, hogy valóságos legyen. Ő a háttérben is ott van, akkor is, amikor te éppen csak a magányodra vagy a feladataidra koncentrálsz. Lehet, hogy ma egy üres lakásba mész haza, vagy egy olyan helyzetbe, ahol senki nem ért meg. De tudd, soha nem vagy egyedül a szó abszolút értelmében. Amikor bezárod magad mögött az ajtót, vagy amikor senki nem veszi fel a telefont, ő ott ül melletted a kanapén. Ne próbálj meg egyedül erős lenni. Inkább tudatosítsd magadban, hogy van egy láthatatlan társad, akihez bármikor szólhatsz. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az oktatás megújításához minden értékes szakmai tapasztalatra szükség van. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn erről a Facebook oldalán számolt be. A tárcavezető az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével, valamint a Waldorf Szövetséggel egyeztetett. A szervezetek bemutatták javaslataikat és megerősítették elkötelezettségüket a Párbeszéd mellett. A miniszter fontosnak tartja, hogy a meghívottak készek megosztani jó gyakorlataikat az állami szférával. Kiemelte az inkluzív nevelés, a művészeti módszerek és a minőségfejlesztés terén elért eredményeket. Lannert Judit szerint az elmúlt évek számos hazai oktatási innovációja éppen ezekből a műhelyekből indult ki. A magyar oktatás akkor lehet sikeres, ha a különböző pedagógiai közösségek tudását közös értékké formálja. A kiskereskedelmi különadót nem módosítani, hanem teljes mértékben kivezetni kellene. Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményében így reagált Kármán András pénzügyminiszter bejelentésére. A tárcavezető korábban közölte, hogy az egyenlő versenyfeltételek miatt módosul a szabályozás. A szövetség szerint azonban a tervezett módosítás a jogszabály lényegét változatlanul hagyja. A legmagasabb sávban maradó 4,5%-os kulcs továbbra is rendkívül súlyos teher. A szövetség kiemelte, a különadó jelenleg a veszteséget adóztatja és felhajtja az árakat. Véleményük szerint a kivezetés lehetővé tenni az árcsökkentést és serkenteni a beruházásokat. Az érdekképviselet készen áll arra, hogy egyeztessen a kormánnyal a kivezetés menetrendjéről. Két új csatornaigazgató helyettessel bővül a megújuló Kossuth Rádió szerkesztősége augusztustól. Az MTVA tájékoztatása szerint a hazai média két meghatározó szereplője csatlakozik a csapathoz. Kerényi György rádióvezető közölte, Bogár Zsolt és Magyari Péter a tartalom egészéért felelnek majd. A szakemberekkel közösen már intenzíven dolgoznak a Kossuth Rádió új műsor struktúráján. Magyari Péter több mint 25 éves pályafutása során az Index, a 444 és a Válasz Online munkatársa is volt. Bogár Zsolt, aki korábban már dolgozott a Magyar Rádióban, a 24.hu-tól tér vissza a közmédiához. Mindkét újságíró több évtizedes szakmai tapasztalattal és számos elismeréssel rendelkezik. Befejeződött a karbantartás a Budapest-Szob és a Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonalakon. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, újra korlátozások nélkül közlekednek a vonatok. A júliusi vágányzárak hatására mindkét vonalon megbízhatóbbá válik a közlekedés és a menetrend. A munkálatok során Rákospalota-Újpest állomáson kicseréltek egy váltót, így megszűnt a lassú jel. A Veresegyházi vonalon rendezték a pálya környezetét, és három útátjárót is komfortosabbá tettek. A végrehajtott váltócsere a Vasúttársaság új országos kitérő megújítási programjának a része. Hegyi Zsolt kiemelte, a következő években a legforgalmasabb szakaszokon tervszerűen cserélik a váltókat. A pályafelújításokat már egy új, előre tervezett stratégia mentén új szemlélet szerint végzik el. A vezérigazgató szerint a cél a kevesebb lassú jel, a pontosabb közlekedés és a stabilabb hálózat. Megkezdte a magyar fogyasztók kompenzálását a Temu online piactér európai üzemeltetője. Mindenki 2000 forintot kap, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a felületen. A gazdasági versenyhivatal azt közölte, hogy az érintettek a napokban e-mailben kapnak értesítést. A hatóság korábban feltárta, hogy a cég valótlanul keltette árcsökkentések és nagy kedvezmények benyomását. A Temu emellett olyan sürgető jelzéseket alkalmazott, amelyek pszichés nyomás alá helyezték a vevőket. Az üzemeltető elismerte a jogsértéseket, és egy átfogó fogyasztóvédelmi program kialakítását vállalta. Ha a kifizetett összeg nem éri el a 882 millió forintot, a különbséget bírságként kell befizetniük. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a vállalások mellett már áprilisban 437 millió forintos bírságot szabott ki a cégre.
0: Az időjárásról.
1: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Első vendégünk Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy a magyar kormány által nyújtott iskolakezdési támogatás mellett van-e még szükség arra, hogy a református szeretetszolgálat is támogassa a nélkülöző családok gyermekeinek beiskolázását.
2: Tudjuk, hogy mennyi nehézséggel kell szembenéznünk a mindennapokban. És hogyha meg is kapják az iskolakezdési támogatást, és tőlünk pedig egy megtöltött iskolatáskát, akkor is bőven van helye ezeknél a családoknál a költségvetésben a mindenféle támogatásnak. Ne úgy álljanak hozzá, hogy így akkor már nincsen szükségük a családoknak a szeretetszolgálat adományára.
1: Aztán arról hallhatnak, hogy térképre kerültek az ország szabadon szüretelhető közterületi gyümölcsfái. Bognár Levente, a gyümölcs térkép ötletgazdája, egyik alapítója lesz a vendégünk.
3: Összehasonlítottam a én általam szedett medgyét, hogy az mennyibe került, hogy 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen. Senki rá sem bagózik, ugye? És tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Négyszázezer család kap 100 000 forint értékben iskolakezdési támogatást a Tisza kormánytól. Ennek első felét még augusztusban megkapják az érintettek. De mindez befolyásolja-e a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtését? Kevesebb iskolatáskára, tolltartóra és ceruzára van-e így szükség, vagy ugyanúgy folytatódik a gyűjtés és az adományozás? Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője az Európa Rádió kérdésére azt mondta, azokban a családokban, ahova eljut majd az állami támogatás és az MRS támogatása is, bőven van szükség mindkettőre. Szerinte nem kell attól tartani, hogy az a család, ahol a gyermek kap például egy tanszercsomagot a református szeretetszolgálattól, ott az állami támogatást fölösleges dolgokra költenék. Példaként említi, hogy az iskolakezdéskor sokszor új ruhák is kellenek a gyerekeknek, amelyet az MRS nem tud a program keretében adni, vagy az is lehet, hogy a plusz forrásból például téli tüzelőt vesz majd a család, ami ugyanúgy a gyermek javát szolgálja. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a következő percekben. A beszélgetésünk apropója most túlmutat önmagán a Református Szeretetszolgálat gyűjtésén, amivel ugye az arra rászoruló családok, gyermekek iskolakezdését szeretnétek támogatni. Beszéltünk már erről, és mindjárt beszélünk is, de most azért jutottatok eszembe, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan befolyásolja a ti kezdeményezéseteket az, hogy a kormány döntése szerint 400 000 arra rászoruló gyermek kaphat, illetve a családja kaphat 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, és ugye ennek az első részletét 50 000 forintot augusztus végéig meg is fognak kapni. Érinti ez a ti gyűjtéseteket, vagy minden megy tovább?
2: Tulajdonképpen nem érinti, tehát nálunk abszolút minden megy az eddig meghirdetettek és eltervezettek szerint. Azt mindenképp le kell szögezni, hogy üdvözlendőnek tartjuk ezt a kormány döntést, és nagyon jó gondolatnak tartjuk, hogy a nehéz helyzetben élő családok anyagi támogatást is kapnak két részletben a tanév kezdéshez, de ez nem befolyásolja a mi tanszergyűjtésünket. Egyrészt azért, ha a számokat összevetjük, ugye a hivatalos döntésben az áll, hogy ez az előzetes statisztikák, felmérések szerint körülbelül 400 000 családot érint. Ugye nyilván itt van átfedés azokkal, akiket mi is támogatunk, hiszen az egyszülős családok, több gyermekes családok, rendszeresen támogatást kapó családok, azok ugye ők szerepelnek nálunk is kiemelten a támogatottak között. Viszont hát egyrészt a mi számaink az szervezett 1000-1500 támogatandó család, az nyilván elenyésző ahhoz képest, akik az anyagi támogatásban fognak részesülni, és nem gondoljuk, hogy kettő kizárná egymást. Egyrészt azért, ha belegondolunk, hogy mivel jár a tanévkezdés, nem csupán az iskolatáskával és a tanszerekkel, nagyon sok diáknak azért ilyenkor kellene új ruhát venni, új cipőt venni, akár a hétköznapokra, akár a tornaórákra, vagy éppen tankönyveket most már lehet választani, beszerezni. Tehát vannak ott még olyan egyéb kiadások, amelyeket mi a tanszergyűjtő akciónk során nem szoktunk adományozni a családoknak, tehát úgy gondolom, hogy az iskola kezdéssel kapcsolatban is van helye augusztus végén, akár ennek az 50 ezer forintnak gyermekenként, amennyiben az az áldásos állapot áll elő, hogy a mi megtöltött iskolatáskáinkkal minden rendelkezésre áll, akkor pedig ismerve a családokat, ezt őszintén és teljes bizonyossággal tudom mondani, hogy ennek az összegnek van bőven helye a háztartásoknak a gazdálkodásában.
1: Tehát ha jól értem, azt mondod, hogy összefoglalva egy mondatban, hogy azok a családok, akiket támogattok, azoknak még ez a további 50 plusz 50 ezer forint is elköltésre tud kerülni jó szívvel és jó helyre, és ettől nem lesz 12 plusz piros ceruzája a gyermeknek fölöslegesen.
2: Ezt teljes bizonyossággal és hittel így gondolom. Most egy személyes példát is tudok hozni. A legelső iskola táskák és tanszercsomagokat már átadtuk az elmúlt hetekben is, leginkább azért, hogy a tanszergyűjtő akcióra ezek által is fel tudjuk hívni a figyelmet. És például ennek a családnak, akire én most visszaemlékezek, átadtuk a gazdagon megtöltött iskolatáskát, de az édesanyja például épp elmesélte, hogy a közmunkaprogram augusztusban lejár, és egyelőre nem tudja, hogy lesz-e vajon folytatás számára, tehát az egyetlen bevételük is kérdésessé vált, valamint megmutatta azt az elektromos rezsót, amin tud jelenleg főzni a gyerekeinek, mert éppen a gázpalac megtöltésére már nincsen keret. Tehát akiket mi támogatunk, ilyen helyzetekben élnek. És nagyon-nagyon sok példát tudnánk mondani, hogy mennyire hétköznapi kiadások is megterhelőek a támogatott családok számára. Tehát úgy gondolom, hogy bőven van egyéb olyan hely, ami szintén a családnak a komfortját, a biztonságát tudja szolgálni ezzel a kis anyagi bevétellel és forrással.
1: Vagyis akkor a hallgatóinkat továbbra is bátoríthatjuk, hogy segítsék a református szeretett szolgálatot, mert így tudtok ti is segíteni, és van hova segíteni. Tudsz egy-két konkrétabb dolgot mondani már az előző beszélgetéshez képest, akár áruházi gyűjtéseket megemlíteni, akár mást, látva a gyűjtés folyamatát, hogy mire van szükség, mi az, ahol, vagy mi az a konkrét termék mondjuk, ami tekintetében szükség lenne az adományozásra?
2: Ami egészen biztos, hogy augusztus első és második hétvégéjén tartjuk országszerte az áruházi gyűjtéseket, és ezekre az adománygyűjtésekre például már elkezdődött az önkéntesek toborzása, tehát hogyha valaki mondjuk ilyen módon szeretné segíteni a tanszergyűjtésünket, akkor látogasson el az önkéntes.jobbadni.hu felületre, hiszen ott már láthatóak azok a helyszínek és dátumok is, ahol még segítőkre lenne szükségünk az áruházi gyűjtéseken. A tárgyi adományokat augusztus végéig továbbra is várjuk országszerte, nem csak az áruházi gyűjtéseken, hanem irodáinkban, jelenlétpontjainkon. Minden évben az a jellemző, hogy az iskolatáskákat a legnehezebb összegyűjteni, hiszen azért azok elég komoly értéket képviselnek, de minden adománynak nagyon hálás szívvel örülünk, gondolok akár a toltartókra, füzetekre, belevaló ceruzákra, vízfestékre, zsírkivitára, illetve külön a hallgatók szívére helyezem, hogy nem csak általános iskolásokat, hanem középiskolás diákokat is támogatunk, tehát hogyha valaki számukra megfelelő táskát, spirálfüzetet, körzőt vagy vonalzókészletet tud adományozni, az is rendkívül jó helyre fog kerülni. Ha pedig valaki távolság vagy időhiány miatt nem tud bennünket személyesen felkeresni, akkor anyagi felajánlással is támogatható a tanszergyűjtésünk. Ennek a legegyszerűbb módja, hogyha valaki felhívja a 1358-as adományvonalat, így már is hozzájárult 500 forinttal ehhez a célkitűzéshez, de tetszőleges összeg felajánlható az adomány.jobbadni.hu felületen keresztül is. és ezt valóban mindenki tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy a támogatott családokat jól ismerjük. Nem csak feltétlen azért, mert így a kapcsolat, hanem mert az adománykérelem mellett mindig ott áll egy lelkészi ajánlás, vagy pedig egy családsegítői igazolás. Tehát tudjuk, hogy mennyi nehézséggel kell szembenéznünk a mindennapokban. És hogyha meg is kapják az iskolakezdési támogatást, és tőlünk pedig egy megtöltött iskolatástát, akkor is bőven van helye ezeknél a családoknál a költségvetésben a mindenféle támogatásnak, úgyhogy jó szívvel bíztatom a hallgatókat, hogy ez ne befolyásolja a döntést, és ne úgy álljanak hozzá, hogy így akkor már nincsen szükségük a családoknak a szeretett szolgálat adományára, mert bizony-bizony sokat jelent számukra, hogyha erre már nem kell külön áldozniuk.
1: De most, hogy ezt szóba hozod, mint érvelés, ebből jól gondolom, hogy azért vagy tapasztaltatok a gyűjtés során visszaesést, vagy nem olyan arányú időponthoz kötött beérkezett támogatási mennyiséget, mint az elmúlt években, vagy legalábbis ott van benned ez a félelem, hogy esetleg az emberek hallják hírekből, hogy most 400 ezer család kap ilyen támogatást, na akkor nekem most nem kell a református szeretett szolgálatot segítenem.
2: Visszaesést, hála Istennek, mindez idáig nem tapasztaltunk, bár az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy mindig az augusztus hónap szokott lenni az igazi döntő a tanszergyűjtés szempontjából, egyszerűen azért, mert a családok saját gyerekeik számukra is jellemzően augusztusra szokták halogatni a bevásárlást, és így az áruházi gyűjtések is nem véletlenül a nyár utolsó hónapjára vannak időzítve, tehát ténylegesen kézzelfoghatóan akkor tudnánk meglátni, hogy érezhetünk-e visszaesést. Most ez a júliusi hetekben egyelőre, hála Istennek, nem tapasztalható, viszont ez tény, hogy kérdésként már kaptunk ilyet, hogy hát hogyha minden gyermek után jár a 100 ezer forintos támogatás, abból mindent meg lehet venni, miért kell pluszadomány, és tényleg csak ezt tudom elmondani, hogy minden egyes látogatás, minden egyes személyes beszélgetés során kiderül az, hogy nagyon örülnek az iskolatáskának, tanszertámogatásnak, de az életükben ezeknél a családoknál nem ez az egyetlen nehézség. És véletlen sem kell azt gondolni, hogy hát hogyha a szeretett szolgálattól megkapják a tanszercsomagot, akkor biztos olyan dologra fogják elkölteni a pénzt, ami nem a gyermekek javát szolgálja. Ez egyáltalán nem így van. Ismerjük a családokat, és az, hogyha a gyermekeknek a ruháztatását tudják elősegíteni, vagy éppen az otthon melegét tudják most megalapozni ennek a plusz támogatásnak, állami támogatásnak köszönhetően, az is messze menően a gyermekek jövőjét és életszínvonalát szolgálja.
1: Visszaugorva a záróházi gyűjtésekre, most azt a három helyszínt és néhány időpontot elmondom, ami az Európa Rádióvétel körzetére vonatkozik. Debrecenben augusztus 7-én, 8-án, 11-én és 12-én a Malom Park bevásárlóközpontban lesz ilyen gyűjtésetek. Máté Szalkán a Tesco Hypermarket Ben augusztus 11 és 12-én, illetve Sátoraljaújhelyen szintén a Tesco-ban, szintén augusztus 11 és 12-én. És hagyjuk orjak oda-vissza, hogy mondtad az önkénteseket, hogy vártok még. Egy-két mondatot mondanál arra, hogy mi a feladata egy önkéntesnek egy ilyen áruházi gyűjtésen. Most kicsit ilyen direkt provokatívan mondom, hogy hát ez nem tűnik olyan bonyolultnak, ki van téve egy stand oda, aki akar, leteszi, amit akar, akár ember se kellene oda, mondom ezt tényleg provokatívan. Tehát, hogy mi a feladatot egy önkéntesnek? Kicsit bátorítani kell az embereket, hogy vásároljanak a szeretett szolgálatnak, hogy aztán ti tovább tudjátok adni?
2: Az információ átadás az mindenképp egy fontos feladat, tehát amikor áruházi gyűjtéseket tervezünk, azt minden esetben úgy szoktuk megvalósítani, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokban a bejáratnál egy-két önkéntes, ahányan összegyűlnek az alkalomra, ők szórólapokkal hívják fel a vásárlók figyelmét, hogy már a belépés előtt tudjanak róla, hogy tanszergyűjtést tart itt a szeretett szolgálatunk. Ezen a szórólapon egyébként fel is soroljuk, hogy mikre van a legnagyobb szükség, és a pénztáraknál a kijárati oldalon pedig ott van a felállító gyűjtőpultunk, ahol fogadjuk az adományokat. Tehát egyrészt a szórólapok átadásában, másrészt pedig az adományok fogadásában is tudnak segíteni az önkéntesek, de azért ezt semmiképp sem úgy kell elképzelni, mint hogyha valaki kiállna egy főtérre, és szó nélkül csak kézbe kell nyomni a szórólapot. hiszen nagyon is jellemző, hogy a vásárlók vissza szoktak kérdezni. Egyrészt megkérdezik, hogy melyik szervezet részéről vagyunk itt, és akkor képviselni kell a Magyar Református Szeretetszolgálatot. Nagyon gyakori, hogy megkérdezik, hogy mégis kiknek segítünk, milyen családokhoz, hová fognak kerülni ezek az adományok. Erről is jó, hogyha tudunk néhány gondolatot mondani, de arra is volt már példa, hogy egy áruházi gyűjtés során valaki arra érzett elhívást, hogy legközelebb ő is szeretne csatlakozni és segíteni önkéntesként, és akkor pedig erről lehetett mesélni, hogy hogyan lehet önkéntesként belépni a szeretetszolgálathoz. Tehát mindenképp az adományok fogadása és a szórólapozás az elsődleges feladat, de ezeket kiegészítik ezek a beszélgetések, amelyek azért nagyban tudják ott a helyszínen befolyásolni a kanszergyűjtésnek a sikerét, mert hogyha valaki ott a bejáratnál megtapasztalja, hogy itt van egy hiteles szervezet, amely valóban már 20 éve segíti a rászorulókat hazánkban és Kárpát-medence szerte, el tudjuk mondani, hogy kikhez, milyen gyerekekhez fognak kerülni ezek az adományok, akkor nagyon jellemző, hogy ott a helyszínen születik meg az a döntés, hogy akkor a vásárlás során plusz két írószertomagot vagy toltartót betesznek a bevásárló kosarukba, úgyhogy nagyon is fontos a személyes jelenlét az áruházaknál is.
1: És hát akkor visszatérve a beszélgetés végére, a beszélgetés kiinduló pontjához, hogy biztos vagyok benne, hogy most az is szóba fog majd kerülni ezeknél a gyűjtéseknél, hogy annak ellenére, hogy érkezik ez a 100 000 forint a családokhoz, miért van szükség arra, hogy az önkéntesek ott álljanak, és hogy a szeretetszolgálat célba jutassa ezeket az adományokat.
2: Mindenképp lehet számítani ilyen kérdésekre. Egyrészt, hogyha a tanszergyűjtéssel kapcsolatban gondolkozunk, akkor azt is tudni kell, hogy mi ugye a beérkezett adományoktól függően tudunk segítséget nyújtani a családoknak. Tehát ami ott van a raktárunkban, irodánkban, abból töltünk meg minél több iskolatáskát, és teszünk bele minél több dolgot, de előfordulhat, hogy azért vannak olyan plusz eszközök, amelyeket még meg kell vásárolni a családnak. Tankönyvekre nem terjed ki a tanszer támogatásunk, és példaként hoztam a tanévkezdéshez néhány így ruhanemű vagy cipőnek a beszerzését. Ezekkel sem segít klasszikusan a tanszergyűjtés keretében a szeretetszolgálat. Tehát ezt mindenképpen lehet mondani, hogy 4. augusztus utolsó hetében, amikor ugye a kormánydöntés szerint augusztus 24-ig megérkezik ez az összeg az államkincstártól a családokhoz, mi jellemzően augusztus utolsó hétében fogjuk átadni a tanszeradományainkat, tehát addigra látni fogják az iskolatáskát, mi az, amit még meg kell venni, és nagyon jó, hogy legalább gyermekenként az 50 000 forint egy biztonsági tartalékként ott lesz a családoknak. Én úgy gondolom, hogy a kettőből együtt már ez valóban valósággá válhat, hogy a saját bevételeikhez akár hozzá se kelljen nyúlni szeptemberi tanévkezdéshez, és hát ugye a legfontosabb, amiről a mi egész tanévkezdő adománygyűjtésünk szól, a legfőbb cél, hogy radírozzuk ki a különbségeket, és gyermekeknek ne kelljen úgy beülni az iskolapadba szeptember 1-én, hogy azt érzik felszerelések láttán, hogy ők kevesebbek lennének a társaiknál. Ez a legfontosabb, hogy ettől az érzéstől, ettől a kisebb rendűség érzésétől megkíméljük a gyermekeket, és amivel csak tudjuk, akár tárgyi adomány, akár állami támogatás formájában, és segítsük a hazánkban élő nélküli családokat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Feltétel nélküli hazaszeretetet vár el az új államfőtől a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlés rendkívüli ülésén hangsúlyozta, a választással tiszta lappal indulnak, és nem kötik őket a korábbi párt politikai paktumok. Kiemelte, hogy az új köztársasági elnöknek nem kell jogásznak vagy hivatásos politikusnak lennie, a lényeg, hogy örködjön a nemzet egysége és alkotmányossága felett. A kormányfő a pártok és a civilek javaslatait is várja a jelölttel kapcsolatban. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a valódi magyar érdek 6 feltételét is meghatározta. A független államot, a fenntartható gazdaságot, a tudást, az emberhez méltó életet, valamint a nemzet biztonságát és a nemzeti egységet. Bejelentette továbbá, hogy adómódosításokkal szigorítják a nagyvállalatok szabályozását. Hétfőn este kiderült, Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. A sakknagymester Facebook oldalán jelentette be döntését. Közleményében hangsúlyozta, élete megtiszteltetésének tartja a felkérést, és nagyra értékeli a független jelöltre tett miniszterelnöki gesztust. Ugyanakkor úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt egy megosztott nemzet egyesítéséhez. Magyar Péter miniszterelnök a bejegyzés alatt megköszönte Polgár Judit eddigi munkáját, és jelezte, hogy a jövőben is számítanak rá. Bódis Kriszta, a Tisza frakció kormánybiztosa sajnálatát fejezte ki, de megértéssel fogadta a döntést. Az oktatás megújításához minden értékes szakmai tapasztalatra szükség van. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn erről a Facebook oldalán számolt be. A tárcavezető az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével, valamint a Waldorf Szövetséggel egyeztetett. A szervezetek bemutatták javaslataikat és megerősítették elkötelezettségüket a párbeszéd mellett. A miniszter fontosnak tartja, hogy a meghívottak készek megosztani jó gyakorlataikat az állami szférával. Kiemelte, az inkluzív nevelés, a művészeti módszerek és a minőségfejlesztés terén elért eredményeket. Lannert Judit szerint az elmúlt évek számos hazai oktatási innovációja éppen ezekből a műhelyekből indult ki. A magyar oktatás akkor lehet sikeres, ha a különböző pedagógiai közösségek tudását közös értékké formálja. A kiskereskedelmi különadót nem módosítani, hanem teljes mértékben kivezetni kellene. Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményében így reagált Kármán András pénzügyminiszter bejelentésére. A tárcavezető korábban közölte, hogy az egyenlő versenyfeltételek miatt módosul a szabályozás. A szövetség szerint azonban a tervezett módosítás a jogszabály lényegét változatlanul hagyja. A legmagasabb sávban maradó 4,5%-os kulcs továbbra is rendkívül súlyos teher. A szövetség kiemelte, a különadó jelenleg a veszteséget adóztatja és felhajtja az árakat. Véleményük szerint a kivezetés lehetővé tenni az árcsökkentést és serkenteni a beruházásokat. Az érdekképviselet készen áll arra, hogy egyeztessen a kormánnyal a kivezetés menetrendjéről. Megkezdte a magyar fogyasztók kompenzálását a Temu online piactér európai üzemeltetője. Mindenki 2000 forintot kap, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a felületen. A gazdasági versenyhivatal azt közölte, hogy az érintettek a napokban e-mailben kapnak értesítést. A hatóság korábban feltárta, hogy a cég valótlanul keltette árcsökkentések és nagy kedvezmények benyomását. A Temu emellett olyan sürgető jelzéseket alkalmazott, amelyek pszichés nyomás alá helyezték a vevőket. Az üzemeltető elismerte a jogsértéseket, és egy átfogó fogyasztóvédelmi program kialakítását vállalta. Ha a kifizetett összeg nem éri el a 882 millió forintot, a különbséget bírságként kell befizetniük. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a vállalások mellett már áprilisban 437 millió forintos bírságot szabott ki a cégre.
0: Az időjárásról.
1: Az ország déli-délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Már több mint 23 ezer olyan gyümölcsfáról tudunk Magyarországon, amely közterületen áll, és vélhetőleg nincs valódi gazdája, gyümölcsét pedig a madarakon kívül senki sem fogyasztja el, legalábbis eddig. Mindezt úgy, hogy a megy ára például az elmúlt 4 évben 178%-kal drágult. Erre a helyzetre kínál megoldást a gyümölcstérkép.hu honlap. A projekt egyik ötletgazdája, Bognár Levente azt mondja, nyilvános adatokból több mint 21 ezer gyümölcsfát sikerült térképre tenni, vizualizálni, és további 1500 fát már lelkes internetezők tettek hozzá az adatbázishoz. Volt olyan felhasználó, aki egyedül 162 szabadon szüretelhető gyümölcsfát rögzített a portálon. Bár a legtöbb fa Budapesten van megjelölve, vételkörzetünkből is találunk megyfákat, csüngőeperfákat, fügefákat, diófákat és még kajszibarackot is. A gyümölcstérkép kezdeményezésről Bognár Levente alapítót kérdeztük.
2: Hogyan született meg bennetek az ötlet, hogy létrehozzátok ezt a gyümölcstérkép honlapot, adatbázist, hogy megtalálhassuk a közterületi gyümölcsfákat Magyarországon?
3: Először is köszönöm a meghívást. Először is gyorsan beszeretném jelenteni, hogy a társam, a Berci Bertalan nem tudott eljönni, úgyhogy most egyedül fogom képviselni mindkettőnket. A kérdésedre a válasz pedig, ez egészen, hát nem is tudom mennyire mélyre menjek vissza. Én mindig természetkedvelő voltam, és volt bennem egy ilyen érzés, hogy kicsit, mintha az ember és a természet az így külön válna egymástól. Így főleg a városi érdeklődés miatt, ahogy elköltöztem különböző városokba, elkezdtem dolgozni, kialakult bennem egy ilyen érzés, hogy mintha ugye a természettől kicsit ugye az emberiség külön válna. Most ez egy szubjektív élmény volt, vagy ez egy ilyen objektív élmény, ezt nem tudom megmondani, nekem ez az érzésem volt. És akartam ezzel az érzéssel valamit csinálni, és körülbelül egy 2 évvel ezelőtt Budapestre költöztem. Itt megismerkedtem sok emberrel, többek között a Bercivel is, az alapítótársammal is. Közös dolgokat kezdtünk csinálni, futni, mentünk, mindenféle közös eseményre jártunk. Egyik ilyen futás alkalmával megszomjaztunk, megéheztünk, és valahogyan felmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy füge a közeli fán, és akkor tudnánk enni, és akkor ez egy ilyen életérzést ad, hogy lényegében ugye ingyen tápláljuk magunkat azzal, amit a természet ad. És ez annyira érdekes ötlet volt számomra, hogy kicsit még a futás után, a gondolat után, miután ezt megbeszéltük, elkezdtem agyalni rajta kicsit egyre komolyabban. És amikor például lefeküdtem, ment aludni, akkor ez a gondolat vissza-vissza jött a fejembe. Tehát egyre inkább így dolgozott bennem ez a gondolat, hogy milyen jó lenne ez. És aztán megbeszéltük, hogy ültetünk, hogy minél több fát ültessünk. Ugye ennek vannak akadályai, ugye nem az a cél, hogy most a saját területünket megvegyük és odaültessünk, hanem inkább egy ilyen közösségi projektbe gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ez elérhető lenne mindenkinek. És tényleg csak poénból elkezdtünk ültetni olyan helyekre, amiket úgy láttuk, hogy ott ez működhet. És azzal a céllal, hogy majd ha megnő, akkor ezt az élményt más is át tudja élni, ahogy mi is át tudjuk élni, hogy amikor valaki megszomjazik, vagy megszületik benne az igény, hogy vegyen egy gyümölcsöt a fáról, akkor az könnyen elérhető legyen.
2: Viszont az általatok ültetett gyümölcsfáknál megvan nyilván az a korlát, hogy az évek mire az termőre fordul. Persze lehet, hogy olyan facsemetéket ültettetek, amik már majdnem termőre fordultak, de nyilván benne van az, hogy annak meg kell nőni akkorára, hogy arról lehessen szüretelni. Viszont tovább ment az ötletetek, mert a meglévő fákhoz is nyúltatok. Ez hogyan született meg, hogy jó lenne akkor a meglévőket is bevonni ebbe a...
3: Igen. Tehát nagyon lelkesen elkezdtünk ültetgetni, és ez a térkép ez így útközben formálódott meg bennem, mivel programozó, informatikus weboldalfejlesztő vagyok, és akartam egy ilyen célzott, specifikus weboldalt erre, és feltettem ezeket az ültetéseket erre a weboldalra. De akárhogy hirdettem ezt a weboldalt, nem volt nagy aktivitás iránta, tehát hogy nem tudtam egyszer elérni embereket, és megszületett bennem az ötlet, hogy mi lenne, hogyha nem az ültetéseket jelölnénk, hanem már a meglévő fákat, ugye értéket, ami már jelen van, a mostban. És nem a 10 évre menő jövőben néztem előre, hanem ami már most elérhető. És így jött meg ez az ötlet, hogy rengeteg gyümölcs van, az országban vannak adatok is. Keresgettem az interneten, hogy akkor oké, akkor mi az, ami már most elérhető adat ezzel kapcsolatban. És találtam bizonyos forrásokat, és akkor ezeket összeszedtem egy helyre, és a lehető, az volt a célom, hogy egy ilyen olyan formában megjelenítsen vizuálisan őket, ami nagyon egyszerűen érthető. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor ilyen ikonos módszerrel, ugye minden egyes gyümölcsfának a gyümölcséből legyen ikon csinálok, és akkor azt teszem rá a térképre.
2: Most a gyümölcs térkép oldalon 23 ezer fa van megjelölve, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Te mennyiről találtál forrásokat közterületi gyümölcsfákról, amiket most említettél? Mennyi az, amit ehhez hozzátettek már a lelkes anonim segítők? És akkor ennek fényében hogyan értékeled ezt a 23 ezeret?
3: Az internetes forrásokból, hát nagy mennyiség adatot sikerült összeszedni, 20 ezer, kb. 21 ezer, azt hiszem valami ilyesmi. Azt éreztem, hogy alapadat mindenképp kell ahhoz, hogy csatlakozzanak sokan, ezért muszáj volt megtenni mindent ahhoz, hogy a lehető legtöbb adatot mindenféle forrásból összeszedem, és ezért feltöltöttem ezt a rengeteg fát. És nem is a fa szám lepett meg igazából a növekedés által, hanem a regisztrációk száma, meg az aktivitás. De persze, mióta beindult az oldal és kikerült, különböző sajtó megjelenéseink voltak, azóta egy olyan 1500 fát adtak hozzá körülbelül. Ez nagyon nagy szám szerintem, kb. Egy hónap alatt. Nagyon sokat nőtt a regisztrációk száma. Most egy ilyen kicsit ilyen alacsonyabb hullám van, tehát ugye amikor a sajtó megjelenések elmúlnak, akkor lejjebb megy ez a növekedés, de van egy ilyen hullám. Hát nagyon motiváló egyébként, hogy ennyien regisztrálnak és használják az oldalat. Van, aki például 160 fát jelölt meg, tehát ez egy nagyon nagy szám szerintem, úgyhogy igazából ez a legmotiválóbb, amikor látom, hogy valakinek ennyire betalál az ötlet.
2: Ez elárult, hogy melyik városból volt a 160?
3: A Békés Csaba. Ez egy illető 162 fát jelölt Békés Csabán. Lehet, hogy csak nem Békés Csabán jelölt az összes fát, de a fák nagy része, amiket jelölt, az Békés Csabáról van.
2: Akkor ő elég jól ismeri a környezetét.
3: Valószínű, Békés Csabáról számozik, és ott igen, azért járkál, körbejárkál, és akkor bejelölgeti.
2: Még egy adatot én idehoznék a 23 ezer fa mellett, hogy 200 különböző településről vannak adatok, ami szerintem mutatja azt, hogy azért tényleg sokaknál betalált a dolog. Az én szülővárosomban egyetlen fadebe van jelölve, ez egy kis Bács-Kiskun megyei település, csak kíváncsiságból rákerestem, és lokalitásban is azért szerteszét az országban is, mivel a mi rádiónk egy ilyen lokális rádió, azért említsük meg, hogy az érdeklődők találhatnak Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza térségéből is már megjelölt fákat, de azért látszik statisztikailag, hogy a legtöbb fa a fővárosból van bejelentve.
3: Igen.
2: Meglep téged ez a lokalitás, vagy inkább azt látod benne, hogy ki tudott lépni a fővárosi fókuszból a kezdeményezés?
3: Ez is volt a cél, tehát hogy azt éreztem, hogy muszáj a központból mutatni azt, hogy működik a koncepció, és ezáltal oda az ott lévő fákra fókuszáltam elsősorban, de nagyon is az volt a cél, hogy minél több helyen jelölgessenek és csatlakozzanak. Mert ugye tegyük fel évek után, tehát tegyük fel tényleg, most ez így növekszik, lesz még egy hullám, vagy nem tudom. Az a cél, hogy tényleg akár több ezer felhasználó legyen, több ezer fát adjanak hozzá, vagy akár 30-40-50 ezer fa legyen, ami pár év múlva hozzáadva. És igen, hogy legyen egy ilyen adatbázisunk az egész ország szerte. És mindenképp az a cél persze, hogy az egész országban tudjuk, hogy merre vannak ezek a fák. Ugye, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez a fajta tudatosság a gyümölcsfák iránt, ez így növekedjen. Ez egy ilyen projektnek célja lényegében.
2: És mi a tapasztalatod akár a te mikroközösségedben, akár a felhasználók visszajelzése alapján, hogy ezek a fák egyébként, amik most megtaláltuk az oldalatokon, ezek olyan fák, amiről soha senki nem szedte le a gyümölcsöt, amíg nem került fel erre a térképre, vagy olyanok, amik egyébként így is megtalálták azokat, akik ezt leszüretelték. Tehát mennyire van olyan tapasztalatod, hogy sikerül olyan fákhoz vezetni embereket, aminek a termése úgymond kárba ment, nem ette meg senki eddig?
3: A saját tapasztalatomat tudom mondani ezzel kapcsolatban. Én nekem ez úgy néz ki, hogy mászkálok a városban, bizonyos helyre megyek, és akkor meglátok egy fát. Hát amikor többször meglátom a fát, és többször látom, hogy az alsó ágairól hiányoznak a gyümölcsök, és a felső ágairól meg teli van, és szinte elszáradnak a gyümölcsök, tehát hogy egy hónap múlva visszamegyek, és a száradó megy gyümölcsöket látom, akkor az is ad arról tanúbizonyságot, hogy egyébként erre van igény, és az emberek szelegetik, de nincs szervezett módja ennek. Nem csak az én adatom által találtak meg fákat, hanem az, hogy 1500-at már hozzáadtak. Szerintem az egy egyetemi jel arra, hogy ez működik. Egy olyan szándékkal, hogy ne veszten kárba is, más is megtalálja ezt.
2: Azt a mondatot akartam belőled előcsalogatni, bevallom, amit olvastam, valamelyik kötök nyilatkozta valamelyik sajtótermékben, én azt hiszem a Telexes cikket olvastam, ami veletek készült, hogy ha egymás mellé tesszük azt, hogy mennyibe kerül a boltba egy kiló gyümölcs, és hogy vannak fák az országban, amiről senki nem veszi meg a gyümölcsöt, akkor az egy ilyen furcsa kontraszt.
3: Igen, tehát lényegében így indult ez az egész weboldalnak a növekedése, az úgy indult, hogy én kimentem az egyik megyfáról, amit megtaláltam a térképen, közelemben, szedtem róla körülbelül egy kiló megyet, és csináltam egy ilyen posztot közösségi médián, hogy összehasonlítottam a én általam szedett medgyet, hogy az mennyibe került, hogy ilyen 0 forint volt, az a szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen, senki rá sem bagózik, ugye, és tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész mozgalom, hogy csináltam egy ilyen nagyon egyértelmű vizualizációját annak, ami lényegében probléma, hogy van egy ilyen érték, fán, és nem veszi észre senki, és igen, ez erre próbál rámutatni a dolog mozgalom.
2: Mennyire merült föl ebben a folyamatban jogi kérdés, tehát, hogy ki az a fa? Te gondolkodtál-e ezen, hogy ez felmerülhet, vagy került-e ilyen hozzátok, hogy valaki levelet írt, hogy hát azt a fát mégse tegyétek már föl a térképen, az valójában az enyém? Van-e ilyen történet?
3: Ez eléggé szürke zónás téma szerintem. A projekt célja az tényleg az, hogy azokat a fákat célozzuk meg, amikről tényleg nem szed senki, tehát hogy léteznek azok, de nem veszi őket észre senki. Ez ugye a fő célja a projektnek. Most így mellékágon lehet, hogy bejelölnek egy-két olyan fát, ami mondjuk egy ilyen közterületi magánbirtokon van, vagy valamiféle módon, nem a állami, hanem valakié. Ugye nem az a cél, hogy rongáljuk, vagy hogy arra bátorítsuk az embereket, hogy ezekről a fákról szedjenek, hanem tényleg arról, amire nem figyelünk, nem veszük észre. Ez ugye a fő célja a projektnek. Volt vita ebből, hogy most akkor húha, mi lesz így, hogyha publikus tesszük ezeket a fákat, és akkor most akkor ebből veszekedés lesz. Azóta már kiírtam egy ilyen 10 pontos közösségi útmutatót a weboldalra, és ebben leírjuk ezt pontról pontra, hogy mi a fő cél, és a szabályok. Ugye értelemszerűen

0: Várják ezt a fát, és akkor bekerült egy olyan funkció, hogy törlés kérelmezése. Akkor még ez nem volt benne, de ahogy a felhasználók jelzik az igényeket, úgy ugye adottálom ezeket az igényeket, és azóta bekerült ez a funkció, és akkor lehet most már kérelmezni a fák törlését. A másik eset pedig az volt, hogy a budai arborétumból a fővárosban, és volt pár fa jelölve, és ezt is egy releváns illető jelezte nekem, hogy ezt egyrészt, hogy töröljem a fákat, mivel azok a fák az ottani élő világnak a részei, és hogy nem akarja, hogy az emberek azért menjenek oda, hogy szedjenek arról. Meg hogy ne is lehessen egyáltalán jelölni, tehát hogyha valaki jelölne az arborétumba, akkor ezt ne is lehessen. És ezeket majd idővel ugye beleviszem a weboldalra, ezeket a funkciókat.
1: Ez már egy ilyen érdekes fejlesztői kérdés. Ez megoldható? Tehát be tudsz majd, ezt meg tudod oldani, hogy bizonyos területeken ne lehessen egyetlen jelölni, mert az mondjuk egy olyan...
0: Igen, tehát van erre már most elképzelésem. Úgy működik ez, hogy amikor valaki bejelöl egy lokációt a térképen, ugye annak van egy ilyen két számértéke, hogy hosszúsági és szélességi fok. És ebből az értékből egy algoritmus segítségével ki tudjuk számolni azt, hogy melyik városban vagyunk. Vagyis nem csak a város, hanem a pontos utcát is meg. És ilyen módon tudok egy olyat csinálni, hogyha ez az algoritmus azt adja ki, hogy budai arborétum, akkor ott letírtam ezt a fa hozzáadását, és lényegében ennyi a megoldás.
1: És ha már ilyen fejlesztői kérdéseknél vagyunk, neked ez így nem gyümölcs szempontból, hanem informatikai szakmai szempontból, mit adott ez a projekt? Sokat tanultál ebből?
0: Ó, hát rengeteget. Igen, abszolút. Most egy olyan periódusban vagyok, hogy részmunkában dolgozom egy másik projekten, és így most így több időm van saját projektre. De annyira, hát hogy mondjam, önazonos a projekt velem, tehát nagyon élvezem és nagyon éltet ez a projekt. És az, hogy lényegében ezeket az elképzeléseket ugye a technikai szinten megvalósítom, amiket a felhasználók írnak, azokat is meg tudom valósítani. Ez nagyon, nagyon erősen visz előre. Technikailag is, mint fejlesztő. Még nem is, miután azt nem is mondhatom, hogy vállalkozó, startup, alapító, de talán majd. A lényeg az, hogy egy olyan szintre vigyem a dolgot, hogy már fenntartható. Mert ugye még most jelenleg inkább ez ilyen közösségépítő értékadás van a fő szerepen, de olyan irányba akarom elvinni ezt a projektet, ami fenntartható is, és bevételem is van belőle akár.
1: És ezt hogyan gondolod, ha elárulható egy-egy gondolat belőle?
0: Lesznek implementálva új funkciók, például a webshop. Tehát bizonyos releváns növényeket fogok tudni árulni. Van egy-két ötletem még, de most ez így a legerősebb elképzelés. Nagyon szeretek termeszteni ilyen különlegesebb növényeket. Rengeteg sok olyan növény van, ami magyarországi klímában is termeszthető. Vagy akár kis védelmet kell adni neki télen, de nagyon sokat lehet volna nyerni, hogyha termesztjük ezeket a főként gyümölcstermelő növényeket, és ebbe az irányba is akarom elvinni a projektet, hogy ezekre is egy ilyen rávilágítani ezekre a növényekre jobban. Igen, ezeket akarom árulni. Teljesen hobbi az egész dolog, tehát hogy hobbiként indult, de ahogy most így növekszik, már látom magam előtt a célt, és hogy hogyan lesz ez fenntartható.
1: És az benne van a jövőbeli terveidben, terveitekben, hogy az induló pontot, a fa ültetést, azt folytatjátok a projekt keretén belül?
0: Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát az ültetéssel kapcsolatban az történt, hogy sok ültetéseink sajnos lelettek ugye kaszálva, mert olyan helyre ültetjük, ahol ezek a tavaszi tisztító, kaszás, park rendben tartó emberek végigmennek, ugye? Akkor sajnos lekaszálják a növényeket, a ültetéseket. Úgyhogy ezért is tértünk át inkább arra, hogy a jelenlévő fákat jelölünk és a térképen. Részben ezért ment ebbe az irányba a projekt. De ahogy növekszik, és látjuk az aktivitást, így egyre elérhetőbbé vál az is, hogy önkormányzatokat megkeresni, és akkor bevonni őket. Én teljesen reálisan látom azt, hogy ha megtaláljuk a megfelelő szemét, akkor akár tudunk kooperálni, és egy ilyen közös csoportos közösségi ültetést csinálni, és akkor megjelenni a térképen. Ez mindenképp egy cél.
1: És egy záró kérdés. A beszélgetés legelején azt mondtad, hogy úgy látod, hogy az emberek, a városi emberek jobban eltávolodtak a természettől, miközben benned mindig ott volt a természet közeliség, természetjeles. Most így, hogy foglalkozol ezekkel a fákkal, hogy fókuszba tudtad helyezni ezeket a fákat más emberek előtt is, meg tele vagy tervekkel, amikről most az elmúlt percekben beszéltél, közelebb érzed magad így a természethez, mint mondjuk a projekt előtt érezted?

0: 300% mértékben, persze. Tehát érdekes, hogy igazából, mint programozó, informatikus, tehát ugye gép előtt ülök sokat. De hogy mégis az, hogy egy olyan projekten dolgozom, ami ugye ezt segíti, az valahogy nekem is egyszerűen hozzákapcsol ez a témához, és annak ellenére, hogy a gép előtt ülök és programozok, annyira érzem ezt a kapcsolódást, úgyhogy hogy mindenképp nagyon sokat segít.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a gyümölcs térkép kezdeményezéstől hallhattak, amelyet önök is böngészhetnek a gyümölcstérkép.hu honlapon. Beszélgetőtársam pedig Bognár Levente, alapító ötletgazda volt.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultóra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat a lakosságtól. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a végleges döntést az országgyűlési frakció hozza meg. A kormányfő kiemelte, hogy nem társadalmi konzultációt, hanem ajánlásokat kértek a magyaroktól. Sólyog Tamás korábbi köztársasági elnök mandátuma a hétvégén hivatalosan is megszűnt. A tudomány, a kultúra és a sport 16 jeles képviselője Polgár Juditot javasolta a tisztségre. Polgár Judit azonban nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót, a sakknagymester ezt hétfőn este Facebook oldalán jelentette be. A köztársasági elnök megválasztásának pontos menetét a hatályos alaptörvény szabályozza. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszályban veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A célra 10,8 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból az Agrártárca szerint. A támogatási kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani a szakminisztérium tájékoztatása alapján. A megítélt összegeket a tervek szerint legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik a gazdáknak. A tavalyi rendkívüli szárazság országszerte több mint 550 ezer hektáron okozott súlyos károkat. A mostani keretösszeg újabb segítség a korábban már kifizetett 46,5 milliárd forintos juttatáson felül. A korábbi kárenyhítésből több mint 37 milliárd forintot fordítottak közvetlenül az aszálykárok kompenzálására. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé az országos Széchenyi könyvtár. Az elindított Széchenyi híd szolgáltatási felületnek köszönhetően az adatbázisok már egy helyen kereshetők. A bővítés révén többek között 19. és 20. századi digitalizált hírlapok váltak teljességgel kutathatóvá. A sajtóanyagok között Csongrád Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdúbihar vármegyei lapok is találhatók. Emellett a távirati iroda 1945 és 1987 közötti hírei is elérhetővé váltak az elektronikus archívumban. A Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjteménye főként 16. és 18. századi közkincsekkel gyarapodott. A szerzői jogi védelem alatt álló műveket zárt láncon lehet olvasni az igénylő könyvtárakban. Kéziratok, zenei kották, grafikai plakátok és hanglemezek is felkerültek a Nemzeti Könyvtár felületeire. Az új rendszer egységes belépési pontot ad, így megszűnik a különféle adatbázisok közötti váltogatás. Bölcsödét nyitott a Szegedi Tudományegyetem, az intézményt hétfőn adták át. Az augusztus 1-től működő 26 férőhelyes intézmény két csoportban fogadja a gyerekeket. Gellin Klára rektorhelyettes elmondta, a cél a fiatal oktatók és hallgatók támogatása. A fejlesztésnek köszönhetően a bölcsödétől a gimnáziumig kínálnak oktatási szolgáltatást. Fendler Judit kancellár kiemelte, az egyetem törekvései a régió demográfiai céljait szolgálják. A férőhelyeket fokozatosan jövő áprilisig töltik fel, a gyerekekkel 7 szakember foglalkozik. Az intézmény emellett a Gál Ferenc Egyetem képzésének gyakorlati helyszíneként is működik. Az épületet a várostól bérlik, A felújításra és az eszközökre 101 milliót költött a Szegedi Tudományegyetem. A 900 négyzetméteres ingatlanban a jövőben még két új csoportszoba is helyet kaphat. Elkezdődött Tokajban a 22. Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál. A kéthetes nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó rendezvényen a hallgatók elismert hazai és külföldi művészektől tanulhatnak egyéni és csoportos órákon. A képzések mellett több mint 20 ingyenesen látogatható koncertet is rendeznek a településen. A közönség a baroktól a kortárs zenéig terjedő repertoárt hallgathat meg, megszólal többek között Dvořák 7. szimfóniája és egy Handel opera est is lesz. A kortárs zenei percek sorozatában idén a 100 éves Kurták György munkássága áll a középpontban, a részletes programok a fesztivál honlapján érhetők el.
1: Az időjárásról.
2: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhő tömbök érkeznek észak-északnyugat felől, csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultórát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját.
4: Sokáig gondolkoztunk a koncepción, és néhány év, egy olyan 5-6 év után rájöttünk, hogy egyetlen koncepciónak kell lennie, hogy jó programok legyenek. Értelemszerűen bizonyos, tehát a programok egy jelentős része illeszkedik a helyszínhez. Teljesen más egy kis település művelődési házában, vagy mondjuk egy templom kertjében megcsinált produkció, mint mondjuk a Sárospataki várban, vagy a Sátor új helyi megyeháza mögötti nagyszerű szabadtéri, kvázi szabadtéri színpadon. Tehát ezeken a helyeken minden helyszínen olyan produkciót kell létrehozni, amelyik illik a helyszínhez, amelyik adott esetben a nagysága, a befogadó képessége, vagy adott esetben az érdeklődés várható mértékéhez illesztjük. Úgyhogy a koncepciónk az, hogy minden esetben, minden évben megkérdezzük azért a résztvevő településeket, hogy van-e valami kérésük, van-e valami vágyuk, van-e valami ötletük, és egyébként 90%-ban sőt 95%-ban az a válasz, hogy magukra bízzuk, mert hiszen mindig is jó volt az, amit csináltunk.
3: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket.
5: Ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sport. Is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag az a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt. Lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztés és a középkori betűvetést. Középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatújan került bele már ide a Pajta játéktár előadásainak a sorában.
3: Ez tehát a kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével, köztük miskolci produkcióval is várja a közönséget. Hollerung Gábor fesztiváligazgató művészeti vezetőt hallják.
2: A fesztivált a Ferenc Kamara Zenekar Rolla János vezetésével indította el, ha jól emlékszem, 93-ban. Aki akkor valamilyen erre járt és meglátta a vidéket és beleszeretett, és úgy gondolta, hogy érdemes ide egy kulturális rendezvényt hozni, amelyik méltó ehhez a fantasztikus tájhoz, és egyébként hát ahhoz a borkultúrához, amely ugye azért világszínvonalú és világhírű. Ők egészen 2003-ig csinálták, 2003-ban nem vállalták már a fesztivál megszervezését, és akkor nagyon egy érdekes helyzet volt, hogy az Antenna Hungária nem azt tette az akkori főtámogató, hogy örömmel befejezte ezt a rendezvényt, hanem megpályáztatott hármunkat akkor még relatív fiatal karmesterek közül, és én kaptam azt a lehetőséget az Antennától, hogy folytassuk a fesztivált, és azóta 2004 óta minden esztendőben megrendezzük ezt. Voltak nagy nehézségek, voltak hullámok és mélypontok. Az utóbbi időben egy picit biztonságosabbá lett a rendezvény finanszírozása, és hát ebben az esztendőben is azt gondolom, hogy pozitívan és reménykeltően nézzünk a napokra, ami hiszem, hogy ebben az esztendőben is egy nagyon fontos és élvezetes program lesz.
1: Hogyan fogalmaznám meg, mi tulajdonképpen a fesztivál célja, küldetése?
2: Két dolog mindenképpen. Az egyik az, hogy azért ez egy kulturális szempontból ellátatlan terület, és ugye, ha szabad ezt hozzámondanom, lassan nyáron Miskolc is azzá vált most már, hogy nincs rendezvény. Egész nyáron a Bartók Fesztivál megszűnésével, és mi igyekszünk ezt az űrt valamilyen módon kitölteni. Úgyhogy az egyik szempontja a fesztiválunknak az, hogy az itt lakók számára értékes színvonalas programokat adjunk, és ez most már a két évtized távlatából jól látszik az, hogy mekkora érték, mennyire fontosnak tartják. Ugye a sok kis településen csinálunk rendezvényeket, ezek egyébként mindig díjtalanok, épp azért, hogy bárki hozzáférhessen. A dolog másik oldalán pedig fókuszatosan rátaláltunk arra a mechanizmusra, amely adott esetben az országból, ország bármelyik tájáról és külföldről is ide látogatók számára egy színvonalas mixet jelent, amelyben értelemszerűen szórakoztatásnak is jelen kell lennie, értékes produkcióknak is jelen kell lenni. Bizonyos szokásokat létrehoztunk, például ugye az esti jazz, amely minden este borozás mellett várja az odalátogatókat, a Sárospatakon már egy jó másfél évtizedes tradíció a borterasz, és hát rengeteg olyan produkcióval igyekszünk a közönséget szórakoztatni, amelyek adott esetben Budapesten vagy valahol láthatók voltak, de itt ebben a régióban nem, és hát olyan emberek, akik egyébként évközben nem is nagyon érnek rá adott esetben, hogy bizonyos színházakba vagy produkciókra elmenjenek, azok itt boldogan találkozhatnak ezen a fesztiválon. Igyekszünk minden évben olyan produkciókat összeválogatni, amely különleges, és hát a gyakorlatilag a művészet teljes palettáját felöleli.
1: Idén 40 helyszínen, 25 településen több mint 500 fellépő művész szórakoztatja majd a közönséget. Sok helyszín, sok fellépő. Milyen koncepció mentén szerveződik tulajdonképpen a fesztivál?
2: Sokáig gondolkoztunk a koncepción, és néhány év, egy olyan 5-6 év után rájöttünk, hogy egyetlen koncepciónak kell lennie, hogy jó programok legyenek. Értelemszerűen bizonyos, tehát a programok egy jelentős része illeszkedik a helyszínhez. Teljesen más egy kis település művelődési házában, vagy mondjuk egy templom kertjében megcsinált produkció, mint mondjuk a Sárospataki várban, vagy a Sátoraljaújhelyi megyeháza mögötti nagyszerű szabadtéri, kvázi szabadtéri színpadon. Tehát ezeken a helyeken minden helyszínen olyan produkciót kell létrehozni, amelyek illik a helyszínhez, amelyik adott esetben a nagysága, a befogadó képessége, vagy adott esetben az érdeklődés várható mértékéhez illesztjük. Úgyhogy a koncepciónk az, hogy minden esetben, minden évben megkérdezzük azért résztvevő településeket, hogy van-e valami kérésük, van-e valami vágyuk, van-e valami ötletük, és egyébként 90%-ban sőt 95%-ban az a válasz, hogy magukra bízunk, mert hiszen mindig is jó volt az, amit csináltunk. Gyakorlatilag, ahogy imént mondtam, igyekszünk egyfajta változatosságot szem előtt tartani, ha mondjuk egy településen tavaly egy ilyen rendezvényen van, akkor most idén biztos, hogy egy olyan rendezvény van, vagy olyan témájú komoly zene volt, akkor most egy könnyedebb produkció lesz adott esetben. Tehát egyfajta változatosságot igyekszünk létrehozni, bár egyébként az is egy tapasztalat, hogy nem volt olyan település, amelyben bárki is azt mondta, hogy hú, hát ez hasonlított a tavalyihoz, és ez miért van így. Gyakorlatilag az embereket színvonalas programokkal egyszerűen örömet tudunk adni, és ez több, mint elegendő mindenkinek, aki ebben részesül. Legyen szó a településről, legyen szó az odalátogatókról, legyen szó bármiről lényegében.
1: Mert hát a kulturális élmény mellett cél az is, hogy a látogatók felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, borkultúráját.
2: Ez így van. Egyrészt a műsorfizetünkben mindig nem csak a műsortról beszélünk, hanem egy picikét arról is, hogy adott esetben ennek a településnek mi az érdekessége, adott esetben milyen tradíciók kapcsolódnak ehhez vagy ahhoz a településhez, vagy bármilyen látványossághoz a régióban. Értelemszerűen a borkultúra igen erősen jelen van, hogy jó pár pincészetben tartunk programokat, amelyek között hát kimondottan különleges, egyedi és adott esetben Budapesten sem, meg nagyvárosokban sem hallható programokat csábítjuk az embereket, de adott esetben most már azért a csábításnak a nehézsége azért ez rendkívül leegyszeresedett, mert az emberek pontosan tudják, hogy mire számíthatnak hol. Úgyhogy igyekszünk adott esetben programokat úgy egymás mellé állítani, hogy például valaki egy nap egy kora délutáni, egy késő délutáni programon jelen lehessen, és aztán az esti programon is, tehát igyekszünk minden olyan mechanizmus szem előtt tartani, amelyik adott esetben segítheti a közönséget ahhoz, hogy még több élményhez jusson. Természetesen mindig vannak újdonságok, mindig vannak új települések, vannak új helyszínek, most például ugye Tokajban a nagy rekonstrukcióból megnyílik az Aranysas rendezvényközpont, amelyik hát egy új kulturális helyszíne lesz, az nyilván a városnak is, de az ott esetben hát mi avatjuk föl az idei Zemplén Fesztiválon, de bármelyik rengeteg település mondhatnánk, ahol igyekeztünk újdonságokat tenni. Az egész fesztiválnak, és mondom, a műsorfőzetet, aki megnézi, az érezheti azt, hogy nagyon-nagyon sok információt szeretnénk adni, nem csak a rendezvény programjairól, hanem magáról a térségről.
1: A 40 helyszín több mint 500 fellépő művészét most nehéz lenne felsorolnunk, ha egy-két érdekességet, különlegességet kiemelne a hallgatóknak.
2: Hát ez igen nehéz egyébként, és nagyon, ezt az interjú kereteit, ezt biztos, hogy nem tudnánk szétfeszíteni. Hát értelemszerűen a nyitó hangverseny, amely persze ilyenkor már el is kelt, de azért ez mégis a rendezvénynek a legkedveltebb és leginkább legnagyobb érdeklődésre számot tartó produkció, amely hát nyilván protokolláris okok miatt is vált ez, de igyekszünk minden évben ezt valamennyire azért különlegessé tenni. Idén a nyitókoncerten lényegében az amerikai függetlenség nyilatkozat évfordulójának okán egy Gershwin Dvorzsák koncerttel nyitjuk a fesztivált, ahol Gershwin zongora versenyen szólal meg, ugye a koncertet, a nyitó koncertet mindig a Budafoki Doktányi Zenekar játsza, a fesztivál rezidens zenekar, ahogy ezt fogalmazni szoktuk, és értelemszerűen Dvorzsák új világ szimfóniája is, bár azért ez egy csezene azért, de mégis valamilyen módon Amerikával kötjük össze azért. Másnap például egy rendkívül izgalmas produkció lesz fiatalokkal, Mozart és a Múzsák címmel, Miklós Erika és Novák Péter vezetésével egy sor fiatal muzsikus jelenik meg, és adnak számunkra egy fantasztikus Mozart programot, de mondjuk például ugyanezen a napon a Patricius Borházba az Őrül Dilis Halálos Szerelem címmel egy rendkívül érdekes, valójában Schumann dalokra épülő programot hallunk, ami sokkal izgalmasabb annál, mint amire gondolunk, hogy egy dalciklus vagy dalciklusok lehetnek. Ugye minden nap, tehát végtelenségig tudom sorolni, egyébként azért a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy az első három napja hagyományosan ugye Sárospatak, Sátorai Juhja és a harmadik pedig Szerencsen lesz, itt is, ott is egyébként, és ezeken a koncerteken mindig a BDZ együttesei, vagy maga az egész zenekar játszik, ugyanígy lesz ez most ebbe az esztendőbe is, egy nagyon izgalmas program lesz, egy kicsit kilépve a klasszikus mederből a Szerencsi program is, és hát nehogy valaki azt gondolja, hogy ezt mi kisajátítottuk magunknak, hanem hál' Istennek ezek a nagyobb városok elvárják tőlünk, hogy ezek a produkciók megszülessenek, és ezek egyfajta presztízs, és ez egy nagyon nagy öröm számunkra. Elmondhatatlan mennyiségű izgalmas dolog lesz, ami a napokon, attól kezdve, hogy egy fantasztikus tangó produkció lesz, természetesen számos református, illetve a katolikus templomokban lesznek hangversenyek, a színházi produkcióink lesznek, nem is kevés, fantasztikus irodalmi produkcióink lesznek, megszokott módon a Magyar Nyelv Múzeumában, de adott esetben például a Sárospataki Művelődési Központban is. Én csak azt tudom mondani, hogy akit érdekel, a Zempléni Fesztivál is tervezi, már minden műsort már a honlapon megnézhetnek, válasszák ki a számukra kedves műsort, és váltsák meg a jegyeiket azokra a hangversenyekre, amelyek értelemszerűen fizetősek, és hát persze bárkit szeretettel várunk a ingyenes koncerteken, amiről ugye mondtam, hogy azért egyfajta népművelés szándéka a mindenki számára hozzáférhető kultúra megjelenése és jelenléte, amit igen fontosnak tartunk.
1: Egy hónappal a fesztivál kezdete előtt beszélgetünk most. Hol tartanak ilyenkor az előkészületek? Ilyenkor már minden a helyén van?
2: Hát még a fesztivál alatt sincsen minden a helyén. A világ az ilyen. Értelemszerűen a program az készen van, a program az megtekinthető. A résztvevőkkel lényegében hát kevés kivételtől, mert azért mindig vannak utolsó pillanatban részben változások, részben hát, hogy is olyan, csak némi alkohol problémák is fölmerülhetnek. Lényegében a rendezvény készen van, a csapat tudja, hogy mi a dolga, minden háttérmechanizmus az lényegében tudja a dolgát, hogy mikor épüljön, hol föl, milyen színpad, ehhez kapcsolódó technikai igényekkel. Úgyhogy lényegében a rendezvény készen áll, és azt is kell mondanom, hogy ebben az esztendőben azért korábban tudtuk elkezdeni, mert még a leköszönő kormányzat a választás másnapján azért elküldte nekünk a amúgy már egyébként megítélt összeget, úgyhogy azt tudom mondani, hogy évtizedek óta nem volt olyan fesztiválunk, ahol már áprilisban tudtuk, hogy mennyi pénzünk van, úgyhogy értelemszerűen még tudatosabban és még magabiztosabban tudtuk a programot összeállítani.
1: Ha jól tudom, önnek miskolci kötődése is van, hiszen a Miskolci Szimfonikus Zenekar másodkarnagya volt. Hogyan, mivel invitálná, inspirálná a miskolciakat, mi alapján válogassanak, mivel invitálná a fesztiválra a helyieket?
2: Hát egyébként ezt elárulom, bár lehet, hogy ezeket nem szabad elmondani, de hát szerintem igen. Tehát mi nyitottak vagyunk arra, csak egyenlőre igazán beszélgető partner, vagy döntő képes partner nincsen, hogy Miskolcon magában mit csináljunk egy produkciót esetleg a fesztivál alatt, ez még mindig nem zárult el. Amúgy egyébként egy miskolci produkciót befogadtunk értelemszerűen a fesztivál programjába, ami Tolcsván lesz, tehát bennünk van egy nyitottság, hogy ameddig miután én nem gondolom azt, hogy ez a fajta zempléni zártság, amely a zemplénieket jellemzi, azért azt gondolom, hogy mint ahogy kikiléptünk máskor is azért a határokon kívüli településekre, hogyha egy ilyen helyzet van, ameddig egy ilyen helyzet van, mi szívesen adott esetben a miskolciak számára is. Miskolcon, ha ez sikerülni fog, akkor még időmet fogják tudni. Minden esetre a miskolciaknak azt tudom mondani, hogy ugyanazt, mint bárkinek, kukkantsanak benne a programba, és meg fognak lepődni, hogy mindent láthatnak, és egyébként azért azt kell mondanom, hogy a déli régió aztán végképp nincsen annyira Miskolctól. Negyed óra, 20 perc autózás, tehát bárkit szívesen látunk, és hát én abban bízom, hogy az egész megyének, nem csak a Zemplén régiónak növekedni fog tudni a következő időszakban a kulturális ellátottság a nyári időszakban, mert én azt gondolom, hogy ez pláne ilyen nagyváros esetében elkerülhetetlen.
1: 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével, köztük miskolci produkcióval is várja a közönséget. Hollerun Gábor fesztiváligazgató művészeti vezetőt hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A Pajta Játéktár egész nyáron várja az érdeklődőket. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Több mint 600 évet visszarepülünk az időben, mert hogy mindenkit vár a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal. Tulajdonképpen itt először is az iskolákat célozzuk. Céloztuk már az elmúlt években is a tanulókat, tanárokat, mert hogy ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén. Tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sportokat is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt.
1: Milyen előadásokról van szó tulajdonképpen?
2: Hát először is a fegyvermustrával kezdeném, de több előadásról beszélünk. Ezt majd kicsit később az interjú során szeretném érinteni, hogy a szükség hozta a Pajta Játéktárat, mégis nagy siker lett, de lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztés és a középkori betűvetést, bár hogy revidiálom magam, mert hogy a középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatúj került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában. De mi is ez? A fegyvermustra előadás elsősorban a lovakkor fegyvereit, védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, a középkori lovagok életét és a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatja be interaktív formában. Hogyha ezt kibontjuk, akkor érintjük azt, hogy tulajdonképpen hogyan válhatott egy nemes emberből lovag, vagy hogyan válhattak az apródokból lovagok, akik lovagiskolákban sajátították el hosszú éveken keresztül azt a tudást, amit aztán később kamatoztatniuk kellett a csatákban. Kiből válhatott lovag? Hiszen azért nagyon sokan persze, amikor hozzánk látogatnak, akár a várba látogattak, akár ide a pajtába, akkor nem tudják, hogy ez csak egy szűk szelete, egy szűk rétege a társadalomnak. Egyrészt a nemesi rangot viselők, másrészt pedig akik lovaggá válhattak. Persze ez az egyik legizgalmasabb része, de mégis az fontos tudni, hogy nagyon-nagyon hosszú tanulás várt arra, aki 5 éves korában mondjuk apródként bekerült egy lovagiskolába, elszakítva az édesanyjától és az édesapjától, és utána mondjuk az udvarba került. Tehát hosszú éveken át tanult, először apród volt, így nevezték azokat, akik 5 és 13 éves kor között tanulták ezt a mesterséget, aztán pedig, vagy ezt a szakmát mondjuk így, aztán utána 13 éves kortól 21 éves korig válhatott valaki, vagy a lovaggá válás rögös útján lehetett fegyvernök, mondjuk így, tehát, hogy itt is lépcsőfokok voltak, és az is érdekes, hogy ezeket a gyerekeket, szó szerint gyerekeket, tehát a 13 és 20 éves kor közti gyerekeket ugyanúgy elvihették már csatába, hiszen a vazallus rendszerben nagyon nagy hűséggel tartoztak a hűbér uruknak, tehát még úgy, hogy a tanulás közben voltak, hát ezért volt az, hogy sajnos nagyon sok apród, vagy nagyon sok fegyvernök is meghalt a csatákban, hiszen teljesen szolgálni kellett az urukat. Na most, amire vissza szeretnék utalni, hogy nem csak a középkori kartforgatásban, íjászatban és mindenféle fizikai dologban kellett jártasnak lenni, hanem bizony a kultúrában és a tudományokban. korszakban is. Egy lovag azért lehetett ideál, vagy azért lehetett eszmény, de erre majd még a interjú során ki szeretnék térni. Tehát ez a fegyvermustra, gyakorlatilag a fegyvereken keresztül bemutatjuk a lovagság életét, és hát persze itt is érintjük a különböző más társadalmi rétegeket, hogy ők hogy viszonyultak a lovagsághoz. A Diósgyőrvár történet is a lovagi tornák világa, ez a második előadás. Tulajdonképpen a vár történetét meséli el, egészen visszanyúlva még a lajoskori vár elé, tehát az Ernyebánféle nemzetségi várhoz. Ezért mondtam, hogy a kezdetektől mesél az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. A hallgatósága vár történetével megismerkedhet, és a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével, és a lovagi tornák olykor brutális világával, hiszen nagyon sok hollywoodi, amerikai filmben látjuk a lovagi tornákat is feldolgozva, és én azt el szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez valójában hogy nézhetett ki, ami nem azt jelenti, hogy egyébként ott nem a valóságot látjuk, sok esetben igen, de azért van, ami el van túlozva, hiszen például csak egy érdekességet felvillantva a rádióhallgatóknak, itt is több szeletével ismerkedhetünk a lovagi tornáknak. Volt egy úgynevezett buhurt, például, ami úgy nézett ki, mint gyakorlatilag, mintha lejátszottak volna egy csatát. Tehát nem az, amit a filmekben megszoktunk, hogy egy úgynevezett sorompó mellett ment két teljesen nehéz páncélzatba öltözött lovas katon, és ki kellett egymást ütni a nyerekből. Ez ugye a viadal része, tehát volt a buhurt, a viadal és a torna. Mindegyik máshogyan nézett ki, és más volt a célja, de tulajdonképpen a lovagi tornák azok olyanok voltak, mint ma egy nemzetközi sporteseménynek, vagy egy színházi előadásnak a keveréke. Tehát ott a középkori forgatagban ez szinte mindenki élvezte, és még párhuzamot hoznék az ókorral is, ahogy mondjuk a nagyobb amfiteátrumokban, vagy akár a Kolosszeumban láthattuk a gladiátor játékokat. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy teljesen jó a párhuzam, hiszen ezek a küzdelmek nem életre halálra mentek, hál' Istennek, de a nép szórakoztatása az mindenképp cél volt egy ilyen lovagi tornán, és természetesen egy-egy ügyes fegyvernök azt várta ettől, hogy felfigyelnek rá. Azért mondtam, hogy ugyanúgy, mint ma egy nemzetközileg ismert sportol, és hogy még hozzak erre egy példát, ez tényleg úgy kellett elképzelni, hogy volt, aki a lovagi egy idő után, hogy lovagi tornákból élt meg, olyannyira, hogy mint ma egy nemzetközi szintű teniszező, aki állomásról állomásra utazik, így utazott egy lovag felszereléssel együtt, kockáztatva egyébként teszem hozzá az életét is, hiszen azért volt, hogy többször éles fegyverekkel vívtak lovagi tornát, most nem pont a párviadalra gondolok, másrészt pedig ugye még a tompa fegyverek is üthettek olyan sebeket, ami gyakorlatilag a lovag életébe került, vagy az egészségének romlásába. Sokszor van olyan leírás egyébként könyvekben, hogy például amikor kiütötték a nyerekből a lovagot és puffant a földön, hát tudjuk, hogy milyen magasok voltak ezek a csatamének is, meg a lovag, akkor akár eltörhetett a gerince, vagy különböző más problémákat is okozott később. Sőt, hát a lovagi tornák olyannyira veszélyesek voltak, hogy ha jól emlékszem, egy krónika 1240-ből arról számol be, hogy 40 lovag fegyvernökével adta életét, például egy ilyen nagy lovagi tornán, ahol persze több száz ember vett részt, de hogyha megnézzük, akkor brutális. A látogatóknak gyakorlatilag ezt szoktam elmondani a vár története mellett a lovagi tornák világáról. A vár történetét pedig úgy tudjuk, hiszen nem látogatható a vár. Tudjuk, hogy a rekonstrukció második szakaszában vagyunk most is, hogy egy úgynevezett, szinte ilyen külső vársétáról beszélünk, ahol megmutatván azokat az oldalakat, az északi oldalt, a keleti oldalt, a nyugati és a déli oldalát a várnak, mindig elmesélem, hogy melyik palotaszárnyban kik laktak, hogy éltek, mi volt ott. Beszélek a kétszintes várkápolnáról, ami egy kuriózum Európában, tehát mindent kívülről mutatok meg. Egyébként az az érdekesebben, hogy legalább ugyanúgy élvezik a látogató, hiszen képszerűen mondom el, hogy ott van Szent Hedvig csonterekéje, amikor ugye látogatható a vár, például az oltárban, hogy hogyan misészhettek ebben az időszakban a várkápolnában, hogy a déli palotaszárny az a mindenkori királynék palotaszárnya, a keleti oldal, ahol a mindenkori királyok, hát itt jelesül ugye Lajos király élt, nem volt ez összevonva ebből a szempontból, az északi terem, a lovakterem, ami Közép-Európa szinte legnagyobb lovakterme, olyan nagy volt, hogy csak az avignoni pápai palota kihallgató terme előzte meg, tehát hogy felvillantok érdekességeket, És természetesen nem az egész vártörténetet mondja el az ember, hiszen elég idétlenül hatna, hogyha nem megyünk be a várba, és akkor a vártörténetét így mondom el, de amit kívülről érinthetünk, láthatunk, most már gyönyörűen látszanak egyébként, ahogy a kaputornyok emelkednek, ahogy ez a reneszánszban lehetett, és akkor különböző korok szempontjából így mesélek érdekességeket. Úgyhogy ezt így tudjuk megoldani, a lovagi tornák világáról pedig természetesen hol máshol mesélhetnék, mint autentikusan a lovagi tornák terén, hogy nézett ki például egy lovagi aréna, és azt is, amit az előbb elmondtam.
1: És mit jelent a középkori szemfényvesztés?
2: Hát ez vadonatúj előadásunk, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, melyben a középkorról, illetve a használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a látogatók. Minden korosztály számára ajánlott, mert egy igazi bűvésszel dolgozunk. Tehát ez azért fontos, mert nem valaki betanulta, nem én betanultam mondjuk ezt a műsort, és akkor előadom, hogy nem vagyok bűvész, de eljátszom, mintha bűvész lennék, hanem tényleg kollégánk olyannyira bűvész, hogy egyébként, és szerintem ezt meg is kellett említeni az Európa Rádióban, például a gyermekkórházban is, a gyekben is a beteg gyerekeket segíti, és szinte nagyon sokszor megy oda előadást tartani, tehát hogy szerintem ez a szerepvállalás is, társadalmi szerepvállalás is nagyon szép tőle, és nagyon sok helyütt megfordul. Itt az alkímia köntösébe van ez beleöltöztetve. Tehát pont azért, hogy vissza tudjunk menni az időbe, tehát mond is információkat, tanít is, de alapvetően ez elkápráztat mindenkit. Ezt én láttam, hogy szeretik a kicsik is, tehát akik most kerültek általános iskola alsóba, de ugyanígy a nagyobbaskák, sőt még a középiskolások is, amikor jönnek az osztály. Úgyhogy ez a középkori szemfényvesztés, ez tavaly is nagyon ment, nagyon sokan kérték. Ugye ez, ebben nincs száraz tényanyag, semmi nincs, hanem gyakorlatilag egy bűvész show. Körülbelül 10 esztendővel ezelőtt indult el a várban a betűvetés program, amelynek az volt a célja, hogy a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban kipróbálható legyen. Ez az írásforma valóban nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderül, hogy közel sem lehetetlen. A látogatók ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták a betűvetést, mondtam, hogy én már megtanultam írni, szokták ezt mondani, ám nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is szívesen csatlakoztak, és akár órákon át élvezettel és nagy elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával. És miközben egyre magabiztosabban kanyarították a maniszkulákat, a történeteket hallgatva jobban megismerik egy letűnt korszak mindennapi vagy hétköznapi életét, úgyhogy a középkori betűvetés is gyakorlatilag ezt hozza el. Azért ide hozzátenném, hogy ez tényleg ne egy unalmas írásórának gondoljuk, hiszen kolléganőm teljesen beöltözve viseletben mesél közben, ahogy itt próbáljuk a... Egyébként nagyon nehéz írásjeleket, tehát most a mai korunkban nehéz írásjeleket kanyarintani, ő közben hétköznapi történeteket mesél és sztorizik, úgyhogy hihetetlenül elröppen, és majd erről fogunk beszélni, de most, ahogy voltak nálunk a szakmai csoportból sokan, hát nagyon élvezték. Még olyannyira, hogy ilyen 30 percre hirdettük meg ezt a betűvetést, és 40 vagy 45 percnek kellett leállítani, hogy hát másik program is van, amire át kéne mennünk, de még mindenki minden áron még az utolsó betűket és ilyen kis maniszkulákat kanyarítani akarta, úgyhogy sikere van ennek is. Tehát ezeket hoztuk le, ezeket az előadásokat, amivel gyakorlatilag kompletté tesszük azt, hogy a pajta játéktár élvezhető legyen, és hogy tudásanyagban is kapjanak valamit a látogatók. A középkori és a népi fajátékok és az előadások mellett, amik nagyon mennek, tehát e köré épült tulajdonképpen a pajta, ami azért fontos, mert ezek úgy lettek megalkotva, ahogy a középkorban lehettek. Nem minden autentikus természetesen, de a legtöbb játék igen. Tehát ez azt jelenti, hogy a középkorban is játszhattak ezzel a gyerekek, és ebből gyűjtöttünk. Egyébként ezt nagyvárosi rendezvényeken is, mert ugye legtöbbször kivisszük a pajta játéktára, legyen az gyereknap, most legutóbb ez volt például, hogy oda vittük ki, ez jut eszembe, és szinte nincs megállás annak a kollégának, aki oda kimegy, egész nap figyelnie kell, hogy azokat a játékokat rendeltetésszerűen használják, de hogy arra utaltam, hogy mindig voltak nála. Tehát, hogy ez egyébként közkedvelt nagyon. És vannak a középkori sportok, amire szeretném ezt nagyon felfűzni, az íjászat, a fegyverhajítás és a fegyvertapogató. Íjáztatás természetesen csak akkor, hogyha külön ezt kérik, akkor vállalunk abból a szempontból, hogy megmutatjuk, hogy hogyan is lehet ezt csinálni, viszont dobócsillag, csatacsillagdobást folyamatosan, meg kelevészhajítás is van, azt is nagyon élvezik, van egy rendes céltáblánk, természetesen minden biztonsági előírást betartva, tehát kollégám ügyel arra, hogy minden gyerek egyes egyedül álljon ott a céltábla előtt, ne az legyen, amikor dob, ne az legyen, hogy körülötte ott vannak a gyerekek, és megsértik egymást, hiszen azért ez a csatacsillag is, és a kelevéz is egy veszélyes üzem, régen is az volt, még hál' Istennek semmilyen probléma nem történt, de tényleg nagyon figyelünk. Tehát íjászat van, ezek a dobások, és a fegyvertapogató is, ahol egyébként még a láncinget is megemelhetjük, vagy akár felpróbálhatjuk, megnézzük, hogy mitől lehet egy ilyen láncing 12-15 kiló, ami egyébként úgy tűnik, hogy egy kis lezser ingecske, aztán amikor felveszik, pont az előző szakmai napon, amikor felvette az egyik fiatal egyetemista hölgy, hát meglepődött, meg a sisakot, hogy azért ez milyen nehéz egész nap ebben lenni, és ez még csak a láncing gyakorlatilag, ezen még nincs rajta mellvértezett lábvért, vagy bármi más, ami még brutálisabb, hiszen tudjuk, hogy 40-50 kiló volt a teljes vértezet egy lovagon. Úgyhogy nem elég, hogy saját maga még enervált volt mondjuk a csata, nem tudom, hanyadik órájában, de még ezt is cipelnie kellett, de hát egy lóvértet is úgy képzeljünk el, hogy a 600 kilós állaton mondjuk, vagy 500 kilós állaton 150 kiló csak a vértezet, hogy ne sérülhessen úgy az állat. Úgyhogy ezekről is beszélünk, és meg lehet tapogatni, meg lehet fogni, fel lehet próbálni, és lehet kérdezni, ez nagyon fontos, hogy utána mindig kialakul egy ilyen beszélgetés, akár klikkesedve, akár ha egyes emberekkel foglalkozunk csak.
1: Úgyhogy akkor mondhatjuk, hogy interaktívak a foglalkozások mindenképpen.
2: Igen, és tavasztól, ahogy itt beszéltünk is, tavasztól egészen késő őszig várjuk hétfő kivételével hétköznapokon, tehát kettő péntekig a csoportokat. Van itt olyan, aki a tábor szervez úgynevezett programot, és a pajta játéktárat jelöli meg, tehát iskolás táboron, aki tényleg osztálykirándulásra hozza a gyerekét. Legutóbb volt

0: akkor mindenképpen szerettük volna, hogyha nem merülnek feledésbe ezek a előadások, sem a középkori sportok, azt, amit ugye mi garantált tematikus hétvégéken adtunk a látogatónak, akár télen mondjuk bent a lovakteremben, nyáron már az udvaron lehetett tartani, akár a fegyvermustrát, meg az előbb említett előadásokat, hát pont ez volt a pajtának az egyik alapgondolata, és így alakult ki. A dekorációt azt a kollégáim, ugyancsak a kollégáim csinálták zseniálisan, hogy a lovagi tornák tere hátulján leválasztják ezt a kis részt, és ott azt mindenki tudja, mert gyakorlatilag már maga a belépésnél a nagy kapunál is hirdeti ezt tábla, hogy pajta játéktár, tehát hogy eltéveszthetetlen, hogy megtalálják ezt. Ez azért volt jó, mert ugye tematikus családi napokat is indítottunk rá az elmúlt években, reméljük, hogy ez most is visszatér, amikor bárki, tehát meg voltunk nyitva mondjuk vasárnap, és akkor bárki betérhetett, aki éppen arra járt, be is tértek, egyébként elmondom, hiszen ugye látták a várat, akkor még nem ebben a formájában, mint most, hanem amíg a építkezés elején, és hát felkeltette az érdeklődés, hogy mégis mi folyik itt, tehát hogy hál' Istennek nincs ott minden zárva, de mondom, az osztálykirándulásos történet az viszont folyamatos, tehát az minden évben ment, még akkor is, amikor esetleg nem hirdettünk tematikus családi napokat, úgyhogy nagyon a szükség szülte, de felfutott ez a pajta az elmúlt években. Igazából nagyon jók a visszajelzések, és örülnek az emberek, hogy kapnak valamit a várból, és az építkezés alatt is kaptak valamit. Úgyhogy ezt mondhatjuk, hogy egy szükség szülte, de sikertörténet.
1: És ugye játéktár a neve, de nem jelenti azt, hogy a játék csak a gyerekeknek szól.
0: Hát abszolút nem, pont ez a családi napokon látjuk azt, hogy sokszor a család együtt játszik egy-egy ilyen középkori játékkal, és nagyon örülnek ennek. Úgyhogy nem, meg ezek a játékok nincsenek korhoz kötve, tényleg nincsenek korhoz kötve. Nagyon sok olyan játékunk van, amit például a lengőteke, mondjuk egy ilyet, amit ugyanúgy felnőttek is szoktak máshol is játszani, csak ez most a tematikájában középkori, meg kinézetében is.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a pajta játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A témában a kultúra mai vendége Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere volt.
2: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hitelesítette az április 12-e demokrácia napjává nyilvánítását célzó kezdeményezését a Nemzeti Választási Bizottság. Hétfői online ülésükön hoztak erről döntést. A benyújtott kérdés arról szól, hogy a parlament nyilvánítsa-e emléknappá ezt a dátumot. A testület 8 igen és 1 nem szavazattal támogatta a népszavazási javaslatot. Az indoklás szerint a kezdeményezés megfelel a törvényi és alkotmányos feltételeknek. A testület megítélése alapján a megfogalmazás egyértelmű és pontos. A választópolgárok számára így világos döntési helyzet alakulhat ki a kérdésben. A Nemzeti Választási Bizottság által hozott határozat egyelőre nem jogerős. A döntés ellen 15 napon belül lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni a kúriához. Amennyiben nem érkezik fellebbezés, megkezdődhet a folyamat következő szakasza. Országos nemzetiségi mandátumot adott ki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A magyarországi románok országos önkormányzatában megüresedett egy képviselői hely. A korábbi képviselő Szucsigán László június közepén mondott le tisztségéről. A nemzetiségi önkormányzati mandátum megszűnése esetén a jelölő szervezet nevezi meg az új tagot. A szabályok szerint ennek hiányában a lista soron következő jelöltje kapja meg a helyet. A jelölő szervezet a határidőn belül kérte a lista 11. helyén szereplő jelölt megnevezését. A bizottság kiadta a mandátumot Kreszta Tarjánnak, mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályoknak. A bizottság határozata egyelőre nem tekinthető véglegesnek és jogerősnek. A döntés ellen 3 napon belül lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni a kúriához. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. Különösen fontos terület a Balaton szegély zónája és a Tiszató környéke. A tavak mellett a Dráva mentén, Budapesten, Sopronban és Hajdúbiharban is gyérítenek. Szakemberek a tenyészőhelyeken földi biológiai, szükség esetén kémiai eljárást alkalmaznak. A folyók menti aszály miatt főként az inváziós fajok lakóövezeti jelenléte okoz gondot. A katasztrófavédelem a büdzsé felét már a hatékony biológiai lárvagyérítésre fordítja. A kifejlett szúnyogok ellen továbbra is a kémiai kezelések nyújtanak védelmet. A lakosság is segíthet a ház körüli vízzel telt edények és hordók rendszeres kiürítésével. A csökkentést segítő otthoni teendőkről az egészségügyi hatóság honlapján található tájékoztató. Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című művét adta elő a Károli Gáspár Református Egyetem színpada. Az adaptációt Léner András rendezte, aki korábban már hivatásos színészekkel is színpadra állította a darabot. A rendező kiemelte, a hallgatók óráik mellett szabadidejükben óriási lelkesedéssel próbáltak. A produkció fókuszában az identitás, a családi örökség és a transzgenerációs traumák állnak. A társulat nem kész színészeket vár, hanem nyitott diákokat, akik szeretnének fejlődni. A szereplők szerint a közös munka mély önismereti utat és új látásmódot adott számukra. Az előadásban résztvevő hallgatók közül többen már színházi irányban tanulnak tovább. A darab nem kész válaszokat ad, hanem párbeszédre és reflexióra hívja a közönséget. Írja a református.hu. Fotópályázatot hirdet a légi közlekedés környezeti és egészségi hatásairól a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület. A repülés a teljes kép című kiírásra amatőr és profi fotósok dokumentarista stílusú képeit várják, amelyek ráirányítják a figyelmet a zaj és hőszennyezésre, valamint a kerozinfüstre. Nevezni legfeljebb 5, 2024. január 1-e után készült saját fotóval lehet, a mesterséges intelligenciával módosított képeket kizárják. A zsűri általános és fiatal kategóriában hirdet győztest, emellett közönségdíjat is átadnak. A nyertesek 50 ezer forint értékű utalványt kapnak. A pályaműveket szeptember 6-áig várják, a részletek a szervezők honlapján olvashatók.
0: Az időjárásról.
1: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunkban egy különleges asszonnyal beszélgetünk, aki rengeteget harcolt a lelkésznők jogaiért, de soha nem volt feminista. Az első budapesti női lelkész, aki megszerezte a palástjogot, vagyis eskedhetett, keresztelhetett, temethetett és lehetett saját gyülekezete. Karsai Eszter, a református egyház két meghatározó lelkipásztora, Gyökösi Endre és Farkas József örökségét vitte tovább lelkészi szolgálatában. Úgy tartja, Isten gyönyörködik abban, ha a gyermekei küzdenek, és küzdelemben nem volt hiány. Ilyenkor gyakran gondolt a nagyapja kitartására, aki gyalog jött haza a szibériai hadifogságból. Karsai Eszter egy olyan 8. kerületi gyülekezetet vezetett éveken át, amelynek soha nem volt temploma, mégsem cserélt volna senkivel. Ajtaja mindig nyitva állt a bajba jutottak előtt, gyakran késő estig lelki gondozta a hozzáfordulókat. Hallgassanak meg egy bátor, nyitott, együttérző asszonyt, aki igazán sokat tett azért, hogy a nők egyenjogúak lehessenek a férfiakkal a református egyházban. Karsai Eszterrel, a budapesti Gyulai Pál utcai gyülekezet azóta már nyugalmazott lelkészével Fekete Zsuzsa beszélgetett.
2: Igen, volt az életemnek egy olyan szakasza, amikor a veszteség élmény, az elbizonytalanodás olyan mélyre sodort, hogy szinte úgy éreztem, hogy csak a mai napot éljem túl, csak ezt a feladatot el tudjam végezni. Nehéz volt talpra állni, amikor úgy éreztem, hogy minden, ami nekem érték, és alapvető tartást jelent, az elveszett. Akkor fedeztem fel igazán újra ezt a nagyapámat, akit ugye én nem is ismertem. Bizonyára örökölünk mi az ősöktől, genetikailag is, meg történetileg is, és tudatilag is sok mindent. Gyász és veszteség egyszerre szakadt rám, meg még az életközép válságnak a szele, ami 50 éves korom körül történt, mindez akkor úgy egyszerre nagyon mélyen találtam magam, és újra kellett építkezni. Úgy alakult, hogy el kell válnunk a férjemtől, és ez egy nagyon nagy válságot okozott nekem, mint lelkésznek nyilvánvaló. Ez szembe ment mindazzal, amiben hittem, hogy márpedig, ha az ember esküdtesz a templomban, akkor az Isten színe előtt, meg emberek előtt is egy kötelező haladási irány, és hűségre kötelez, és úgy éreztem, hogy ez a bűnök bűne, hogy én elválok, de muszáj volt. És akkor egy ilyen válságos élmény szakadt rám, hogy ha kell, ha muszáj, akkor nekem el kell hagynom a lelkészi szolgálatot is, hiszen hogyan tudok én majd ezután fiatalokat összeadni, jegyeseket támogatni és irányítani, ha én magam megbuktam. Aztán lassan-lassan kellett erre rájönni, hogy hát egyedül nem is lehet fenntartani egy olyan kapcsolatot, amiben ketten vannak. Tehát ezt én már régóta egyedül próbáltam egybetartani. Egy-két hónapra rá meghalt az édesanyám, de egyik pillanatról a másikra, tehát hirtelen és váratlanul is ez a gyász is tényleg ráerősített erre a nehéz válságra. Az külön érdekes, hogy életközép válságnak is nevezhető az állapot, amikor úgy újra gondoltam, hogy mi az, amit elértem, és mit akarok ezután. Ehhez képest olyan csodálatos mentőövet nyújtott az Úristen, hogy ma sem értem igazán, hogy keveredtem én akkor be az egyetemre, hogy egy másoddiplomát szerezzek. Én nem gondoltam, hogy én felvételizek bárhova, és mondták, hogy de, nyugodtan, persze, hát ez egy másoddiploma, és szupervízornak képeznek a Károli Gáspár Egyetem pszichológia szakán. Félve, szerénykedve mentem a felvételire, ahol Bagdi Emőke szeretettel fogadott, és mondtam, hogy hát már elég idős vagyok ahhoz, és azt mondta, hát mindnyájan tanulunk életünk végéig. Előadások voltak, illetve a szupervízori képzés, és ezek teljes mértékben érdekeltek is nagyon, de szinte fizikailag ki támogattak abból, hogy minek fölkelni reggel, ha úgy sincs senki a lakásban, ha úgy sem követeli senki semmit tőlem, tehát hogy abból a hirtelen bizonytalanság érzésből, hogy egyedül maradtam, kihúzott engem ez a tanulási és új irány, ami nagyon sokat adott. És ott tanultam meg Komlósi Piroskának az előadásából, hogy egy válság, amikor lezuhan az ember szinte a szakadékba, abból felépülve még többre lehet eljutni. Tehát magasabb szintre juthatok, hogyha ezen túl vagyok. És ez nekem egy reménységet adott, hogy szóval van felépülés és van kiút. Az még külön fontos, hogy az én válásomat viszonylag egyszerűen el lehetett intézni az egyházi bíróságon, mert a házasságtörés volt a férjem részéről, amit ő egyértelműen írásban adott, így engem nem vádolt senki semmivel, nem is volt se a gyülekezetbe, se sehol ebből látványos konfliktus. A gyülekezet egy emberként mellém állt, és nagyon sokat segítettek azzal, hogy elfogadtak, és még jobban szerettek, ahogy akkor a gondnok megfogalmazta.
3: Azt tapasztalom, hogy amikor a lelkipásztorok válságba kerülnek, akkor az az elvárás, hogy hát kapaszkodjon Istenbe, és minden megoldódik. Ezek szerint nem?
2: Hát nem ilyen egyszerű, hogy majd az Úristen megoldja. Nekem magamnak is dolgoznom kell azzal, amibe kerültem, amiben vagyok. Végig kell vizsgálnom, hogy mi az, amit én rontottam el, mi az, amiben én, nekem felelősségem van, hogy történhetett ez, mi az, amit én esetleg tévesen, reménységként magamban hordoztam, és az nem volt helyes, nem volt reális. Én hiszem azt, hogy az Úristen abban gyönyörködik, ha a gyermekei küzdenek. Nem úgy van, mint az egyszerű helyzetben, hogy elesik a gyermek, és akkor az anyja fölkapja. Nem biztos, hogy mindig föl kell kapni. Megvárni, bíztatni, hogy próbáljon ő maga felállni, igyekezzen megtenni mindent. Ezt gyakran hangsúlyoztam is, hogy amiért én imádkozom, azért én tegyek meg mindent, ami rajtam áll, és úgy kérjem az Isten segítségét. Természetes, hogy közben kapaszkodtam Istenbe, és sokat imádkoztam azért, hogy mutassa meg az utat, hogy mit kell kezdeni ezzel az egész helyzettel, mert nekem kell vele kezdeni valamit. Hogy miért kellett nekem végig mennem ezen az életszakaszon, miért engedte az Isten, hogy ebbe belekerüljek, ugye sokszor feltesszük ezeket a kérdéseket. Utólag azt mondom, hogy azért, mert ma elnézőbb vagyok, megértőbb vagyok olyan emberekkel, akik például elválnak. Én azelőtt azt mondtam, hogy válás pedig nincs. És rá kellett jönnöm a saját bőrömön, hogy van. Az Isten azt is megbocsátja, azt is szereti, aki ilyenen átmegy.
3: Küzdeleme, hogy Budapesten az első női parókus lelkész volt, hiszen akkor még nem volt elfogadott az, hogy nők lelkipásztorok legyenek, önálló jogú lelkipásztorok.
2: Az az igazság, hogy én nagyon nagy harcos voltam, hiszen 76-ban végeztem a teológián, és nekünk nem volt palástjogunk nő. Őknek. Az azt jelentette, hogy semmi olyan szolgálatot nem végezhettünk, ami palást viseléshez kötött. Ilyen az urvacsora, keresztelés, temetés, esküvő. Ez azt jelentette, hogy amikor végeztünk a teológián, a férfi évfolyam társainkra ráborították a palástot, velünk pedig kezet ráztak, mi mehettünk a magunk útjára, és kizárólag beosztott lelkészi státuszba kerülhettünk. Én pedig nagyon harcoltam azért, hogy a nők is kapják meg a palástot és a palástviselést, és az ezzel járó lehetőségeket, hiszen az igehirdetést elmondhatom, Isten tiszteletet vezetek, de nem vehetek fel palástot, ami pedig pusztán inkább azt a jelképet viseli, hogy most nem nem én, a nő vagy a férfi beszélek, hanem az Isten szolgája, és Isten igéjét hirdetem. Úgy éreztem, hogy ez furcsa és érthetetlen megkülönböztetés, azon túl, hogy ráadásul ellentmondás is. A református egyházban a legfontosabb az ige hirdetése. Ezt megengedték a nőknek. Ugyanakkor ige hirdetés, a látható igének a bemutatása, a keresztelés és az úrvacsora. A másik két látványosan ige hirdetői alkalom. Ezt viszont a nőknek nem engedték meg. Nem engedték a temetést, noha ott is igét hirdet a lelkész, és az esküvőn sem végezhettünk szolgálatot, mert nők vagyunk. Ezt én olyan értelmetlennek láttam, és előadásokat tartottam, hirdettem mindenfelé, zaklattam a püspököt, hogy ugyan már mikor lesz végre teljes jogunk nekünk nőknek, hiszen a nyugati egyházakban már akkor bőven voltak lelkésznők, és egy-egy konferencián, amin részt vettem, mindig csodálkozva kérdezték, hogy nálatok miért nincs. Nehéz volt megmagyarázni, és még csúfoltak is minket sokszor, hogy milyen hierarchikus, milyen régi módi a mi református egyházunk. 82-ben, tehát 6 évre, hogy végeztem a teológián, akkor először kaptam meg táviratilag a püspöktől a palást viseléshez való jogot és az ehhez kötött szolgálatok végzésének lehetőségét. Akkor 1982 karácsonyán vettem először palástot, az édesapám adta gyorsan oda az ő palástját, és akkor megáldott engem az Esperes, ahol szolgáltam a fasorban, és attól kezdve végezhettem a palástos szolgálatokat. De még mindig nem teljes egyenjogúság. Ez újabb 5 év múlva következett el, hogy az egész országban a lelkész nőket felszentelték, hogy így mondjam, és akkor megáldották őket. 86-ban következett be az, hogy a zsinat kimondta a teljes egyenjogúságot, hogy nők, férfiak lelkészek lehetnek, és megválaszthatók lesznek egy-egy gyülekezetben. Ezek után 87-ben választott meg engem a Klauzáltéri Egyházközség, a Gyulai Pál utcai gyülekezet önálló lelkésznek. Nem szívesen adta rá áldását az akkori püspök, küldözgette a neveket, hogy ki mindenki lehetne itten pályázó lelkész, férfi, de hát a gyülekezet egyértelműen kiállt mellettem, hogy engem akarnak megválasztani. Úgyhogy ez egy történelmi tett volt itt Budapesten, vidéken, kis falvakba, ahova férfiak már nem mentek el lelkésznek, ott már választottak nőket, de Budapesten még nem.
3: Az édesapja, aki egy emblematikus gyülekezetben itt Budapest Szabadságtéren volt lelkipásztor, azt mondta önnek, amikor a lelkészséget választotta hivatásának, hogy a lelkészség egy életmód. És önnek is volt az előbb egy mondata, azt mondta, hogy a palástviseléssel együttjáró lehetőségeket szerette volna, hogyha megkapják a nők. De ez nem csak lehetőség, hanem felelősség, meg nagyon súlyos terhekkel is jár. Mit gondol erről ennyi év lelkészség után, hogy kell ez a nőknek?
2: Jó kérdés. Néha, amikor nagy harcosan mentem és vittem az ászlót, hogy a nők jogai az egyházban, meg írtam tanulmányt erről, hogy férfiak és nők válvetve dolgozzunk együtt. Néha úgy hátra néztem, hogy jönnek mögöttem nők, vagy ez csak az én nagy harcos elképzelésem. Tapasztalom, hogy van annak, akiknek nagyon jól áll, és nagyon ügyesen és rátermetten hordozzák ezt a terhet, és van olyan, hogy nők inkább elbújnának a férjük háta mögött, és nem tudják vállalni, vagy nehézségeket okoz. Természetes, hogy ez egy kicsit az egyéniségünkről is szól. Én szívesen vállaltam, és szívesen voltam teljes bedobással csak lelkész, különösen az volt bennem, hogy amikor a teológiát elvégeztem, a zsinati irodáról jöttek a felkérések, hogy menjek oda a zsinati irodán dolgozni, és azt mondtam, hogy én nem akarok kávét főzni és gépelni, én gyülekezetben szeretnék lenni. Én amit az édesapámtól láttam, nekem az nagyon megnyerő volt, nagyon szép és fontos. Nyilván nem tudhattam minden részletét, hogy mennyi teherrel jár, de úgy éreztem, hogy ha megfelelő presbiterek és munkatársak vannak mellettünk, akkor ezt nem egyedül kell végezni. Együtt, közösen, szinte teamben lehet dolgozni. Azt mondtam, hogy én nem akarok férhez menni egy lelkészhez, hogy papné legyek, mert azt is láttam, hogy mi a papné dolga. Az édesanyám ezt a szerepet vállalta és vitte.
3: És ez nem volt szimpatikus? Vagy kevés volt?
2: Nekem kevésnek kevés látszott, miközben persze ugye mi öten voltunk testvérek, tehát az édesanyám 5 gyereket felnevelt, és közben volt papné, de pont mikor én már 14 éves voltam, érzékeltem az édesanyámon, hogy neki is szinte kevés, hogy szeretett volna elmenni még dolgozni, de hát akkor már egy kicsit nehéz volt, hogy merre is kerüljön, hova is tekintsen, és az édesapám meg szívesen vette, hogy jön vele, és tényleg végzi ő is a lelki gondozást a gyülekezetben, hiszen itt is láttam azt, hogy mennyire nagy szüksége van a nőknek arra, hogy egy nő lelki gondozó álljon melléjük, és beszélgessen velük. Más a férfi lelki gondozó, és más a nő. Tehát úgy éreztem, hogy hát valóban ez egy életmód. Kiteljesedett az életem azzal, hogy végzem a lelkészi szolgálatot, és még sok nemzetközi konferenciára is kaptam felkérést, ahol olyan résztvevőt kértek, hogy Kelet-Közép-Európából jöjjön valaki, lehetőleg nő, lehetőleg aki angolul tud, így aztán én, mint akkor még szabad ember, örömmel eleget tettem ezeknek a meghívásoknak, amennyiben kiengedtek, mert hát azért voltak ebből is persze nehézségek.
3: Úgy tudom, hogy Indonéziától Dél-Amerikáig rengeteg helyen járt. Mi volt az az üzenet, amivel szerette volna megtalálni a külföldi embereket?
2: Ez érdekes, mert minden esetben, amikor engem nemzetközi konferenciára hívtak, akkor egyszerre én tanultam a világról, a nyugati vagy déli félteke egyházairól. Másrészt vittem, igen, azt az üzenetet, ahogyan mi magyarok meg tudtunk maradni egy nehéz időszak után, ugye a második világháború, a forradalom leverése után, a kommunizmus alatt sokszor kérdezték, hogy na és hazamegy? Hát természetes, hogy hazautazom. Nekem ott van a feladatom, ott van az életem. Hát lehet ott keresztjénnek lenni? És akkor mindig elmondtam, hogy igen, lehet. Nem egyszerű, nem könnyű, nagyon nehéz játékszabályok vannak, és néha emberek el is buknak, vagy el is káncsolják őket. Az én édesapámnak is nehéz volt, meg kellett küzdeni azért, hogy strómája legyen, gyomorfekéje, és a végén gyomorrákja, mert ő nem írt alá semmit, nem volt semmiképpen kiszolgálója a rendszernek, de benne kellett élni. Ez a minta, ez a példa azért sok mindenre figyelmezteti az embert.
3: Egyrészt, de mégis lelkész lett.
2: Igen, mert ugyanakkor láttam, hogy nagyon hiteles az édesapámnak a hite, élete és élete példája, és küzdött, persze küzdött ő is, hogy ne betegedjen bele, de ő egy olyan típusú ember volt, aki magába zárta a nehezét, tehát nem mondta el, én soha nem hallottam tőle, hogy miféle ember jött hozzá megkörnyékezni, meg ki az az ember, aki éppen nála ül, és az édesanyám szinte rettenetes félelmekben ránk szólt, hogy nem szabad nevetni, nem szabad zavarni, édesapám, hát nem értettem miért. Hát mert voltak olyan emberek, akik nyilván 5. kerület, Budapest, belváros, azon a helyen lelkipásztornak lenni és megőrizni, igen, a függetlenséget és a tartást, ez nem volt könnyű, és felnőtt fejjel jöttem rá, hogy miért nem engedtek engem sehova. Mindig azt mondták, hogy az a jó, ha itthon vagyok, mert ha ez vagy az az osztálytársam ide vagy oda hívott, akkor mindig megkérdezték, és ki az apja, és ki az anyja. Mondom, Istenem, az én szüleim milyen sznobok. Hát kiderült, hogy dehogy sznobok, hanem inkább attól tartottak, hogy behálóznak. Mert én egy őszinte nyílt gyerek voltam, ma is az vagyok, azt hiszem, hogy beszélek mindenről, és hiszem, hogy a másik ember jó szándékú. Így aztán nekem nem mondtak semmit, nehogy kifecsegjem. Ugyanakkor mégiscsak térítettem az osztálytársaimat, mert mindenkinek elmeséltem, hogy mit jelent a keresztelés, mire jó a vasárnapi iskola, mert a gyerekek tátott szájjal hallgatták, és a tanárok butaságokat és egyházellenes szövegeket mondtak az osztályba. Én ettől olyan harcos misszionárius lettem, hogy a szünetbe korrigáltam azt, amit a tanár butaság ként elmondott. Azt érzékeltem, hogy az édesapám nyilván ezért nekem nem mondott semmit, de hogy valami titok, sötét, mély feszültség van az életében. Többek között az az ellentmondás például, hogy mi egy pazar, csodálatos parókián, luxus parókián laktunk. A szabadságtéri parókiát még Viktor János építette a maga 5 fiának, hát mi is 5-en voltunk, de a pazar környezet, a kitelepített emberek hozták oda a bútoraikat, hogy könyörgön fogadja el, mert el kell hagynunk a várost, és nincs hova tenni, hogy el ne vesszen. Így aztán volt szép bútor, volt gyönyörű parókia, de gyakran az volt a kérdés, hogy mit fogunk enni, mert egy fizetésből éltünk heten. Néha 8.-9. ember is volt, akit befogadtak a szüleim. Gyakran ült a templom van olyan ember, aki nagyon buzgón jegyzetelt, túl buzgón, lehetett tudni, hogy figyeli minden mondatát a lelkésznek. Mindezekkel együtt úgy éreztem, hogy a lelkészi hivatás egy olyan csoda, ahol igazán lehet szabad hirdetni az Isten akaratát, és közben segíteni az egyes embereknek, hiszen abban az időben még a gyülekezet a templom falain belül élt. Így indult az én lelkészi szolgálatom is.
3: Az talán még nehezebb, amikor az ember belülről érik támadások. Volt része ilyenben, hogy az egyházon belül, esetleg pont emiatt a harcosság miatt, amit említett, nem fogadták el. Nekem valaki azt mondta, hogy nagyon ízlésesen csinálta ezt a harcot. Nem mint egy harcos feminista, hanem hogy azért tudta ennek a határait is. Mindig megőrizte a biblikusságot ebben a harcban.
2: Igen, ez egy fontos kérdés, hogy nem akartam és nem is szeretem az erőszakot. Ez a vad feminizmus, ami már akkor is megjelent, leginkább nyugaton, de később is itt Magyarországon ma is vannak. Én nem vagyok feminista, sohasem vallottam magamról ezt. A valódi egyenlő lehetőségeket gondolom, hogy meg kell adni az embereknek, de nem kell ezt erőltetni, tehát ez nevetséges, hogyha arányokat akarunk feltétlenül számokban megfeleltetni, hogy ugyanannyi férfi, ugyanannyi nő minden területen, ez szükségtelen. Aki szeretne, az vállaljon nőként olyan szolgálatot, ami korábban csak férfi szerep volt, hiszen én előttem sem volt modell arra, hogy hogy kell nő lelkészként lenni. Egy-két idősebb lelkésznő már volt az egyházban előttünk is, akik csöndesen a férjük mellett, vagy éppen magányosan, mondjuk vasárnap esti istentiszteletet tartottak, de leginkább gyerek istentiszteletet. Gyerekekkel szabad volt foglalkozni, hiszen már az első nő, ha jól emlékszem, 1917-ben végzett a teológián, tehát a református egyházban voltak teológiát végzett nők, de nem voltak elől és nem voltak láthatók a református egyházban. Különösen az volt fájdalmas számomra, amikor istentiszteleten következett az úrvacsorai közösség, és nekem, aki ugyanolyan diplomát kaptam, mint a férfi lelkészek, nekem nem volt szabad érintenem az úrvacsora jegyeit, legfeljebb a kelyhet törölgethettem, amit egyébként máshol a presbiter vagy a gondnok is megteszi. Érthetetlen volt a számomra ez a fajta megkülönböztetés. Igyekeztem nem a sértett nőként hangot adni, hanem a logika, az okos érvelés felől megfogalmazni. Tehát ezért tartottam előadásokat, kerestem a Biblia nő alakjait, milyenek voltak, mennyire használták a nő eszközöket, vagy éppen amik a nőiségükből fakadnak. De
3: és találta olyat, ami fontos példa volt az ön számára?
2: Szinte mindegyik nő alak, akik a Bibliában szerepeltek, hát ott van Eszter királyné, ugye a saját nevemre asszociálva, a maga alázatával, ahogyan elfogadta a helyzetét, igyekezett oda igazodni ahhoz a férfihoz, aki éppen uralkodott rajta, de mégis megnyerte őt. Ez egy nagyon izgalmas szerep, hogy az ember nem a maga indulatával vagy ösztöneivel, hanem ésszel is találja meg azt az utat, ahol hallhatóvá válik, ahol elmondhatom a véleményem és az érveimet. Nem biztos, hogy mindig sikeres voltam, és természetes, hogy néha el voltam keseredve, hogy nem hallgatnak, nem fogadnak el minket, hogy nagyon régi patronok és sablonok szerint fogadják a nők szolgálatát. Kaptam én olyan gúnyos megjegyzést egyházi elöljárótól, hogy aki így tetőtől talpig végig méregetett engem szabályszerűen, hát negatív előjellel méregette az alakomat, és azt mondta, hogy hát a gyülekezetek a nadrágos papokat szeretik. Erre én a magam felvágott nyelvével azonnal rávágtam, hogy nekem is van nadrágom, ha éppen ez kellene, abban is megjelenhetek, de nekem más a tapasztalatom. Akkor már megválasztott lelkész voltam. Ez nagyon érdekes, hogy ilyen félmondatokat, gúnyos megjegyzéseket a közelmúltban is hallhattunk, és hallhattam én magam is.
3: Az egyik lelkipásztortól azt hallottam, hogy amit Eszter csinál, az egy keresztény lelki wellness. Mit szól ehhez a definícióhoz?
2: Hú, a mindenit, ezt nem gondoltam. Nem is tudom, ha ez dicséret, akkor köszönöm, de a wellness szó azért óvatosnak kell lenni, mert ez nem azt jelenti, hogy kényeztetjük tényleg minden kritika nélkül azt, aki jön. Semmiképpen nem. De az, hogy sokféle módon próbáljuk megérteni, elfogadni, szeretnénk, hogy otthon legyen az, aki jön, hogy megérkezzen, és szabad neki kételkedni, szabad visszakérdezni, szabad sírni, és szabad örülni, és szabad szolgálatot vállalni, és szabad nem vállalni szolgálatokat, tehát szabad közel jönni és távol maradni. Ezt az én elődömtől is tanultam, nem volt könnyű megtanulni, hogy ő azt mondta, hogy a gyülekezetünkben szabadság van, szabad bejönni és szabad elmenni, tehát lengő ajtó van a gyülekezetünkben. Én ettől úgy megijedtem, hogy jaj, hát azért ne küldjük el az embereket, de ezt a szabadságot én is kénytelen vagyok megadni, és hiszem is, hogy nagyobb értéke van annak, ha valaki 5-6 év múlva visszajön, mint hogy ha itt rá erőltetnénk egyfajta egyházfegyelmet, hogy minden vasárnap itt ide kell jönni. Hozzánk nagyon sokan járnak úgy, hogy lehet, hogy havonta egyszer jön, de akkor jön. Lehet, hogy egy időben minden vasárnap jön, szüksége van beszélgetésre, lelkivezetésre, aztán nem jön évekig. Isten áldja, reméljük, hogy megtalálja önmagát, tehát nem a statisztikának próbáljuk megnyerni az embereket, És bizony, igen, lelki gondozásra is jönnek más felekezettől, más háttérből olyanok is, akik esetleg más gyülekezetben sebeket kaptak. Ilyen értelemben lehet, hogy wellness, hogy aki túlságosan belesüppett a bűntudatba és képtelen fölállni, azt egy kicsit megtámogatom és megtámogatjuk azzal, hogy találjon rá önmagára, hogy bízzon saját magába, hogy nyerje vissza, találjon rá egy stabil önértékelésre vagy önbizalomra.
3: Gyökösi Endrét már említette, mint mesterét, de az sem lehetett egy könnyű, amikor a Farkas Józseftől ugye átvette itt a gyülekezetet, hiszen ő is egy nagyon meghatározó lelkipásztora volt ennek a korszaknak, és azt mondta, hogy ő a nyitott és gondolkodó igehirdetés híve volt. Mit jelent ez, hogy nyitott és gondolkodó igehirdetés? Ez, hogy néz ki ez a gyakorlatban?
2: Az igehirdetésre, mint műfajra azt kell mondjam, hogy ő inkább előadást tartott szinte, mert ebben a teremben nem is lehet olyan fajta szónoklatot előadni, mint egy katedrálisban, ahol vízhangzik a szószékről a beszéd. Az ő stílusában is egy barátságos gondolkodásra, együtt gondolkodásra hívó hangvétel volt jellemző. Én is igyekszem ezt követni, mert közel vannak a hívek, látom a szemüket, látom azt, hogy követik, amit mondok, a reakciókat is. Van úgy, hogy látom a mosolyt az arcán, hogy tehát az ige hallgatókkal szinte együtt rezeg az ember, ha egy ilyen barátságos, közvetlen légkörű teremben zajlik az ige hirdetés.
3: Ha nem született gyereke, ez feltételezi azt is, hogy mondjuk egy kicsit a gyülekezet akár családdá is válik, vagy hogyan volt ez az életében?
2: Én nekem elsősorban a gyülekezet volt fontos, ez így igaz. Nyilván minden nő, én magam is gondoltam rá, hogy férhez menni, gyermeket szülni, de nekem előbb fontosabb volt, hogy tanuljak, nekem előbb nagy öröm volt, hogy ösztöndíjat kaptam, kimehettem Skóciába egy évre, és utána kaptam sorra a meghívásokat ilyen nemzetközi konferenciákra, illetve nemzetközi egyházi szervezetben munkacsoportba, tehát az Egyházak Világtanácsának a diakóniai bizottságában dolgoztam 7 évig. Nekem ez nagy élmény volt, és betöltötte az életemet. Ha férhez mentem volna, és gyerekem van, valószínű, nincs erre idő és lehetőség. A férhez menést tehát későbbre halogattam, és elég késő volt akkor már, úgy tűnt, hogy a gyermekvállalásra is, és a gyülekezetben valóban családias légkör alakult ki, nyilván ebből kifolyólag is, hogy én a gyülekezet gyerekeivel jó kapcsolatban voltam, és az ifjúsági csoporttal és a felnőttekkel. Ez bizonyára meghatározó, hogy otthon éreztem magam bent itt a gyülekezetben, és nem úgy volt, hogy a szabadidőmmel nincs mit kezdeni. Szinte össze is folyt, ami nem biztos, hogy mindig helyes, a szabadidő és a szolgálat és a feladat. Nem nagyon válik el élesen ma sem, mert este is dolgozom, sokszor későig, tehát tényleg nehéz elválasztani, hogy na most akkor nem vagyok lelkész. Én mindenhol lelkész vagyok, és jól érzem ebben magam. Viszont az egy nagy öröm volt számomra, hogy a keresztfiam, amikor gyermekeik születtek, tehát tulajdonképpen a bátyámnak az unokái megszülettek, akkor kicsit tréfásan felkértek a szülők, hogy vállalnám-e, hogy nagymamájuk legyek a testvérem oldaláról, mert sajnos a bátyám is meghalt, és a sógornőm is. Így a keresztfiam oldaláról nincsen nagymama. Én boldogan vállaltam, hogy Eszter nagyi leszek, és teljes bedobással abban az időben minden szabad órámat az ikrekkel töltöttem, hiszen ott elkélt a segítség, ott az mindig négykezes, és Gyermekeim nincsenek, de unokáim vannak. Így történt. Aztán most, hogy a második házasságomban a férjemnek az unokáit látogatjuk, ők is nagyon nagy szeretettel fogadnak. Így aztán most már van 5 unokánk, ha szabad így mondani, mert örömmel játszom velük, és teljes odaadással velük vagyok. Egy áldott képességem, hogy amit csinálok, abba annyira belefeledkezem, hogy teljesen kikapcsolok. És ez egyben a felüdülés és a megpihenés lehetősége is.
1: Karsai Eszter nyugalmazott református lelkipásztorral Fekete Zsuzsa beszélgetett. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Minden jót kívánok, áldás békesség!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. Pultvizsgára készülő gyerekeknek indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálata jelenlétpontokon. Új lakóval, egy pelyhes csibével bővült a kéktorkú ragopánok családja a Miskolci állatkertben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Kevesebb indulatot és több kölcsönös tiszteletet szorgalmazott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök az országgyűlés keddi ülésén. Napirend előtti felszólalásában kiemelte, azon dolgozik, hogy az államfői intézmény ismét a bizalom, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége, és a közbeszédet mindannyian alakítjuk. A házelnök határozottan elutasította a közösségi médiában megjelenő bántalmazást és megalázást. Beszéde alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem tartózkodtak az ülésteremben, az ülést Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés tiszapárti alelnöke vezette. Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. A kezdeményezéshez minden magyar tulajdonú sütőipari vállalkozás díjmentesen csatlakozhat. A pékségek megkapják a díjnyertes termékek receptúráit és a gyártási engedélyt. A szövetség egységes marketinganyagokkal és országos kampánnyal támogatja a résztvevőket. A nyertes pékárok hivatalos előállítói felkerülnek a szakmai szervezet online felületeire is. A jelentkezési feltételek és a részletes tájékoztató a Magyar Pékszövetség honlapján érhető el. A jubileumi 15. alkalommal meghirdetett versenyre 3 kategóriában lehet nevezni. A győztes péknek vállalnia kell a kenyerek beszállítását az augusztus 20-ai budapesti rendezvényre. Az oktatás megújításához minden értékes szakmai tapasztalatra szükség van. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn erről a Facebook oldalán számolt be. A tárcavezető az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével, valamint a Waldorf Szövetséggel egyeztetett. A szervezetek bemutatták javaslataikat és megerősítették elkötelezettségüket a párbeszéd mellett. A miniszter fontosnak tartja, hogy a meghívottak készek megosztani jó gyakorlataikat az állami szférával. Kiemelte, az inkluzív nevelés, a művészeti módszerek és a minőségfejlesztés terén elért eredményeket. Lannert Judit szerint az elmúlt évek számos hazai oktatási innovációja éppen ezekből a műhelyekből indult ki. A magyar oktatás akkor lehet sikeres, ha a különböző pedagógiai közösségek tudását közös értékké formálja. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálata legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. Különösen fontos terület a Balaton szegély zónája és a Tiszató környéke. A tavak mellett a Dráva mentén, Budapesten, Sopronban és Hajdúbiharban is gyérítenek. Szakemberek a tenyészőhelyeken földi biológiai, szükség esetén kémiai eljárást alkalmaznak. A folyók menti aszály miatt főként az inváziós fajok lakóövezeti jelenléte okoz gondot. A katasztrófavédelem a büdzsé felét már a hatékony biológiai lárva gyérítésre fordítja. A kifejlett szúnyogok ellen továbbra is a kémiai kezelések nyújtanak védelmet. A lakosság is segíthet a ház körüli vízzel telt edények és hordók rendszeres kiürítésével. A csökkentést segítő otthoni teendőkről az egészségügyi hatóság honlapján található tájékoztató. Környezetkímélő biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat Miskolcon egészen szeptemberig. A miskolci városgazda szakvállalkozó bevonásával a lárva állapotban gátolja a rovarok elszaporodását. A vizes élőhelyeken és patakoknál alkalmazott speciális szer más élőlényekre teljesen veszélytelen. A városi önkormányzat megbízásából a kémiai írtás helyett kizárólag biológiai védekezés történik. A szakemberek 10 naponta ellenőrzik a tenyészőhelyeket, és végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mivel egy nőstény szúnyog több ezer petét is lerakhat, a megelőzés kiemelten fontos a szezonban. A közterületek kezelése mellett a lakosság segítségét is kérik a magánterületi vízgyűjtők kiürítésében. Már narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják az országos jégkármérséklő rendszert hazánkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a lépéssel a jégesők okozta károkat csökkentik. A talajgenerátorokat a minisztérium kérésére már 30%-os jégvalószínűségnél üzembe helyezik. A berendezések acetonos ezüst jodid oldatot égetnek el, amiből a molekulák a felhőkbe jutnak. A légkörbe juttatott hatóanyag hatására a nagy jégszemek helyett sok apró jégmag képződik. A folyamat eredményeként jelentősen csökken a környezeti és mezőgazdasági károk esélye. A kamara hangsúlyozta, hogy a védekezési eljárás során nem csökken a lehulló csapadék mennyisége. A rendszert a Hungaromet ZRT jelzései alapján állami forrásból működteti a szakmai szervezet. Új lakóval, egy pelyhes csibével bővült a kéktorkú tragopánok családja a miskolci állatkertben. A Himalájában őshonos, különleges fácánféle szülőpárja már 2012 óta él együtt a Csanyiki Vadasparkban. A himmadarak látványos, felfújható kék-vörös toroklebenyükkel és szarvacskáikkal udvarolnak. Más fácánoktól eltérően a fészküket nem a talajra, hanem bokrokra és alacsonyabb fákra építik. A tojó májusban rakja le barna pöttyös tojásait, amelyeket minden esetben egyedül költ ki. Természetes élőhelyükön az erdőirtások és a mezőgazdaság miatt folyamatosan csökken az állományuk. Az apró tagopán csibét a látogatók már megtekinthetik, amint anyját követi az állatkerti röpdében. Elkezdődött Tokajban a 22. Crescendo Nyári Akadémiai Fesztivál. A kéthetes nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó rendezvényen a hallgatók elismert hazai és külföldi művészektől tanulhatnak egyéni és csoportos órákon. A képzések mellett több mint 20 ingyenesen látogatható koncertet is rendeznek a településen. A közönség a baroktól a kortárs zenéig terjedő repertoárt hallgathat meg. Megszólal többek között Dvořák 7. szimfóniája és egy Handel opera est is lesz. A kortárs zenei percek sorozatában idén a 100 éves Kurták György munkássága áll a középpontban. A részletes programok a fesztivál honlapján érhetők el. Július 24-én és 25-én rendezi meg a Miskolci Kulturális Központ a Gastroplatz Beer and Burger eseményt. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a miskolctapolcai Pazár István sétány ad majd otthont. A látogatókat szaftos kézműves húsburgerek és hazai főzdék kraft sörei várják a Bükk kapujában. A gasztronómiai élmények mellett mindkét este élőzenei koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A szervezők célja, hogy a minőségi street food és a zene találkozásával igazi közösségi élményt teremtsenek. A rendezvény részletes programja és további információi a Facebookon is elérhetők. Szervezetünk számára a nyári melegben is fontos, hogy hozzájussunk a megfelelő ásványi anyagokhoz, vitaminokhoz. A nyári étrenddel, az egészséges táplálkozással kapcsolatban kapunk hasznos tanácsokat Georgopulosz Beatrix miskolci dietetikustól, aki egy reggeli minta étkezéssel kapcsolatban is tett ajánlást.
2: Ugye vannak fő irányvonalak, amit nyáron is előszeretettel javaslunk, ilyen, hogy ugye például egy nagyon gyakori élelmiszerünk a különböző kenyérfélék, péksütemények, illetve az ehhez társuló, mondjuk az összetett szénhidrátokat tartalmazó tésztafélék, a rizs, a különböző gabonafélék, a hajdina, a bulgur, ugye a bulgurnak egy változata, ami ugye apróbra van aprítva, ez a kuszkusz, ami ugye a durumbúzából készül, tehát hogy most már nagyon sokféle ilyen típusú élelmiszer is megtalálható. És ilyenkor mindig azt szoktuk javasolni, hogy az egészséges táplálkozásnak egyik nagyon fontos momentuma a rendszeres és megfelelő rostbevitel. És ezek a növényi rostok, például a teljes kiörlésű kenyérfélékből, péksüteményekből, a teljes kiörlésű tésztából, amiből most már van ugye durumtészta is, ezek nagyon jól biztosíthatók. Tehát nyáron is, hogyha van rá lehetőségünk, akkor a kenyérféléből válasszuk a teljes kiörlésűt. Ha ennek az ízével valamiért nem tudunk megbarátkozni, akkor ott van opció mondjuk egy fél barna kenyér. És ha például mondjuk egy reggelire gondolunk, aminek az alapja mondjuk egy teljes kiörlésű kenyér, amiben már azért számottevő a rost mennyiség, és ehhez mondjuk fogyasztunk egy tojást, zöldségeket, akkor ez tulajdonképpen egy komplett reggeli. Hogyha ezt a teljes kiörlésű kenyeret mi nem tudjuk valamiért elfogyasztani, mert nem szeretjük az ízét, akkor azt mondjuk, hogy ez cserélje le egy fél barna kenyérre, és akkor egyen hozzá több zöldséget, és a több zöldséggel kompenzálni tudja azt a rost mennyiséget, ami mondjuk a kenyérből hiányzik.
1: Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A Gogyos Gyümölcskertész. Édesapja. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A Gólya Kalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: Ötödik rész. Nikomédia vagy a végzett könyve. 34. Az udvari orvos, Panteleon utóda, nagyon tudós és goromba görög, délóta már negyedszer próbált Galérius Cézár szín elé kerülni. Az ajtón álló főkamarás azonban csak egyszer jelentette be, és akkor nem egészen a ceremoniáli által előírt léptekkel hagyta el a Cézár szobáját. A szentséges úr nem kíván orvost látni, mondta hűvösen, hol egyik, hol másik testrészét tapogatva. Véleményem szerint nincs is rá szüksége, mert nagyon jó erőben érzi magát. A Cézár még éjszaka megérkezett beteg lánya hívására, aki már ötödik hete feküdt a nikomédiai palota legcsöndesebb szárnyának perisztillumában, éjjel-nappal a szabad levegőn. De a hivatalos ügyek úgy összetorlódtak, hogy az apának eszébe sem jutott a lánya. Reggel korán ugyan gondolt rá, de akkor azt jelentették neki, hogy a beteg alszik, és így inkább a császárnál tett rövid üdvözlő látogatást. Rossz kedvűnek, majdnem haragosnak találta, és szinte parancszerűen jelentette ki, hogy az enyhítő rendeletet rövidesen kihirdetteti az egész birodalomban. A Cézár megkísérelt óvatosságot ajánlani, azonban a császár hideg pillantása elhallgattatta. Jobbnak látta tehát engedelmet kérni a visszavonulásra, és a császár nem tartóztatta. Sőt, úgy viselte magát, mintha már nem is tudná, hogy vendége van, s hogy a vendég uralkodó társa és veje. Összeráncolt homlokkal jött-ment a kis dolgozó szobájában, összetapasztott tenyerekkel és idegesen táncoló ujjakkal, és fejét fel-fel kapva, mintha valami váratlant hallana, vagy nagyon várna valamit. Kárhé! Csikorította összefogát az óriás, míg összeszorított szájával megérintette a császár lázasan forró kezét. Úgy érezte, ez a rejtélyes véznak is öreg ember, akit két ujja közt összeroppanthatott volna, mint egy kiszáradt diót, most négy szem közt megismételtette vele a szégyenfutást. És megint a sápat képűt látta mögötte, úgy, mint akkor, csak még most arcátlanabbul vigyorogva a diadal biztos tudatában. Az istentelenek leplezett amnestiát kapnak, és ő vele, mint kegyvesztettel bánik a császár. Az összefüggést a vak is láthatta, a Cézár nem ismerte magát vakembernek. Holnap aztán számkivetés vagy annál is rosszabb következik. Vajon nincs-e már is aláírva a halálos ítélet? Csak a sápat képűt kell megvárni a kihirdetéshez, hogy a maga szemével láthassa az ő bukását úgy, mint Kárhénál. Talán ő lesz a koronatanú is. Diokleciánus nagy tettető, s ha most elvetette az állarcot, vagy feleslegesnek tartja már, vagy olyan düre robbantotta valami, hogy többé nem tud magán erőt venni. Nyomára jött volna az összeesküvésnek, amelyet ő tervezett ki Antiókiában, és Maximianus szervezett meg a mediolánumi udvarból. Igaz, hogy nagyon óvatosan dolgoztak, és kettejük szerepéről csak néhány bizalmas főember tudott, magasrangú katonák és udvari méltóságok. De bizonyára Konstantinuszék is nagyon vigyáztak, annál inkább, mert ők szedett-vedett csőcselékkel dolgoztak, istentelenekkel. Azért készülődéseik ő előttük mégsem maradtak titokban. Tanút ugyan nem lehetett ellenük szerezni az apatei presbiter óta, és tulajdonképp az se volt haszonra való, de azért voltak róluk értesüléseik. Tudták, hogy a Nice Susi asszony megfoghatatlan keze állandóan szövi a fonalat a Tamesisztől az Eufráteszig, és tudják, hogy a fiatal Konstantinus a világ jövendőbeli urául kiszemelve épp úgy keresi a népszerűséget a légiók és a polgárok közt, mint az ő oldalukról Maxentius. S lehet, hogy amennyit ők tudnak azokról, azok is annyit tudnak őróluk. S vajon nem éppen Maxentius kotyogott-e valamit, akinek bölcsőjében nagy akarást, de kevés értelmet tettek a sorsistennők? Tüzessége ugyan, amely korában jár, méltóvá teheti őt az asszonyok becsülésére, de szelessége, amelyet nem tudott kora mögött hagyni, nem teszi alkalmassá a férfiak dolgaira. Fejéről egy pillanatra leánya is majdnem eszébe jutott Galériusnak, de ez nagyon rövid pillanat volt, és csak abból a felelet nélkül elhalt kérdésből állt, hogy ugyan mire is akart gondolni az előbb. Gondjai zuhatagában úgy elsodródott, mint egy kis kék pillangó vízesésben. A forradalom a keleti és a dunai légiók közt meglehetősen elő volt készítve. A perzsa támogatás is biztosítottnak látszott, és ebben azt el kellett ismerni, nagy része volt Maxentiusnak. A Cézár olyannak látta a helyzetet, hogy a kockát el kell vetni. A bátorság majdnem biztosítja a diadalt, a halogatás biztos alá. Délelőtt tágésszel a fő augurral tanácskozott, aki megerősítette őt elhatározásában. A madár és béljóslatok, mint mondta, hetek óta olyan komor végzettel fenyegetik Diokleciánust, hogy nem meri őket közölni a császárral. Kénytelen napról napra kegyes hazugságokkal áltatni. Bezárkózott azután az örmény pénzügyminiszterrel is, akit a császár azzal idegenített el magától, hogy nem fogadta el adójavaslatát, holott az föltétlenül eltüntette volna az állami deficitet. Az okos és kövér örmény arra hívta fel a császár figyelmét, hogy a birodalomban egyre több a sovány ember. Ennél fogva azt indítványozta, hogy ezeknek az adóját duplázzák meg, mert ezek kevesebbet esznek, mint a kövérek. Ennél fogva több pénzük van az adóra. A tanácskozások után Galérius saját kezű levelet írt Maximianusnak, Varanésznek és a keleti és dunai légió parancsnokainak. A medvefolytogatáshoz szokott kéznek a könnyű náttól nem akart engedelmeskedni, és ez külön idegesítette a Cézárt, mint keresztre feszített rabszolgát a tenyerébe szaladt cálka. A szolgálattevő főkamarásnak minden oka megvolt rá, hogy ne vállalja másodszor is az orvos bejelentését. A görög azonban azok közé az orvosok közé tartozott, akiket a halál tisztelete közömbösökké tesz más tekintélyek iránt. Amikor ötödször is megjelent a Cézár előszobájában, minden szó nélkül félrelökte az ajtóból az Egregiust, s rányított a szentséges úrra. Mit akarsz? Ordított rá a csordás vérben forgó szemmel. Én semmit, szentséges úr, felelte nyugodtan az orvos, hanem ha te el akarsz búcsúzni a lányodtól, ne késsél sokáig. Atroposz ollója kérleletetlen. Mi? A Cézár olyan rekedt bőgést hallatott, mint az a gyanútlanul legelésző barom, amit szárdikai csordás korában csak úgy erőpróbául fültövön ütött az öklével. A maga módján ő is szerette a lányát. Ez most látszott meg rajta, amikor fölugortában fellökt az asztalt, és orvoson, kamaráson keresztül gázolva rohant ki az udvarra. Nem csak a barátait, hanem még az ellenségeit is elfelejtette. Olyan hirtelen és fájdalmasan zuhant halántékára a sors ökle. Az átriumban azonban csak meg kellett állnia. A nikomédiai palotát ugyan nem évszázadok királyai és császárai építették, mint az antiókiait, hanem Diokleciánus egymaga. Egyszerű és áttekinthető tervek szerint amelyek a római katonai táborok beosztását vették mintának. De két holdi területen feküdt, annyi épületcsoportja, oszlopcsarnoka, tornya, kapuja volt, hogy a Cézár mostani fejvesztettségében nem tudta merre menjen. Megvárta az orvost. Vezess hozzá, eredj előre, szaladj, megállj! Parancsolt neki katonáson, míg a vad csordás szemekből kibudzsantak a könnyek, és megálltak a szemgödörben. Ezen a csattanó, cserzett piros arcon könnyeknek nem volt szokott útjuk. Azért tétováztak a megindulásról. Mondd, orvos, nincs remény. Az orvos a szakember alaposságával felelt. A test parány részek halmaza, amelyek hézagot hagynak maguk közt, és az egészség az a helyes arány, amely a pórusok átmérője, és a rajtuk elpárolgó folyadékok közt fennáll. A különböző nyavaják ennek az aránynak a megzavarodásából állnak elő. Az orvos elhalkította a szót, mert már közel jártak a legnaposabb oszlopcsarnokhoz, s hallatszott Titanilla köhécselése. A hosszú magyarázat alatt a Cézár könnyei felszáradtak, és elméjét újra birtokukba vették a szobájából utána sompolygott gondok. Sőt, most már az is eszébe jutott, hogy a leveleket ott hagyta az asztalon, illetve a fellökött asztal alatt, s tarkóján csorgott a verejték arra a gondolatra, hogy távol léte alatt esetleg rendet csinálnak a szobájában. Menj csak a beteghez, nyugtasd meg, hogy mindjárt követlek, mondta az orvosnak, s döngő lépteivel visszasietett. Az orvos lábújhegyen lépkedett fel a lépcsőkön, hogy föl ne ébressze a beteget, akit mozdulatlanul látott feküdni könnyű, de meleg skarlát takarója alatt. A nobilisszima azonban nem aludt. Lesoványodott kezeivel a skarlátot simogatta, és mint az orvos léptét meghallotta, ráemelte szemeit, amelyek még nagyobbra nőttek a virágarcocska elsorvadásával. Most egészen kékké világosodtak, s úgy fénylettek, hogy az orvosnak a kialvó mécses utolsó fellobbanására kellett gondolni. Találkoztál vele? Kérdezte az ágon hintázó madár csicsergő vidámságával. Láttad? Ugye milyen szép volt? Igen, bólintott az orvos, és megkereste karján a verőeret. Mindjárt jönni fog ő is. Ha egy kicsit fel tudsz emelkedni, még meg is láthatod. Valamiért visszaszaladt. Ott piroslik a bíbora, látod? Kiről beszélsz? Ámult rá Titanilla. Az atyádról, a Cézáról. Nem azt kérdeztem, hanyatlott vissza bosszusan. A kisfiút látta, de... Az orvos meglepetve nézett rá. Úgy látszik, gondolta, mégis a régi művészeknek volt igazuk, akik Thanatoszt mosolygó gyermekifjúnak ábrázolták, amint mák fejjel játszadozik. Mostanában inkább feketeleples rémnek képzelték, éles késsel, amelyen levágja a haldoklók haját, annak jeléül, hogy ők most már az alvilág isteneihez tartoznak. Láttam a kisfiút, hagyta rá a nobilisszimára. Mák fejek voltak a kezében. De hogy nevetett a beteg, az más kisfiú lehetett, ennek füge volt a kezében, szép, nagy, piros füge. Látod, itt ült a takarómon, ittni, még össze is van gyűrődve. Kértem tőle fügét, de nem adott. Azt mondta, csak akkor állt, ha megtudja, milyen a lelkem. Elkezdett halkan sírdogálni. Az orvos nem vigasztalta. Számított rá, hogy a sírás magától is el fog állni. Az érvelés kezdett nyugodtabb lenni. A hangja is nyugodt volt, amikor megszólalt. Erezd el a kezem, orvos. Rosszul esne neki, ha meglátná. Az én kezemet csak ő neki szabad fogni. Az orvos nem látta semmi értelmét az ellenkezésnek. Türelmetlenül nézett le az udvarra, szerette volna siettetni a Cézárt. A nobilissima befogta a szemeit. Talán el is aludt, mert egyszer elmosődött, aztán hirtelen felnézett. Orvos, van nekem lelkem? Az orvos kapott rajta, hogy olyan kérdést adott fel neki, amelyről kiadósan lehet beszélni és elszórakoztatni a beteget addig, míg a Cézár idejél. Azt felelte, hogy lelke mindenkinek van, de nem egyformán. Zénó tanítása szerint a lélek tűz, amely azonban az emberi testben többé-kevésbé lehűl, mert durvább anyagokkal érintkezik. Poszeidonos szintén megerősíti ezt, és azt is állítja, hogy mikor a lélek elhagyja a testet, fölemelkedik a hűvös levegőbe, mivel könnyebb, mint az, és annál magasabbra megy, mentül tisztább. A legtöbb lélek itt kóvályog a föld közelében, mert a tisztátalan anyagokkal való keveredés lehúzza. Az olyan lélek azonban, mint a nobilissimái, egész bizonyosan fel fog emelkedni odáig, ahol a tiszta éter kezdődik, vagyis a hold magasságáig. A nobilissima halkan felsóhajtott, és két kezével eltakarta az arcát, amelyen írtózás látszott. Nem, nem, oda nem, félek a holdtól. A Cézár a legjobbkor érkezett meg. Az orvos sietett félreállni. Ő pedig nagy kezeit rátette a lánya széthullott fekete hajára. Nézd rám, kis nobilissima, hát nem tudod, ki vagyok? Csak a dolgom, mégis eljöttem hozzád. Megismersz? Titanilla levette kezeit a szeméről. Miért ne ismernélek meg, atyám? Tudtam, hogy el fogsz jönni a kislányodhoz, aki nem volt neked rossz gyereked. Az egyik nagy tenyerébe beleigazította kis arcát, a másikkal betakarta. Atyám, te mondd meg, van nekem lelkem? Cézár elnevette magát, nagyon szívből nevetett. Ó, te bolondka, te! Hogy ilyenek jutnak neked eszedbe? A lélek az virtus. Hát minek volna az neked? Az asszony nem tudna mit csinálni a lélekkel. Az csak az ilyemmel bevaló, mert ebbe fér. Kevélyen megütökötte döngő mellét. Aztán a másik kezét is kihúzta a beteg feje alól. Sürgős végezni valói vannak, mondta a szokott hangján. Őszinte megnyugvást érzett, hogy így találta a lányát. Aki ilyen bolondságon tudja törni a fejét, azt nem kell félteni. Szamár az az orvos. Körül is nézett, hogy majd megmondja neki, de nem látta sehol. Lehajolt a lányához, megcsókolta mind a két arcát, és megkérdezte tőle, van-e valami kívánsága. A dominával szeretnék beszélni, felelte halkan a lány. A császárnéval, hökkent meg Galérius. Azzal, nem felejted el? Nem, dörmögte kelletlenül a Cézár. Más nem kívánsz? Nincs itt veled senki? Titanilla szó nélkül mutatott az asztalkáján lévő ezüst csengőre. A Cézár távozóban még hallotta is a csengetést. Cselédek és ápolónők szaladtak a nyugvó ágyhoz, de a nobilissima visszaintette őket. Csak az orvost marasztotta ott. Gyere közelebb, nyújj be a vánkosom alá. Papíruszkönyvecskéket és viasztáblácskákat találszott. Egymás után vedd ki őket, és tartsd ide elében. Olvasni akarok belőlük, de az én karomnak nehezek. Amit elolvasott, az bedugta a takaró alá. Milyen jól melegítenek ezek, orvos, mosolygott el, és milyen jó, hogy olyan sok van. Egészen beléjük takarózhatom éjszakára. De a tizediknél nem bírta tovább. Annál, amelyik úgy kezdődött, köszönöm, hogy te vagy. Minden összefolyik a szemem előtt, orvos. Most már te olvas. Az orvos ugyan komoly ember volt, azért elég folyékonyan olvasta a jambusokat és daktüluszokat, mert sok orvosi szabályt tudott, amelyeket a régi mesterek hexameterekbe foglaltak. mindazáltal örült, mikor könnyű asszonyi lépteket hallott. A domina kémlelt előre, mert a nap már lement, kezdett barnulni az este. Menj eléje és üdvözöld, mondta Titanilla. A császárné minden nap meglátogatta pár percre, és ő, ha ébren találta a látogatás, mindig gondolt vele, hogy megadják neki a tiszteletet. Az orvos a lépcsők aljáig eléje ment a dominának, és letérdelve köszöntötte. Mire a hold fejő, legszentebb úrnő, a császárné ijedten hallgattatta el, és megparancsolta neki, hogy maradjon a közelben. Aztán oda sietett a beteghez, aki megcsókolta a felé nyújtott kezet. Soká jöttél, Augusta anyám, mondta szomorúan. Már azt hittem, engedsz elmenni. Hová, gyermekem? Nekem csak most szóltak, mikor apád már el is utazott, hogy látni kívánsz. Nagyon vártalak. Nem akartam addig útra kelni. Már kérdeztelek, hová mennél ilyen sötétben, gyermekem? Ilyenkor már mind elalszanak az ilyen kis madarak, mint te vagy. Elkezdett dúdolni. Az óceánus parttalan mosolygott, és abba hagyta. Tudom, Augusta anyám, én is elalszom, csak előbb szeretnék valamit megtudni tőled. Nézd, anyám, megengedett, hogy így szólítsalak. Látod, nekem soha se volt senkim, akit anyámnak szólítsak. Én a vad nobilissima voltam. Engem mindenki szeretett, de ti nem. Nem mondj ilyet, kislányom, ölelte magához a császárné a lehanyatló kisfejet, jóvá tétele ül ridegesztendők hosszú sorának. Nem bántásul mondom, anyám, én se szerettelek titeket. Az ember nem azt szereti, akit akar, hanem akit tud. Most már nagyon tudlak szeretni, és ha te is engem, akkor bizonyítsd be. Mondd nekem úgy, hogy kis tit. Úgy mondom, kis tit. De kétszer mondjad, úgy, hogy kis tit, kis tit. Kis tit, kis tit. Folytogatták a könnyek az öreg asszony torkát. Úgy, most már elhiszem, hogy szeretsz. Most már merek tőled valamit kérdezni. Kérdezz, kis tit. Azt mondd meg nekem, anyám, van-e nekem lelkem? A császárné szeméből kiszaladt a könny. Ráperdült kis tit hajára. Minden gondolkozás nélkül felelt. Ha fáj, kis tit, akkor van. Akkor jó, anyám. Csóhajtott kis tit megkönnyebbedve. Akkor nekem már régen van lelkem, mert régen fáj. Mit gondolsz? A rabszolgáknak is van lelkük? A császárné feje lehanyatlott. Egyetlen egyszer életében őt is nevezték testvérüknek rabszolgák és rabszolganők. Akkor, amikor Nikomédia püspöke keresztvizet öntött, lefátyolozott fejére, és a szeretett csókjaival fogadta magába a gyülekezet. A rabszolgáknak is van lelkük, hiszen a rabszolgáknak egyebük sincs. Kis tit a nyakához nyúlt, és ott bíbelődött egy darabig erőtlen kezével. Ügyetlen vagyok, akasz ki csak a bullám, anyám, megvan? Nyisd föl, egy kis kereszt van benne, megtaláltad? Igen, felelte a császárné szorongva. Add ide, anyám. Köszönöm. Neked megmondhatom, hogy egyszer egy rabszolgától kaptam én ezt, a Tűje hegyén még most is rajta a vére. Azt is nekem adta. Én is neki adtam az enyémet. Már alig lehetett érteni a szavát.
3: Nem, nem találom. Nem találom.
6: Mit nem találsz, Kistit?
3: A számot, a keresztet. Tedd oda a számra. Így.
6: Jó. Köhögött, és most megint megerősödött egy kicsit a hangja. Neked megmondom a nevét. Gránát. Tartsd ide a füled. Virág. Gránát. Virág. A császárné addig maradt ráhajolva, amíg azt nem érezte, hogy hidegülő kezei lecsúsznak róla. Aztán kezeit összetette a takaró felett a mellén, közéjük szorítva a kis feszületet, keresztet vetett a halottra is, magára is, és szólította az orvost. Világosságot! A hold a fák fölé emelkedett, amelyeket könnyű szél borzongatott meg. Talán az étert kereső lélek felszabadult szárnyainak suhogása, és ezüstfény öntött el az oszlopcsarnokot. Kistit úgy feküdt benne, mint a bájéi romok kék pillangója a bokrok alatt, mikor kialudt a nyár aranyfénye. 35. A nobilissima halála sokkal mélyebben megrendítette az udvari köröket, mint ahogy várni lehetett volna. Az uralkodó háznak Nikomédiában még nem volt halottja. A Szent Palota építésekor nem gondoltak mauzóleumra, s a mulasztást most kellett pótolni, az alatt az egy hét alatt, amely a temetésig rendelkezésre állott. A szegény kis halott, miután bebalzsamozták, már negyedik napja feküdt az átriumban, skarlátjával letakarva, de füstölő serpenyőt nem állítottak oda ravatalához, se a vesztibulumban nem raktak vörös fenyő és cipruságakat. A császárné összeszedte magát annyira, hogy ha a temetésen nem jelenhetett is meg, legalább fő udvarmesternőjét megbízta az intézkedésekkel. Ideiglenes sírt készítettett a ciprusok alatt, amelyek mögött utoljára látta Titanilla a napot lemenni, és megtiltotta, hogy megrendezzék a szokásos halotti menetet. Az orvos közbenjárására azt is elrendelte a császárné, hogy a papíruszokat és viasztáblákat, amelyeket a nobilissima ágyában találtak, tegyék bele a koporsójába. Maga nem nézte meg az írásokat, mert az orvostól azt hallotta, hogy azok gyerekes bohóságok, de sejtette, hogy attól a gránátvirág nevű rabszolgától származhatnak, akinek a nevével szegény kis Tit kilehelte lelkét. Annyira megindítónak és mindent megtisztítónak találta a nobilissima halálát, hogy úgy érezte, elnézheti neki ezt a kis léjaságot. Azt azonban nem engedte meg, hogy amforákat, csészéket, díszkorsót és asszonyi piperetárgyakat is tegyenek a koporsóba. Szemében a keresztecske valahogy keresztényé tette Galerius lányát, sőt, beteg ágyában önmagát is azon kapta, hogy a keresztények elhagyott istenéhez imádkozik, lelke üdvösségéért. Kistit így körülbelül olyan formán került a föld alá, ahogy maga kívánta egyszer. Csillagmódjára, amelyről lehullás után senki se beszél. Azonban a temetés után való nap megérkezett Galerius, akit sikerült valamelyik határszéli légiónál megtalálni. Öröngő fájdalom fogta el, amely félelmessé tette mindenkire nézve, akivel visszafelé való rohantában találkozott. De mire hazaért, fájdalma lecsillapult, úgyhogy tudott gondolni az uralkodói méltóságra is, amelynek még a gyászban is meg kell nyilatkozni. Ha már a temetés egyszerű volt, amiért magában a neki mindig gyanús dominának keresztény babonáit okolta, legalább a temetés kilencedén fényes novendiáliákkal akarta megtisztelni a halott szellemét. Úgy tervezte, hogy a papsággal nagy áldozatokat mutattat be a síron, Csalotti torra az egész udvar, sőt, Nikomédia polgárságát is megvendégeli. A császárné, akinek elmondta ezeket a terveket, mikor köszönő látogatást tett nála, nem tett kifogást semmi ellen. Az apának joga van gyermekét úgy gyászolni meg, ahogy akarja. De a Joviusokat is szeretném részeltetni a gyászünnepségben, tervezte tovább a Cézár. A nagy gyakorlótéren Jupiter szobrával szemben osztanék ki köztük húst, kenyeret és bort. A gondolod, Domina, hogy a Dominus megengedi. Aggódva várta a választ, mert hiszen az egész kilenced ünnepet azért rendezte volna, hogy alkalma legyen gyanú nélkül a testőrök közé keveredni. A 6500 válogatott katona magatartásán, akik a császár közvetlen parancsnoksága alá tartoznak, nagyon sok fordult meg. A császárné azt felelte, úgy hiszi, hogy a császár helyett is megadhatja az engedelmet, aki elé mostanában nem lehet bejutni még neki magának se. Őt se fogadta reggel, amikor személyesen akarta neki bejelenteni földgyógyulását. Beteg a császár, kérdezte Galerius lesekvő tekintettel. Múló baj, felelte a császárné, és másra terelte a beszédet. A császár baj az volt, hogy 6. hete nem kapott semmi hírt a fiáról. Dionnak kötelessége volt minden héten jelentést tenni, de a matematikus elhallgatott. Utolsó levele az volt, amelyben azt az örömhírt közölte, hogy Vénusz egymás felé fordította Quintipor és Hormizda szívét, és hogy az enyhítő rendelet beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A császárt ez a levél annyira boldoggá tette, hogy elélt belőle még a következő héten is, mikor a jelentés elmaradt. Még a 2. héten is engedte magát meggyőzetni a Dominával, hogy talán valahol vihar késleltette a hírhozó hajót. Azonban sok hajó érkezett Rómából. Minden útba eső kikötőben császári gyorsfutárok álltak készenlétben, egyik a másiknak adván át a sürgős postát, rövidítve a hír útját, és senki se tudott arról, hogy hátráltató vihar dühöngött volna valahol. Eltelt a 3. hét is. A császár minden nap sürgető parancsot küldött Rómába. Külön Quintipornak és külön a matematikusnak, akit a bányákba való küldéssel a legmélyebb börtönnel és gálya rabsággal fenyegetett meg. Tágésztől naponta 2-szer is kérte a jeleket, és az augur a legkedvezőbb ómenekkel szolgált. De ez a csillapította is a császárt megnyugtatni épp úgy nem tudta, mint a császárnénak az a feltevése, hogy a fia talán útban van a matematikus

0: Érezte, hogy ha mindent kockára nem akar tenni, úgy a halántékában dobogó tébolyjal nem mutathatja magát alattvalója előtt, és erre következett a teljes elzárkózás. Még a borbélyát sem engedte magához, csak azt az öreg eunukot tartotta kézügyében, aki az ágyát meg szokta vetni. Ezzel üzente ki, hogy semmi állami üggyel ne háborgassák, ez hozta be neki az ételt, amelyhez nem kellett neki angusztátor, mert hozzá se nyúlt, és ezzel hordatta be magának a római postát. Egész napja azzal telt, hogy kereste a levelek kazlában Bion vagy Quintipor írását, és mikor azt nem találta, előszedte és átolvasta valamennyit. Hogyha tőlük nincs hír, róluk nem talál-e valami jelentést. A napok teltek és múltak, a napok, amelyek évszázadokat és percek, amelyek napokat jelentenek, és a tébolyító türelmetlenség láváját kezdte elborítani a csüggett apátia hamuja. Ezen a reggelen, éppen a Novendiália napján, amikor az egész Nikomédia ünneplőbe öltözött Galerius lakomájára, találta a római postában az első hírt, amely újra felfortyogtatta nyugtalansága láváját. A római prefektus jelentése volt a Genézius féle botrányról, amely az istentelenség ragáját még dühöngőbbé tette, mint azelőtt volt.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esernyője, házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a
4: Gólyakalifa,
3: Pacsirta,
4: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallott.

0: Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezett Szijjártó Péter ellen a külügyminisztérium államtitkára. Velkei György a parlamenti ülésen kérte a szakbizottságot a volt külügyminiszter ügyének kivizsgálására. A Tiszapárt politikusa szerint a volt tárcavezető érzékeny nemzetbiztonsági adatok birtokában volt. Szijjártó Péter a kínai BYD autógyárhoz igazolt, amelynek vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány megvizsgálja a volt miniszter BYD-val kapcsolatos döntéseit. A vizsgálat kiterjed a vállalatnak nyújtott támogatásokra, adókedvezményekre és engedélyekre is. Szijjártó Péter múlt szerdán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról a kínai megbízatás miatt. A volt tárcavezető a jövőben a kínai járműipari óriásvállalat globális vezetőjeként folytatja pályafutását. Bemutatták Bóte Mőke gyermekvédelmi helyettes államtitkárt a szaktárcánál. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook bejegyzésében ismertette kinevezését. A tárcavezető hangsúlyozta, az állam felelőssége a legkiszolgáltatottabb gyermekek támogatása. Bóte Mőke jogász és szociálpedagógus, aki több mint 20 éve foglalkozik gyermekvédelemmel. Pályafutása során dolgozott áldozatsegítésben, valamint fiatalkorúak pártfogó felügyelőjeként is. 15 éven keresztül vezette a Bagi és Dányi szegregátumokban működő Bagázs Egyesületet. Szakmai meggyőződése szerint a kríziskezelés mellett a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Környezetkímélő biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat Miskolcon egészen szeptemberig. A miskolci városgazda szakvállalkozó bevonásával a lárva állapotban gátolja a rovarok elszaporodását. A vizes élőhelyeken és patakoknál alkalmazott speciális szer más élőlényekre teljesen veszélytelen. A városi önkormányzat megbízásából a kémiai írtás helyett kizárólag biológiai védekezés történik. A szakemberek 10 naponta ellenőrzik a tenyészőhelyeket, és végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mivel egy nőstény szúnyog több ezer petét is lerakhat, a megelőzés kiemelten fontos a szezonban. A közterületek kezelése mellett a lakosság segítségét is kérik a magánterületi vízgyűjtők kiürítésében. Folynak a nagyszabású útfelújítások Debrecenben, amelyeket az iskolaszünet idejére ütemeztek. A cél az, hogy a munkák jelentős részét befejezzék a megnövekedett forgalmú karneváli hét előtt. A Burgundia utcán távhővezeték csere zajlik sávlezárásokkal, a meleg víz szerdán szünetel. A budai Nagyantal utca egy részét lezárták a csomópont kapacitás bővítő átalakítása miatt. A 33-as főút belterületi szakaszán szintén nagy felületű aszfaltozás indult a város határ felé. A forgalomkorlátozásokkal járó fejlesztések fokozatosan augusztusban és szeptember elején zajlanak. Július 24-én és 25-én rendezi meg a Miskolci Kulturális Központ a Gastroplatz Beer and Burger eseményt. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a miskolctapolcai Pazár István sétány ad majd otthont. A látogatókat szaftos kézműves húsburgerek és hazai főzdék kraft sörei várják a Bükk kapujában. A gasztronómiai élmények mellett mindkét este élőzenei koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A szervezők célja, hogy a minőségi street food és a zene találkozásával igazi közösségi élményt teremtsenek. A rendezvény részletes programja és további információi a Facebookon is elérhetők. Új lakóval, egy pelyhes csibével bővült a kéktorkú tragopánok családja a miskolci állatkertben. A Himalájában őshonos, különleges fácánféle szülőpárja már 2012 óta él együtt a Csanyiki Vadasparkban. A himmadarak látványos, felfújható kék-vörös toroklebenyükkel és szarvacskáikkal udvarolnak. Más fácánoktól eltérően a fészküket nem a talajra, hanem bokrokra és alacsonyabb fákra építik. A tojó májusban rakja le barna pöttyös tojásait, amelyeket minden esetben egyedül költ ki. Természetes élőhelyükön az erdőirtások és a mezőgazdaság miatt folyamatosan csökken az állományuk. Az apró tagopán csibét a látogatók már megtekinthetik, amint anyját követi az állatkerti röpdében.
0: Az időjárásról.
1: Az ország déli-délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Szabados Gábor sportközgazdász.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Elsősorban a most véget ért amerikai futball VB-ről beszélgetünk, és a következő bő 50 percben szóba kerül majd a Formula 1-es Magyar Nagydíj, és még számos aktualitás. De kezdjük a VB-vel. Sportgazdászként, sportközgazdászként, sportgazdasági szempontból mérlegelve, hogyan összegezhető ez a hosszú-hosszú 39 napos világbajnokság?
3: Valóban az első jelző, amit mondani lehet rá, az, hogy nagy, hatalmas, óriási és hosszú. Most a kifejezetten gazdasági szempontból, és ez minden aspektusra igaz. Kifejezetten gazdasági szempontból nézem, azt gondolom, hogy a FIFA könyvelői a legboldogabbak az esemény után, hiszen pénzügyileg óriási siker volt ez a FIFA számára, olyan rekordbevételt hozott a jelenlegi ismereteink szerint nagyjából 15 milliárd dollárt, ami messze-messze meghaladja a korábbi világbajnokságoknak a bevételeit. Ez konkrétan több mint a kétszerese annak, amit általában egy a korábbi világbajnokságok után szokott a FIFA bevételként realizálni, hozzátéve, hogy ez nem a torna egy hónapja alatt, hanem gyakorlatilag a teljes 4 éves világbajnoki ciklus alatt, tehát a FIFA-nak az egész gazdálkodása is úgy van felépítve, hogy világbajnokságtól világbajnokságig. De ez alatt a ciklus alatt ez a 15 milliárd dollár, ez nagyjából kétszerese annak, amit például az előző világbajnokság idején keresett a FIFA. Nyilván ez köthető elsősorban ugye a bővítés ez a nagyobb létszámhoz, hiszen ezzel több mérkőzés járt, ami nyilván növelte mind a szponzori, mind a televíziós jogoknak az értékét, természetesen nagyobb jegybevétel volt a több mérkőzéssel, és a FIFA ugye minden szegmensben mindent megtett, hogy tovább növelje ezeket az értékeket. Ugye azt tudjuk, hogy a dinamikus jegyárazás miatt ugye lényegesen magasabb áron adták el a jegyeket, mint korábban. Egészen drasztikus módon nőttek meg ezek a jegyárak a korábbi világbajnokságokhoz képest. Gyakorlatilag tényleg kimaxolták azt, hogy mi az a legmagasabb, amivel még gyakorlatilag meg lehet tölteni a stadionokat. Ugyanígy a televíziós jogoknál is. Egyrészt ugye önmagában az, hogy több ország vett részt, ez nyilván növelte a jogok értékét olyan országokban, amelyek korábban nem, vagy csak nagyon ritkán jutottak el a világbajnokságra. Ráadásul ugye a hidratációs szünetnek nevezett reklámszünet, amit ugye kötelezően beépítettek minden mérkőzésbe, ez megint csak növelte ezeknek a jogoknak az értékét, hiszen ugye ezzel több reklámbevételhez juthattak a televíziók, nyilván így több pénzt lehetett elkérni tőlük. A szponzori oldalon pedig, aki figyelte a reklámtáblákat a világbajnokság alatt, annak feltűnhetett, hogy sokkal-sokkal több szponzor jelent meg, mint korábban. Már-már egyfajta ilyen bábeli zűrzavart érzékelhetett az ember, hogy nem is lehetett igazából eldönteni, csak a reklámtáblákat nézve, hogy kik a fő támogatók. Engem úgy az egész kicsit az 1984-es Los Angeles-i olimpiára emlékeztetett, ahol szintén kicsit már-már káoszos volt a szponzori megjelenés, tehát az a fajta nagyon struktúrált, nagyon rendezett megjelenés nem volt, ami korábban, korábbi világbajnokságokon és Európa-bajnokságon akkor is nőtt már a szponzorok száma, de ez a fajta nagyon-nagyon elaprózott értékesítés nem volt. Én azt gondolom, hogy ennek az oka is az volt, hogy a FIFA kimaximalizálta ezeket a bevételeket, és tényleg minden apró morzsát megpróbált értékesíteni. Tehát így röviden összefoglalva, ha ez rövid volt, tényleg úgy sikerült ezt a csúcs pénzügyi bevételt elérni, hogy minden területen a maximumra tolta a FIFA azokat a lehetőségeket, amelyekkel pénzt lehetett keresni.
1: A rendező országok mennyit profitálhattak ebből a mondhatjuk azt, hogy szűk másfél hónapból, mert azért a körítéssel, egyebekkel együtt ez több volt, mint 39 nap.
3: Így van, és nyugodtan mondhatjuk, hogy máshogy kell értékelni a három rendező országot, mert egészen más célokkal vágtak neki. Tehát az a fajta, mondjuk így, hogy hagyományos rendezői szerep, Amit például mi Magyarországon mindig el szoktunk mondani a magyar sportesemények kapcsán, hogy infrastruktúrát fejlesztünk, turistákat fogadunk, közvetlen bevételt generálunk, munkahelyeket teremtünk, országimást építünk. Ez alapvetően csak Mexikóra volt igaz a legnagyobb mértékben, Kanadára kisebb mértékben. Ugyanakkor az Egyesült Államokban és Kanadában sokkal inkább az volt a szempont, hogy magát a labdarúgást népszerűsítsék, tehát a labdarúgásnak legyen egy komoly reklámja ez a világbajnokság. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy mi egy kicsit ahhoz vagyunk ugye szokva, hogy a magyar kormány erős közreműködésével rendez Magyarország ilyen nagy világeseményt, vagy bármely más ország. Ugye az Egyesült Államokban alapvetően a labdarúgó szövetség volt emögött a rendezés mögött, még akkor is, ha nyilván ugye az amerikai elnök megjelent protokoll szinten nagyon sok helyen, hiszen ebből kihagyhatatlan volt. De alapvetően itt a cél a labdarúgás népszerűsítése volt. Nyilván nekik is fontos volt az, hogy a rendezővárosoknak meglegyen az a bevétel, amivel tudják a saját költségeiket kompenzálni, és egyébként vannak is nagyon komoly számítások arra, hogy szinte minden rendezőváros több 10 milliárd dollárnyi járulékos bevételt könyvelhetett el, nyilván ami a helyi vállalkozásokba csapódott le az odaérkező szurkolók és a média figyelemnek köszönhetően. Természetesen itt is szerepet játszott az, hogy nem csak a jegyek voltak nagyon drágák, hanem gyakorlatilag minden. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy futball szurkolóként ilyen drága világbajnokságot még senki nem élt át. Tehát soha ennyi pénzt nem kellett azért kifizetni, hogy valaki akár csak néhány mérkőzést megtekintsen, de főleg, hogyha mondjuk követni akarta a csapatát. Nyilván ez a nagy távolságok miatt eleve látható volt, hogy problémás, hiszen ugye repülővel kellett nagyon sok távot megtenni helyszínek között, de egyébként is az árazások miatt ez szurkolóknak komoly problémát okozhatott, viszont természetesen a rendezővárosoknak pedig több lett bevételt. De ahogy mondtam, itt azért mégiscsak a labdarúgás erősítése, népszerűsítése volt a fő cél. Az alapvetően hosszú távon dől el, ugye azt látjuk, hogy a 94-es világbajnokság óriási lökést adott az Egyesült Államoknak, Egyesült Államokban a labdarúgás fejlődésének. Most, ha akkorára nyilván nem is számíthatunk, hiszen már más a kiinduló pont, azt gondolom, hogy ez azért tényleg adhat egy nagyon komoly lökést, ha csak abba belegondolunk, hogy hány amerikai filmsztárt és egyéb celebet láttunk a lelátókon a mérkőzéseken, és nem csak az Egyesült Államok mérkőzésein, hanem más meccseken is. Ez azért például Amerikában egy nagyon erős kulturális üzenet, hogy a labdarúgás az méltó arra, hogy az ember foglalkozzon vele, tehát én azt gondolom, hogy van rá esély, hogy a labdarúgás tényleg nagyot lépjen előre. Nyilván a négy nagy sportághoz, tehát ugye az amerikai futballhoz, baseballhoz, kosárlabdához, jégkoronghoz teljesen egyenrangú módon rövid távon biztosan nem tud csatlakozni, de a szakadékot, a lemaradást azt én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években fogja tudni csökkenteni.
1: Ki nyert még ezen a világbajnokságon? Persze a győztes Spanyolországon kívül.
3: Nagyon sok olyan győztese van ennek a világbajnokságnak, főleg ugye a nagy létszám miatt, akikre nem is gondoltunk. Gondoljunk itt mondjuk a zöldfoki szigetekre, akik azt hiszem, hogy ennél jobban nem tudták volna megismertetni az országokat a világgal. Tehát most végeztünk volna egy közvéleménykutatást a VB előtt, hogy hány ember tud arról a világon, hogy ez az ország egyáltalán létezik, és most hányan tudnak róla, hát azt hiszem óriási különbség lenne a kettő között, vagy akár ugye személy szerint megemlíthetjük nyilván Vozinját, a zöldfoki szigetek kapusát, aki ugye óriási rajongótábort szerzett a világbajnokság alatt, és ugye rengeteg ilyen sztori volt ezen a világbajnokságon. Én azt gondolom, hogy azok a félelmek, amik a VB előtt itt a bővítéssel kapcsolatban felmerültek, és amiket bevallom, én magam is osztottam, hogy szakmailag nagyon komolyan felhigul a mezőny, és az a világbajnokság brandjét le fogja értékelni. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezek a félelmek nem váltak valóra, tehát a kis csapatok többségében megállták a helyüket, nem mindenki, természetesen voltak olyan meccsek, ahol azért fájt a tudáskülönbség a csapatok között, de alapvetően a nagy létszámhoz képest most viszonylag kevés ilyen meccs volt, és tényleg az ilyen történetek, mint mondjuk az Zöldfoki Szigetek szereplése az abszolút valamilyen módon legitimálta a 48 csapatos világbajnokságnak a létét, még ha az, hogy ugye rögtön az a FIFA reakciója, hát akkor legyen 64 csapatos a következő VB, meglátjuk, hogy ebbe belemennek-e, azért ott már tényleg azt gondolom, hogy ott már arra lehet mondani, hogy ez túlzás, de szóval az biztos, hogy azok a csapatok, országok, kultúrák, játékosok, akik meg tudták mutatni magukat ezen a világbajnokságon, azok egyértelműen győztesei voltak ennek az egész projektnek. Tehát ilyen szempontból el kell ismerni, hogy ez a 48 csapatos lebonyolítás, ez adott a futballnak. Most nyilván lehet azon vitatkozni, hogy ez a pozitívum, ez erősebb, mint az a negatívum, ami itt egyébként a világbajnokság lebonyolításával kapcsolatban. Nyilván maga a hossza, a mérkőzések mennyisége, mennyire tudjuk ezt befogadni. Tehát azt gondolom, még mindig vannak jogos félelmek azzal kapcsolatban, hogy nem túl sok-e, nem túl nagy-e ez a rendszer, de a kétségkívül pozitívumai miatt mondhatjuk, hogy győztesei egyértelműen vannak ennek a VB-nek, főleg ezek a kis országok, kis csapatok és az ő játékosaik.
1: Mekkora szintet lépett a világbajnokság ezzel a bővítéssel, és ezzel a színvonallal, mondhatjuk azt is, hogy a szakmai színvonallal, illetve a körítéssel, amelyet főleg az amerikaiak garantáltak.
3: Én azt gondolom, hogy a szakmai színvonal az örülünk annak, hogy nem csökkent. Tehát én azért szerintem nyugodtan kijelenthető, hogy...
1: De rosszabbra számítottunk.
3: Igen, tehát én is így gondoltam, hogy rosszabbra számítottunk. Ahhoz képest ez kifejezetten egy jó szakmaiak színvonalas világbajnokság volt. Tehát már ez, hogy nem csökkent. Én már ezt is sikerként könyvelem el. Egyértelmű az, hogy azért voltak nyilván alacsony színvonalú mérkőzések, az egyenes kieséses szakaszban is azért voltak olyan mérkőzések, amikor látszott a csapatokon, hogy csak ne vállaljunk kockázatot. Ami mindenképpen pozitívumként mondható, és szakmailag nagyon erős pozitívuma a világbajnokságnak azoknak a sztárjátékosoknak a tündöklése, fogalmazhatunk így, akiktől a legtöbbet vártuk, és akiktől a legtöbbet kaptuk, tehát az, hogy ha csak a góllövő listára ránézünk, tehát, hogy Mbappé 10 góllal, Messi 8 góllal, Haaland 7 góllal, tehát persze, ha megkérdeztük volna magunkat a VB előtt, hogy kik lesznek ott az élen, akkor ezeket a játékosokat mondtuk volna, de általában ez soha nem így szokott lenni. Tehát nagyon sokan szoktak betlizni az ilyen sztárok közül. Ehhez képest olyan góltermelés volt, ami még tényleg a klasszikus 50-es években, 30-as években sem volt. Tehát ilyen értelemben megkaptuk azt, amit akartunk a sztároktól. Tehát ez mindenképpen szakmailag egy nagyon jó fejlemény. Másrészt pedig értelemszerűen az, hogy a kicsik meg tudták mutatni magukat az elején, azt gondolom, hogy az megint csak egy pozitív fejlemény, de az, hogy a végére mondjuk úgy, hogy helyreállt a világrendje, tehát gyakorlatilag már a legjobb 16-ban tulajdonképpen ugyanazok az országok, legalábbis ugyanabban a földrész, kontinentális elosztásban voltak, amit korábban a 32 csapatos VB-kel láttunk a legjobb 16-ban, tehát igazából ott már nem nagyon volt változás, a legjobb 4-be pedig a 4 legjobb került be, tehát tényleg a 4 legnagyobb esélyes játszotta az elődöntőt. Ez ugye meglepetést nem okozott, viszont azt a fajta stabilitást, és ezt is egyébként a pozitívumok közé sorolom a szakmai színvonal mellé, hogy képesek voltak hozni a tudásukat. Tehát nem az volt, hogy betlisztek, és ezért olyan csapatok jutottak a négy közé, akik persze örülünk, ha egyszer ott vannak, de mégiscsak egy kicsit arra utalnak, hogy itt mások hibáztak, hanem tényleg mindenki tudta hozni magát, mindenki ki tudta hozni magából a tudást. Ez megint egy olyan dolog, ami egyébként korábbi világbajnokságokon ilyen mértékben szerintem nem fordult elő. Tehát ebből a szempontból megint csak pozitívumról beszélhetünk.
1: Bár azért voltak olyan nagy csapatok, olyan nemzetek, amelyek végül ezen a világbajnokságon leszerepeltek. A németek biztos, hogy nem lesznek büszkék erre a VB-re, és a brazilok sem igazán örülhettek. őket azért persze nem említettük a legszűkebb esélyesek között, de gondolom, hogy a saját szurkolói sokkal többet vártak.
3: Ez biztosan így van, de valóban, ha... Tehát ugye ez volt az a világbajnokság, amikor először fordult az előző, sem Németország, sem Brazília nincs a legjobb nyolcban. Ebből a szempontból mondhatnánk azt, hogy egy óriási meglepetés, de ugye az előbb mondtuk, hogy a négy legnagyobb esélyes minden szakmai portál szerint, fogadóirodák utcai szerint, a FIFA világranglista alapján, minden szempont szerint az a négy csapat volt, aki az elődöntőbe bejutott, tehát Spanyolország, Argentina, Anglia és Franciaország. Ha most visszakeresnénk, nem tudom, hogy volt-e olyan világbajnokság, ahol a legjobb, a négy legnagyobb esélyes között nem volt ott a német és a brazil csapat. Szerintem nem volt. Tehát ebből a szempontból olyan nagy meglepetést azért nem okozott az, hogy a németek és a brazilok a legvégén nem voltak ott. Azt gondolom, még egy kört azért mindkettőnek illett volna menni. Tehát ha a legjobb nyolc között kiesnek, akkor...
1: A franciákkal szemben a németek azért érthetőbb lett volna.
3: Így van, de még az is, hogyha mondjuk az angolokkal szemben a brazilok, tehát még az is az esélyeknek megfelelt volna. Tehát ebből a szempontból persze meglepetés az, hogy pont azokkal szemben estek ki, akikkel szemben kiestek. De ha most tényleg a nagy képet nézzük, akkor igazából nem történt meglepetés.
1: Sportfogadás szakértőként hogyan látta ezt a világbajnokságot? Mennyire jártak jól a sportfogadóirodák, illetve mekkora költések voltak világszerte, látszik ez már?
3: Hát a sportfogadóirodák mindig akkor járnak jól, ha meglepetés van.
1: Mert, az elején így volt.
3: Mert az emberek többsége ugye a favoritokra fogad. Hát az elején ilyen szempontból ugye bőven voltak meglepetések. Nyilván a végén már nem. Tehát így ez is azért megváltoztatta az esélyeket. Bár tegyük hozzá, hogy egyébként ugye a legtöbb fogadás az a 90 percnek az eredményére érkezik. Tehát amikor mondjuk hosszabbításra vagy 11-es rúgásokra kerül sor, az a fogadóirodáknak általában már is jó, mert a döntetlenre jóval kevesebben fogadnak. Tehát ilyen szempontból nyugodtan mondhatjuk, hogy kiemelkedő volt az a világbajnokság. Nem csak úgy általában az adott négy évben, mert ez mindig így van, tehát a labdarúgó világbajnokság mindig a csúcsa az adott négy éves ciklusnak fogadóirodák számára, de a világbajnokságok sorából is kiemelkedő volt.
1: Azért az angolok 6-4-es sikerét a bronzmeccsen viszonylag kevesen találták, ebben állítólag itthon is volt ilyen.
3: Természetesen énként láttam nagyon sok olyan fogadást, tehát amikor valaki ugye eltalált egy ilyen nagyon ritka eredményt, és akkor nyilván ezt ugye leközlik általában az újságok is, hogy na, egy ilyen fogadással mennyit nyert. Nyilván az nincsen mellette, hogy ugyanaz a fogadó egyébként még hány hasonló tippet tett meg, akár csak arra a mérkőzésre, különböző eredményekre, vagy az egész torna során, tehát lehet, hogy összességében nincsen pozitív van, de valóban, tehát azt gondolom, hogy az angol-francia mérkőzés az tényleg egy egészen kirívó, kiemelkedő példája volt itt az érdekességeknek ezen a futball világbajnokságon. Hozzáteszem, hogy azt azért én nagyon túlzónak tartom, sokan azt mondták, hogy talán minden idők legjobb VB meccse, ez azért figyelembe véve a játék stílust, ami azért inkább emlékeztetett egy barátságos mérkőzésre, vagy gála mérkőzésre, ez mindenképpen túlzás, de ezek olyan sztorik, és itt megint ezért hoztam ezt fel, mert ez a világbajnokság képes volt rengeteg ilyen sztorit adni. Tehát tényleg kezdve a legelejétől, megint ugye zöldfogi szigetekkel, Curaçaóval, mindenkivel, egészen idáig, hogy mondjuk bejön egy ilyen meccs a végére. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból a futball mindenképpen nyert ezzel a világbajnoksággal, mert olyan sztorik születtek, amikre tényleg emlékezni fogunk éveken keresztül, és amelyek tényleg, aki látta őket, az annak egész életében megragad.
1: A statisztikusok is szerethetik ezt a VB-t. Persze rengeteg adat áll most már rendelkezésre, tehát könnyű szemezgetni, régen is szemezgethettünk, de talán most még egyszerűbb. Akár mondjuk azt lehet, hogy sokáig megjegyezzük, hogy a fináléban az argentinoknak a 115. percig nem volt igazi kísérletük, nemhogy kaput eltaláló kapu felé menő lövésük sem, vagy például az argentin-angol elődöntőben, amikor az angoloknak egy bő 20 perces időszakban 7% volt a labdabirtoklása, egészen elképesztő számok, tehát ugye nem gondolná az ember, hogy ilyen nagyon sokszor megtörténhet, de talán a fogadóirodáknál ilyen kirívó dolgokra még nem nagyon lehet, vagy ritkábban lehet csak fogadni, nem erre mennek rá.
3: Ez valóban így van. Az mindenképpen érdekes, hogy a statisztikák hogyan hatnak arra a képre, ami bennünk kialakul a futballról. Hadd kérdezzek vissza. Meg tudja mondani nekem fejből, hogy az 1990-es világbajnoki döntőben NSK Argentina, ugye 1-0-ra nyert az NSK, hány kapura lövése és kaput eltaláló lövése volt Argentinának?
1: Nem.
3: Segítek. Egy. Egyetlen egy. Diego Maradónának volt egy szabadrugása, amit kapura lőtt, nem találta el a kaput. Akkor ez nem tűnt fel, mert nem voltak olyan statisztikák, hogy feltűnt. Az nyilván feltűnt, hogy óriási fölényben játszottak a nyugatnémetek, és így is csak nagyon nehezen tudtak nyerni. Ebből a szempontból egyébként ugye hasonló volt a forgatókönyv a tegnapi VB döntőhöz, de statisztikai szinten ez nem tűnt fel senkinek, mert nem voltak ennyire a szemünk előtt ezek a statisztikák. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyébként egy óriási fejlődés a labdarúgásban, és ebből a pontból például az amerikai sportok, ha már itt szóba kerültek az előbb, messze a labdarúgás előtt járnak, hogy olyan, tehát kosárlabdában, amerikai futballban, baseballban olyan komoly statisztikákat osztanak meg, és tolnak tényleg a nézők orra alá, amelyek képesek arra, hogy kiemeljenek nagyon fontos momentumokat, kiemeljenek játékosokat, sztárokat csináljanak a játékosból, tehát ne csak az legyen, mint a labdarúgásban, az előbb is csak a góllövő listát említettük, van olyan listánk, hogy kihányszor szerelt, és így tovább, és így tovább, mint ami ugye mondjuk a kosárlabdában van. Most már biztos, hogy van,
1: lehetne.
3: Csak messze nincs annyira szem előtt. Tehát a statisztikáknak van egy ilyen szerepe, hogy nagyon jól rá tud világítani a sportág különböző erősségeire, és ebből a szempontból a labdarúgás azt gondolom, hogy elkezdett fejlődni, és elkezdte követni az amerikai sportokat. Ez például egy olyan szempont, amit itt előbb beszéltünk a kapurarúgások kapcsán, ami sokkal jobban megragadja a szurkolók figyelmét. Tehát megint olyan sztorik keletkeznek, amikre tudunk emlékezni, ami miatt emlékezetes lesz ez az esemény.
1: Emiliano Martíneznek is lehetett volna emlékezetes, mert ugye nagyon sok védése volt a fináléban, de ha mindent mérlegre teszünk, akkor mire lehetne még jobban kihegyezni a következő VB-t, amely még 2030-ban lesz? Tudjuk, hogy a világ addig nagyon sokat fog változni, a mesterséges intelligencia még inkább előtérbe kerülhet, de egy ilyen nagy tornát hogyan érdemes mondjuk 4 évvel később továbbfejleszteni?
3: Hát tovább lesz fejlesztve az egészen biztos, ugye elmondtuk erről a tornáról, hogy milyen különleges, meg mekkora, mert 48 csapat, 3 rendező, ilyen még soha nem volt. Hát azt még nem tudjuk, hogy a 48 csapatot ténylegesen megnöveli a FIFA 64-re, ugye Infantino már ugye elcsöpögtette, hogy esetleg ezt elkezdik fontolgatni, és ismerve az ő sportpolitikai hozzáállását, meg pénzügyi hozzáállását, hogy csináljunk mindenből a lehető legtöbb pénzt, toljunk félre más szempontokat, és lehetőleg zsebeljük be a legtöbb szavazatot a következő FIFA közgyűlésen. Azt gondolom, hogy van rá esély, hogy tényleg megcsinálják, de még ha nem is, akkor is ugye az mindenképpen egy nagy különlegessége lesz a következő világbajnokságnak, hogy lesz ugye 3 alaprendező, mondjuk így, Spanyolország, Portugália és Marokkó. Önmagában már ez is érdekes egyébként, hogy a címvédő lesz az egyik rendező, ilyen még soha nem volt, de tehát eleve 2 földrész lesz a bázisa a világbajnokságnak, és akkor még rendeznek ugye mérkőzéseket a centenárium, az 1930-as első világbajnokság emléke miatt Dél-Amerikában is, konkrétan ugye Uruguayban, Argentínában és Paraguayban. Tehát ilyen szempontból a 6 rendező az már is egy óriási különlegesség, és emellett 3 földrész lesznek csapatok, akiknek ugye Dél-Amerikából kell majd átutaznia Európába vagy Afrikába.
1: Ez így nem feltétlenül lesz igazságos.
3: Mérkőzést játszani, igen, ebből már természetesen voltak felzúdulások, a FIFA persze mindent megígért, hogy nekik majd több pihenőidejük lesz, mert úgy megszervezik a mérkőzéseket, stb. Stb. Ettől röviden nem lesz a világbajnokság, tehát én azt gondolom, hogy a méretek azok megint csak növekedni fognak, ez előbb arról beszéltünk, hogy az Egyesült Államokban mennyit kellett utazni egy szurkolónak helyszínről helyszínre, hát most annak a szurkolónak, akinek a csapata Dél-Amerikában kezd, aztán majd játszik Marokkóban is, meg Spanyolországban is, hát az is egy szép túra lesz, hogyha követni akarják, tehát bármit is csinál a FIFA, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a következő VB még nagyobb, még grandiózusabb, még maradandóbb lesz.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szabados Gábor sportközgazdásszal. Nagyon sokan felvetették a világbajnokság előtt is, de a világbajnokság heteiben is, hogy a fenntarthatóság az azért egy súlyos probléma volt ezen az eseményen. Mennyire tanulhat ebből a FIFA egyáltalán, mennyire lehet szempont, amikor ha csak a bevételeket nézzük, akkor egy kiváló VB-t zárt a Nemzetközi Szövetség?
3: Nyilván kell, hogy szempont legyen. Mondhatjuk azt, hogy nehéz lett volna elkerülni azt, hogy ne legyenek ilyen problémák. Tehát önmagában az esemény mérete, tehát a futballvilágbajnokságnál nagyobb globális esemény nem igazán van. Tehát most az olimpiát ugye lehetne mondani, mert lényegesen több a sportoló.
1: De az 3 hét mindennel együtt.
3: De az egyrészt hamarabb is lezajlik, és ott ugye eleve úgy van megtervezve, hogy nincsenek nagy távolságok, hiszen van egy központi város, amelyik rendezés, onnan csak bizonyos helyszínek esnek távolabb. Míg a világbajnokság eleve ugye szétszórt. Tehát ez nyilván az utazási problémákat növeli, és ennek ugye nyilván az ökológiai lábnyoma és karbonlábnyoma is jóval nagyobb. Önmagában az, hogy az Egyesült Államok rendezett méghozzá teljes földrajzi elszórásra a keleti parton, nyugati partig, még mexikói és kanadai helyszínek is bevonva, bár legalább ugye a két kanadai helyszín az ott volt közvetlenül az amerikai határon, de azért a mexikóiak voltak délebre is. Tehát ez már nyilván előre vetítette azt, hogy itt ugye a fokozott repülőgép használat miatt ez a fajta ökológiai hatás, ez jóval erősebb lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ez valamennyire elkerülhetetlen volt. Lehetett volna ezt úgy szervezni, hogy azért az egyes csapatoknak ne kelljen olyan sokat utazniuk, tehát közelebbi helyszíneken legyenek, hogy a szurkolóknak is mondjuk ne legyen muszáj repülőgépet használni, tehát akár mondjuk vonattal vagy más közlekedési eszközzel jobban elérhetőek legyenek a helyszínek, és így tovább, és így tovább. Nyilván, ha akkor megint ugye, ha a következő világbajnokságot nézzük, ahol ugye Spanyolország, Portugália és Marokkó mellett még Dél-Amerikában is lesznek mérkőzések, hát nem valószínű, hogy ez olyan nagyon fog csökkenni. Azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon modern létesítményekben játszották ezeket a mérkőzéseket. Most ha valaki figyelte ugye azokat a légi felvételeket, amelyeket tegnap a döntőben ugye a New Yorki, illetve New Jersey stadionról készítettek, látható volt, hogy tele van napelemmel a stadion teteje, tehát azért nyilván vannak itt olyan megoldások, amelyek próbálják csökkenteni az ökológiai terhelést, de már önmagában, ha azt nézik, hogy nagyon sok mérkőzést játszottak ugye olyan zárt stadionban, ahol viszont bent ugye légkondicionáló ment, már pedig egy ekkora létesítményt 21 néhány fokon tartani, mert hát amerikai szokás szerint ugye nyilván
1: 19-20
3: kifejezetten alacsony hőmérsékleten tartották ezt, egész egyszerűen azért az amerikaiak ehhez vannak szokva, tehát ők a 30 akárhány fokba is csak 21-2-re tudják legfeljebb beállítani a légkondicionálót vagy alacsonyabbra. Tehát nyilván azt gondolom, hogy lehettek volna egy jobb megoldások, akár itt mondjuk a televíziós közvetítések kapcsán is. Én bevallom, nem értettem azt, miért van az, hogy mondjuk helyi idő szerint 12 órakor kezdenek egy nyitott stadionban mérkőzést a tűző napon. Tehát, hogy akkor azokat a stadionokat miért nem olyan időpontban használták, amikor mondjuk ott jobb a klíma, és akkor lettek volna azok a mérkőzések európai idő szerint hajnalban. Tehát most végig lehetne bogarászni, hogy hol milyen pontokon lehetett volna javítani ezen a történeten. Én azt gondolom, hogy ez a komoly tanúság. Nem lehet zéró kibocsátással lejátszani egy ilyen világbajnokságot. Ezt el kell fogadnunk, mert ez egy olyan hatalmas esemény, de azt gondolom, hogy bőven van olyan tanulság, hogy mit lehet jobban csinálni, azért, hogy ne csak azért, hogy magának az eseménynek kisebb legyen az ökológiai lábnyoma, hanem hogy példát mutasson, mert ebből a szempontból ez a világbajnokság nem mutatott példát. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy ekkora eseménynek, ami ekkora média figyelmet kap, annak példát kell mutatnia, és ez mondjuk egy komoly tanulság a FIFA számára is.
1: A klubok hogyan tekinthetnek egy ilyen világbajnokságra? Azért azok a játékosok, akik még az elmúlt hétvégén pályára léptek, augusztus végére lehetnek csak egyáltalán olyan formában, hogy megfontolhassa a cserepadra ültetésüket az edző. Tehát az nem elképzelhető, hogy mondjuk egy Declan Rice vagy egy Rodri az angol bajnokság első fordulójában is már top fizikai állapotban legyen, mert 3 hetet pihenniük kell.
3: Ez így van, Lenny Joseph ugye gólt szerzett a Ferencváros Európa Liga selejtezőjében, hát hogyha Haiti eljutott volna a legjobb négy közé, akkor ez nem történhetett volna meg, de ha már magyar példánál tartunk, ugye Ben Boali például nem játszhatott a Győr Bajnokok Ligája selejtezőjében, mert megsérült a világbajnokságon Algéria színeiben, tehát azt gondolom, hogy még nekünk magyaroknak is egészen kézzelfogható az, hogy ez milyen hatással van, de hát korábban Európa bajnokságon ugyanezt tapasztalhattuk mi is, de nyilván most, ha visszatérjünk a topfutballhoz, mert ez ott igazán releváns, valóban ilyen terhelést, és most nem csak az időről beszélek, hanem a mérkőzés számról, ugye 8 mérkőzést kellett játszani a 4 élen végzett csapatnak, ilyen korábban még soha nem volt, tehát ilyen terhelést, ilyen körülmények között, megint ugye az angolok ugye sokszor elmondták, hogy Mexikóba mentek magaslatra, aztán lejöttek, melegbe játszottak napon, légkondicionált stadionba játszottak, mindenhol játszottak, rengeteg utazással, tehát azt gondolom, hogy ha azt mondtuk, hogy például a szurkolók számára ilyen drága világbajnokság nem volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy a játékosok számára ilyen fárasztó világbajnokság még nem volt. Tehát ez megint egy olyan tényező, ami a klubok számára nem pozitívum, tehát biztos, hogy nekik nagyon jó kell majd menedzselni azt, hogy ki az, aki bevethető, hogyan lehet itt a bajnokságok első fordulóit valahogy átvészelni, megúszni. Tehát ebből a szempontból ez probléma. Ugye a FIFA fizet kompenzációt minden olyan klubnak, akinek a játékosa részt vett a világbajnokságon.
1: De hát aki megsérül, nyilván lehet kártérítést igényelni, valamekkorát fizethet is az adott ország szövetsége, vagy akár a FIFA, de azért mondjuk, ha az Arsenalt nézzük, William Saliba hátsérüléssel zárta a szezont. Hátsérüléssel játszotta végig, és az elődöntőben megsérült, hogyha 4-5 hónapra kiesik, az egy óriási veszteség mondjuk az angol bajnoknak, de sok más példát is lehetne említeni.
3: Ez pontosan így van, és én azt gondolom, még ha nincs is sérülés, még akkor is minden klub azt mondaná, hát inkább tartsátok meg a pénzeteket, csak a játékosom ne játszon a világbajnokságon, mert persze örül egy klub annak, hogy a játékosa ott van a világbajnokságon, és sikereket ér el. És,
1: picit még nőhet az értéke, és a jó kedve is.
3: És még igen, akár az értékét is növelheti, a klub számára óriási média figyelmet jelenthet, és így tovább, és így tovább. De mindezzel együtt is a klubok akkor a legboldogabbak, hogyha minél hamarabb kiesik. Ugye José Mourinho mondta azt a Real Madrid új edzője, hogy mit vár a világbajnokságtól, megkérdezték tőle, hát az, hogy azok a csapatok, akiknek Real Madrid játékosuk van, azok minél hamarabb essenek ki. Ebből a szempontból örülhetett, hogy ma a spanyol válogatott ugye története során először talán Real Madrid játékos nélkül állt fel egy világbajnokságon, de hát így is ugye voltak olyanok, akik végigjátszották a mérkőzéseket. Tehát minden klub azt szeretné, hogy a lehető legkevésbé vegyék igénybe a játékosait. Én azt gondolom, hogy azért a labdarúgás működése, hogy mitől népszerű a labdarúgás, miért tudnak a klubok ennyi pénzt keresni a labdarúgással, abban benne van az, amit a világbajnokság tesz hozzá a futballhoz. Tehát a világbajnokság nélkül a futball kevesebb lenne, szegényebb lenne, kevésbé lenne ilyen népszerű, és a klubok sem tudnának ennyi pénzt keresni a saját mérkőzéseikből, mert a világbajnokság rengeteget hozzátesz a futball, mint sportág általános globális népszerűségéhez. Gondoljanak erre a klubok, amikor problémák vannak, de az tény, hogy nekik ez most egy komoly probléma, hogy hogyan menedzseljék azokat a játékosokat, márpedig tényleg itt azok a top klubok, amelyek szóba kerültek, akár egy Real Madrid, akár ugye a Premier League-nek a top klubjai, hát szinte nincs olyan játékosuk, aki ne lett volna ott a világbajnokságon valamilyen szinten. Tehát számukra ez most egy nagyon kemény időszak.
1: Szoboszlai Dominik nem lehetett ott a világbajnokságon, nyilván neki ez most is fáj, de kipihente magát az új szezonra, és a világbajnokság vége előtt nem sokkal meg is hosszabbította a szerződését a Liverpoollal, 2031-ig, bár a Liverpool honlapjának a beszámolója az évszámot nem említette, de gyakorlatilag közmegegyezés van erről, sőt a játékos menedzsmentjének a közleményében is ott van ez a 2031-es június végi szerződés határ. Mekkora a jelentősége ennek az üzletnek a teljes magyar futballt tekintve?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a hivatalos elismerése mindannak, amit Szoboszlai Dominika Liverpoolban elért. Itt ugye sokszor beszélünk arról, hogy hogyan nő valakinek a piaci értéke, mit becsül a Transfermarkt, mit becsülnek más cégek, de ez mind csak becslés, ez mind csak szám, amit a papír nagyon könnyen elbír. Az igazi, valódi megbecsülés a futballistának az az, amit hétről hétre, vagy hónapról hónapra, függően attól, hogy hol vagyunk, hogy Angliában hetenként utalják a fizetést, tehát mondjuk egy angol klub hétről hétre kifizet a játékosnak. Ez a valódi igazi megbecsülés, és ebből a szempontból az, hogy azt gondolom, hogy nincs is igazán nagy jelentőség egyébként, hogy meddig érvényes a szerződés, mert az esetek többségében úgyse az lesz, hogy 2031-ben Szoboszlai távozik, bármi történhet közben. Itt igazából az igazi kérdés az az, hogy milyen új feltételek vannak a szerződésben, márpedig ugye nyilvánvalóan ez azért történt, hogy az ő fizetését, illetve a kivásárlási árát módosítsák azért, hogy ne tudja más csapat könnyen elvinni. Eddig ugye a kezdő csapatban sem volt benne a fizetését tekintve, tehát nem volt a legjobban fizetett 11 játékos között. Nyilván most ugye távozik olyan játékos, mint például Salah, aki ugye a fizetési rangsor élén volt, tehát emiatt is előre lépett, de önmagában az új szerződés miatt is a legjobban fizetett játékosai közé kerül a Liverpoolnak. Azt gondolom, hogy még egyszer mondom, ez gyakorlatilag a pecsét arra, amit láttunk mi itt az elmúlt években, amit főleg ebben az utóbbi szezonban, ami ugye a Liverpool számára nem volt sikeres, de Szoboszlainak nyugodtan mondhatjuk, hogy egyéni szempontból sikeres volt. Tehát ez a hivatalos pecsét arra, hogy ő milyen fontos és megbecsült tagja, és egy top játékosa, húzó játékosa a Liverpoolnak. Nem nagyon tudunk új jelzőt mondani erre a magyar futball szempontjából. Ugye már amikor Liverpoolba igazolt, elmondtuk, hogy Puskás Ferenc óta nem volt ilyen, hogy ilyen szintű csapatnál magyar játékos ilyen szerepet töltsön be. Ezt lehetne csak fokozni és erősíteni. Tehát tényleg ez olyan, amire a magyar futball szurkolók mindig is vágytak, de soha nem történt meg. Most itt vagyunk benne, megtörténik, és igazából, ha most azt nézzük, hogy mit ért el Szoboszlai a Liverpool-lal, hát gyakorlatilag csak egyetlen egy dolog, egyetlen egy siker hiányzik, ugye egy nemzetközi trófea, ami nyilván a Liverpool számára egyértelműen a Bajnokok Ligája trófea. Azt gondolom, hogy ezt tenné fel a koronát mindarra, amit Szoboszlai a Liverpoolben elért, de önmagában már ez a szerződés mutatja azt, hogy itt valami olyasmi történt, ami a magyar futballt is megint csak egy kicsit, ha nem is azt mondom, hogy magasabb polcra teszi, de amelyik polcra Szoboszlai feltette a magyar futballt, azt a helyet nagyon, nagyon is megerősíti az, hogy most már egy ilyen hivatalos visszajelzésünk is van arról, hogy ő top játékos egy top liga, top csapatában.
1: Sportközgazdászként, illetve a sport presztízsét ismerőként van bármiféle fanyalgásnak helye, amikor mondjuk pár szurkoló közbeveti azt, hogy milyen jó lett volna, hogyha a Real Madridhoz szerződik?
3: Egyáltalán nincs. Ilyen mindig lesz. Tehát pláne ugye mai média világban bárki bárhol megszólalhat és bármit mondhat. Ilyen mindig lesz. Nem hiszem, hogy ezzel bárkinek kellene foglalkozni. A Szoboszlai a legjobb helyen van, és olyan elismerésben részesül, és még egyszer mondom, ez a hivatalos pecsét az ő elismerésén, ez a szerződés hosszabbítás, ami nem csak a magyar futball szempontjából, de a nemzetközi futball szempontjából is a top játékosok közé helyezi.
1: A Premier League top klubjai pedig gyakorlatilag most már bárkivel felveszik a versenyt, sőt, akár előttük is járnak, bár azért a Real Madrid sok szempontból még most is etalon.
3: Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Premier League csapataival csak a néhány más topligából érkező klub tudja felvenni a versenyt. Egy kezünkön meg tudjuk őket számolni, ez gyakorlatilag Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain. És nagyjából itt a vége. Esetleg egy-egy olasz klub néha-néha, de most ha kifejezetten anyagi szempontból nézem, akkor ez a négy klub. És ennyi. És tulajdonképpen sportszakmailag is, ha most visszagondolunk arra, hogy angol csapatokon kívül kik nyertek Bajnokok Ligáját az elmúlt években, hát most így hirtelen, talán 2010-ben az Internacionale volt az utolsó, aki nem angol volt, és nem ez a négy csapat. Tehát ez azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja, hogy azért itt az anyagi lehetőségek, már pedig az anyagi lehetőségek egyértelműen jönnek, hogy ez a négy említett csapat tudja csak az angolokkal felvenni a versenyt, azok nagyon jól lecsapódnak a sportszakmai eredményekben is.
1: Ezekben a napokban válik véglegessé egy igazolás Angliában. 117 millió fontért kerül Morgan Rogers az Aston Villától a Chelsea-hez. Sokáig úgy tűnt, hogy az Arsenalhoz igazolhat, de a londoni kékek lecsaptak rá. Mennyire számít ez akár túlfizetésnek?
3: Hát a Premier League-ben nehéz olyan átigazolási összeget említeni az elmúlt évekből, de talán most már akár évtizedeket is mondhatunk, amelyeknél nem erülne ez fel, hogy hát ez azért sok, ő azért nem ér ennyit. Itt azért azt mindenképpen látni kell, hogy az, hogy egy játékos ténylegesen mennyi pénzért kell el, az nem csak azon múlik, hogy mennyi az ő valós piaci értéke. Most független attól, hogy a Transfermarkt mit mond, nyilván ezt azért a klubok is nagyon jól be tudják lőni. Ettől függetlenül még nagyon sok tényező meghatározza ezt. Például azt, hogy ki a vevő, ki az eladó, milyen piaci viszonyok vannak, milyen az ő alkupozíciójuk. Ha egy játékosért jön az Arsenal, meg jön a Chelsea, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ott az az ár az magasabb lesz, mint amekkora egyébként idézőjelben normális piaci körülmények között lenne. Mindenki képzelje azt el, hogyha mondjuk egy lakást vagy egy autót el akar adni, és ha gyorsan akarom eladni, mert nagy szükségem van a pénzre, akkor nyilván kevesebbért fogom tudni eladni, mint amennyit valójában ér. Ha meg van időm kivárni, és olyan vevő jelentkezik be, akinek meg nagyon kell, akkor meg nyilván több pénzért fogom tudni eladni, és akkor rámosolyog a szerencse. Ugyanígy működik a játékos piac is. Tehát nagyon sok olyan tényező van, ami a játékos valós értékén, szakmai értékén és média értékén kívül is tudja növelni, csökkenteni az árat. És a Premier League-ben, hogyha egy top csapat, tehát ugye a klasszikus hat top csapat, tehát ugye a két Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, bár Tottenhamet most már nehezen számítjuk ide, de ugye anyagi szempontból őket szokták a nagy hatosnak nevezni.
1: És elég komoly igazolásai voltak.
3: Igen, igen, tehát hogyha azért, ha ez a hat csapat a Premier League-ből akár ligán belül el akar vinni egy játékost, akkor ott azt a ceruzát nagyon erősen megnyomják, és feltételezhetően ez mindig erősebb lesz, mint amekkora egyébként a valós piaci érték lenne.
1: A nyár közepén beszélgetünk, így már megkezdődött a nemzetközi kupasorozatok selejtezős szakasza, bizonyos párharcok, meccsek már megvoltak. A következő napokban, hetekben ez folytatódik, ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az NB1-es küzdelmek is megkezdődnek a hétvégén, de még ennél is jelentősebb a Formula 1-es Magyar Nagydíj, hiszen 40 éve volt az első, ez a 41. Formula 1-es Magyar Nagydíj, úgyhogy egyetlen évben sem volt kihagyás. A Formula 1 és a foci hogyan összehasonlítható itt Európában? Melyiknek mekkora a presztízse?
3: Nagyon jó a kérdés. Ugye sokszor felszokták nekem azt tenni, hogy mégis a miért mindig labdarúgásról beszélünk, és gazdasági szempontból miért onnan hozzuk a példákat. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a sportágakat két nagy csoportra lehet osztani. Az egyik csoportban a labdarúgás, a másikban az összes többi. Tehát gazdasági szempontból semmilyen más sportág globális lefedettséggel, globális bevételekkel nem összevethető. Ugye a Formula 1, egy-egy futam, az valóban hoz olyan nézettséget, érdeklődés, hogy csak egy példát mondjak, a magyar televízióban a Formula 1-es futamokat rendszeresen, gyakorlatilag csak a magyar labdarúgó válogatott mérkőzései tudják megverni nézettségben. Egyébként minden mást gyakorlatilag ver a Formula 1, a magyar nagydíj az különösen, de más futamok is. Tehát a Formula 1 az tényleg egy-egy nagydíj erejéig, ugye óriási gazdasági erővel rendelkezik, de 21 néhány nagydíj van összesen ebből. Nyilván a Formula 1-nek nincsen olyan mély, sőt gyakorlatilag semmilyen, szinte semmilyen, van a Formula 2, Formula 3, de hát messze nincsen olyan mély, nincs olyan mély gyökerei, nincsen olyan rendszere, piramisa, mint a labdarúgásnak. Gyakorlatilag a Formula 1-et úgy

0: mély rendszere és összességében olyan globális ereje, mint a labdarúgásnak, de ha most magyar szemmel azt nézem, hogy itt van ugye a Formula 1-es magyar nagydíj, az valóban az adott évnek mindig a kiemelt sporteseménye Magyarországon, gazdasági és minden egyéb szempontból. Tehát az, hogy 40 éve minden egyes évben Magyarország ezt megrendezte, megrendezi, és tényleg ez ilyen óriási gazdasági és média erőt képvisel, ez azt gondolom, hogy ez egy óriási érték Magyarország számára.
1: Egyedül egyébként a monzai pálya előzi meg a Hungaroringet, de összességében a magyar nemzetgazdaság mit kap ettől a verseny hétvégétől?
0: Nagyon sok mindent lehet erről mutatni, rengeteg kimutatást olvastam én is, még készítettem is, tehát tényleg rengeteg olyan számot lehetne sorolni, hogy mennyit költenek a turisták, és így tovább, és így tovább. Én mégis azt gondolom, és itt tényleg dollármilliókról beszélünk, tehát óriási számokról beszélünk. Én mégis azt gondolom, hogy a legnagyobb ereje a Formula 1-nek az, hogy benne vagyunk, tehát hogy ott vagyunk egy olyan elit mezőnybe, egy ország, tehát az föld országaitnak az elit mezőnyébe, ahová egyébként Magyarország semmilyen más szempontból nem férne be. Tehát gondoljunk bele, a világ legnagyobb, gazdaságilag leghatalmasabb országai vannak ott, illetve a legdinamikusabban fejlődő, gazdaságilag legnagyobb előrelépést mutató országok vannak még mellettük. Ebbe a körbe Magyarország semmilyen szempontból nem fér. Most gondoljunk csak bele abba, hogy hát soha Kelet-Európában, Oroszországot leszámítva, tehát ez megint egy más kategória, soha Kelet-Európában nem volt nagy díj, de mondjuk Észak-Európában is talán a svédek rendeztek néhány nagy díjat, elnézést, ha rosszul emlékszem. Tehát tényleg egy olyan helyre kerül Magyarország ezzel a rendezéssel, ami az a Magyarország iránti bizalmat, országimást elképesztő mértékben növeli és tartja fent, és ennek túl azon, hogy nyilván a turizmusra óriási hatással van, ez a gazdaság minden területén kifejti a hatását, tehát hogy Magyarországra milyen befektetések érkeznek, magyar cégek hogyan tudnak exportálni külföldre termékeket, hogyan tudnak boldogulni, akár magyar munkavállalók hogyan tudnak boldogulni külföldön. Tehát ez tényleg annyira sokrétű ez a hatás, nehéz persze ezeket mind közvetlenül a Formula 1-hez kötni, de így működik a marketing, meg így működik az országimás, hogy van egy eseményünk, ami egy ilyen óriási lökést tud adni, és nyilván természetesen figyelni kell arra, hogy ez gazdaságilag, pénzügyileg fenntartható legyen, ugyanakkor az a hozadék, amit az ország számára társadalmi hasznosságban, országimásban hoz, az elvitathatatlan.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.
1: Önök az elmúlt bő 50 percben Szabados Gábor sportközgazdászt, sportfogadás szakértőt hallották. Az aréna ezzel véget ért, megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kevesebb indulatot és több kölcsönös tiszteletet szorgalmazott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök az országgyűlés keddi ülésén. Napirend előtti felszólalásában kiemelte, azon dolgozik, hogy az államfői intézmény ismét a bizalom, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége, és a közbeszédet mindannyian alakítjuk. A házelnök határozottan elutasította a közösségi médiában megjelenő bántalmazást és megalázást. Beszéde alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem tartózkodtak az ülésteremben. Az ülést Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés tiszapárti alelnöke vezette. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Erre a célra csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a kifizetéseket pedig szeptember végéig teljesítik. A szaktárca tájékoztatása szerint a tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani keretösszeg újabb segítséget jelent a már korábban kialakult kárenyhítő juttatásokon felül. A támogatási lehetőségről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium számolt be. Megállapodást írt alá az OTP Bank, a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. A felvásárlással a Magyar Pénzintézet 14 országra bővíti jelenlétét és 13%-kal növeli mérleg főösszegét. A tranzakció lezárásához még szükség van a megfelelő hatósági engedélyek megszerzésére. Az OTP stratégiai befektetőként hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni Észtországban, Lettországban és Litvániában. A tranzakció eredményeként az eurozónán belüli működés részaránya eléri az 50%-ot a bankcsoportnál. Kárpáti Judit közgazdász kapta idén a Gyémánt László feleségének emlékére alapított Krisztina díjat. Az elismeréssel azokat a nőket díjazzák, akik gondoskodó társként segítik a művészeti értékek teremtését. Kárpáti Tamás újságíró kiemelte, felesége 4 évtizede biztosítja számára a megbízható családi hátteret. A bronzplakettel járó kitüntetést a kezdeményező festőművész adta át a díjazott budapesti otthonában. Adománygyűjtés indult a vandalizmus miatt lezárt Mecseki Máré vára helyreállítására és újranyitására. A megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége a becsülések szerint eléri a 2 millió forintot. Magyar Egregy polgármestere hangsúlyozta, a műemlék mielőbbi nyitása kulcsfontosságú a Kelet-Mecsek turizmusának. A támogatási lehetőségekről a vár hivatalos közösségi oldalán tájékozódhatnak az adakozni szándékozók. Görögországban felkészültek az idei első hőhullámra, amelyben egyes térségekben 42 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok készültségbe helyezték a katasztrófavédelmet, és arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen az egészségügyi kockázatokra és az erdőtüzek megelőzésére.
0: Az időjárásról.
1: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől, csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes nap.
2: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
1: Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke.
3: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája.
1: Június 25-e és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvhetet.
4: Amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as éveiben jár, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú. És ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben. Az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Hosszú évek kihagyása után idén ismét megrendezte presbiteri csendes napját a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat, milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban. Arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a stúdium kerekasztalán köszönjük nagy tisztelettel Szilágyi Károlyt, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorát, a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökét, áldás békességet. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
3: Áldás békesség, köszönöm a meghívást.
2: A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendes napját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendes nap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
3: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok. És ugyanebbe a körbe tartozott bele az a presbiteri csendes nap is, ami egészen a Covid idejéig minden éven megrendezésre került. A missziói bizottság vagy a megye is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a presbitereket lelkesítse, erősítse, munkára ösztönözze, aminek aztán a gyülekezeti életben volt meg az áldása, mert a lelkészek partnerre, társra találnak egy lelkes presbiterbe, akit nem minden áron ösztönözni kell arra, hogy csináljon valamit, hanem önkéntesen érzi szükségét annak, hogy tegyen az Isten dicsőségére. És ezek az alkalmak azok, amelyek az utóbbi időben megerőtlenedtek, pontosan először a Covid miatt, amelyik bezártságra kényszerített az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyházmegye 5 éve már, 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulna a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
2: Említett a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
3: Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti 2 istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítőtársakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársakra, diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött, és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz. Igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetét sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
2: Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt jelenti, hogy sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
3: Mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
4: bocsi, de nevek,
2: hadd állok. Ezek szerint én is, de én tényleg az.
3: Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelki pásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztaló munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás, a Vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon-nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelki pásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetésre nyit alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájról szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanott fog folytatódni minden, mint a Covid és a háború előtt.
2: Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek ezer egy gondja van. És viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte, és az ő aktivitásuk.
3: Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltónk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. Pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam, mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például Gáton egy képzési időszakot, amikor a presbiter feladatáról, a presbiter lelki állapotáról, a presbiter szolgálatáról beszélgettünk. Ez egy olyan hét alkalmas képzés volt, amikor beszélgetéssel fölkészítettük arra presbitereket, hogy jól gondolják meg azt, hogy ebben a szolgálatban mire hajlandók, mit vállalnak, hogy ez ne csak egy olyan tisztség legyen, amivel valaki akarok lenni, akár egy közösségben, vagy együtt vonulok be a lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni, és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét naggyát teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életébe.
2: Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában vagy többszöröse, mint korábban volt.
3: Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteleten résztvevő tagoknak a számából is, és ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amivel a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében, az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napra bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is. És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok hamarabb indulnak és hamarabb lelkesednek, úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban, nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják és igyekeznek oda tenni magukat.
1: Az elmúlt percekben Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, a Beregi Református Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgettünk.
0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke, bécsi lelkipásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
2: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapítótagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelkipásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
3: Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
2: Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpóra konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpóra konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpóra gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy ahány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel, és további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődőknek, akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kisközösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
3: Azt említette egy pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságban van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
2: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
3: Mit jelent önöknek az, egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, hogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, a mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
2: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni, egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallás gyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igényének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok, ez az antropológiai kifejezés és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szorványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség, gyülekezet, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
1: Az elmúlt percekben Karbanszki Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnökével, bécsi lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Idén június 25-e és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvhetet. A népszerű esemény meghívottjai között szerepelt Ador Jáni Panna is, aki első regényéről, a Görbe című kötetről beszélt az érdeklődőknek. A könyv a fiatal felnőttek útkereséséről, magányáról és kapcsolódás iránti vágyáról szól. Interjúnkban a szerzőt arról kérdeztük, milyen út vezetett a regény megszületéséhez, és mit jelenthet a Görbe az olvasók számára. A riporter Palkó Hanna.
1: Összetudnád-e foglalni nekünk, hogy miről szól röviden a Görbe, és mi volt az a központi kérdés vagy érzés, amelyből a könyv megszületett?
2: Hát amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as éveiben jár, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú. És ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben, az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló. Igazából azt szerettem volna egy kicsit megnézni, hogy hogy működnek ezek a viszonyok. A 20-as éveikben levő fiatalok egyik legfontosabb viszonyai, azt hiszem, hogy ezek az új felnőtt viszonyok, amiket kialakítanak, legyen a szó barátságról, vagy szerelemről, vagy bármilyen típusú társulásról. És ennek a kontextusában is igazából a visszaélés kérdése érdekelt. És valahogy megpróbáltam azt megnézni, ez a regény által, hogy hogyan működik ez a dolog, vagy milyen tapasztalatai vannak ennek a lánynak ezzel kapcsolatban. Szóval egy eléggé nehéz téma, de remélhetőleg nem nagyon lesújtó a könyv, ami az eredmény lett belőle.
1: Mit jelent a cím? Mi az, ami körbeér ebben a történetben? Mit mondanál?
2: Hát, ezt nem tudom elmondani. Vagyis számomra nagyon sok mindent jelent, és voltak már olvasói visszajelzések, és volt egy olvasó, aki azt mondta, hogy hát, olvasom éppen a könyvet, és még nem tudom, hogy mit jelent a cím, és tőle is azt kértem, hogy írja meg, ha végére ér, hogy neki mit jelentett, de... Igen, azt hiszem, hogy erre nem szeretnék válaszolni, mert nem szeretnék én egy kulcsot adni hozzá. Eléggé szabad cím, és egy ilyen szabad címet választottam, de valahogy, igen, mint egy ilyen motívum, azt hiszem, hogy ott a... Inkább azt mondanám, hogy a

0: találja a főszereplőt, és igazából nagyon sok mellékszereplőt is, akik mellette vannak és megjelennek. Szóval valahogy igen, ez az identitás keresés, a múlttal való, a családdal való kapcsolatoknak a feldolgozása, egy picit az a pillanat, amikor így rájövünk, hogy felnőttek lettünk, de hogy ez mit jelent, és ennek a keresése.
1: Volt olyan rész vagy karakter a könyvben, amit különösen nehéz, vagy éppen felszabadító volt megírnod, valami, amit kiemelnél?
0: Hát az egész könyv írása nagyon nehéz volt, és nagyon felszabadító is. Ez nem egy önéletrajzi regény, de voltak személyes élmények, amiből táplálkoztam, és ezeket tudatosan akartam feldolgozni. Nem érdekel engem az önéletrajziság, szóval ez nem volt számomra fontos, az volt számomra fontos, hogy találjak egy jó formát és egy jó keretet hozzá, de azért, mivel valahogy személyes volt, és valahogy a saját felnővés, fiatal felnőttség történetemet is bele akartam gyúrni, ezért igazából tényleg egyszerre volt az egész nehéz és felszabadító, hogy azt hiszem, hogy úgy összességeben az egész is, és az különösen izgalmas volt, és ez is igazából egy általánosabb, nem annyira a főszereplő, hanem inkább a mellékszereplők kategóriájában nagyon izgalmas volt az a folyamat, amiben mindegyiknek felfedtem a saját kis világát. És valahogy úgy tekintek a könyvre, hogy ez a könyv igazából egy bizonyos, egyetlen egy lánynak a története, a Miriam története, de picit úgy próbáltam megcsinálni, hogy olyan érzésem legyen, miközben olvasom, hogy mintha bármikor átmehetnék egy másik történetbe. Tehát, hogy valahogy nincsen ott minden részletességben, minden mellékszereplőnek is a saját világa, de megpróbáltam valahogy valami olyasmit csinálni velük, hogy legyen egy olyan érzésünk, hogy bármikor átmehetnénk egy másik történetet megnézni, és azt hiszem, ez nagyon felszabadító volt megtalálni, hogy igazából mindegyik szereplő az ilyen komplikáltabb vagy nehezebb figurákban is találni valamit, ami igazán izgalmas, vagy igazán szerethetővé teszi őket számomra.
1: Hogyan alakult az írás folyamata? Előre meg volt a szerkezet a fejedben, vagy írás közben formálódott a könyv?
0: Volt egy szerkezet, és volt egy erős koncepcióm, amivel dolgoztam. Tulajdonképpen egy ilyen nyelvi kérdés az, hogy hogyan beszél ez a szöveg, és ezt nagyon hamar megtaláltam. És utána pedig nagyon hosszadalmas volt a folyamat, mert én azt hittem, hogy a legnehezebb az lesz, hogy regény mennyiségű anyagot írni, de a legnehezebb nem ez volt, hanem igazából a formát, a ritmust, ezt az egész hullámzását vagy dinamikáját a regénynek megtalálni. És azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb, hogy nagyon sok minden volt bennem, és nagyon sok mindenről írtam, és a nyelv az nagyon hamar megszületett, nagyon könnyedén jött igazából, de a legnehezebb az ez volt, hogy így megtalálni valahogy ezt a mértékeket, meg átlátni az egészet, és ebben rettentő nagy segítségemre volt a szerkesztőm. Ugye a könyv a Jelenkor kiadónál jelent meg, és abban a csodálatos szerencsében a részem, hogy Nagy Boglárkával dolgoztam, aki egy hatalmas rutinnal és csodálatos technikával és tudással rendelkező szerkesztő, és ő igazából nem is csak szerkesztette, hanem végig mentorálta ezt a folyamatot. Kicsit olyan volt, mintha kijártam volna egy iskolát.
1: Ha egyetlen mondattal kellene meghívnod valakit a körbe világába, akkor mit mondanál?
0: Azt, hogy mindenki ugyanolyan. És bármennyire messzi világokból jövünk, én azt tapasztaltam írás közben, és remélem, hogy egy picit ez átélhető az olvasás közben is, hogy alapvetően mindenki ugyanarra vágyik, és ugyanazokat a dolgokat akarja. És hogy ez egyszerre félelmetes és csodálatos szerintem az emberi világunkban. És hogy nem abban az értelme, hogy jaj, uniformizálva vagyunk, vagy robotok vagyunk, vagy így mindenki fénymásolat, hanem hogy valahogy van valami emberi lényeg, ami ugyanolyan, és szerintem nagyon szépé teszi az embereket.
1: Köszi szépen a válaszokat.
0: Köszönöm a kérdéseket.
2: Az elmúlt percekben a Dorjáni Panna íróval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. A kezdeményezéshez minden magyar tulajdonú sütőipari vállalkozás díjmentesen csatlakozhat. A pékségek megkapják a díjnyertes termékek receptúráit és a gyártási engedélyt. A szövetség egységes marketinganyagokkal és országos kampánnyal támogatja a résztvevőket. A nyertes pékáruk hivatalos előállítói felkerülnek a szakmai szervezet online felületeire is. A jelentkezési feltételek és a részletes tájékoztató a Magyar Pékszövetség honlapján érhető el. A jubileumi 15. alkalommal meghirdetett versenyre három kategóriában lehet nevezni. A győztes péknek vállalnia kell a kenyerek beszállítását az augusztus 20-ai budapesti rendezvényre. Már narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják az országos jégkármérséklő rendszert hazánkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a lépéssel a jégesők okozta károkat csökkentik. A talajgenerátorokat a minisztérium kérésére már 30%-os jégvalószínűségnél üzembe helyezik. A berendezések acetonos ezüst jodid oldatot égetnek el, amiből a molekulák a felhőkbe jutnak. A légkörbe juttatott hatóanyag hatására a nagy jégszemek helyett sok apró jégmag képződik. A folyamat eredményeként jelentősen csökken a környezeti és mezőgazdasági károk esélye. A kamara hangsúlyozta, hogy a védekezési eljárás során nem csökken a lehulló csapadék mennyisége. A rendszert a Hungaromet ZRT jelzései alapján állami forrásból működteti a szakmai szervezet. A hazai vizes élőhelyek helyreállítási lehetősége a jelenlegi vállalás többszöröse lehet egy friss kutatás szerint. A Nature-ben megjelent tanulmányt a Koppenhágai Egyetemen dolgozó Kovács Gyula Máté vezetésével készítették. A műholdas adatok alapján a magyar nyílt vizes élőhelyek több mint 70%-át éri emberi terhelés. A szakemberek szerint a területek helyreállítása kulcsfontosságú lenne az aszály ellen. Az Európai Unió céljainak teljesítéséhez Magyarországon csaknem 90 000 hektár megújítására lenne szükség. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A tudományos alapokon nyugvó alkalmazás megmutatja a cégek legjelentősebb környezetterhelési területeit. A fejlesztés segíti a fenntarthatósági döntéshozatalt és a hatékonyabb erőforrás gazdálkodást. Az eszköz a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások sajátosságaira és adataira épül. Az üzemeltetési költségek csökkentésére már egyszerű, alacsony költségű intézkedések is alkalmasak. A Mohácsi csata előzményeit és hatásait bemutató kiállítás nyílt a szegedi Somogyi könyvtárban. A történelem sorsfordító lapjai című tárlaton ritka, korabeli kiadványok tekinthetők meg. A látogatók többek között Verbőci hármas könyvének egy 1572-es kiadását is láthatják. Az 500 éves évforduló alkalmából rendezett kiállítás október 21-ig tekinthető meg. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyban eltöltött vendégéjszakák száma az év első 5 hónapjában. A szlovák főváros szálláshelyein több mint 500 000 turistát regisztráltak, ami 17,5%-nál is nagyobb növekedés. A helyi turisztikai szervezet szerint a növekedés hátterében az utóbbi időszakban indított új repülőjáratok állnak. A külföldi látogatók közül a legnagyobb mértékben az Olaszországból és Norvégiából érkezők száma emelkedett. Egyre szélesebb körben alkalmaznak mesterséges intelligenciát a kínai iskolákban a tanárok a munkájuk támogatására. Az okos rendszerek a diákok teljesítménye alapján személyre szabott feladatokat állítanak össze a tanulóknak. A pedagógusok minden esetben ellenőrzik a gépi javaslatokat, az így megspórolt időt pedig egyéni fejlesztésre fordítják. A technológia hatékonyan tárja fel a tanulási nehézségeket, jelentősen megkönnyítve az óratervezést a szaktanároknak.
0: Az időjárásról.
1: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A siker titka. Gyengeségükben erőre kaptak. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 34-es vers. A siker úgynevezett titka valójában egyáltalán nem is titok. Egyszerűen abban áll, hogy ismét talpra szökkelsz, ha padlóra küld az élet, és a tanulságokat levonva haladsz tovább. A Biblia ezt is mondja még az olyan hithősökről, mint Sámson és Dávid. Gyengeségükben erőre kaptak, hősök voltak a háborúban, és megfutamították az ellenség sorait. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 34-es vers. Figyeld meg, hogy ezek az emberek nem voltak mindig erősek, hanem erőre kaptak. Nem nyertek meg minden csatát, de az igazán fontosakat igen. 1928-ban az akkor 33 éves Paul Galvin látta, hogy lehúzhatja a rolót újfent. Addigra már kétszer is kudarcot vallott az üzleti életben, és kénytelen volt felszámolni az akkumulátorgyártással foglalkozó vállalkozását. Úgy érezte azonban, hogy még mindig van egy bomba ötlete, így elment a saját cége árverezésére. A 750 dollárból, amit sikerült összegyűjtenie, visszavásárolta a megmaradt árukészletből a hálózati tápegységeket. Ezekre építve új céget alapított, amely végre meghozta számára a sikert, és innen vonult nyugdíjba is. A vállalat neve idővel fogalommá vált, később Motorola néven vált ismerté. Bizonyára te is hallottál már róla. Roger von Eck üzleti innovációs szakember mondta, ne feledd, hogy a kudarc két előnnyel jár. Először is megtanulhatod belőle, hogy mi nem működik. Másodszor pedig kipróbálhatsz egy új megközelítést. A legtöbben egymással ellentétes fogalomként gondolnak a sikerre és a kudarcra, pedig mindkettő ugyanazon folyamat eredménye. A kudarc mindössze késedelmet okoz, nem vereséget. Mindannyian követünk el hibákat, különösen azok, akik csinálnak is valamit. Ha viszont nem vagy hajlandó megkockáztatni a kudarcot, azzal vége a tanulásnak, a növekedésnek és az előrejutásnak. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, ez a Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A szerkesztő műsorvezetőt, Bódisz Attilát hallják. Július 21-én kedden a Dánielek és a Daniellák ünneplik névnapjukat. Köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen a mai Svéd asztal kínálata. Először arról számolunk be, hogy a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem közösen szervezi meg augusztus 24-e és 29-e között a Miskolci Egyetemen, valamint a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amely központi témája ezúttal az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai.
2: Most értünk vissza a Gragger Robert 1921-es elképzeléséhez, hogy minden a magyarságra vonatkozó ismeret, és mindenkit szeretettel látunk, aki érdeklődik magyar témák iránt, akkor is, ha esetleg nem tud, vagy nem tud jól magyarul, tehát mondjuk egy általános témák, hatalom és a kultúra, hogyha már ennél tartunk, és akkor összehasonlító témának egy magyar esetet is belevesz. Ez nekünk már hungarológia. Tehát tulajdonképpen ez az ív, ami elvezetett a Miskolci konferenciához.
1: Ezt követően arról számolunk be, hogy a nyári meleg beköszöntével jobban kell figyelnünk egyes élelmiszerek tárolására.
3: Nyár van, ami azt jelenti, hogy időt kell fordítanunk a kikapcsolódásra, és ennek része lehet az utazás is. Az utazás, mint körülmény, csomagolással kezdődik, és a csomagban a szükséges dolgok mellett gyógyszerek is helyt kapnak. Ez egy nagyon fontos lépése az utazásnak. Érdemes időt szánni rá, és a körülmények mérlegelése mellett jó döntéseket hozni. Általában a betegség is, illetve a krónikus betegség is elutazik a beteggel, tehát a krónikus betegségek gyógyszerét értelemszerűen magunkkal kell vinni, de a váratlan eseményekre is föl kell készülni. Annak ismeretében, hogy mi a cél, régió, hogy ez egy egzotikus utazás, vagy csak egy pár tíz kilométeres körzetbe mozgunk, más és más az útipatika összetétele. Az utazó közönségnek a egyéni érzékenységét, az időtöltés jellegét figyelembe véve azért nem kell egy teljes patikát magunkkal, hiszen nagyon sok jó patika működik szerte a világon, de vannak praktikus dolgok.
1: Ez tehát a mai Svéd asztal kínálata 4 óráig. Tartsanak velünk!
4: Hol vagy?

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem közösen szervezi meg augusztus 24-e és 29-e között a Miskolci Egyetemen, valamint a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amely központi témája ezúttal az önismeret forrásai, a magyarság képváltozásai. A rendezvényről nemrég tartottak előzetes sajtótájékoztatót. Elsőként professzor dr. Monok István, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság társelnöke beszél, aki történeti betekintést is ad a magyarság tudomány történeti szakaszaiba.
2: Kezdjük onnan, hogy a 9. Hungarológiai Kongresszus, amit Nemzetközi Magyarság Tudományi Világkongresszusnak szoktunk mondani, a magyarság önismeretéről, illetve a rólunk alkotott, mások által alkotott kép történetéről lesz szó. Ugye ez egy végtelenül fontos dolog, maga a hungarológia nem minden filológiai jellegű kutatás, hanem az első világháború utáni traumába keletkezett. Grager Robert, aki a berlini magyar intézetet alapította, úgy gondolta, hogy és mai napig is igaz ez egyébként, szerintünk is, nem ismerik a magyarságot, a magyar történelmet, és félinformációból, dezinformációból alkotnak rólunk véleményt. Ezért ő megalkotta a hungarológia, a magyarságtudomány fogalmát, nagyon tágasan értette, tehát minden ismeret, ami a magyarságra, a mindenkori Magyarországra, tehát a Magyar Királyságra és Erdélyre vonatkozó ismeret, és ezt lehetőleg idegen nyelven kell tolmácsolni, a magyarok által és a nem magyarok által, akik megtanulnak magyarul, vagy nem tanulnak meg magyarul. Tehát egy nagyon fontos, hogy ez egy összehasonlító tudomány, ami mindenfajta történeti jellegű disziplinát magába foglal. A II. Világháború után azonban, ugye egyrészt a Klebersberg érában megalapított magyar intézetek és magyar tanszékek átalakultak, főleg a magyar intézetek, jószerével kémközpontok lettek a nyugat-európai régióban, de egyébként másutt is, és kiszorultak onnan a tudósok, sajnos a mai napig nem térhettek igazán vissza, mert ma meg egy ilyen közművelődési intézet, kultúrházzá próbálják őket átalakítani, így sem működnek igazán jó, tudományos értelme pedig sajnos egy-egy fellángolástól eltekintve nem működnek. Az 56-os forradalom után azonban, köse 63 után, ugye ez volt a megbékélés korszaka, ami most sem a Fidesz, sem a Tisza idején még nem jött el, de majd csak rájönnek az okos politikusok, hogy a történelem tanít, ugye, Klanicei Tibor tett egy olyan javaslatot, hogy ugyanúgy, mint a nemzetközi szlavisztika, germanisztika, vagy a frankofón mozgalmak, vagy anglisztika, legyen egy hungarológia, legyen egy olyan társaság, amelyik összefogja a világ magyarokkal kapcsolatos, tudományos érdeklődésű embereket. Tehát ez egy szakmai közösség, ahol csak a magyarságra vonatkozó ismeret számít, ráadásul úgy, és ez a Klanicei Tibornak élete végéig egy következetessége volt, hogy akár, mi úgy szoktuk mondani, az őrülteket is meghallgatjuk. Tehát a sumerológusokat, volt Havajon egy nyelvészeti iskola, például a Tamana nyelviskola, amelyik azt hirdette, hogy a világ összes helyneve tulajdonképpen magyar származású, vannak is ilyen Tamana World Map térképek, ugye, hogy öt Szeged van Indiában, szóval rengeteg minden. Egy kicsit majdnem olyan, mint a reformkori Addis Abeba, ugye az Addis Abebát, mert így meg a Karthágó, a Kartágó, stb. Körülbelül ilyen színvonal, tehát őket is hallgassuk meg, és a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia közösség, tehát ez azt jelenti, hogy a minősített emberek az összes magyar egyetemen, pedig legyen egy kontroll, egy minőségbiztosítás, és legyen egy állandó párbeszéd. Na most hát ezt el lehet képzelni, hogy a 60-as, 70-es években ez nem volt egy szívesen látott dolog. Ráadásul ugye a Szovjet Központi Bizottság azt is meg akarta szabni, hogy kétharmada legalább Szovjetunióból legyen a válaszmánynak tulajdonképpen. És 63-tól 77-ig tartott a küzdelem, mire Nyíregyházán 1977-ben meg tudták alapítani, úgy, hogy nem foglalkozhat a történelemmel, tehát csak a magyar irodalommal, a magyar nyelvvel, magyar nyelv oktatásának módszertanával és a néprajza. Tehát történelem nem. Így alakult meg 1977-ben Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, mert a magyarságtudomány az egy revizionista, soviniszta, nacionalista elnevezés. És 1981-ben rendezték az első világkongresszus Budapesten a magyar vers és a magyar nyelv tanítása tematikával. 86-ban azonban már Bécsben volt, a magyar nyomok a dunamenti kultúrákban, ez már egy szélesebb téma volt, és aztán Szegeden 1991-ben már a művelődés történetet beemelhettük a filológia körébe, és a régi és új peregrináció, tehát a magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon volt a téma, és ugye a rendszerváltás után 1996-ban volt az első, az a negyedik hungarológiai kongresszus, az már Rómában volt, a kereszténység és a magyar kultúra címmel. Ez Róma-Nápoly helyszínnel történt, és aztán 2001-ben Jyväskylében, Finnországban pedig már általános elvi megközelítés volt, és onnantól kezdve folyamatosan akkor a hatalom és a kultúra tematikája volt, és ekkor határozta el a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, hogy most már újra Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságnak lehet nevezni. Tehát tulajdonképpen 77-től 2001-ig Filológiai Társaság, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, onnantól Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. De akkor is még olyan, hogy a film, a képzőművészet, pedig hát gondoljuk meg a filmnek milyen magyarságkép alakítási ereje van, vagy a képzőművészeinknek, pláne nem mondjuk a mérnököknek, meg a természettudósoknak, ez még nem volt a disziplinák között, és akkor most érek a 9-re, ami Miskolcon lesz, és Sárospatakon, Miskolcon pedig lesz még olyan szimpózion is, hogy a mérnökök és a természettudósok szerepe a magyarságkép alakításában. Tehát azt jelenti, hogy most értünk vissza a Gragger Robert 1921-es elképzeléséhez, hogy minden a magyarságra vonatkozó ismeret, és mindenkit szeretettel látunk, aki érdeklődik magyar témák iránt, akkor is, ha esetleg nem tud, vagy nem tud jól magyarul, tehát mondjuk egy általános témák, hatalom és a kultúra, hogyha már ennél tartunk, és akkor összehasonlító témának egy magyar esetet is belevesz. Ez nekünk már hungarológia. Tehát tulajdonképpen ez az ív, ami elvezetett a Miskolci konferenciához.
1: Ahogy olvastam az előzetes anyagban, több száz embert várnak erre a rendezvényre, és részben már említette is, hogy gyakorlatilag nyitott ez a történet, de mégis elsősorban hát ugye beszéljünk arról, hogy milyen témaköröket dolgoznak föl idén, és hát azért mégiscsak van egy köre, hogy honnan számítanak hallgatóságra, vagy akik esetleg vitatkozni szeretnének.
2: Ugye ez mindig probléma a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságban, a magyar filológusok csórók, ráadásul van egy olyan magyar mentalitás, hogy mi nem fizetünk azért, hogyha konferencián veszünk részt. Persze, hogyha Londonban hirdetik meg, vagy Párizsban, akkor szívesen kifizetik a részvételi költséget, és el is mennek, de azért jobb szeretik, mint ahogy annak idején jobb szerették, hogy mondjuk Rómába vagy Jyväskylébe közpénzen el tudtuk vinni gyakorlatilag majdnem mindenkit. Ugye van egy olyan elem, hogy a határon túli magyarság ténylegesen anyagilag is nagyon rossz állapotban volt, ugye most ez igaz Kárpátaljára egyértelműen, Vajdaságra is jelentős mértékben, de azért mondjuk Romániában vagy Szlovákiában már nem élnek rosszabbul a filológusok, mint Magyarországon. Annak idején ugye minden költségüket sikerült a magyar államtól megszerezni. Ma sajnos úgy állunk, hogy a nemzeti magyar kormány, vagy a magyar nemzeti kormány nem támogatja ezt a tevékenységet, hiszen túlságosan toleránsnak, nyitottnak, nem irányított gondolkodásúnak tartotta a társaságot. Ez meghozta azt az eredményt, hogy először a történelemben magyar állami vezető, kivéve az állam elnököt, nem is fogadta el a felkérést a támogatásra. Az egész rendezvény szervezésének a végén Gulyás Gergely miniszter úr fogadta el a védnökséget, Súlyog Tamás államelnök úr mellett, és hát persze az akadémia elnöke eleve elfogadta, de az állami szereplők közül valóban csak Gulyás Gergely vár pozitívan, de ő is csak a határon túli résztvevők költségeihez járult hozzá. Ez egyik dolog. A másik probléma az, hogy ez egy hétig tart. Eredetileg például Budapesten vagy Bécsbe, de még Szegeden is 200 alatt volt az előadások száma azon az egy héten. Ez azt jelenti, hogy egymást tudták hallgatni a résztvevők. A rekord 534 előadás volt a Pécsi kongresszus, ami 16 kötetben jelent meg. Ez azt jelenti, mikor ilyen sokan jelentkeznek, hogy igazából egymás hallgatják az előadók. És külső részevő nagyon nincs, nyáron van, augusztusban mindig, ugye ez az akadémiták akkor érnek rá, mert ugye nem kezdődött meg még az egyetemi tanév. A hallgatók meg nincsenek jelen, úgyhogy ez nekünk egy állandó problémánk, hogy hogy tudjuk a külső hallgatóságot megszólítani, de mindig jönnek azért, főleg meg kell, hogy mondjam, hogy helyben lakó idősek, akik érdeklődnek a témák iránt. Miskolcon is így van, jelen pillanatban 380 jelentkező van, tehát kevesebb, mint Pécset, aki 700 fölött volt, és 322 elfogadott előadás van, ugye ott 534 volt. Így is én remélem, hogy 300 alatt lesz az előadások száma, sokkal kezelhetőbb az egész. A tematika valóban szerteágazó, a magyarságkép a középkorban, a különböző korszakokban, tehát vannak ilyen korszakák, ezen kívül pedig vannak kifejezetten olyan típusú, főleg irodalomtörténeti szimpóziumok, amelyek egy-egy szerzőnek a európai beágyazottságát kutatják, az európai idegen nyelvre fordításainak a történetét. Tehát egyáltalán, hogy a magyar irodalom, vagy például egyes történeti iskolák Magyarországról hogy jelennek meg külföldön. Illetve vannak olyan előadások is egyértelműen, amelyek azt vizsgálják, hogy a egyes országok tankönyveibe hogy szerepelnek, akár Romániába, akár Lengyelországba, akár Franciaországba, a magyarságra, Magyarországra vagy Erdélyre vonatkozik. Tehát ezek adják a gerincét, ugye jelen pillanatban 38 szimpóziumra oszlik ez az egész, 322 előadás nagyjából lesz, és mondom, az egy nagyon nagy eredmény, hogy végre lesz a műszaki értelmiségünk és a természettudományos értelmiségünknek a kicsit történetüknek a áttekintése, hogy miként járultak az ő tudásukkal, tevékenységükkel ahhoz hozzá, hogy Magyarországról pozitívabb kép alakuljon ki.
1: A szervezői gárdának, illetve ennek a szervezetnek és a Tokaj-hegyalja Egyetemnek van-e valamiféle kapcsolata, tehát hogy ugye most bekapcsolódik az egyetem ebbe a rendezvénybe, hogy mi a kapcsolat önök között?
2: A magyar felsőoktatásnak és tudományos közösségnek egyik legnagyobb hibája, hogy mindenki külön-külön akar saját nevéhez kötődő folyóiratokat, könyvsorozatokat kiadni, mert hogy ez minősíti az intézményt. A Tokaj-hegyalja Egyetem alapításkor felismerte azt, hogy induló egyetemként sokkal jobb egy már működő intézményhez kötődni, illetve már működő folyóirat kiadásába bekapcsolódni. Ezért 2021-ben szerződést kötött a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és a Tokaj-hegyalja Egyetem arra, hogy a társaság idegen nyelvű lapja, amelyik 1979-ben indult egyébként, és a tudományos minősítésben nemzetközileg a minősített rangú folyóiratok közé tartozik, egyetlen magyarországi lap, amelyik ehhez tartozik, ennek a kiadásába belép a Tokaj-hegyalja Egyetem úgy, hogy az évi két szám mellé egy harmadik számot csak a Tokaj-hegyalja Egyetem szerkeszt, Orbán Áron a szerkesztő, ezeknek a speciális számoknak koncentráltan koraújkori témájúak, amiben nagyon gazdagon megjelenik Hegyalja és Zemplénnek a történelmi múltja. Úgyhogy a társaság már régóta partner tehát ebben a dologban, és így természetes volt az is, hogy két szimpózium ide jön Sárospatakra.
1: A sárospataki történésekről Nemesné dr. Kis Tíme, a tudományos fő munkatárs, a Tokaj-hegyalja Egyetem kulturális örökségtudományok tanszékének tanszék vezetője számolt be rádiónknak.
3: A Tokaj-hegyalja Egyetem kulturális örökség tanszéke jóvoltából, annak oktatói jóvoltából érkezhetett el ez a konferencia Sárospatakra. Nyilván egyetemközi megállapodások voltak ehhez szükségesek, de nagy örömünkre szolgál, hogy a hungarológiai kongresszusnak két szimpózium előadóit is mi láthatjuk vendégül Sárospatakon. Ebből az egyik egy humanista témával, humanizmus és irodalmi nyelvhasználat témakörét körüljárva érkeznek az előadók, a másik pedig Tokaj-hegyalján vagyunk, mi más lehetne, mint a bor. Méghozzá a bor szerepe a magyarságkép alakításában, hiszen, ahogy professzor úr az előbb kitért rá, számos olyan tényező, kulturális közeg, akár ipartörténeti fejlesztés, természettudományi vonatkozású információ is mind nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a külföld valahogy definiáljon bennünket, magyarokat, és ugyanez igaz a borainkra is. Úgy gondoljuk, hogy a borok képesek voltak arra, hogy azokon keresztül, azoknak a segítségével valamiféle karaktert, valamiféle láthatóságot adjanak a magyarságnak, és ennek a minősített eseteit szeretnénk körüljárni.
1: A helyszín mellett ad-e szellemi muníciót is a rendezvény sikerességéhez az egyetem? Magyarul lesznek előadók innen?
3: Természetesen a egyetemünk Spéculum kutatócsoportjának a tagjai dedikáltan foglalkoznak a bortörténeti kutatásokkal, ahogy humanizmus kutatással is egyébként, úgyhogy számos kollégánk is az előadók között szerepel.
1: Hallottuk, hogy ez egy meglehetősen nagy történelmi évet bejárt kezdeményezés. Mit jelent az intézmény számára az, hogy be tudja fogadni ezt a valószínűleg nagy érdeklődés mellett futó rendezvényt?
3: Úgy gondolom, ha bár kis egyetem, kis intézmény vagyunk, mégis megálljuk a helyünket az akadémikum világában. Ez számos tudományos, számos szakmai programmal bizonyítottuk már, és ennek lesz az egyik legkiemelkedőbb rendezvénye, hogy valóban partnert láttak a szervezők a Tokaj-hegyalja Egyetemben, és sikerült idehozni ezeket az előadásokat.
1: A helyi erőkre valamiféle feladat hárul-e az előkészítésben?
3: Természetesen, hiszen nem csak szakmai programok lesznek, hanem kulturális terítékkel is készülünk. Szeretnénk bemutatni nem csak Sárospatakot, hanem minél nagyobb részben Tokaj-hegyalját is, úgyhogy e vonatkozásban is számítunk a helyiek segítő közreműködésére.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-hegyalja Egyetem közösen szervezi meg augusztus 24-e és 29-e között a Miskolci Egyetemen, valamint a Sárospataki Tokaj-hegyalja Egyetemen a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amely központi témája az önismeret forrásai, a magyarság kép változásai. A rendezvényről hallották a szervezőket.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, utazás során csomagunk fontos része az úti patika, melyre természetesen ne legyen szükség, de ha gond adódik, jó, ha kéznél van néhány alapvető pirula vagy kenőcs. A gyógyszerész szakorvos most hasznos tanácsokat ad, hogyan válogassuk össze azt a kis készletet, amely az esetleges egészségügyi kellemetlenségek, kisebb betegségek, sérülések esetén jól jöhet. Kiemelt fontosságúak a fényvédő készítmények. Ebből érdemes többfélét is vinnünk. Erre egyébként már a legtöbb patika készen áll, és a szakemberek segítenek is mindent összeállítani. Dr. Kovács Erzsébet gyógyszerész szakorvost Tóth Emesek kérdezi.
2: Nyár van, ami azt jelenti, hogy időt kell fordítanunk a kikapcsolódásra, és ennek része lehet az utazás is. Az utazás, mint körülmény, csomagolással kezdődik, és a csomagban a szükséges dolgok mellett gyógyszerek is helyt kapnak. Ez egy nagyon fontos lépése az utazásnak, érdemes időt szánni rá, és a körülmények mérlegelése mellett jó döntéseket hozni. Általában a betegség is, illetve a krónikus betegség is elutazik a beteggel, tehát a krónikus betegségek gyógyszerét értelemszerűen magunkkal kell vinni, de a váratlan eseményekre is föl kell készülni. Annak ismeretében, hogy mi a cél régió, hogy ez egy egzotikus utazás, vagy csak egy pár tíz kilométeres körzetbe mozgunk, más és más az úti patika összetétele. Az utazó közönségnek a egyéni érzékenységét, az időtöltés jellegét figyelembe véve azért nem kell egy teljes patikát magunkkal vinni, hiszen nagyon sok jó patika működik szerte a világon, de vannak praktikus dolgok, amit feltétlenül muszáj.
3: Na és mik azok? Mert nyilván azért külföldön is van gyógyszertár, ahogy doktornő is mondta, és azért a labdolgokat ott is meg tudunk venni, de azért, amit érdemes elvinni itthonról, az mi?
2: Hát egy klasszikus belföldi utazást szemlélve, én azt gondolom, hogy mindenképpen lázfájdalomcsillapító az kell, hogy legyen nálunk. Az utazással összefüggő hány inger kezelésére alkalmas szernek szintén kell lenni. Probiotikumot érdemes vinni hasmenés hányásos dolgoknak a kezelésére, és emellett még görcsoldókat szoktunk javasolni. A klímaberendezések használata miatt szoktunk javasolni adott esetben még egy kis klasszikus hűléses készítmény, kis csomagocskát is, hogyha ne adj Isten hűléssel szembesülnénk. Nagyon fontos a szúrócsípőrovarokkal szembeni védekezésben ezeket a klasszikus repellens rovarriasztókat magunkkal vinni, hogyha jellemzően szabadtéri az időtöltés, akkor a kullancsvédelem rendkívül fontos, kullancscsipeszek, kullancsriasztók. És én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját kis önvizsgálatát követően, ami az egyéni érzékenység, annak megfelelően a klasszikus holmik, amik otthon vannak, azokból egy-két kezelési egységre való kerüljön be az úti poggyászba. Ha külföldre megyünk, az egy következő problémakör, hogy mindenképpen a külföldi úti cél szempontjából érdemes végig fontolgatni a oltási naplónkat. Ha nagyon egzotikus helyre utazunk, és ez minden nap előfordul, hogy ne utolsó héten kerüljön elő az oltási napló, mert ha speciális olyan régióban megyünk, ahol az alap oltási sorunk nem megfelelő, akkor azt ki kell egészíteni. Ennek idő kell a vakcinálásnak, és ehhez szakember segítséget is kérni kell. Ezen kívül a UV-védelmet itt az előbb nem említettem, de én azt gondolom, hogy az minden kedves hallgató számára ma már evidencia, hogy a napsugárzással kapcsolatos UV-sugárzás mekkora rizikót jelent. Feltétlenül minden úti célpont esetében nyári időszakban gondoskodni kell az UV-védelemről.
3: Mi a helyzet az antibiotikumokkal? Vigyünk-e? Ne vigyünk. Ha igen, miért? Van egy olyan általános érvényű, amit mondjuk az egész család beszedhet külföldön, hogyha valami nagy baj van.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy óriási Achilles sarka az antibiotikum az úti patikának. A magyar ember úgy érzi magát biztonságban, ha minimálisan egy heti antibiotikumot lapul a bőrönben. Itt nem is ez a kérdés, hogy vigyük és cipeljük, hanem az, hogy ki dönti el azt, egy külföldi vagy egy nyaralásos életközegbe, hogy igenis arra az antibiotikumra szükség van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly döntés, ebben a házi orvos szokott általában betegeknek segíteni tekintettel arra, hogy mi gyógyszerészek ebben önálló kompetenciával nem rendelkezünk. Én azt gondolom, hogy ha valakinek krónikus betegsége van, az más, ahol a rekurrens fertőzések azért borítékolhatók és jól fölismerhetők. Ott van relevanciája. Egyébként ez tényleg az orvos kollégák kompetenciája, külföldön is van orvosi ellátás, ha olyan típusú helyzet van, ami életet veszélyeztető antibiotikum nélkül, akkor ott lehet kérni szakember segítséget. Tehát én azért óvnék attól, hogy tüsszentettünk kettőt vacsora alkalmával, és akkor rögtön kezdjünk el valami ütős antibiotikumot. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok antibiotikumnál fényérzékenyítés léphet föl, és ez egy egzotikus nyaralásnál bizony nem kevés fejtörést okozott már, ilyen több példa is volt az én praxisomban, hogy nagyon előzékenyek akartunk lenni, és még nagyobb problémát idéztünk elő.
3: De még mindig több házi orvos ajánlja a kalciumuszkot, és ugye azt is elhangzott már több fronton, hogy azért az nem sok mindenre jó.
2: Igen, a kálciumterápiákkal kapcsolatban most nagyon sok szakmai paradigma megdőlt az utóbbi időszakban. Hát a kálciumuszk injekciónak a szájnál történő bevitele, az valóban nem egy igényes szakmai megoldás, tehát nagyon sok kálcium bevitel van szájnál beszedhető, biztonsággal adható gyógyszerformában. Én azt gondolom, hogy a klasszikus ilyen csípések, bőrkiütések kezelésére szánt, allergia kezelésére szánt kálcium bevitelre. Ha mindenképpen ragaszkodunk a kálciumhoz, szerves só formájában, szájnáti készítmény formájában tegyük meg. Az ampullák föltörése egyébként laikus számára nem lehetetlen, de nem is veszélytelen.
3: Másik, ugye beszéltünk itt a fényvédelemről, hogy ez is egy nagy dilemma, hogy akkor milyen készítményt válasszunk, mekkora faktorút.
2: Igen, igen, én azt gondolom, hogy az UV-sugárzás vonatkozásában is észlelhető, azt szokták mondani a betegek, hogy jaj, tetszik tudni, már a nap se úgy süt, mint régen. És ez azért úgy summázza ezt a gondolatot, hogy érdemes azt tudni, hogy borzasztó magas UV-sugárzásokat észlelünk, nagyon gyorsan, olyan napégéseket lehet szem venni, ami nagyon komoly későbbi beavatkozást igényel. Én azt gondolom, hogy, és ezt így látatlanba mondhatom minden gyógyszerész kollega nevébe, hogy minden patikába föl vannak erre készülve, hogy UVAB faktorra maximális védelmet nyújtó készítmény sorozatok állnak rendelkezésre. 50 faktortól 30-20-10 faktorig, gyermekeknek számára külön formulát készítményekig. Tehát én azt gondolom, mindenki egyénre szabottan, hogyha kéri szakember segítségét, meg fogja kapni azt a típusú napozószert, amivel biztonságban töltheti a szabad idejét. Ha valakinek UV-fénnyel kapcsolatos előző betegsége volt, ne adj Isten, melanóma gyanú merült föl, ahol tényleg nagyon fokozottan kell, vagy bazaliómák esetében, ott pedig nyilván birtokában van az ismeretnek az a beteg, aki ilyen szempontból érintett. Ott pedig még maximálisabban. Értem ez alatt, hogy fürdőzéskor kenjük fel újra ezeket a készítményeket. Úgy válasszunk készítményt eleve, hogy egy vízparti időtöltéshez, akkor teljesen más típusú készítmény kell, mint egy túrázáshoz. Úgyhogy ezek nagyon sajátos szempontok, 8-10 féle napvédő készítmény áll rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a megfelelőt. Széles körben lehet interneten is olvasgatni róluk, itt ajánlanám a kedves hallgatók figyelmébe nyugodtan, itt az internet segítségeivel képezzék magukat előre egy picit, mielőtt besétálnak egy gyógyszertárba, és akkor így a szakember segítségével a legjobb készítményt tudják kiválasztani.
3: Vigyünk-e valamilyen fertőtlenítőszert? Bárhol érhet minket kisebb baleset?
2: Igen, a fertőtlenítőszer az egy érdekes kérdés. Már most itt a táskában elhelyezhető 10 milliliteres kicsi víz nélkül használhatótól a literes pumpás flakonig minden rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy az észszerűség határain belül kell ezt is kezelni. Felületfertőtlenítő egy horzsoláshoz, egy cipő által előidézett hólyagos lábhoz, az azért hasznos lehet. De ezt is bárhol meg lehet venni. Tehát ezt nem kell feltétlenül magunkat cipelni.
3: Nem kell ahhoz egyébként egzotikus országba utaznunk, elég a Mediterráneumba, hogy olyan különleges ételekkel találkozzunk, amelyeket egyébként hétköznapokban itthon nem fogyasztunk, és sose tudhatjuk, ugye, hogy mi történik ennél fogva aztán velünk, hogyha ezeket elfogyasztjuk. Mire int a szakember ezzel kapcsolatban, vagy hogyha már megkóstoltunk ezt, azt, mert ugye hát mégiscsak nyaralunk, és megkóstoljuk, mondjuk a tengergyümölcseitől kezdve mindenfélét, és hogyha bekövetkezik a baj, akkor mit vigyünk magunkkal, amivel tudjuk azért enyhíteni ezeket a panaszokat esetleg?
2: Igen, ez az a tünetcsoport, ami abszolút képes megkeseríteni egy nyaralást, és a 5 csillagos szálloda mosdója is ugyanúgy néz ki, mint az itthoni macsok, tehát ez nem azért utazunk el, hogy egy szállodából figyeljük a külvilágot. Én azt gondolom, hogy ha van nálunk olyan típusú készítmény, amit itthon is használunk a motilitás fékezésére, az jó lehet, és patikákban recept nélkül lehet kapni ezeket az úgynevezett szájon áti rehidráló oldatokat. Hogyha nagyon súlyos hányás hasmenésünk van, akkor itt lehet enyhíteni, úszka, olyan hatást tudunk elérni, mintha infúziót kapna a beteg. Nyilván van egy olyan súlyossági fok, ahol nem lehet önállóskodni, tehát igenis van minden utazáshoz kapcsolható egészségügyi ellátás, és adott esetben olyan szintű a sóvízvesztés, akkor infúzió beadására is sor kell, hogy kerüljön. Ha fegyelmezettek vagyunk, lehetőség szerint főtt ételeket fogyasztunk, vigyázunk arra, hogy a most oly divatos street food körülmények között ne érjen bennünket meglepetés, szerintem az mindenképpen jó stratégia. A kézmosás fontossága. Tehát ilyen elemi öngondoskodási folyamatokat, hogyha nem veszeljtünk szem elől az utazás során sem, akkor én szerintem az egy jó koncepció lehet.
3: Ha már megtörtént a leégés, vagy valamilyen rovar megcsípett minket, milyen általános szerek léteznek, amikkel ezt enyhíthetjük, és akkor kicsit kellemesebbé tehetjük, vagy átvészelhetjük ezt az időszakot a nyaralás alatt?
2: Nyilván ez a szúrócsípő rovarok, legyen ez a medúzától a kullancsik bármi, azért ők is a világ részei, tehát muszáj vagyunk ilyetén módon a klasszikus antihisztamin készítmény, ami ugye recept nélkül kapható, a csípések lohasztására szolgáló szintén lokális készítmények, vizes borogatások előállíthatók, és akkor inkább azt kell itt mérlegelni, hogy ha egy csípés következtében kialakuló ödémásodás, légút probléma kialakul, hogy mikor forduljunk segítségért, bárhol is vagyunk.
3: De léteznek-e olyan univerzális szerek, ugye hirdetnek, gyógyszertárakban is lehet kapni vény nélkül ilyen készítményeket, amikre rá van írva, hogy jó a csípésre, a napégésre, a bőrégésre, mindenfélére jó, és hogy számtalan dolgot, legalább 7-8 dolgot felsorolnak, hogy ez erre mind jó. Van ilyen?
2: Panacák ideje az lejárt, még mielőtt elkezdődött volna. Én azt gondolom, hogy vannak ilyen készítmények, a hallgatók név nélkül is tudják, hogy mik ezek, és miről kuncogunk itt, de én azt gondolom, hogy a megelőzéstől és az öngondoskodástól jobb gyógyszert nem találtak ki. Tehát, hogyha valaki felelősen tervezi a szabadidejét, és kontrollvesztés nélkül tölti a szabadságát, szerintem az a legnagyobb zálog.
1: Kedves hallgatóink, dr. Kovács Erzsébet gyógyszerész szakorvost Tóth Emese kérdezte arról, hogy milyen gyógyszereket vigyünk magunkkal a nyári utazásra.

0: kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy a nyári meleg beköszöntével jobban kell figyelnünk egyes élelmiszerek tárolására, ugyanis legyen szó tejtermékekről vagy húsokról, hamarabb romlanak a nyári hőségben. Az élelmiszerek tartósítása is leginkább ebben az időszakban zajlik. Hogy mire, hogyan figyeljünk, arról Szentpéteri Nagy Veronika kertészmérnök beszél majd.
1: Én azt mondanám, hogy a mínusz első lépés az a bevásárlás, hogy egyrészt figyeljünk arra, hogy milyen állapotban, milyen minőségben vásárolunk meg dolgokat, meg hogy egyáltalán olyan dolgokat vásárolunk meg, amire szükségünk van. Tehát induljunk el bevásárló listával vásárolni. Nagyon fontos, hogy ha megvásárolunk valamit, akkor érdemes nem már bevásárlás után egyből megmosni, hanem közvetlenül fogyasztás előtt. Akkor távolítsuk el az esetleges zöld részeket, levélszár részeket, mert hogyha egyből eltávolítjuk, akkor hamarabb meg fognak romni, így azonban fogyasztás előtt közvetlenül sokkal tovább megőrzik a frissességüket. Vannak olyan növények, mint például ugye a különféle levél növények, hogyha veszünk kaprot vagy petrezselymet, azt vízbe is tehetjük, így még tovább megőrzi a frissességét.
0: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.
2: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az oktatás megújításához minden értékes szakmai tapasztalatra szükség van. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn erről a Facebook oldalán számolt be. A tárcavezető az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével, valamint a Waldorf Szövetséggel egyeztetett. A szervezetek bemutatták javaslataikat és megerősítették elkötelezettségüket a Párbeszéd mellett. A miniszter fontosnak tartja, hogy a meghívottak készek megosztani jó gyakorlataikat az állami szférával. Kiemelte az inkluzív nevelés, a művészeti módszerek és a minőségfejlesztés terén elért eredményeket. Lannert Judit szerint az elmúlt évek számos hazai oktatási innovációja éppen ezekből a műhelyekből indult ki. A magyar oktatás akkor lehet sikeres, ha a különböző pedagógiai közösségek tudását közös értékké formálja. A kiskereskedelmi különadót nem módosítani, hanem teljes mértékben kivezetni kellene. Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményében így reagált Kármán András pénzügyminiszter bejelentésére. A tárcavezető korábban közölte, hogy az egyenlő versenyfeltételek miatt módosul a szabályozás. A szövetség szerint azonban a tervezett módosítás a jogszabály lényegét változatlanul hagyja. A legmagasabb sávban maradó 4,5%-os kulcs továbbra is rendkívül súlyos teher. A szövetség kiemelte, a különadó jelenleg a veszteséget adóztatja és felhajtja az árakat. Véleményük szerint a kivezetés lehetővé tenni az árcsökkentést és serkenteni a beruházásokat. Az érdekképviselet készen áll arra, hogy egyeztessen a kormánnyal a kivezetés menetrendjéről. Két új csatornaigazgató helyettessel bővül a megújuló Kossuth Rádió szerkesztősége augusztustól. Az MTVA tájékoztatása szerint a hazai média két meghatározó szereplője csatlakozik a csapathoz. Kerényi György rádióvezető közölte, Bogár Zsolt és Magyari Péter a tartalom egészéért felelnek majd. A szakemberekkel közösen már intenzíven dolgoznak a Kossuth Rádió új műsor struktúráján. Magyari Péter több mint 25 éves pályafutása során az Index, a 444 és a Válasz Online munkatársa is volt. Bogár Zsolt, aki korábban már dolgozott a Magyar Rádióban, a 24.hu-tól tér vissza a közmédiához. Mindkét újságíró több évtizedes szakmai tapasztalattal és számos elismeréssel rendelkezik. Befejeződött a karbantartás a Budapest-Szob és a Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonalakon. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, újra korlátozások nélkül közlekednek a vonatok. A júliusi vágányzárak hatására mindkét vonalon megbízhatóbbá válik a közlekedés és a menetrend. A munkálatok során Rákospalota-Újpest állomáson kicseréltek egy váltót, így megszűnt a lassú jel. A Veresegyházi vonalon rendezték a pálya környezetét, és három útátjárót is komfortosabbá tettek. A végrehajtott váltócsere a Vasúttársaság új országos kitérő megújítási programjának a része. Hegyi Zsolt kiemelte, a következő években a legforgalmasabb szakaszokon tervszerűen cserélik a váltókat. A pályafelújításokat már egy új, előre tervezett stratégia mentén új szemlélet szerint végzik el. A vezérigazgató szerint a cél a kevesebb lassú jel, a pontosabb közlekedés és a stabilabb hálózat. Megkezdte a magyar fogyasztók kompenzálását a Temu online piactér európai üzemeltetője. Mindenki 2000 forintot kap, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a felületen. A gazdasági versenyhivatal azt közölte, hogy az érintettek a napokban e-mailben kapnak értesítést. A hatóság korábban feltárta, hogy a cég valótlanul keltette árcsökkentések és nagy kedvezmények benyomását. A Temu emellett olyan sürgető jelzéseket alkalmazott, amelyek pszichés nyomás alá helyezték a vevőket. Az üzemeltető elismerte a jogsértéseket, és egy átfogó fogyasztóvédelmi program kialakítását vállalta. Ha a kifizetett összeg nem éri el a 882 millió forintot, a különbséget bírságként kell befizetniük. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a vállalások mellett már áprilisban 437 millió forintos bírságot szabott ki a cégre.
0: Az időjárásról.
1: Az ország déli-délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy a nyári meleg beköszöntével jobban kell figyelnünk egyes élelmiszerek tárolására, ugyanis legyen szó tejtermékekről vagy húsokról, hamarabb romlanak a nyári hőségben. Az élelmiszerek tartósítása is leginkább ebben az időszakban zajlik. Hogy mire, hogyan figyeljünk, arról Szentpéteri Nagy Veronika kertészmérnök beszél majd.
2: Én azt mondanám, hogy a mínusz első lépés az a bevásárlás, hogy egyrészt figyeljünk arra, hogy milyen állapotban, milyen minőségben vásárolunk meg dolgokat, meg hogy egyáltalán olyan dolgokat vásárolunk meg, amire szükségünk van. Tehát induljunk el bevásárló listával vásárolni. Nagyon fontos, hogy ha megvásárolunk valamit, akkor érdemes nem már bevásárlás után egyből megmosni, hanem közvetlenül fogyasztás előtt, akkor távolítsuk el az esetleg ez zöld részeket, levélszár részeket, mert hogyha egyből eltávolítjuk, akkor hamarabb meg fognak romlni, így azonban fogyasztás előtt közvetlenül sokkal tovább megőrzik a frissességüket. Vannak olyan növények, mint például ugye a különféle levél növények, hogyha veszünk kaprot vagy petrezselymet, azt vízbe is tehetjük, így még tovább megőrzi a frissességét.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 21-e van, a Dánielek és a Daniellák ünneplik névnapjukat. A Dániel héber eredetű név, jelentése Isten a bírám. A Daniella a Dániel férfi névből alakult, így jelentése ugyanaz. A Daniella a 90-es években ritka névnek számított, a 2000-es években sem szerepel az első 100 név között. Most pedig következzenek július 21. napjának történelmi eseményei és híres szülöttei. 1342-ben magyar királlyá koronázták Károly Róbert fiát, Nagy Lajost, Telegdi család esztergomi érsek koronázta meg. 1456-ban e napon meghalt Dugovics Titusz katona, hősi várvédő, Hunyadi János katonája, aki élete árán akadályozta meg, hogy a török zászló a nándorfehérvári várra kerüljön. Egyes feltételezések szerint csak kitalál személy. 1542-ben harmadik Pál pápa újjá szervezte az inkvizíciót a legfelsőbb hitbíróságként Sanctum Officium néven. 1796-ban e napon halt meg Robert Burns skót költő, dalszerző, a legismertebb skót nyelven alkotó költő. Július 21-e Szent Lőrinc napja, 1881-ben avatták szenté, 1959 óta egyház tanító, ünnepnapja a római katolikus egyházban július 21-e. 1838-ban meghalt Johann Nepomuk Melzel feltaláló és mérnök, a metronóm kifejlesztője. 1895-ben e napon halt meg Barna Ferdinánd nyelvész, műfordító, könyvtáros, a Kalevala fordítója. 1899. július 21-én született Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, az Akiért a harang szól, valamint az Öreg halász és a tenger írója. 1940. július 21-én a Szovjetunió annektálta a balti államokat, Litvániát, Lettországot és Észtországot. A Finnország elleni téli háború befejezése után a Vörös Hadsereg júniusban megszállta a balti államokat, ahol szovjet barát kormányokat alakítatott. Litvánia, Lettország és Észtország felvételét kérte a Szovjetunióba, amelynek tagköztársaságai lettek. 1951-ben megszületett Robin Williams, Oscar-díjas amerikai színész. 1955. július 21-én született Tar Béla, Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró. 1980-ban e napon Jean-Claude Drouet megmászta az Eiffel-tornyot 2 óra 18 perc alatt. 1998-ban július 21-én halt meg Alan Shepard, az első amerikai űrhajós. Július 21-e a Belga Királyság nemzeti ünnepe.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

szabadság vagy rabság. Az életben vannak lényeges és kevésbé lényeges kérdések. Az emberi élet talán egyik leglényegesebb kérdésével fogunk foglalkozni, a szabadsággal. Ez olyan, az emberi lét egzisztenciájának lényegébe vágó problémakör, amelyet az emberiség a maga történelme során már oly sokszor körbejárt és fog még körbejárni, hogy végső soron folyamatos keresés jellemzi e tekintetben gondolkodásunkat. Ez egy olyan görcsös fa, amelyen minden nemzedéknek és minden embernek meg kell keresnie a maga kapaszkodóit. Folyamatos keresésben vagyunk tehát, és nem találjuk a helyünket, megnyugvásunkat. Van egy régi történet, amely szerint az ember alapvetően egy barlang fogságában van, miközben azt hiszi, hogy a barlang falán látható árnyékok jelentik a tényleges valóságot, s amikor valaki kintről érkezve elmeséli, hogy mi a tényleges valóság, akkor a barlangban élő ezt nem hiszi el. Az emberiség folyamatosan megpróbálja fölfogni, megérteni, hogy mely abszolútumok kormányozzák életünket. Aztán, amikor végre elhisszük, hogy az árnyak nem maguk a valós személyek, s kimerészkedünk, akkor egy újabb barlangban találjuk magunkat. A szabadság eszméje, amely időnként erdőtűzként terjed az emberiség történelmében és gondolkodásában, nem egyszer elpusztítva jót és gonoszt egyaránt, nem hozza el mindig és mindenkinek a vélt vagy valós szabadságot. Egy nagyobb barlangba talán bevezet, ahol ismételten árnyak között találjuk magunkat. Szabadság, mély magasztos eszme, szabadság, mely ápol, mely az ember természetes közege, s mégis milyen sokszor elérhetetlen. Egy-egy apró esemény vagy nagy tragédia már is fölülírja azt, hogy mit gondolunk a szabadságról, s az életünket kormányzó abszolútumokról. A tragédia kesernyés íze, a veszteség és mulandóság félelmetes gondolata és dermesztő hidege ködössé teszi a korábban még kristálytiszta látásunkat. Vagy a szabadság mámorító szirén éneke hívja és vonza lelkünket, miközben a feneketlen óceán sötétjébe ránt. Milyen szörnyű, hogy a szabadság eszméje polip karjaival sokszor inkább a vesztünket okozza, mintsem, hogy megtartaná és kiteljesítené életünket. Az abszolútumok megfogalmazásával időnk jelentős részét töltjük el, hogy így és így értelmezzük a szabadságot. Arra azonban nem gondolunk, hogy lehetséges, hogy nékünk kellene engednünk. Engednünk, hogy a szabadság értelmezzen bennünket. Engednünk, hogy a szabadság mutasson utat. Milyen nehéz nyitottnak lenni és elfogadni, hogy az igazi szabadság korlátokat is jelent. A szabadság nem csak az azt teszek, amit akarok, vagy az akarat szabadsága, hanem az emberi lét egzisztenciális velejárója, s egyben olyasfajta kiteljesedése, amely csak akkor lehetséges, ha valóban nem csak akarunk, hanem engedünk is. Tudjuk-e így szemlélni szabadságunkat?

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. Pótvizsgára készülő gyerekeknek indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálata jelenlétpontokon. Új lakóval, egy pelyhes csibével bővült a kéktorkú ragopánok családja a Miskolci állatkertben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják 2026. július 21-én, kedden 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Kevesebb indulatot és több kölcsönös tiszteletet szorgalmazott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök az országgyűlés keddi ülésén. Napirend előtti felszólalásában kiemelte, azon dolgozik, hogy az államfői intézmény ismét a bizalom, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége, és a közbeszédet mindannyian alakítjuk. A házelnök határozottan elutasította a közösségi médiában megjelenő bántalmazást és megalázást. Beszéde alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem tartózkodtak az ülésteremben. Az ülést Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés tiszapárti alelnöke vezette. Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. A kezdeményezéshez minden magyar tulajdonú sütőipari vállalkozás díjmentesen csatlakozhat. A pékségek megkapják a díjnyertes termékek receptúráit és a gyártási engedélyt. A szövetség egységes marketinganyagokkal és országos kampánnyal támogatja a résztvevőket. A nyertes pékáruk hivatalos előállítói felkerülnek a szakmai szervezet online felületeire is. A jelentkezési feltételek és a részletes tájékoztató a Magyar Pékszövetség honlapján érhető el. A jubileumi 15. alkalommal meghirdetett versenyre három kategóriában lehet nevezni. A győztes péknek vállalnia kell a kenyerek beszállítását az augusztus 20-ai budapesti rendezvényre. Az oktatás megújításához minden értékes szakmai tapasztalatra szükség van. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn erről a Facebook oldalán számolt be. A tárcavezető az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével, valamint a Waldorf Szövetséggel egyeztetett. A szervezetek bemutatták javaslataikat és megerősítették elkötelezettségüket a párbeszéd mellett. A miniszter fontosnak tartja, hogy a meghívottak készek megosztani jó gyakorlataikat az állami szférával. Kiemelte, az inkluzív nevelés, a művészeti módszerek és a minőségfejlesztés terén elért eredményeket. Lannert Judit szerint az elmúlt évek számos hazai oktatási innovációja éppen ezekből a műhelyekből indult ki. A magyar oktatás akkor lehet sikeres, ha a különböző pedagógiai közösségek tudását közös értékké formálja. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálata legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. Különösen fontos terület a Balaton szegély zónája és a Tiszató környéke. A tavak mellett a Dráva mentén, Budapesten, Sopronban és Hajdúbiharban is gyérítenek. Szakemberek a tenyészőhelyeken földi biológiai, szükség esetén kémiai eljárást alkalmaznak. A folyók menti aszály miatt főként az inváziós fajok lakóövezeti jelenléte okoz gondot. A katasztrófavédelem a büdzsé felét már a hatékony biológiai lárva gyérítésre fordítja. A kifejlett szúnyogok ellen továbbra is a kémiai kezelések nyújtanak védelmet. A lakosság is segíthet a ház körüli vízzel telt edények és hordók rendszeres kiürítésével. A csökkentést segítő otthoni teendőkről az egészségügyi hatóság honlapján található tájékoztató. Környezetkímélő biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat Miskolcon egészen szeptemberig. A miskolci városgazda szakvállalkozó bevonásával a lárva állapotban gátolja a rovarok elszaporodását. A vizes élőhelyeken és patakoknál alkalmazott speciális szer más élőlényekre teljesen veszélytelen. A városi önkormányzat megbízásából a kémiai írtás helyett kizárólag biológiai védekezés történik. A szakemberek 10 naponta ellenőrzik a tenyészőhelyeket, és végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mivel egy nőstény szúnyog több ezer petét is lerakhat, a megelőzés kiemelten fontos a szezonban. A közterületek kezelése mellett a lakosság segítségét is kérik a magánterületi vízgyűjtők kiürítésében. Már narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják az országos jégkármérséklő rendszert hazánkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a lépéssel a jégesők okozta károkat csökkentik. A talajgenerátorokat a minisztérium kérésére már 30%-os jégvalószínűségnél üzembe helyezik. A berendezések acetonos ezüst jodid oldatot égetnek el, amiből a molekulák a felhőkbe jutnak. A légkörbe juttatott hatóanyag hatására a nagy jégszemek helyett sok apró jégmag képződik. A folyamat eredményeként jelentősen csökken a környezeti és mezőgazdasági károk esélye. A kamara hangsúlyozta, hogy a védekezési eljárás során nem csökken a lehulló csapadék mennyisége. A rendszert a Hungaromet ZRT jelzései alapján állami forrásból működteti a szakmai szervezet. Új lakóval, egy pejhes csibével bővült a kéktorkú tragopánok családja a miskolci állatkertben. A Himalájában őshonos, különleges fácánféle szülőpárja már 2012 óta él együtt a Csanyiki Vadasparkban. A himmadarak látványos, felfújható kék-vörös toroklebenyükkel és szarvacskáikkal udvarolnak. Más fácánoktól eltérően a fészküket nem a talajra, hanem bokrokra és alacsonyabb fákra építik. A tojó májusban rakja le barna pöttyös tojásait, amelyeket minden esetben egyedül költ ki. Természetes élőhelyükön az erdőirtások és a mezőgazdaság miatt folyamatosan csökken az állományuk. Az apró tagopán csibét a látogatók már megtekinthetik, amint anyját követi az állatkerti röpdében. Elkezdődött Tokajban a 22. Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál. A kéthetes nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó rendezvényen a hallgatók elismert hazai és külföldi művészektől tanulhatnak egyéni és csoportos órákon. A képzések mellett több mint 20 ingyenesen látogatható koncertet is rendeznek a településen. A közönség a baroktól a kortárs zenéig terjedő repertoárt hallgathat meg. Megszólal többek között Dvořák 7. szimfóniája és egy Handel opera est is lesz. A kortárs zenei percek sorozatában idén a 100 éves Kurták György munkássága áll a középpontban. A részletes programok a fesztivál honlapján érhetők el. Július 24-én és 25-én rendezi meg a Miskolci Kulturális Központ a Gastroplatz Beer and Burger eseményt. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a miskolctapolcai Pazár István sétány ad majd otthont. A látogatókat szaftos kézműves húsburgerek és hazai főzdék kraft sörei várják a Bükk kapujában. A gasztronómiai élmények mellett mindkét este élőzenei koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A szervezők célja, hogy a minőségi street food és a zene találkozásával igazi közösségi élményt teremtsenek. A rendezvény részletes programja és további információi a Facebookon is elérhetők. Szervezetünk számára a nyári melegben is fontos, hogy hozzájussunk a megfelelő ásványi anyagokhoz, vitaminokhoz. A nyári étrenddel, az egészséges táplálkozással kapcsolatban kapunk hasznos tanácsokat Georgopulos Beatrix miskolci dietetikustól, aki egy reggeli minta étkezéssel kapcsolatban is tett ajánlást.
2: Ugye vannak fő irányvonalak, amit nyáron is előszeretettel javaslunk, ilyen, hogy ugye például egy nagyon gyakori élelmiszerünk a különböző kenyérfélék, péksütemények, illetve az ehhez társuló, mondjuk az összetett szénhidrátokat tartalmazó tésztafélék, a rizs, a különböző gabonafélék, a hajdina, a bulgur, ugye a bulgurnak egy változata, ami ugye apróbra van aprítva, ez a kuszkusz, ami ugye a durumbúzából készül, tehát hogy most már nagyon sokféle ilyen típusú élelmiszer is megtalálható. És ilyenkor mindig azt szoktuk javasolni, hogy az egészséges táplálkozásnak egyik nagyon fontos momentuma a rendszeres és megfelelő rostbevitel. És ezek a növényi rostok, például a teljes kiörlésű kenyérfélékből, péksüteményekből, a teljes kiörlésű tésztából, amiből most már van ugye durumtészta is, ezek nagyon jól biztosíthatók. Tehát nyáron is, hogyha van rá lehetőségünk, akkor a kenyérféléből válasszuk a teljes kiörlésűt. Ha ennek az ízével valamiért nem tudunk megbarátkozni, akkor ott van opció mondjuk egy fél barna kenyér. És ha például mondjuk egy reggelire gondolunk, aminek az alapja mondjuk egy teljes kiörlésű kenyér, amiben már azért számottevő a rost mennyiség, és ehhez mondjuk fogyasztunk egy tojást, zöldségeket, akkor ez tulajdonképpen egy komplett reggeli. Hogyha ezt a teljes kiörlésű kenyeret mi nem tudjuk valamiért elfogyasztani, mert nem szeretjük az ízét, akkor azt mondjuk, hogy ez cserélje le egy fél barna kenyérre, és akkor egyen hozzá több zöldséget, és a több zöldséggel kompenzálni tudja azt a rost mennyiséget, ami mondjuk a kenyérből hiányzik.
1: Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a nyári meleg beköszöntével jobban kell figyelnünk egyes élelmiszerek tárolására, ugyanis legyen szó tejtermékről vagy húsokról, hamarabb romlanak a nyári hőségben. Az élelmiszerek tartósítása is leginkább ebben az időszakban zajlik. Hogy mire, hogyan figyeljünk, arról Szentpéteri Nagy Veronika kertészmérnököt kérdezte Búzás Bori.
2: Itt a nyár, már javába tombol, és ilyenkor azért, amellett, hogy nagyon boldogok vagyunk, és kiszabadulunk végre a természetbe, és jókat fagyizunk, és kirándulunk, attól függetlenül egy csomó minden változik is körülöttünk, nem csak a természet éli ilyenkor a fényét, és láthatjuk a legnagyobb, legszebb fényében, hanem ilyenkor az élelmiszerekre is figyelni kell, akár az idény gyümölcsökre, és azok tárolására, vagy azokra a zöldségekre, amelyekkel ilyenkor találkozhatunk. Mire érdemes odafigyelni nyáron, amikor élelmiszertárolásról beszélünk? Nézzük most például először akár a gyümölcsöket vagy a zöldségeket.
3: Én azt mondanám, hogy a mínusz első lépés az a bevásárlás, hogy egyrészt figyeljünk arra, hogy milyen állapotban, milyen minőségben vásárolunk meg dolgokat, meg hogy egyáltalán olyan dolgokat vásárolunk meg, amire szükségünk van. Tehát induljunk el bevásárló listával vásárolni. Nagyon fontos, hogy ha megvásárolunk valamit, akkor érdemes nem már bevásárlás után egyből megmosni, hanem közvetlenül fogyasztás előtt, akkor távolítsuk el az esetleges zöld részeket, levél, szár részeket, mert hogyha egyből eltávolítjuk, akkor hamarabb meg fognak romlni, így azonban fogyasztás előtt közvetlenül sokkal tovább megőrzik a frissességüket. Vannak olyan növények, mint például ugye a különféle levél növények, hogyha veszünk kaprot vagy petrezselymet, azt vízbe is tehetjük, így még tovább megőrzi a frissességét, vagy például csinálhatjuk azt is, hogy a már ételmentés, szerintem ezt is nagyon fontos behozni a képbe, ételmentés, hogy ha a szár részre még a gumó rész is felkerül, hogy rajta marad, akkor ki tudjuk például újra gyökeresztetni. Ez tök jó ételmentő ötlet, és nagyon örülök neki, hogy gombamód szaporodnak az ilyen ételmentéssel kapcsolatos vagy foglalkozó kezdeményezések. Például az élelmiszerbankról biztos te is hallottál, vagy vannak ezek a muncs ételmentők. Hát ez nem feltétlenül a friss élelmiszerekre vonatkozik, hanem inkább az ilyen tartósabb vagy kész élelmiszerekre, de ez nagyon jó lenne, hogyha a gyakorlatba egyre több helyen bekerülne.
2: Melyek a legveszélyesebb élelmiszerek ilyenkor? Ugye nyilván, hogy emelkedik a hőmérséklet, az hatással lehet az élelmiszerekre is, akár egy bevásárlásnál is. Érdemes esetleg hűtőtáskába helyezni. Nyilván vannak olyanok, amelyekre jobban oda kell ilyenkor figyeljünk. Akár gondoltunk a tejtermékekre, mire érdemes még ilyenkor?
3: Tejtermékek egyértelmű, illetve nyilván, hogyha főzünk valamilyen készételt, attól függetlenül, hogy tartalmaz-e akár tejterméket, akár valamilyen más romlandó összetevőt, megindul a, tehát nem csak hasznos, hanem sajnos káros mikroorganizmusok is vannak, és megindulnak az ilyen eljedési vagy bomlási folyamatok, és ez egy nagyon fontos dolog, ha például készételről van szó, hogy ha megfőztük, kihűl, ugye betesszük a hűtőbe, és csak annyit melegítsünk meg, amennyire valóban szükségünk van, nincs értelme az egészet, egész fazikkal újra felmelegíteni, mert egyre többször történik meg ez a mikroorganizmusok elszaporodása, és hát azért pár napon belül ezt el kell fogyasztanunk, mert azon túl már nem érdemes ezt elfogyasztani, mert nem lehet tudni, hogy mit okoz. Volt egy ilyen történet is, nem tudom, hogy hallottad el, a sajtóban ment, hogy kint maradt valamilyen élelmiszer, ez Amerikában történt, és megette a kollégiumban a szobatársa, elfogyasztotta az egyik srácnak a kint maradt élelmiszerét, és valami nagyon súlyos mérgezést kapott, pedig valamilyen nagyon triviális kórokozó szaporodott el benne, és csupán egy éjszaka telt el. Szóval ez nem játék, gondoskodjunk arról, hogy normálisan hűtve legyen. Ilyenkor egyébként sokszor előfordul nyáron, hogy ugye meleg marad még a szobában is, vagyis a konyhában, vagy ahol tároljuk az ételt, mondjuk a fazékleves, és ilyenkor esetleg valamiben, valamilyen nagyobb folyadékban, mondjuk egy laborban, vagy akár van olyan ismerős, aki a kádba bele szokta tenni, és akkor lehűti, és akkor gyorsan mehet is be a hűtőbe. Azért nyáron szerintem erre kifejezetten érdemes figyelni, vagy akár, hogyha kint vagyunk, elindul a grillezési szezon, meg minden ilyesmi, italokat, meg ételeket is nyugodtan lehet akár egy vödör vízben is hűteni. Úgy szerintem ez lehet, hogy furán néz ki, vagy furán hangzik, de nyugodtan vegyük igénybe ezt.
2: Tojás, mit kell róla tudni, mert nyilván, ha a piacra visszük haza, érdemes esetleg hűtőtáskába hazavinni?
3: Hát nyilván ugye függ attól, hogy milyen messze van a lakóhelyünk, de szerintem hogyha akár termelőtől veszük, akár pedig a multiban szerezzük be, ezek már olyan mértékben be vannak vizsgálva, hogy nem lesz belőle probléma. Nyilván érdemes használat előtt a tojást is adott esetben megmosni, mert sosem lehet tudni alapon, de olyan követelményeknek kell ezeknek megfelelni, hogy nem hiszem, hogy ebből probléma adódik. Még a büfék jutottak eszembe egyébként. A büfékben is fogyasztuk el egyből azt az ételt, mert ugye, ha mondjuk most itt vagyunk ketten családos emberek, előfordul az, hogy a gyerkőc nem akar ugye megenni az egész adagot, és hát mondjuk lehet, hogy már a három rántott hús után nekünk sincs kedvünk megenni a girosztálat. Ugye azt már például nem érdemes, hogy ha tudjuk, hogy az egész napunk olyan, ez logisztika, de sajnos ha tudjuk, hogy olyan az egész napunk, akkor esetleg ott valakinek ajándékozzuk el, vagy nem tudom, hogy ne kerüljön a kukába. Figyeljünk arra, hogy milyen minőségű lehet az az alapanyag, amiből ott a lángos begyúrják, esetleg az ilyenkor nyáron sokszor fordul elő az, hogy mondjuk nem a legmegfelelőbb alapanyagból, az ilyen nagyon sokad osztályú talponállókban ez előfordulhat, hogy mondjuk nem a legmegfelelőbb a minősége az alapanyagoknak. Hát én ezt mondanám még veszélyforrásnak. Italok esetén, ahogy te is említetted, az ilyen tejalapú italokat kerüljük lehetőleg. Sajnos tapasztalatom például azzal nincs, hogy kisbabáknál esetleg tápszer, vagy ilyesmi, de ott is ugye vannak ezek a melegítő eszközök, esetleg még ott adódhat probléma, hogyha nem tudjuk frissen bekeverni. A gyerekeknél mindenképpen figyelni kell erre, mert még az ő gyomruk ugye fejletlen, nem olyan nagy az ellenálló képesség, és hát ugye tudjuk, hogy a gyomora gyakorlatilag az az immunrendszerünk.
2: Mi magunk tudunk segíteni egyébként az élelmiszerekkel, akár tartósítási módszerrel, és hogyha igen, akkor mi az, amivel a leginkább érdemesebb foglalkozni ekkor nyáron?
3: Hát, hogyha frissen nem tudjuk elfogyasztani, amit beszereztünk, vagy éppenséggel valakinek ugye kertje is van, és nagyobb mennyiségben teremnek a zöldségek, gyümölcsök, akkor rengeteg alternatíva áll rendelkezésünkre, például aszalhatunk. Nyilván, hogyha megéri, akkor egy aszaló berendezésre is be lehet fektetni, de akár ezt a nap energiájával már ilyen sufni tuningban rengeteg ilyen ötlet, meg do it yourself praktika van, hogy lehet sörös dobozból például ilyet csinálni, vagy hát egyszerűen a sütőben is, vagy pusztán tényleg a napon egy tálcára kitéve is megoldhatjuk, csak fontos forgatni. Erre figyelni kell, mert hogyha nem szellőzik kellőképpen, akkor ugye megindulhatnak megint az ilyen bomlási folyamatok. Akkor ott van a nagyanyáink idejéből jól ismert pácolás, vagy ugye olajban, sóval, cukorral, esetleg ecettel eltéve a savanyúságok, vagy hát egy jó disznótorra gondolunk, nem csak karácsonykor volt régen disznótor, hanem ugyanúgy évközben, vagy akár nyáron is, és akkor a füstölés az egy nagyon jó alternatíva volt. És hát, ha már nyár, akkor befűzés, ott van a száraz és a nedves dunc. Ugye hát a kettő között az a különbség, hogy amikor bekerül a befűtés üvegbe a mondjuk legyen egy lekvárunk, akkor a vizes, nedves dunszt esetében még felforraljuk egy nagy lábosban még az üveget. A száraz dunsznál pedig, ahogy a forró anyag bekerült az üvegbe, még betakarjuk egy paplanba vagy egy plétbe, és akkor az még egy-másfél napig még ott tartja bent a hőt, és így tartósodik tartósítva konzerválódik a gyümölcsünk, vagy amit éppen eltettünk. Ez azért is nagyon jó megoldás, mert, és én is ezt használom nagyon sokszor, mert ilyenkor gyakorlatilag nincs szükségünk tartósítószerre, hogyha csirátlanítottuk a befőttes üvegeket, amit én például vagy mikróban szoktam csinálni, vagy pedig sütőbe beteszem az üvegeket, nem törnek el, kivéve, hogyha nagyon úgy vesszük ki, hogy az üvegek egymáshoz koccolódnak, de ezt minden további nélkül meg lehet csinálni, illetve még érdemes arra figyelni, hogy a

0: receptje, de ne álljunk meg csak a koviubinál, hanem lehet ugyanúgy répát, retket, ugye a káposztát is, vörös káposztát, mindenféle dolgot fermentálni, és hát talán ennyi, így ami eszembe jutott a tartósítási módokban, biztos, hogy rengeteg más alternatíva áll még rendelkezésre.
1: Kedves hallgatóink, a nyári meleg beköszöntével jobban kell figyelnünk egyes élelmiszerek tárolására, ugyanis legyen szó tejtermékről vagy húsokról, hamarabb romlanak a nyári hőségben. Az élelmiszerek tartósítása is leginkább ebben az időszakban zajlik. Hogy mire, hogyan figyeljünk, arról Szentpéteri Nagy Veronika kertészmérnököt kérdezte Búzás Bori.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Máté evangéliuma 28. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Úgy sem vár otthon senki, vágta a fejéhez kolléganője a műszak végén, és a mondat úgy ütött, mint egy gyomros. Vannak szavak, amik akkor is fájnak, ha van bennük igazság, és akkor is, ha csak a gonoszság szülte őket. A magány nem csak akkor létezik, ha üres a lakás, ott lehet a tömegben, a zajos irodában, vagy egy kihűlt kapcsolatban is. De van egy ígéret, ami minden emberi bántásnál erősebb. Sokan azt hiszik, Isten olyan, mint egy távoli rokon, csak ünnepekkor látogat meg, vagy ha külön meghívót küldünk neki. De az ige nem ezt mondja. Jézus jelenléte nem eseményhez kötött, hanem állapot. Gondolja modern okostelefonok háttér folyamataira. Miközben te görgeted a közösségi médiát, vagy e-mailt írsz, a háttérben fut egy operációs rendszer. Nem látod az algoritmusokat, nem hallod a processzor zümmögését, mégis azt tartja életben a kijelzőt, az kezeli a kapcsolatokat, és az vigyáz az adatokra. Ha leállna a telefon, csak egy élettelen fémdarab lenne. Isten jelenléte pontosan ilyen, nem kell látványosnak lennie ahhoz, hogy valóságos legyen. Ő a háttérben is ott van, akkor is, amikor te éppen csak a magányodra vagy a feladataidra koncentrálsz. Lehet, hogy ma egy üres lakásba mész haza, vagy egy olyan helyzetbe, ahol senki nem ért meg. De tudd, soha nem vagy egyedül a szó abszolút értelmében. Amikor bezárod magad mögött az ajtót, vagy amikor senki nem veszi fel a telefont, ő ott ül melletted a kanapén. Ne próbálj meg egyedül erős lenni. Inkább tudatosítsd magadban, hogy van egy láthatatlan társad, akihez bármikor szólhatsz. A mai égemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat a lakosságtól. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a végleges döntést az országgyűlési frakció hozza meg. A kormányfő kiemelte, hogy nem társadalmi konzultációt, hanem ajánlásokat kértek a magyaroktól. Sólyog Tamás korábbi köztársasági elnök mandátuma a hétvégén hivatalosan is megszűnt. A tudomány, a kultúra és a sport 16 jeles képviselője Polgár Juditot javasolta a tisztségre. Polgár Judit azonban nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót, a sakknagymester ezt hétfőn este Facebook oldalán jelentette be. A köztársasági elnök megválasztásának pontos menetét a hatályos alaptörvény szabályozza. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszályban veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A célra 10,8 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból az Agrártárca szerint. A támogatási kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani a szakminisztérium tájékoztatása alapján. A megítélt összegeket a tervek szerint legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik a gazdáknak. A tavalyi rendkívüli szárazság országszerte több mint 550 ezer hektáron okozott súlyos károkat. A mostani keretösszeg újabb segítség a korábban már kifizetett 46,5 milliárd forintos juttatáson felül. A korábbi kárenyhítésből több mint 37 milliárd forintot fordítottak közvetlenül az aszálykárok kompenzálására. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé az országos Széchenyi könyvtár. Az elindított Széchenyi híd szolgáltatási felületnek köszönhetően az adatbázisok már egy helyen kereshetők. A bővítés révén többek között 19. és 20. századi digitalizált hírlapok váltak teljességgel kutathatóvá. A sajtóanyagok között Csongrád Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdúbihar vármegyei lapok is találhatók. Emellett a távirati iroda 1945 és 1987 közötti hírei is elérhetővé váltak az elektronikus archívumban. A Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjteménye főként 16. és 18. századi közkincsekkel gyarapodott. A szerzői jogi védelem alatt álló műveket zárt láncon lehet olvasni az igénylő könyvtárakban. Kéziratok, zenei kották, grafikai plakátok és hanglemezek is felkerültek a Nemzeti Könyvtár felületeire. Az új rendszer egységes belépési pontot ad, így megszűnik a különféle adatbázisok közötti váltogatás. Bölcsödét nyitott a Szegedi Tudományegyetem, az intézményt hétfőn adták át. Az augusztus 1-től működő 26 férőhelyes intézmény két csoportban fogadja a gyerekeket. Gellin Klára rektorhelyettes elmondta, a cél a fiatal oktatók és hallgatók támogatása. A fejlesztésnek köszönhetően a bölcsödétől a gimnáziumig kínálnak oktatási szolgáltatást. Fendler Judit kancellár kiemelte, az egyetem törekvései a régió demográfiai céljait szolgálják. A férőhelyeket fokozatosan jövő áprilisig töltik fel. A gyerekekkel 7 szakember foglalkozik. Az intézmény emellett a Gál Ferenc Egyetem képzésének gyakorlati helyszíneként is működik. Az épületet a várostól bérlik, a felújításra és az eszközökre 101 milliót költött a Szegedi Tudományegyetem. A 900 négyzetméteres ingatlanban a jövőben még 2 új csoportszoba is helyet kaphat. Elkezdődött Tokajban a 22. Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál. A 2 hetes nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó rendezvényen a hallgatók elismert hazai és külföldi művészektől tanulhatnak egyéni és csoportos órákon. A képzések mellett több mint 20 ingyenesen látogatható koncertet is rendeznek a településen. A közönség a baroktól a kortárs zenéig terjedő repertoárt hallgathat meg, Megszólal többek között Dvořák 7. szimfóniája és egy Handel opera est is lesz. A Kortárs zenei percek sorozatában idén a 100 éves Kurták György munkássága áll a középpontban. A részletes programok a fesztivál honlapján érhetők el.
0: Az időjárásról.
1: Az ország déli-délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Hogyan válhat a kert a nyugalom szigetévé? Hogyan taníthat meg bennünket a természet ritmusára figyelni? És hogyan képes a kert közösségeket formálni falvakban, városokban, családokban és baráti körökben? Erről beszélget ma két jó barát, András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, valamint Sipos József növényorvos, címzetes egyetemi docens.
2: Hiszem azt, hogy aki kertészkedik, az a jövőbe gondolkodik. Aki kertészkedik, hosszú távon gondolkodik. Legyen az egy gyümölcsfának az ültetése. Mindig azt mondta nagyapám, kisfiam, jegyezd meg, aki a kertészeti hagyományokat műveli, gyűjti, megfigyeli, az nem hamut őriz, hanem élteti a jövőbe vetett lángot. És ez nagyon fontos, hogy nekem a nagyszülei oltások, a szeretett szüleimnek a példája, beoltottak, gyerekként sokat vívódtam, miért kell nekem menni a fokhagymaföldbe, a fűszerpaprikába, a dinnyeföldre, de visszatekintve hálás vagyok szigorú nagymamámnak, gizimamámnak, aki beoltott, aki tanított, hiszen ők nem tankönyvből tanulták a kertészet szeretetét. Az ő tanulmányaik a kezik munkája, a természeti megfigyelése volt. Figyelték az éghajlatok mozgását, az állatoknak a mozgását, a növények fejlődését, hiszen a kert szoros része volt a tanyák világának. Nem luxusként jelent meg, hanem a természetes egységnek része volt a kert, ahol ott volt az állattenyésztés, ott volt a kis növénytermesztés, és ott volt a kert, ami a biztos élelmiszer forrást jelentette nagyszüleim és szüleim és a családunk részére. Vallom azt, hogy a kert nem csak tanít, hanem nevel is.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sipos József növényorvos szerint a kert nem csupán földdarab, hanem kapcsolat a természettel, az idővel, kapcsolat egymással. Amikor kertet művelünk, valójában figyelmet, türelmet és gondoskodást gyakorlunk. Olyan értékeket, amelyek túlmutatnak a veteményes ágyásokon és a közösségi élet alapjait erősítik. A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége évtizedek óta őrzi és továbbadja ezt a szemléletet. Így a kert nem csak termést ad, hanem identitást és folytonosságot is. A következő beszélgetésben András Károly, a szövetség elnöke, és Sipos gazda arról gondolkodnak együtt, mit jelent ma kertet művelni egy gyorsuló világban.
2: Hiszem azt, hogy aki kertészkedik, az a jövőbe gondolkodik. Aki kertészkedik, hosszú távon gondolkodik. Legyen az egy gyümölcsfának az ültetése. Mindig azt mondta nagyapám, kisfiam, jegyezd meg, aki a kertészeti hagyományokat műveli, gyűjti, megfigyeli, az nem hamut őriz, hanem élteti a jövőbe vetett lángot. És ez nagyon fontos, hogy nekem a nagyszülei oltások, a szeretett szüleimnek a példája, beoltottak, gyerekként sokat vívódtam. Miért kell nekem menni a fokhagymaföldbe, a fűszerpaprikába, a dinnyeföldre? De visszatekintve, hálás vagyok szigorú nagymamámnak, gizimamámnak, aki beoltott, aki tanított, hiszen ők nem tankönyvből tanulták a kertészet szeretetét. Az ő tanulmányaik a kezik munkája, a természet megfigyelése volt. Figyelték az éghajlatok mozgását, az állatoknak a mozgását, a növények fejlődését, hiszen a kert szoros része volt a tanyák világának. Nem luxusként jelent meg, hanem a természetes egységnek része volt a kert, ahol ott volt az állattenyésztés, ott volt a kis növénytermesztés, és ott volt a kert, ami a biztos élelmiszer forrást jelentette nagyszüleim és szüleim és a családunk részére. Vallom azt, hogy a kert nem csak tanít, hanem nevel is. És ez nagyon kulcsfontosságú számomra, hogy azt a nevelést, az alázatot, a lecsendesedést, a figyelmet, az összpontosítást, egyé válni a természettel, olyan értékeket kaptam, ami a mai napig nagyon fontos alapokat jelentett számomra. És azt is megtapasztaltam, hogy a kert megtanít várni. A téli időszak után jön a remény, az újrakezdésnek az időszaka, hogy különben attól, hogy a természet egy picit elalszik a téli időszakban, de ott van a jövő a fejlődésre, hiszen már ott fejlődik a mag, ott fejlődik a növény, és várja a napsütést. És ez egy csodálatos a kertek világában, ebben a felgyorsult világban, amiben élünk, hogy visszamenni, lecsendesedni, lenyugodni, letenni a mobiltelefont, és egyé válni a természettel, rácsodálkozni a természet ajándékaira. Mert ebbe a felgyorsult világba azonnal szeretnénk válaszokat, azonnal szeretnénk eredményeket. A kert nem erről szól. A kert a türelemnek a nevelése is, és ha például elszomorodunk, mert valami nem úgy alakul, akkor is ott a remény az újrakezdéshez. Mindig azt tanították nagyszüleim is, hogy ne ítéld meg a másik kertjét, hanem legyen számodra viszonyítási pont. És ha emlékszek, a földáki határban is, kis kertjeink világában is, mindig megbeszélték a folyamatokat, megbeszélték a technológiákat, közösséget formál a kertek világa. Megosszuk a tapasztalatokat, és utána pedig legnagyobb élmény, amikor a termést megosszuk egymással, és nincs nagyobb ajándék, hiszem azt, hogyha az ember ajándékoz a másiknak. És ez is valahol megjelenik, a tudás átadás és a végeredménynek az átadás. Mindig azt mondta nagyapám, hogy kisfiam, légy alázatos a Jóisten, az emberek és a termőföld iránt, és a kapott talentumokat kamatoztas, tanulj, a természet nevel, és a megszerzett tudást add tovább. Ezt végzitek ti is.
3: Ezt végzik a szövetségbe is, egyes kertbarátkörök is, az a közösség formálás, hogy igényel legyen egyáltalán, hogyha kerttel műhele valamit, hogy az az övé. és ott valamit tesz. És hogyha valamit tud kérdezni valakitől, mert nem biztos a dolgába, akkor tud hova fordulni. Igen. És itt a mai világban ezt a hiányosságot látom én, hogy elérkezik az 50-60 éves, tehát még nem a nyugdíjas, akik nincsenek benne, és nem voltak benne abba a kertben, amit mi az előbb beszéltünk, hogy mi bele nőttünk, beleszülettünk, és ott állnak, majdnem az, hogy céltalanul, mert ott van, a kertet szeretné használni, de nincs tapasztalata. És akkor legyen hol kérdezni. Itt ez a legnagyobb felismerés. És utána, amikor elment a közösségbe, jól érezte magát. És nem csak azért, mert mondták, hogy ezt mikor vesd el, mikor palántáz, milyen földben, hogy hogy használd azt a trágyát, hanem maga a szellemisége is ott volt ennek, és most is ott van, és ezt lehet érezni az embereken. Jönnek. És ez más találkozás, és nem leértékelve, hanem csak értékelve a nyugdíjas hullókat. Ottól oda mennek, és próbálnak jól érezni magukat, de ez a kertbarátság, ez többet ad az embereknek, mert szakmáról tudnak beszélni. De meg tudják beszélni, hogy hogy tudja eltenni délire. Tehát mindig valami pozitívot kap, tehát ugyanúgy említetted, a tavasztól végig, a télig, amikor ezeket már felhasználjuk. És azt hiszem, hogy ez itt a lényege a kertbarát mozgalomnak és a kertbarátságnak.
2: Közösségformáló erő. Nagyon fontos nekem a szép emberi kapcsolatok, és amikor a szövetség közösségével először találkoztam, én úgy éreztem, hogy oda hazaérkeztem. És most félreteszem a szakmai dolgokat, hanem az a mosolygós tekintet, az a szeretetteljes befogadás, hogy mindenki örült az érkezésnek, kérdeztek, bátorítottak. Én hiszem azt, ebben a mai világban, amikor az emberek sejtszinten szét vannak esve, a közösségek nehezen alakulnak ki, és nehezen tudnak működni, példa a Kertszövetségnek a több évtizede visszanyúló munkája, amely mutatja azt, hogy összetartozunk, mutatja azt, hogy együtt gondolkodunk, mutatja azt, hogy odafigyelünk egymásra, megszólítjuk egymást, ha örömök, gondok vannak, akkor ott vagyunk egymás mellett, és utána jön a kertek világa, ami még szorosabbá teszi ezt a szövetséget. És a másik, ami nagyon fontos küldetés számomra, amit szeretnék még megosztani, az pedig a fiataloknak a megszólítása. Gyerekként nem értettem azokat a atyai figyelmező szavakat, hogy figyelj, ne a szád járjon, hanem a kezed, dolgozzunk, haladjunk, gyűjtsük a tapasztalatot és a tudást. Ez az oltás hiányzik a mai világban, hiszen átalakultak a családok életkörülményei, eltávolodtunk a természettől, megszűntek az iskolakertek, eltűntek ezek a közösségi terek, amelyek bizony valahol formálták, mert a természet, ahogy említettem, nem csak ad, nevel, formális. Falusi környezetekben is nagyon sok helyen a kertek megszűntek. Gyepes területek vannak, tujákkal, egyéb növényekkel vannak betelepítve, és mekkora szükség lenne arra, hogy a kiskertjeinkben előállítanánk a termékeket. Az vagy, amit megeszel. És mennyire jó lenne ebbe a kémiailag és egyéb anyagokkal terhelt világban, még ha csak pár tő növényt állítunk is elő magaságyban, kiskertben vagy kis parcellán, bevonni ide a gyerekeket, behívni ide a felnőtteket, és példát mutatni. Nem kell elszomorodni, hogyha például a paradicsomot a paradicsomvész kórokozója most tönkretette, vagy épp ott vannak a csúnya levéltetvek, vagy a burgonya bogár, akkor is ki kell hozni belőle azt a tapasztalatot, hogy hogyan végezzük jövőre másképpen. Ez az oltás számomra nagyon fontos küldetés, ezt és ezt össze lehet a kettőt kapcsolni.
3: Össze is kell, hisz ez az egésznek a értéke és a mondani valója. Én úgy gondolom, hogy már óvodásokat, és ezt mi ezt csináljuk. Minden évben egy kertünk kincsei nevezetű interaktív terménykiállítást hozunk létre, ahol több fázis van, és akkor egy ilyen napon 500-550 óvodáskorú gyerek jön csoportokba, ott megismerik a zöldség, gyümölcs, fél leségeket, megmutatjuk játékosan, emelt föl, hogy lehet, meg milyen nehéz, tudnak rajzolni, tudnak kóstolgatni, és akkor hazavihetnék, ami neki legjobban tetszik, vagy éppen szőlővel ismerkednek, darálják a szőlőt együtt, mustot megkóstolják, és nekem ez is egy óriási dolog volt, mert jó pár évvel ezelőtt a gyerek nem merte megkóstolni, sírt, azért, mert megszokták, az dobozban van az a szőlőlé, és nem pedig ott folyik, vagy éppen ültetünk valami növényt, vagy hagymát, dughagymát, és azt elviszi haza, és ő neveli. és abból lehetsz egy termése, és ez a kapocs. Ovónők meg a szülőknek a visszajelzése az, hogy ugye eljön nagycsoportos korába, és még az a rajz, vagy az a kis cserép, az még 10 év múlva is ott van, mert hatást gyakorol a gyerekekre. És ezért, ha hazaviszél, akkor már a szülők is, és a nagyszülők is csatlakoznak ehhez, és akkor otthon ültetnek. És itt ebben, hogy kimaradtak, azért a pandémia nagyon nagy negatív hatással volt erre a közösség. Nem mertek elmenni előadásra, a szomszéddal is csak messze beszéltek, és ennek a következményét most már le lehet vonni, tehát ezt az elmúlt 2 évben, hogy megszűntek kertbarátkörök, kiöregedtek, és ezt nehéz pótolni, amikor nincs, és hogyha elmegy egy létszám 6-8 főre, és azok is a 80 éves korosztály, akkor meg kell érteni, hiába próbálom én mondani, hogy ezt is bevonni, és anyagot adni, tessék megbeszélni, de az kevés, tehát azért kell a megújulás, és azért örülök, amikor látom, hogy azért már a 45-ön, de főleg az 50-60 éves korosztály megjelenik, és főleg ez a pandémia befolyásolta ezt, mert észrevették, hogy egy cserépbe is lehet nevelni egy paradicsomot, egy uborkát. Megcsinálták. Lett sikerélmény. És ez a sikerélmény az, hogy már lesz neki magas ágya, egy 5 négyzetméteres, akinek van kertje, veteményesre. És ez a sikerélmény teszi azt, hogy ő kíváncsivá vált, jobbat szeretne, többet szeretne. Na itt is szerepe van már, hogy megmutassa, hogy igen, ő tudott, de egy közösségbe még többet tudok tanulni.
2: Kapcsolódva ez a gondolathoz, én is egy picit a Sipos gazda küldetésről szeretnék egy pár szót szólni. Egy nagy balesetem volt, már régóta formálódott bennem, hogy szeretném az oltást átadni a fiataloknak, a szaktanácsadást. Ezt megerősítette Bálint Gyuri bácsival való találkozás is. Ő is egy oltást végzett az én szívembe, amikor beszélgettünk, és megerősítette, hogy induljak el ezen az úton. A Sípos gazda nem egyenlő a Bálint György világával, nem, hanem az egy egyedi, méltó és nagyon mély életút, amit Bálint Gyuri bácsi itt hagyott maga után, ami a mai napig is él.
3: Így van.
2: A Sípos gazda az ő világából is, és a modern formába ötvözve a kertek világát, a kert szeretetét, a tudást, a növényvédelmet, a növényorvoslást, a szakértésben próbálom segíteni a fiatalokat és az időseket. A kertek világa és a tudomány nem áll le, a fejlődés tovább tart. És az új technológia szempontjából nagyon fontos, hogy párhuzamba kell építeni a régi világot az új világgal. Vallom azt, hogy meg kell becsülnünk a múltat, meg kell becsülnünk azokat a tapasztalatokat, amelyeket őseink hagyományoztak ránk, amit leírtak, megfigyeltek és rögzítettek, például a kincses kalendáriumba, nagypapám. Ezért is, amikor a szépkorú, kedves kertbarátkör tagokkal találkozom, olyan szintű tudással találkozom, olyan szintű saját megtapasztalt praktikákkal, megfigyeléseket megosztanak. Ők így csinálták, lejegyzetelik, és szívesen, és ez egy mai világban egy nagyon nagy érték, meg is osztják. Tehát ez a másik nagyon fontos dolog, és egy nagy álmom, hogy Bartók Bélához és Kodály Zoltánhoz hasonlóan én már beruháztam, hangrögzítő eszközöket vásároltam, és szeretném meglátogatni azokat a kedves kertbarát tagokat, akik szívesen megosztják velem egy picit a kerthez való kapcsolatukat, kötődésüket, illetve megosztanak olyan szakmai praktikát, amit az utókor számára archiválni lehet, és ebből egy szakmai, visszatekintő, előremutató könyvet, kiadványt szeretnék készíteni. Tehát egy hanganyag gyűjtésre szeretnék elindulni. Én nagyon sok közös olyan fejlődést látok, amiből be lehet hozni a fiatalokat, és nem csak a gyerekeket kell megszólítanunk, hanem a szüleiket is. Azért, hogy azok a szülők, akik nyitottak a kert szeretetére, nem egy fiatal pár keresett meg engem is, hogy segítsek nekik a kert elindulásában, gondozásában. Ezeket meg kell ragadni, bátorítani kell őket, és nem engedni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés a kertről, hogy hogyan képes közösségeket formálni falvakban, városokban, családokban és baráti körökben. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hitelesítette az április 12-e demokrácia napjává nyilvánítását célzó kezdeményezését a Nemzeti Választási Bizottság. Hétfői online ülésükön hoztak erről döntést. A benyújtott kérdés arról szól, hogy a parlament nyilvánítsa-e emléknappá ezt a dátumot. A testület 8 igen és 1 nem szavazattal támogatta a népszavazási javaslatot. Az indoklás szerint a kezdeményezés megfelel a törvényi és alkotmányos feltételeknek. A testület megítélése alapján a megfogalmazás egyértelmű és pontos. A választópolgárok számára így világos döntési helyzet alakulhat ki a kérdésben. A Nemzeti Választási Bizottság által hozott határozat egyelőre nem jogerős. A döntés ellen 15 napon belül lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni a kúriához. Amennyiben nem érkezik fellebbezés, megkezdődhet a folyamat következő szakasza. Országos nemzetiségi mandátumot adott ki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A magyarországi románok országos önkormányzatában megüresedett egy képviselői hely. A korábbi képviselő Szucsigán László június közepén mondott le tisztségéről. A nemzetiségi önkormányzati mandátum megszűnése esetén a jelölő szervezet nevezi meg az új tagot. A szabályok szerint ennek hiányában a lista soron következő jelöltje kapja meg a helyet. A jelölő szervezet a határidőn belül kérte a lista 11. helyén szereplő jelölt megnevezését. A bizottság kiadta a mandátumot Kreszta Tarjánnak, mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályoknak. A bizottság határozata egyelőre nem tekinthető véglegesnek és jogerősnek. A döntés ellen 3 napon belül lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni a kúriához. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. Különösen fontos terület a Balaton szegély zónája és a Tiszató környéke. A tavak mellett a Dráva mentén, Budapesten, Sopronban és Hajdúbiharban is gyérítenek. A szakemberek a tenyészőhelyeken földi biológiai, szükség esetén kémiai eljárást alkalmaznak. A folyók menti aszály miatt főként az inváziós fajok lakóövezeti jelenléte okoz gondot. A katasztrófavédelem a büdzsé felét már a hatékony biológiai lárva gyérítésre fordítja. A kifejlett szúnyogok ellen továbbra is a kémiai kezelések nyújtanak védelmet. A lakosság is segíthet a ház körüli vízzel telt edények és hordók rendszeres kiürítésével. A csökkentést segítő otthoni teendőkről az egészségügyi hatóság honlapján található tájékoztató. Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című művét adta elő a Károli Gáspár Református Egyetem színpada. Az adaptációt Léner András rendezte, aki korábban már hivatásos színészekkel is színpadra állította a darabot. A rendező kiemelte, a hallgatók óráik mellett szabadidejükben óriási lelkesedéssel próbáltak. A produkció fókuszában az identitás, a családi örökség és a transzgenerációs traumák állnak. A társulat nem kész színészeket vár, hanem nyitott diákokat, akik szeretnének fejlődni. A szereplők szerint a közös munka mély önismereti utat és új látásmódot adott számukra. Az előadásban résztvevő hallgatók közül többen már színházi irányban tanulnak tovább. A darab nem kész válaszokat ad, hanem párbeszédre és reflexióra hívja a közönséget. Írja a református.hu. Futópályázatot hirdet a légi közlekedés környezeti és egészségi hatásairól a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság felé egyesület. A repülés a teljes kép című kiírásra amatőr és profi fotósok dokumentarista stílusú képeit várják, amelyek ráirányítják a figyelmet a zaj és hőszennyezésre, valamint a kerozinfüstre. Nevezni legfeljebb 5, 2024. január 1-e után készült saját fotóval lehet, a mesterséges intelligenciával módosított képeket kizárják. A zsűri általános és fiatal kategóriában hirdett győztest, emellett közönségdíjat is átadnak. A nyertesek 50 ezer forint értékű utalványt kapnak. A pályaműveket szeptember 6-áig várják, a részletek a szervezők honlapján olvashatók.
0: Az időjárásról.
4: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhő tömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés arról, hogyan válhat a kert a nyugalom szigetévé, hogyan taníthat meg bennünket a természet ritmusára figyelni, és hogyan képes közösségeket formálni falvakban, városokban, családokban és baráti körökben. Akik pedig elmélkednek erről, András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, valamint Sipos József növényorvos, címzetes egyetemi docens.
2: Folyamatosan gondolkodok, hogyan lehetne még jobban újraéleszteni, ahol elhaltak esetleg a klubok, hogyan lehetne széles körbe kiterjeszteni a szövetségnek a munkáját. Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e?
3: Gondolkodtunk, meg teszünk is, és azért vagyunk most itt, mert ez is egy modern alap, mert 10 évvel ezelőtt még nem beszéltünk ilyenről, és ezt is beépíteni, hogy mindenki látja, vagy éppen hallja a dolgokat. Tehát ez az egyik út, de hogy a találkozások, ugye nyáron mindig egy 3 napos továbbképzésünk van, és ott azért 70-80-100 kertbarát vezető tag találkozik egy helyen, ahol szakmáról is beszélünk, a közösség építésről is beszélünk, és valahogy említetted a Bálint Gyuri bácsit, én is többször találkoztam vele, ő mást képviselt, de az, hogy mikor a 100. születésnapját ünnepeltük, és köszöntöttük, és ott a színházteremben ő mondott egy köszöntő beszédet, és azt nem lehet elfelejteni, mert 100 éves korában ő a jövőről beszélt. És 100 éves korában volt az, amikor ő 100 gyümölcsfát ültetett el óvodákba, mert hogy ő 100 éves, és ez bennem ott van, ahogy ő beszélt, és ahogy ő mondta. Tehát ő más képviselt, az megmarad, és örök életű, és ezt nekünk így is kell kezelni, mint a kertbarát mozgalomnak egy alapfőve, hiszen vannak, mint a Hovéd kertbarátkört is ő alakította, és azért benne volt a kertszövetségnek a munkájába is, idősebb korába is.
2: Nagyon hálás vagyok különben a Bálint Gyuri bácsinak a példájáért, emberségéért és tudásáért. Gyerekként én mindig csodálva néztem az Ablak című műsort, ahol sose felejtem el, hogy rajzolt, és akkor én is rajzoltam vele együtt, hogy most ezt kell csinálni, azt kell csinálni, jegyzeteltem, a mai napig megvannak ezek a jegyzetek, és folyamatosan azon gondolkodok, hogy ezt a szép világot hogyan lehet modern formában áttransformálni a fiataloknak, ahogy mondtam, hogy a modern eszközök is fejlődnek. Lehet sok mindennel megszólítani, fotópályázattal, különféle versenyeknek a kiírásával megszólítani például a fiatalokat a kertszövetség, kertklubok tagjain keresztül, ez iskolákba, óvodákba lehet továbbvinni ezeket a dolgokat. Meg is vannak ezek a programok, ahogy említetted is, kiállítások, bőrzék, betőmagbőrze.
3: Hirdettem a budapestieknek, minden évben, most már 8 éve kertverseny, 5 kategóriában, tehát mindenki, aki a balkonon van, és a 10. emeleten, az is tud versenyezni, akinek nagy zöldséges kertje van, vagy előkertje, lakótelepi előkertje. Tehát próbáljuk bevonni, és én úgy veszem észre, hogy igen.
2: Ha visszatekintünk a múltra, ugye akkor már kialakult technológiák voltak. A megváltozott környezeti feltétele, klímaváltozás, piaci igények és egyéb dolgok maga után hozza azt, hogy a mezőgazdaság tudománya is fejlődik, és a kertek világa is. Nagyon sok olyan anyag van már, amit a kertekben fel lehet használni, hogy ellenállóbbak legyenek a növények, hogy jobban tudják tolerálni ezeket a környezeti hatásokat. Én arra gondoltam, készülve erre a beszélgetésre, hogy lehetne összeállítani technológiákat a kedves kertbarát tagoknak annak érdekében, hogy alternatívákok közül tudjanak választani, és be tudják illeszteni az ő kis kertjeik világába. Ezeket a tapasztalatokat össze lehet gyűjteni, hiszen nagyon fontos, hogy egy kert akkor válik igazán egészségessé, ha egészséges a termőföld, egészségesek a növények, és természetes anyagokkal történik a növényeknek a kondicionálása. Mindennek helye van, a technológiában, ugyanúgy a természetes anyagoknak és a kémiai növényvédelmi kezeléseknek, de azt látom, hogy a kerbarát kör tagjai leginkább ökológiai gazdálkodásban gondolkodnak. Miért is? Mert tudjuk azt, hogy így is annyi egyéb kémiai anyaggal terheljük a szervezetünket, és legalább, amit a kertben előállítunk, zöldséget, gyümölcsöt, azok növényvédőszermentes, természetes anyagokkal nevelt, szívvel, lélekkel nevelt növényeknek a termését fogyasztjuk. És nincs annál nagyobb öröm, mikor a napról napra figyeljük, hogy hogy fejlődik a növény. Csak a gyerekkoromra gondolok vissza, amikor a tejfölös poharakba beleraktam a termőföldet, babot vetettem bele, borsót vetettem, raktam az ablakba, és néztem azt, hogy napról napra hogy fejlődik a borsó. Bab is jegyzeteltem, fotóztam, mert fotószakőre jártam, én nagyon szeretek fotózni, és ezeket én rögzítettem, amely mai napig megvan. Ilyeneket is lehet végezni, és ezeket lejegyzetelve, ezt is az utókor számára tovább lehet adni.
3: Igen, már iskolás korba vigyük haza. Most készítünk egy paradicsom projektet. Egy négyzetméterre 50 kiló paradicsom terem. Ezt Békés Csabán már több év óta megcsinálják. Tapasztalat van benne. És ezt szeretnénk most filmre venni három szakaszban. Vetést, előkészítés, földdel, ültetőennyel, termesztőberendezéssel, aztán a második szakasz a tűzdelés, és utána pedig a kiültetés. Tehát bízom benne, hogy a Békéscsabai önkormányzat ebben támogat bennünket, kérelmeztem, és akkor ezt az anyagot az iskolakert alapítványjal, akivel kapcsolatban vagyunk, azoknak is átadnánk, természetesen megfelelő forgatókönyv és szakmai ellenőrzés mellett, és utána mi is tudjuk ezt használni. Kertbarát szövetségbe, a honlapon tudják az emberek onnan levenni és hasznosítani. Tehát minden kertbarát körhöz eljutna ez, hogy a gyerek csinálja, de a szülő segítségével, berendezéseivel otthon, de a nagyszülő is ott van. Aha. Tudja, hogy régen hogy volt, vagy éppen ő még nem volt benne, de most ebben, mert az unokája szeretné. A problémák ott vannak, meg kell oldani, de a termés is ott van, amiről beszéltünk, az izzamatanyagok rájönnek, hogy az más. Tehát ebbe is gondolkodunk, meg teszünk a kicsiket, a szülőket és a nagyszülőket is meg tudjuk szólítani.
2: Azt látom a kedves kertbarát körű tagjaival, vagy a kert iránt érdeklődő emberekkel beszélgetve, hogy keresem igazából mi az, amit ők keresnek. Elméletet megtalálják az interneten. Bármit le lehet már keresni, gyűjteni, utána lehet menni, vagy könyvtárba elmegy az ember, vagy már a mesterséges intelligenciát is megkérdezi. De amit keresnek igazából, hogyan kell elvégezni? Tehát a tevőleges, elvégzett technológiai műveleteket, hogy ezt ő hogyan tudja adaptálni az ő kis kertjébe, az ő kis környezetébe. El szoktam mondani, mikor kérdezik, én is járok óvodásokhoz, általános iskolába, középiskolába előadásokat tartani. Nagyon sok tárgyam van, és azokat különféleképpen mutatom. Csillogó szemmel követik a gyerekek az előadásomat, és azt látom, hogy ezeket a technológiai dolgokat lehetne adaptálni, és mindenhol lehet kertészkedni. Mondja valaki, hogy most építettek egy házat, és nagyon rossz talaj van. Nem tud kertészkedni. Mondom, de lehet kertészkedni, ne adjuk fel ezt a reményt, igen, mert akkor állítsunk oda fel egy magas ágyat, amivel már saját magunk alakítjuk ki a természetes kis kertetés ökoszisztémát, és ott lehet a gyermekekkel kertészkedni, vagy egy balkonládába is lehet kertészkedni. Kezdjük el, vagy el kell kezdeni ezeket a műveleteket, és tapasztalatok gyűjtésével, pozitív élmények gyűjtésével haladunk előre.
3: Igen, az érdekes ez a magas ágy, mert durván egy 10 évvel ezelőtt, amikor ez megjelent, az igazi magas ágynak a fogalma, és akkor az ember tartott előadást, akkor ráébredtek, hogy hát milyen jó, mert nem kell annyit hajolni, öntözni, az állatok ott vannak mellette, és onnak is van szabad helye, és könnyebben tudnak termelni. Tehát ennek nagyon sok előnye van, de azért mindig meg kell nézni, és azt mondom, hogy most az valóban magas ágy. Mert hogyha az, hogy kiemelt ágy, és van egy 15 cm, az nem ugyanaz, mint ami 80 cm magas. A növénynek az életére kell gondolni, a gyökér fejlődésére, megkapja azt a tápanyagot, hogy akkor utána az a növény úgy fejlődjön, hogy az nekünk tényleg, meg én azt mondom, sikerüljön és sikerélménye legyen.
2: valahol egy picit ez egy ilyen mesterséges lehetőség, mert legjobban az lenne, ha közvetlenül a termőföldön lennének a növények, ott fejlődnének, itt is termőföldben vannak, de nem érintkezik a növény a nagyanyafölddel. A semminél jobb, meg egy nagyon fontos lehetőség, de igazából az lenne jó, ha szép kis parcellák, kertek lennének, amelyekben lehetne ezeket a műveleteket elvégezni. Azt hozzáteszem, hogy ugye nagyon nagy a kor kihívása. A klímaváltozás, új károsítók jelennek meg, nagyon sok terhelés, stressz tényező éri a növényeket, UV-sugárzástól kezdve nagyon-nagyon sok minden. Ezekre fel kell készítenünk a növényeket, és egy picit visszamegyek, mert nekem nagyon fontos szívügyem az ősi genetika. Akár gyümölcsfák esetében is, akár vetőmagok tekintetében is. Az a legnagyobb érték, ha visszatudom még nyúlni azokhoz a gyümölcsfákhoz, amelyek ellenálló képességet és egy nagyon fontos alapot jelentettek a tanyák világa környékén. Érdi bőtermő, boskobakja, cigánymegy, véralmák. Tehát ezek mind-mind olyan ellenálló fajtákat jelenítettek meg, amit be lehetne adaptálni, és nekem ez egy nagyon fontos küldetés, hogy nem szabad eldobni, vissza kell nyúlnunk az ősi genetikához, az ősi tudáshoz, és innen hozni szaporítóanyagot, olcsunk, szemezzünk, és ezzel próbáljuk behozni azokat a növényeket, amelyek nem fognak annyit teremni, de ellenállóbbakká tudjuk tenni a növényeinket a környezeti hatásokkal szemben, mert nagyon erős a környezeti hatás.
3: Igen, amit csak utólag veszünk észre, és vesznek észre az emberek, mi tudjuk, mint szakemberek, de amikor ott van ez a nyári meleg, akkor mindenki fölveszi a sapkát, ugye esernyővel járkál, védekeznek. De az a szerencsétlen növény nem, és egymás után jönnek a problémák, a hiánybetegségeknek a feltűnései, és ezt meg kell tanítani az emberekkel, mert ahogy mondtad, a sok állati kár és kórokoz, ami utóbbi 10 évben megjelent, nem mindig az az oka annak, hogy az a növény nem tud úgy fejlődni. A tápanyag hiány, a stressz hatások, és mikor az ember elmondja, akár a vevőknek az üzletben, hogy mivel és hogy permetezzen, ja, csak ennyi? Tehát meglepődnek. Tehát egyszerűen kell fogalmazni, egyszerűen kell átadni, az, hogy az egyszerű anyagokat is lehet használni, a sima bordói lét, a bordói pluszként, ami ugye az ökogazdaság is lehet használni, de tudjanak róla, mert amit elolvasnak, és akkor mondja, hogy ilyen vegyszer, olyan vegyszer, attól már félek, tehát ezért kell nekünk bevonni a közösségekbe az egyszerű módon való átadásokat, és ez vonatkozik, amit említettél, ezt a vetőmagoknál, most kezdődik a szezon. Ugye mindenki fölkészül az interneten, hogy milyen magok vannak, és ott van paradicsomban az én üzletemben, és 24 féle, de a 26-at keresik, és mondom, miért? Mit keres benne? A képről nem lehet olvasni, de az, hogy elolvasom, hogy mit tud az a fajta, és megkérdezem, mert lehet, hogy nem tudja, mit jelent a determinált, de felvilágosítsuk, hogy a koktélnál mitől koktél az a paradicsom, és van helye termesztőberendezése, ahol ezt tudja használni. Nekünk ez a lényeg, hogy ezeket az alapvető dolgokat bevigyük, meg tudjuk ismertetni az emberekkel, megint ott tartok, hogy legyen sikerélménye. És nekem ez a lényeg, hogy itt tovább tudjunk akkor lépni, és különbséget tud tenni az ízzamat anyagba, hogy ez az enyém, és nem az, amit megvettem akárhol, hogy annak más volt. Talán nem is volt ilyen íze, nem is éreztem azt az ízét.
2: Ezért is van nagyon nagy jelentősége a Kertbarát Szövetségnek, kertet szerető, tapasztalatokkal rendelkező közösségének elejének. És ezt kellene megbecsülni a fiatal korosztálynak, hogy nem kell már neki kikísérletezni, hanem ezek az emberek, Kertbarát Szövetség tagjai megosszák ezt az információt. És ezt csak építeni kell. Ezt egy párhuzamba szeretném tenni. A kert, a kertek világa egy híd. Híd a múlt tapasztalata, emlékei, hagyományai, emberi értékeivel együtt, és a jövőbe vetett hit, ahol már megjelenik a precíziós öntözés, megjelennek olyan adalékanyagok, különféle alga kivonatoktól kezdve speciális, nagyon precíz előállított termékek, és a két világ között található a kertjénk világa, amely egy híd. Azt kell eldöntenünk, hogy rámerünk-e lépni erre a hídra, akarunk-e rálépni erre a hídra, és akarunk-e menni együtt ezen a hídon, annak érdekében, hogy minél nagyobb közösség alakuljon ki. Hiszem azt, hogy akár a kertszövetség, az országos szövetség, akár Szerényki személyem a sípos gazda küldetése, közösen, együtt tudjuk ebbe segíteni a kedves kertszerető embereket.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a kertek szerepéről, közösségformáló erejéről hallhattak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezett Szijjártó Péter ellen a külügyminisztérium államtitkára. Velkei György a parlamenti ülésen kérte a szakbizottságot a volt külügyminiszter ügyének kivizsgálására. A Tiszapárt politikusa szerint a

0: Holt tárcavezető érzékeny nemzetbiztonsági adatok birtokában volt. Szijjártó Péter a kínai BYD autógyárhoz igazolt, amelynek vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány megvizsgálja a volt miniszter BYD-val kapcsolatos döntéseit. A vizsgálat kiterjed a vállalatnak nyújtott támogatásokra, adókedvezményekre és engedélyekre is. Szijjártó Péter múlt szerdán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról a kínai megbízatás miatt. A volt tárcavezető a jövőben a kínai járműipari óriásvállalat globális vezetőjeként folytatja pályafutását. Bemutatták Bóte Mőke gyermekvédelmi helyettes államtitkárt a szaktárcánál. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook bejegyzésében ismertette kinevezését. A tárcavezető hangsúlyozta, az állam felelőssége a legkiszolgáltatottabb gyermekek támogatása. Bóte Mőke jogász és szociálpedagógus, aki több mint 20 éve foglalkozik gyermekvédelemmel. Pályafutása során dolgozott áldozatsegítésben, valamint fiatalkorúak pártfogó felügyelőjeként is. 15 éven keresztül vezette a Bagi és Dányi szegregátumokban működő Bagázs Egyesületet. Szakmai meggyőződése szerint a kríziskezelés mellett a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Környezetkímélő biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat Miskolcon egészen szeptemberig. A miskolci városgazda szakvállalkozó bevonásával a lárva állapotban gátolja a rovarok elszaporodását. A vizes élőhelyeken és patakoknál alkalmazott speciális szer más élőlényekre teljesen veszélytelen. A városi önkormányzat megbízásából a kémiai írtás helyett kizárólag biológiai védekezés történik. A szakemberek 10 naponta ellenőrzik a tenyészőhelyeket és végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mivel egy nőstény szúnyog több ezer petét is lerakhat, a megelőzés kiemelten fontos a szezonban. A közterületek kezelése mellett a lakosság segítségét is kérik a magánterületi vízgyűjtők kiürítésében. Folynak a nagyszabású útfelújítások Debrecenben, amelyeket az iskolaszünet idejére ütemeztek. A cél az, hogy a munkák jelentős részét befejezzék a megnövekedett forgalmú karneváli hét előtt. A Burgundia utcán távhővezeték csere zajlik sávlezárásokkal, a meleg víz szerdán szünetel. A budai Nagy Antal utca egy részét lezárták a csomópont kapacitás bővítő átalakítása miatt. A 33-as főút belterületi szakaszán szintén nagy felületű aszfaltozás indult a város határ felé. A forgalomkorlátozásokkal járó fejlesztések fokozatosan augusztusban és szeptember elején zajlanak. Július 24-én és 25-én rendezi meg a Miskolci Kulturális Központ a Gastroplatz Beer and Burger eseményt. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a miskolctapolcai Pazár István sétány ad majd otthont. A látogatókat szaftos kézműves húsburgerek és hazai főzdék kraft sörei várják a Bükk kapujában. A gasztronómiai élmények mellett mindkét este élőzenei koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A szervezők célja, hogy a minőségi street food és a zene találkozásával igazi közösségi élményt teremtsenek. A rendezvény részletes programja és további információi a Facebookon is elérhetők. Új lakóval, egy pelyhes csibével bővült a kéktorkú tragopánok családja a Miskolci állatkertben. A Himalájában őshonos, különleges fácánféle szülőpárja már 2012 óta él együtt a Csanyiki Vadasparkban. A himmadarak látványos, felfújható kék-vörös toroklebenyükkel és szarvacskáikkal udvarolnak. Más fácánoktól eltérően a fészküket nem a talajra, hanem bokrokra és alacsonyabb fákra építik. A tojó májusban rakja le barna pöttyös tojásait, amelyeket minden esetben egyedül költ ki. Természetes élőhelyükön az erdőirtások és a mezőgazdaság miatt folyamatosan csökken az állományuk. Az apró tagopán csibét a látogatók már megtekinthetik, amint anyját követi az állatkerti röpdében.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhő tömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját.
3: Sokáig gondolkoztunk a koncepción, és néhány év, egy olyan 5-6 év után rájöttünk, hogy egyetlen koncepciónak kell lennie, hogy jó programok legyenek. Értelemszerűen bizonyos, tehát a programok egy jelentős része illeszkedik a helyszínhez. Teljesen más egy kis település művelődési házában, vagy mondjuk egy templom kertjében megcsinált produkció, mint mondjuk a Sárospataki várban, vagy a Sátor újhelyi megyeháza mögötti nagyszerű szabadtéri, kvázi szabadtéri színpadon. Tehát ezeken a helyeken minden helyszínen olyan produkciót kell létrehozni, amelyik illik a helyszínhez, amelyik adott esetben a nagysága, a befogadó képessége, vagy adott esetben az érdeklődés várható mértékéhez illesztjük. Úgyhogy a koncepciónk az, hogy minden esetben, minden évben megkérdezzük azért a résztvevő településeket, hogy van-e valami kérésük, van-e valami vágyuk, van-e valami ötletük, és egyébként 90%-ban sőt 95%-ban az a válasz, hogy magukra bízzuk, mert hiszen mindig is jó volt az, amit csináltunk.
2: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket.
4: Ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sport. Is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt. Lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztés és a középkori betűvetést. Középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatújan került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában.
2: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével, köztük miskolci produkcióval is várja a közönséget. Hollerung Gábor fesztiváligazgató művészeti vezetőt hallják.
2: A fesztivált a Ferenc Kamara Zenekar Rolla János vezetésével indította el, ha jól emlékszem, 93-ban. Aki akkor valamilyen erre járt és meglátta a vidéket és beleszeretett, és úgy gondolta, hogy érdemes ide egy kulturális rendezvényt hozni, amelyik méltó ehhez a fantasztikus tájhoz, és egyébként hát ahhoz a borkultúrához, amely ugye azért világszínvonalú és világhírű. Ők egészen 2003-ig csinálták, 2003-ban nem vállalták már a fesztivál megszervezését, és akkor nagyon egy érdekes helyzet volt, hogy az Antenna Hungária nem azt tette az akkori főtámogató, hogy örömmel befejezte ezt a rendezvényt, hanem megpályáztatott hármunkat a akkor még relatív fiatal karmesterek közül, és én kaptam azt a lehetőséget az Antennától, hogy folytassuk a fesztivált, és azóta 2004 óta minden esztendőben megrendezzük ezt. Voltak nagy nehézségek, voltak hullámok és mélypontok. Az utóbbi időben egy picit biztonságosabbá lett a rendezvény finanszírozása, és hát ebben az esztendőben is azt gondolom, hogy pozitívan és remény keltően nézzünk a napokra, ami hiszem, hogy ebben az esztendőben is egy nagyon fontos és élvezetes program lesz.
1: Hogyan fogalmazná meg, mi tulajdonképpen a fesztivál célja, küldetése?
2: Két dolog mindenképpen. Az egyik az, hogy azért ez egy kulturális szempontból ellátatlan terület, és ugye, ha szabad ezt hozzámondanom, lassan nyáron Miskolc is azzá vált most már, hogy nincs rendezvény, egész nyáron a Bartók Fesztivál megszűnésével, és mi igyekszünk ezt az űrt valamilyen módon kitölteni, úgyhogy az egyik szempontja a fesztiválunknak az, hogy az itt lakók számára értékes színvonalas programokat adjunk, és ez most már a két évtized távlatából jól látszik az, hogy mekkora érték, mennyire fontosnak tartják. Ugye a sok kis településen csinálunk rendezvényeket, ezek egyébként mindig díjtalanok, épp azért, hogy bárki hozzáférhessen. A dolog másik oldalán pedig fókuszatosan rátaláltunk arra a mechanizmusra, amely adott esetben az országból, ország bármelyik tájáról és külföldről is ide látogatók számára egy színvonalas mixet jelent, amelyben értelemszerűen szórakoztatásnak is jelen kell lennie, értékes produkcióknak is jelen kell lenni, bizonyos szokásokat létrehoztunk, például ugye az esti jazz, amely minden este borozás mellett várja az odalátogatókat, a Sárospatakon már egy jó másfél évtizedes tradíció, a borterasz, és hát rengeteg olyan produkcióval igyekszünk a közönséget szórakoztatni, amelyek adott esetben Budapesten vagy valahol láthatók voltak, de itt ebben a régióban nem, és hát olyan emberek, akik egyébként évközben nem is nagyon érnek rá adott esetben, hogy bizonyos színházakba vagy produkciókra elmenjenek, azok itt boldogan találkozhatnak ezen a fesztiválon. Igyekszünk minden évben olyan produkciókat összeválogatni, amely különleges, és hát a gyakorlatilag a művészet teljes palettáját felöleli.
1: Idén 40 helyszínen, 25 településen több mint 500 fellépő művész szórakoztatja majd a közönséget. Sok helyszín, sok fellépő. Milyen koncepció mentén szerveződik tulajdonképpen a fesztivál?
2: Sokáig gondolkoztunk a koncepción, és néhány év, egy olyan 5-6 év után rájöttünk, hogy egyetlen koncepciónak kell lennie, hogy jó programok legyenek. Értelemszerűen bizonyos, tehát a programok egy jelentős része illeszkedik a helyszínhez. Teljesen más egy kis település művelődési házában, vagy mondjuk egy templom kertjében megcsinált produkció, mint mondjuk a Sárospataki várban, vagy a Sátorújhelyi megyeháza mögötti nagyszerű szabadtéri, kvázi szabadtéri színpadon. Tehát ezeken a helyeken minden helyszínen olyan produkciót kell létrehozni, amelyik illik a helyszínhez, amelyik adott esetben a nagysága, a befogadó képessége, vagy adott esetben az érdeklődés várható mértékéhez illesztjük. Úgyhogy a koncepciónk az, hogy minden esetben, minden évben megkérdezzük azért a résztvevő településeket, hogy van-e valami kérésük, van-e valami vágyuk, van-e valami ötletük, és egyébként 90%-ban sőt 95%-ban az a válasz, hogy magukra bízunk, mert hiszen mindig is jó volt az, amit csináltunk. Gyakorlatilag, ahogy imént mondtam, igyekszünk egyfajta változatosságot szem előtt tartani, ha mondjuk egy településen tavaly egy ilyen rendezvényen van, akkor most idén biztos, hogy egy olyan rendezvény van, vagy olyan témájú, komoly zene volt, akkor most egy könnyedebb produkció lesz adott esetben. Tehát egyfajta változatosságot igyekszünk létrehozni, bár egyébként az is egy tapasztalat, hogy nem volt olyan település, amelyben bárki is azt mondta, hogy hú, hát ez hasonlított a tavalyihoz, és ez miért van így. Gyakorlatilag az embereket színvonalas programokkal egyszerűen örömet tudunk adni, és ez több mint elegendő mindenkinek, aki ebben részesül. Legyen szó a településről, legyen szó az odalátogatókról, legyen szó bármiről lényegében.
1: Mert hát a kulturális élmény mellett cél az is, hogy a látogatók felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, borkultúráját.
2: Ez így van. Egyrészt a műsorfizetünkben mindig nem csak a műsortról beszélünk, hanem egy picikét arról is, hogy adott esetben ennek a településnek mi az érdekessége, adott esetben milyen tradíciók kapcsolódnak ehhez vagy ahhoz a településhez, vagy bármilyen látványossághoz a régióban. Értelemszerűen a borkultúra igen erősen jelen van, hogy jó pár pincészetben tartunk programokat, amelyek között hát kimondottan különleges, egyedi és adott esetben Budapesten sem, meg nagyvárosokban sem hallható programokat csábítjuk az embereket, de adott esetben most már azért a csábításnak a nehézsége azért ez rendkívül leegyszerűsödött, mert az emberek pontosan tudják, hogy mire számíthatnak hol. Úgyhogy igyekszünk adott esetben programokat úgy egymás mellé állítani, hogy például valaki egy nap egy kora délutáni, egy késő délutáni programon jelen lehessen, és aztán az esti programon is, tehát igyekszünk minden olyan mechanizmus szem előtt tartani, amelyik adott esetben segítheti a közönséget ahhoz, hogy még több élményhez jusson. Természetesen mindig vannak újdonságok, mindig vannak új települések, vannak új helyszínek. Most például ugye Tokajban a nagy rekonstrukcióból megnyílik a Aranysas rendezvényközpont, amelyik hát egy új kulturális helyszíne lesz, az nyilván a városnak is, de az ott esetben hát mi avatjuk föl az idei Zemplén Fesztiválon, de bármelyik rengeteg település mondhatnánk, ahol igyekeztünk újdonságokat tenni. Az egész fesztiválnak, és mondom, a műsorfőzetet, aki megnézi, az érezheti azt, hogy nagyon-nagyon sok információt szeretnénk adni, nem csak a rendezvény programjairól, hanem magáról a térségről.
1: A 40 helyszín több mint 500 fellépő művészét most nehéz lenne felsorolnunk, ha egy-két érdekességet, különlegességet kiemelne a hallgatóknak.
2: Hát ez igen nehéz egyébként, és nagyon, ezt az interjú kereteit, ezt biztos, hogy nem tudnánk szétfeszíteni. Hát értelemszerűen a nyitó hangverseny, mert persze ilyenkor már el is kelt, de azért ez mégis a rendezvénynek a legkedveltebb és leginkább legnagyobb érdeklődésre számot tartó produkció, amely hát nyilván protokollális okok miatt is vált ez, és azért igyekszünk minden évben ezt valamennyire azért különlegesíteni. Idén a nyitókoncerten lényegében az amerikai függetlenség nyilatkozat évfordulójának okán egy Gershwin Dvorzsák koncerttel nyitjuk a fesztivált, ahol Gershwin zongora versenyen szólal meg, ugye a koncertet, a nyitó koncertet mindig a Budafoki Doktányi Zenekar játsza, a fesztivál rezidens zenekar, ahogy ezt fogalmazni szoktuk, és értelemszerűen Dvorzsák új világ szimfóniája is, bár azért ez egy csezene azért, de mégis valamilyen módon Amerikával kötjük össze azért. De másnap például egy rendkívül izgalmas produkció lesz fiatalokkal, Mozart és a Múzsák címmel, Miklós Erika és Novák Péter vezetésével egy sor fiatal muzsikus jelenik meg, és adnak számunkra egy fantasztikus Mozart programot. De mondjuk például ugyanezen a napon a Patricius Borházba az Őrül Dilis Halálos Szerelem címmel egy rendkívül érdekes, valójában Schumann dalokra épülő programot hallunk, ami sokkal izgalmasabb annál, mint amire gondolunk, hogy egy dalciklus vagy dalciklusok lehetnek. Ugye minden nap, tehát végtelenségig tudom sorolni, egyébként azért a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy az első három napja hagyományosan ugye Sárospatak, Sátorói Juhja, és a harmadik pedig Szerencsen lesz, itt is, ott is egyébként, és ezeken a koncerteken mindig a BDZ együttesei, vagy maga az egész zenekar játszik, ugyanígy lesz ez most ebbe az esztendőbe is, egy nagyon izgalmas program lesz, egy kicsit kilépve a klasszikus mederből a Szerencsi program is, és hát nehogy valaki azt gondolja, hogy ezt mi kisajátítottuk magunknak, hanem hál' Istennek ezek a nagyobb városok elvárják tőlünk, hogy ezek a produkciók megszülessenek, és ezek egyfajta presztízs, és ez egy nagyon nagy öröm számunkra. Elmondhatatlan mennyiségű izgalmas dolog lesz, ami a napokon, attól kezdve, hogy egy fantasztikus tangó produkció lesz, természetesen számos református, illetve a katolikus templomokban lesznek hangversenyek, a színházi produkcióink lesznek, nem is kevés, fantasztikus irodalmi produkcióink lesznek, megszokott módon a Magyar Nyelv Múzeumában, de adott esetben például a Sárospataki Művelődési Központban is. Én csak azt tudom mondani, hogy akit érdekel, a Zempléni Fesztivál is tervezi, már minden műsort már a honlapon megnézhetnek, válasszák ki a számukra kedves műsort, és váltsák meg a jegyeiket azokra a hangversenyekre, amelyek értelemszerűen fizetősek, és hát persze bárkit szeretettel várunk a ingyenes koncerteken, amiről ugye mondtam, hogy azért egyfajta népművelés szándéka a mindenki számára hozzáférhető kultúra megjelenése és jelenléte, amit igen fontosnak tartunk.
1: Egy hónappal a fesztivál kezdete előtt beszélgetünk most. Hol tartanak ilyenkor az előkészületek? Ilyenkor már minden a helyén van?
2: Hát még a fesztivál alatt sincsen minden a helyén. A világ az ilyen. Értelemszerűen a program az készen van, a program az megtekinthető. A résztvevőkkel lényegében hát kevés kivételtől, mert azért mindig vannak utolsó pillanatban részben változások, részben hát hogy is olyan csak némi alkohol problémák is felmerülhetnek. Lényegében a rendezvény készen van, a csapat tudja, hogy mi a dolga, minden minden háttérmechanizmus az lényegében tudja a dolgát, hogy mikor épüljön, hol föl, milyen színpad, ehhez kapcsolódó technikai igényekkel. Úgyhogy lényegében a rendezvény készen áll, és azt is kell mondanom, hogy ebben az esztendőben azért korábban tudtuk elkezdeni, mert még a leköszönő kormányzat a választás másnapján azért elküldte nekünk a amúgy már egyébként megítélt összeget, úgyhogy azt tudom mondani, hogy évtizedek óta nem volt olyan fesztiválunk, ahol már áprilisban tudtuk, hogy mennyi pénzünk van, úgyhogy értelemszerűen még tudatosabban és még magabiztosabban tudtuk a programot összeállítani.
1: Ha jól tudom, önnek miskolci kötődése is van, hiszen a Miskolci Szimfonikus Zenekar másodkarnagya volt. Hogyan, mivel invitálná, inspirálná a miskolciakat, mi alapján válogassanak, mivel invitálná a fesztiválra a helyieket?
2: Hát egyébként ezt elárulom, bár lehet, hogy ezeket nem szabad elmondani, de hát szerintem igen. Tehát mi nyitottak vagyunk arra, csak egyenlőre igazán beszélgető partner, vagy döntő képes partner nincsen, hogy Miskolcon magában mit csináljunk egy produkciót esetleg a fesztivál alatt, ez még mindig nem zárult el. Amúgy egyébként egy miskolci produkciót befogadtunk értelemszerűen a fesztivál programjába, ami Tolcsván lesz, tehát bennünk van egy nyitottság, hogy ameddig miután én nem gondolom azt, hogy ez a fajta zempléni zártság, amely a zemplénieket jellemzi, azért azt gondolom, hogy mint ahogy kikiléptünk máskor is azért a határokon kívüli településekre, hogyha egy ilyen helyzet van, ameddig egy ilyen helyzet van, mi szívesen adott esetben a miskolciak számára is. Miskolcon, ha ez sikerülni fog, akkor még időmet fogják tudni. Minden esetre a miskolciaknak azt tudom mondani, hogy ugyanazt, mint bárkinek, kukkantsanak benne a programba, és meg fognak lepődni, hogy mindent láthatnak, és egyébként azért azt kell mondanom, hogy a déli régió aztán végképp nincsen annyira Miskolctól. Negyed óra, 20 perc autózás, tehát bárkit szívesen látunk, és hát én abba bízom, hogy az egész megyének, nem csak a Zemplén régiónak növekedni fog tudni a következő időszakban a kulturális ellátottság a nyári időszakban, mert én azt gondolom, hogy ez pláne ilyen nagyváros esetében elkerülhetetlen.
1: 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál, augusztus 14-e és 23-a között. 10 napon át Tokaj, Hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével, köztük miskolci produkcióval is várja a közönséget. Hollerun Gábor fesztiváligazgató művészeti vezetőt hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A Pajta Játéktár egész nyáron várja az érdeklődőket. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Több mint 600 évet visszarepülünk az időben, mert hogy mindenkit vár a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal. Tulajdonképpen itt először is az iskolákat célozzuk. Céloztuk már az elmúlt években is a tanulókat, tanárokat, mert hogy ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sportokat is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt.
1: Milyen előadásokról van szó tulajdonképpen?
2: Hát először is a fegyvermustrával kezdeném, de több előadásról beszélünk. Ezt majd kicsit később az interjú során szeretném érinteni, hogy a szükség hozta a Pajta Játéktárat, mégis nagy siker lett, de lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztés és a középkori betűvetést, bár hogy revidiálom magam, mert hogy a középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatúj került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában. De mi is ez? A fegyvermustra előadás elsősorban a lovakkor fegyvereit, védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, a középkori lovagok életét és a középkora jellemző különböző harcászati ismereteket mutatja be interaktív formában. Hogyha ezt kibontjuk, akkor érintjük azt, hogy tulajdonképpen hogyan válhatott egy nemes emberből lovag, vagy hogyan válhattak az apródokból lovagok, akik lovagiskolákban sajátították el hosszú éveken keresztül azt a tudást, amit aztán később kamatoztatniuk kellett a csatákban. Kiből válhatott lovag? Hiszen azért nagyon sokan persze, amikor hozzánk látogatnak, akár a várba látogattak, akár ide a Pajtába, akkor nem tudják, hogy ez csak egy szűk szelete, egy szűk rétege a társadalomnak. Egyrészt a nemesi rangot viselők, másrészt pedig, akik lovaggá válhattak. Persze ez az egyik legizgalmasabb része, de mégis az fontos tudni, hogy nagyon-nagyon hosszú tanulás várt arra, aki 5 éves korában mondjuk apródként bekerült egy lovagiskolába, elszakítva az édesanyjától és az édesapjától, és utána mondjuk az udvarba került. Tehát hosszú éveken át tanult, először apród volt, így nevezték azokat, akik 5 és 13 éves kor között tanulták ezt a mesterséget, aztán pedig, vagy ezt a szakmát mondjuk így, aztán utána 13 éves kortól 21 éves korig válhatott valaki, vagy a lovaggá válás rögös útján lehetett fegyvernök, mondjuk így, tehát, hogy itt is lépcsőfokok voltak, és az is érdekes, hogy ezeket a gyerekeket, szó szerint gyerekeket, tehát a 13 és 20 éves kor közti gyerekeket ugyanúgy elvihették már csatába, hiszen a vazallus rendszerben nagyon nagy hűséggel tartoztak a hűbér uruknak, tehát még úgy, hogy a tanulás közben voltak, hát ezért volt az, hogy sajnos nagyon sok apród, vagy nagyon sok fegyvernök is meghalt a csatákban, hiszen teljesen szolgálni kellett az urukat. Na most, amire vissza szeretnék utalni, hogy nem csak a középkori kartforgatásban, íjászatban és mindenféle fizikai dologban kellett jártasnak lenni, hanem bizony a kultúrában és a tudományokban. korszakban is. Egy lovag azért lehetett ideál, vagy azért lehetett eszmény, de erre majd még a interjú során ki szeretnék térni. Tehát ez a fegyvermustra, gyakorlatilag a fegyvereken keresztül bemutatjuk a lovagság életét, és hát persze itt is érintjük a különböző más társadalmi rétegeket, hogy ők hogy viszonyultak a lovagsághoz. A Diósgyőrvár történet és a lovagi tornák világa, ez a második előadás, tulajdonképpen a vár történetét meséli el, egészen visszanyúlva még a lajoskori vár elé, tehát az Ernyebánféle nemzetségi várhoz, ezért mondtam, hogy a kezdetektől mesél az Anjou és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. A hallgatósága vár történetével megismerkedhet, és a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével, és a lovagi tornák olykor brutális világával, hiszen nagyon sok hollywoodi, amerikai filmben látjuk a lovagi tornákat is feldolgozva, és én azt el szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez valójában hogy nézhetett ki, ami nem azt jelenti, hogy egyébként ott nem a valóságot látjuk, sok esetben igen, de azért van, ami el van túlozva, hiszen például csak egy érdekességet felvillantva a rádióhallgatóknak, itt is több szeletével ismerkedhetünk a lovagi tornáknak. Volt egy úgynevezett buhurt, például, ami úgy nézett ki, mint gyakorlatilag, mintha lejátszottak volna egy csatát. Tehát nem az, amit a filmekben megszoktunk, hogy egy úgynevezett sorompó mellett ment két teljesen nehéz páncélzatba öltözött lovas katon, és ki kellett egymást ütni a nyerekből. Ez ugye a viadal része, tehát volt a buhurt, a viadal és a torna. Mindegyik máshogyan nézett ki, és más volt a célja, de tulajdonképpen a lovagi tornák azok olyanok voltak, mint ma egy nemzetközi sporteseménynek, vagy egy színházi előadásnak a keveréke. Tehát ott a középkori forgatagban ez szinte mindenki élvezte, és még párhuzamot hoznék az ókorral is, ahogy mondjuk a nagyobb amfiteátrumokban, vagy akár a Kolosszeumban láthattuk a gladiátor játékokat. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy teljesen jó a párhuzam, hiszen ezek a küzdelmek nem életre halálra mentek, hál' Istennek, de a nép szórakoztatása az mindenképp cél volt egy ilyen lovagi tornán, és természetesen egy-egy ügyes fegyvernök azt várta ettől, hogy felfigyelnek rá. Azért mondtam, hogy ugyanúgy, mint ma egy nemzetközileg ismert sportol, és hogy még hozzak erre egy példát, ez tényleg úgy kellett elképzelni, hogy volt, aki a lovagi egy idő után, hogy lovagi tornákból élt meg, olyannyira, hogy mint ma egy nemzetközi szintű teniszező, aki állomásról állomásra utazik, így utazott egy lovag felszereléssel együtt, kockáztatva egyébként teszem hozzá az életét is, hiszen azért volt, hogy többször éles fegyverekkel vívtak lovagi tornát, most nem pont a párviadalra gondolok, másrészt pedig ugye még a tompa fegyverek is üthettek olyan sebeket, ami gyakorlatilag a lovag életébe került, vagy az egészségének romlásába. Sokszor van olyan leírás egyébként könyvekben, hogy például amikor kiütötték a nyerekből a lovagot és puffant a földön, hát tudjuk, hogy milyen magasok voltak ezek a csatamének is, meg a lovag, akkor akár eltörhetett a gerince, vagy különböző más problémákat is okozott később. Sőt, hát a lovagi tornák olyannyira veszélyesek voltak, hogy ha jól emlékszem, egy krónika 1240-ből arról számol be, hogy 40 lovag fegyvernökével adta életét, például egy ilyen nagy lovagi tornán, ahol persze több száz ember vett részt, de hogyha megnézzük, akkor brutális. A látogatóknak gyakorlatilag ezt szoktam elmondani a vár története mellett a lovagi tornák világáról. A vár történetét pedig úgy tudjuk, hiszen nem látogatható a vár. Tudjuk, hogy a rekonstrukció második szakaszában vagyunk most is, hogy egy úgynevezett, szinte ilyen külső vársétáról beszélünk, ahol megmutatván azokat az oldalakat, az északi oldalt, a keleti oldalt, a nyugati és a déli oldalát a várnak, mindig elmesélem, hogy melyik palotaszárnyban kik laktak, hogy éltek, mi volt ott. Beszélek a kétszintes várkápolnáról, ami egy kuriózum Európában, tehát mindent kívülről mutatok meg. Egyébként az az érdekesebben, hogy legalább ugyanúgy élvezik a látogató, hiszen képszerűen mondom el, hogy ott van Szent Hedvig csonterekéje, amikor ugye látogatható a vár, például az oltárban, hogy hogyan misészhettek ebben az időszakban a várkápolnában, hogy a déli palotaszárny az a mindenkori királynék palotaszárnya, a keleti oldal, ahol a mindenkori királyok, hát itt jelesül ugye Lajos király élt, nem volt ez összevonva ebből a szempontból, az északi terem, a lovakterem, ami Közép-Európa szinte legnagyobb lovakterme, olyan nagy volt, hogy csak az avignoni pápai palota kihallgató termelőzte meg. Tehát, hogy felvillantok érdekességeket, És természetesen nem az egész vártörténetet mondja el az ember, hiszen elég idétlenül hatna, hogyha nem megyünk be a várba, és akkor a vártörténetét így mondom el, de amit kívülről érinthetünk, láthatunk, most már gyönyörűen látszanak egyébként, ahogy a kaputornyok emelkednek, ahogy ez a reneszánszban lehetett, és akkor különböző korok szempontjából így mesélek érdekességeket. Úgyhogy ezt így tudjuk megoldani, a lovagi tornák világáról pedig természetesen hol máshol mesélhetnék, mint autentikusan a lovagi tornák terén, hogy nézett ki például egy lovagi aréna, és azt is, amit az előbb elmondtam.
1: És mit jelent a középkori szemfényvesztés?
2: Hát ez vadonatúj előadásunk, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, melyben a középkorról, illetve a használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a látogatók. Minden korosztály számára ajánlott, mert egy igazi bűvésszel dolgozunk. Tehát ez azért fontos, mert nem valaki betanulta, nem én betanultam mondjuk ezt a műsort, és akkor előadom, hogy nem vagyok bűvész, de eljátszom, mintha bűvész lennék, hanem tényleg kollégánk olyannyira bűvész, hogy egyébként, és szerintem ezt meg is kellett említeni az Európa Rádióban, például a gyermekkórházban is, a gyekben is a beteg gyerekeket segíti, és szinte nagyon sokszor megy oda előadást tartani, tehát hogy szerintem ez a szerepvállalás is, társadalmi szerepvállalás is nagyon szép tőle, és nagyon sok helyütt megfordul. Itt az alkímia köntösébe van ez beleöltöztetve. Tehát pont azért, hogy vissza tudjunk menni az időbe, tehát mond is információkat, tanít is, de alapvetően ez elkápráztat mindenkit. Ezt én láttam, hogy szeretik a kicsik is, tehát akik most kerültek általános iskola alsóba, de ugyanígy a nagyobbaskák, sőt még a középiskolások is, amikor jönnek az osztály. Úgyhogy ez a középkori szemfényvesztés, ez tavaly is nagyon ment, nagyon sokan kérték. Ugye ez, ebben nincs száraz tényanyag, semmi nincs, hanem gyakorlatilag egy bűvész show. Körülbelül 10 esztendővel ezelőtt indult el a várban a betűvetés program, amelynek az volt a célja, hogy a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban kipróbálható legyen. Ez az írásforma valóban nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderül, hogy közel sem lehetetlen. A látogatók ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták a betűvetést, mondtam, hogy én már megtanultam írni, szokták ezt mondani, ám nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is szívesen csatlakoztak, és akár órákon át élvezettel és nagy elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával. És miközben egyre magabiztosabban kanyarították a maniszkulákat, a történeteket hallgatva jobban megismerik egy letűnt korszak mindennapi vagy hétköznapi életét, úgyhogy a középkori betűvetés is gyakorlatilag ezt hozza el. Azért ide hozzátenném, hogy ez tényleg ne egy unalmas írásórának gondoljuk, hiszen kolléganőm teljesen beöltözve viseletben mesél közben, ahogy itt próbáljuk a... Egyébként nagyon nehéz írásjeleket, tehát most a mai korunkban nehéz írásjeleket kanyarintani, ő közben hétköznapi történeteket mesél és sztorizik, úgyhogy hihetetlenül elröppen, és majd erről fogunk beszélni, de most, ahogy voltak nálunk a szakmai csoportból sokan, hát nagyon élvezték. Még olyannyira, hogy ilyen 30 percre hirdettük meg ezt a betűvetést, és 40 vagy 45 percnek kellett leállítani, hogy hát másik program is van, amire át kéne mennünk, de még mindenki mindenáron még az utolsó betűket és ilyen kis maniszkulákat kanyarítani akarta, úgyhogy sikere van ennek is. Tehát ezeket hoztuk le, ezeket az előadásokat, amivel gyakorlatilag kompletté tesszük azt, hogy a pajta játéktár élvezhető legyen, és hogy tudásanyagban is kapjanak valamit a látogatók. A középkori és a népi fajátékok és az előadások mellett, amik nagyon mennek, tehát e köré épült tulajdonképpen a pajta, ami azért fontos, mert ezek úgy lettek megalkotva, ahogy a középkorban lehettek. Nem minden autentikus természetesen, de a legtöbb játék igen. Tehát ez azt jelenti, hogy a középkorban is játszhattak ezzel a gyerekek, és ebből gyűjtöttünk. Egyébként ezt nagyvárosi rendezvényeken is, mert ugye legtöbbször kivisszük a pajta játéktárat, legyen az gyereknap, most legutóbb ez volt például, hogy oda vittük ki, ez jut eszembe, és szinte nincs megállás annak a kollégának, aki oda kimegy, egész nap figyelnie kell, hogy azokat a játékokat rendeltetésszerűen használják, de hogy arra utaltam, hogy mindig voltak nála. Tehát, hogy ez egyébként közkedvelt nagyon. És vannak a középkori sportok, amire szeretném ezt nagyon felfűzni, az íjászat, a fegyverhajítás és a fegyvertapogató. Íjáztatás természetesen csak akkor, hogyha külön ezt kérik, akkor vállalunk abból a szempontból, hogy megmutatjuk, hogy hogyan is lehet ezt csinálni, viszont dobócsillag, csatacsillagdobást folyamatosan, meg kelevészhajítás is van, azt is nagyon élvezik, van egy rendes céltáblánk, természetesen minden biztonsági előírást betartva, tehát kollégám ügyel arra, hogy minden gyerek egyes egyedül álljon ott a céltábla előtt, ne az legyen, amikor dob, ne az legyen, hogy körülötte ott vannak a gyerekek, és megsértik egymást, hiszen azért ez a csatacsillag is, és a kelevéz is egy veszélyes üzem, régen is az volt, még hál' Istennek semmilyen probléma nem történt, de tényleg nagyon figyelünk. Tehát íjászat van, ezek a dobások, és a fegyvertapogató is, ahol egyébként még a láncinget is megemelhetjük, vagy akár felpróbálhatjuk, megnézzük, hogy mitől lehet egy ilyen láncing 12-15 kiló, ami egyébként úgy tűnik, hogy egy kis lezser ingecske, aztán amikor felveszik, pont az előző szakmai napon, amikor felvette az egyik fiatal egyetemista hölgy, hát meglepődött, meg a sisakot, hogy azért ez milyen nehéz egész nap ebben lenni, és ez még csak a láncing gyakorlatilag, ezen még nincs rajta a melvértezett lábvért, vagy bármi más, ami még brutálisabb, hiszen tudjuk, hogy 40-50 kiló volt a teljes vértezet egy lovagon. Úgyhogy nem elég, hogy saját maga még enervált volt mondjuk a csata, nem tudom, hanyadik órájában, de még ezt is cipelnie kellett, de hát egy lóvértet is úgy képzeljünk el, hogy a 600 kilós állaton mondjuk, vagy 500 kilós állaton 150 kiló csak a vértezet, hogy ne sérülhessen úgy az állat. Úgyhogy ezekről is beszélünk, és meg lehet tapogatni, meg lehet fogni, fel lehet próbálni, és lehet kérdezni, ez nagyon fontos, hogy utána mindig kialakul egy ilyen beszélgetés, akár klikkesedve, akár ha egyes emberekkel foglalkozunk csak.
1: Úgyhogy akkor mondhatjuk, hogy interaktívak a foglalkozások mindenképpen.
2: Igen. És tavasztól, ahogy itt beszéltünk is, tavasztól egészen késő őszig várjuk hétfő kivételével hétköznapokon, tehát kettől péntekig a csoportokat. Van itt olyan, aki a tábor ba szervez úgynevezett programot, és a pajta játéktárat jelöli meg, tehát iskolás táboron, aki tényleg osztálykirándulásra hozza a gyerekét. Legutóbb volt, szinte minden évben van Debrecenből csoportunk, de telefonon kerestek Sárospatakról is. Tehát hogy nem csak arról beszélünk, hogy Miskolc és Miskolc környéki iskolák, és hál' Istennek ez évek óta működik. 10 és 15 óra között egyébként általában hétköznapokon normál munkaidőben, most értsék jól a hallgatók, tehát napközben vannak ezek a foglalkozások.
1: Említetted a beszélgetés elején, hogy a szükség szülte tulajdonképpen a pajtát. Mit jelent ez pontosan?
2: Rekonstrukció második üteme, amikor elkezdődött 2021-ben, hogyha jól emlékszem, akkor költöztettük le a várat, akkor mindenképpen szerettük volna, hogyha nem merülnek feledésbe ezek a előadások, sem a középkori sportok, azt, amit ugye mi garantált tematikus hétvégéken adtunk a látogatónak, akár télen mondjuk bent a lovakteremben, nyáron már az udvaron lehetett tartani, akár a fegyvermustrát, meg az előbb említett előadásokat, hát pont ez volt a pajtának az egyik alapgondolata, és így alakult ki. A dekorációt azt a kollégáim, ugyancsak a kollégáim csinálták zseniálisan, hogy a lovagi tornák tere hátulján leválasztják ezt a kis részt, és ott azt mindenki tudja, mert gyakorlatilag már maga a belépésnél, a nagy kapunál is hirdeti ezt tábla, hogy pajta játéktár, tehát hogy eltéveszthetetlen, hogy megtalálják ezt. Ez azért volt jó, mert ugye tematikus családi napokat is indítottunk rá az elmúlt években. Reméljük, hogy ez most is visszatér, amikor bárki, tehát meg voltunk nyitva mondjuk vasárnap, és akkor bárki betérhetett, aki éppen arra jár, be is tértek, egyébként elmondom, hiszen ugye látták a várat, akkor még nem ebben a formájában, mint most, hanem még a építkezés elején, és hát felkeltette az érdeklődés, hogy mi folyik itt, tehát hogy hál' Istennek nincs ott minden zárva, de mondom, az osztálykirándulásos történet az viszont folyamatos, tehát az minden évben ment, még akkor is, amikor esetleg nem hirdettünk tematikus családi napokat, úgyhogy nagyon a szükség szülte, de felfutott ez a pajta az elmúlt években. Igazából nagyon jók a visszajelzések, és örülnek az emberek, hogy kapnak valamit a várból, és az építkezés alatt is kaptak valamit. Úgyhogy ezt mondhatjuk, hogy egy szükség szülte, de sikertörténet.
1: És ugye játéktár a neve, de nem jelenti azt, hogy a játék csak a gyerekeknek szól.
2: Hát abszolút nem, pont ez a családi napokon látjuk azt, hogy sokszor a család együtt játszik egy-egy ilyen középkori játékkal, és nagyon örülnek ennek. Úgyhogy nem, meg ezek a játékok nincsenek korhoz kötve, tényleg nincsenek korhoz kötve. Nagyon sok olyan játékunk van, amit például a lengőteke, mondjuk egy ilyet, amit ugyanúgy felnőttek is szoktak máshol is játszani, csak ez most a tematikájában középkori, meg kinézetében is.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A témában a kultúra mai vendége Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere volt.
0: Kultúra. Kulturális egyóra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. Pultvizsgára készülő gyerekeknek indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat a jelenlétpontokon. Új lakóval, egy pelyhes csibével bővült a kéktorkú ragopánok családja a Miskolci állatkertben. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól. Kevesebb indulatot és több kölcsönös tiszteletet szorgalmazott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök az országgyűlés keddi ülésén.

0: Napirend előtti felszólalásában kiemelte, azon dolgozik, hogy az államfői intézmény ismét a bizalom, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége, és a közbeszédet mindannyian alakítjuk. A házelnök határozottan elutasította a közösségi médiában megjelenő bántalmazást és megalázást. Beszéde alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem tartózkodtak az ülésteremben, az ülést Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés Tiszapárti alelnöke vezette. Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. A kezdeményezéshez minden magyar tulajdonú sütőipari vállalkozás díjmentesen csatlakozhat. A pékségek megkapják a díjnyertes termékek receptúráit és a gyártási engedélyt. A szövetség egységes marketinganyagokkal és országos kampánnyal támogatja a résztvevőket. A nyertes pékáruk hivatalos előállítói felkerülnek a szakmai szervezet online felületeire is. A jelentkezési feltételek és a részletes tájékoztató a Magyar Pékszövetség honlapján érhető el. A jubileumi 15. alkalommal meghirdetett versenyre három kategóriában lehet nevezni. A győztes péknek vállalnia kell a kenyerek beszállítását az augusztus 20-ai budapesti rendezvényre. Az oktatás megújításához minden értékes szakmai tapasztalatra szükség van. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn erről a Facebook oldalán számolt be. A tárcavezető az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével, valamint a Waldorf Szövetséggel egyeztetett. A szervezetek bemutatták javaslataikat és megerősítették elkötelezettségüket a párbeszéd mellett. A miniszter fontosnak tartja, hogy a meghívottak készek megosztani jó gyakorlataikat az állami szférával. Kiemelte, az inkluzív nevelés, a művészeti módszerek és a minőségfejlesztés terén elért eredményeket. Lannert Judit szerint az elmúlt évek számos hazai oktatási innovációja éppen ezekből a műhelyekből indult ki. A magyar oktatás akkor lehet sikeres, ha a különböző pedagógiai közösségek tudását közös értékké formálja. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. Különösen fontos terület a Balaton szegély zónája és a Tiszató környéke. A tavak mellett a Dráva mentén, Budapesten, Sopronban és Hajdúbiharban is gyérítenek. Szakemberek a tenyészőhelyeken földi biológiai, szükség esetén kémiai eljárást alkalmaznak. A folyók menti aszály miatt főként az inváziós fajok lakóövezeti jelenléte okoz gondot. A katasztrófavédelem a büdzsé felét már a hatékony biológiai lárva gyérítésre fordítja. A kifejlett szúnyogok ellen továbbra is a kémiai kezelések nyújtanak védelmet. A lakosság is segíthet a ház körüli vízzel telt edények és hordók rendszeres kiürítésével. A csökkentést segítő otthoni teendőkről az egészségügyi hatóság honlapján található tájékoztató. Környezetkímélő biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat Miskolcon egészen szeptemberig. A miskolci városgazda szakvállalkozó bevonásával a lárva állapotban gátolja a rovarok elszaporodását. A vizes élőhelyeken és patakoknál alkalmazott speciális szer más élőlényekre teljesen veszélytelen. A városi önkormányzat megbízásából a kémiai írtás helyett kizárólag biológiai védekezés történik. A szakemberek 10 naponta ellenőrzik a tenyészőhelyeket, és végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mivel egy nőstény szúnyog több ezer petét is lerakhat, a megelőzés kiemelten fontos a szezonban. A közterületek kezelése mellett a lakosság segítségét is kérik a magánterületi vízgyűjtők kiürítésében. Már narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják az országos jégkármérséklő rendszert hazánkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a lépéssel a jégesők okozta károkat csökkentik. A talajgenerátorokat a minisztérium kérésére már 30%-os jégvaló színűségnél üzembe helyezik. A berendezések acetonos ezüst jodid oldatot égetnek el, amiből a molekulák a felhőkbe jutnak. A légkörbe juttatott hatóanyag hatására a nagy jégszemek helyett sok apró jégmag képződik. A folyamat eredményeként jelentősen csökken a környezeti és mezőgazdasági károk esélye. A kamara hangsúlyozta, hogy a védekezési eljárás során nem csökken a lehulló csapadék mennyisége. A rendszert a Hungaromet ZRT jelzései alapján állami forrásból működteti a szakmai szervezet. Új lakóval, egy pejhes csibével bővült a kéktorkú tragopánok családja a miskolci állatkertben. A Himalájában őshonos, különleges fácánféle szülőpárja már 2012 óta él együtt a Csanyiki Vadasparkban. A himmadarak látványos, felfújható kék-vörös toroklebenyükkel és szarvacskáikkal udvarolnak. Más fácánoktól eltérően a fészküket nem a talajra, hanem bokrokra és alacsonyabb fákra építik. A tojó májusban rakja le barna pöttyös tojásait, amelyeket minden esetben egyedül költ ki. Természetes élőhelyükön az erdőirtások és a mezőgazdaság miatt folyamatosan csökken az állományuk. Az apró tagopán csibét a látogatók már megtekinthetik, amint anyját követi az állatkerti röpdében. Elkezdődött Tokajban a 22. Crescendo Nyári Akadémia és Fesztivál. A kéthetes nemzetközi mesterkurzusra több mint 300 résztvevő érkezett a világ minden tájáról. A július 31-ig tartó rendezvényen a hallgatók elismert hazai és külföldi művészektől tanulhatnak egyéni és csoportos órákon. A képzések mellett több mint 20 ingyenesen látogatható koncertet is rendeznek a településen. A közönség a baroktól a kortárs zenéig terjedő repertoárt hallgathat meg. Megszólal többek között Dvořák 7. szimfóniája és egy Handel opera est is lesz. A kortárs zenei percek sorozatában idén a 100 éves Kurták György munkássága áll a középpontban. A részletes programok a fesztivál honlapján érhetők el. Július 24-én és 25-én rendezi meg a Miskolci Kulturális Központ a Gastroplatz Beer and Burger eseményt. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a miskolctapolcai Pazár István sétány ad majd otthont. A látogatókat szaftos kézműves húsburgerek és hazai főzdék kraft sörei várják a Bükk kapujában. A gasztronómiai élmények mellett mindkét este élőzenei koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A szervezők célja, hogy a minőségi street food és a zene találkozásával igazi közösségi élményt teremtsenek. A rendezvény részletes programja és további információi a Facebookon is elérhetők. Szervezetünk számára a nyári melegben is fontos, hogy hozzájussunk a megfelelő ásványi anyagokhoz, vitaminokhoz. A nyári étrenddel, az egészséges táplálkozással kapcsolatban kapunk hasznos tanácsokat Georgopulos Beatrix miskolci dietetikustól, aki egy reggeli minta étkezéssel kapcsolatban is tett ajánlást.
1: Ugye vannak fő irányvonalak, amit nyáron is előszeretettel javaslunk, ilyen, hogy ugye például egy nagyon gyakori élelmiszerünk a különböző kenyérfélék, péksütemények, illetve az ehhez társuló, mondjuk az összetett szénhidrátokat tartalmazó tésztafélék, a rizs, a különböző gabonafélék, a hajdina, a bulgur, ugye a bulgurnak egy változata, ami ugye apróbra van aprítva, ez a kuszkusz, ami ugye a durumbúzából készül, tehát hogy most már nagyon sokféle ilyen típusú élelmiszer is megtalálható. És ilyenkor mindig azt szoktuk javasolni, hogy az egészséges táplálkozásnak egyik nagyon fontos momentuma a rendszeres és megfelelő rostbevitel. És ezek a növényi rostok, például a teljes kiörlésű kenyérfélékből, péksüteményekből, a teljes kiörlésű tésztából, amiből most már van ugye durumtészta is, ezek nagyon jól biztosíthatók. Tehát nyáron is, hogyha van rá lehetőségünk, akkor a kenyérféléből válasszuk a teljes kiörlésűt. Ha ennek az ízével valamiért nem tudunk meg megbarátkozni, akkor ott van opciónak mondjuk egy fél barna kenyér. És ha például mondjuk egy reggelire gondolunk, aminek az alapja mondjuk egy teljes kiörlésű kenyér, amiben már azért számottevő a rost mennyiség, és ehhez mondjuk fogyasztunk egy tojást, zöldségeket, akkor ez tulajdonképpen egy komplett reggeli. Hogyha ezt a teljes kiörlésű kenyeret mi nem tudjuk valamiért elfogyasztani, mert nem szeretjük az ízét, akkor azt mondjuk, hogy ez cserélje le egy fél barna kenyérre, és akkor egyen hozzá több zöldséget, és a több zöldséggel kompenzálni tudja azt a rost mennyiséget, ami mondjuk a kenyérből hiányzik.
0: Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
2: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
3: Mikor visszahozza az Úr Sion fogjait,

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Új éneket éneklek neked, Istenem, boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. Áldás békesség, Rucskiné Krokavec Márta, református lelkész vagyok, a tunyogi és szamoskéri gyülekezetekben szolgálok. Mai igénk Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, második fejezetének 22. és következő néhány verse, a 26. verssel bezárólag. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások előtt térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Amikor Jézus követésre hívott, akkor így fogalmazott. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Vagyis Krisztust követni, Krisztussal kapcsolatban lenni, Krisztus ügyét szolgálni úgy lehet, ha az ember szembe megy önző kívánságaival, vágyaival, vállalja a nehézségeket, kihívásokat, beleáll a napi feladatokba, s azokban mutatja meg élete krisztusi töbletét. Amit a mai igében Pál apostol kér, pontosabban parancsol Timóteusnak, ezzel a jézusi igénnyel áll összhangban. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld. Timóteus fiatalon lett az apostol munkatársa, s hamar önálló pásztori feladatokat is kapott. Másokat vezetni a keresztény élet szentségére csak úgy lehet hitelesen, ha a vezető saját maga is Krisztus-szerű életet él. Minden életkornak megvannak a maga csapdái, amelyekbe olyan könnyen belecsúszhatunk. Indulataink, érzelmeink olyan erővel tudnak irányítani bennünket, hogy ha nem vagyunk elég erősek és határozottak, azon veszük észre magunkat, amit a római levélben Pál maga is megfogalmaz, miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Ezzel a bűn miatti gyarlóságunkkal csak úgy tudunk megküzdeni, ha tudatosan élünk. Ha felismerjük, tudatosítjuk ezeket a kívánságokat, döntést hozunk ellenük, s nem csak fiatalkorban. De mi lehet a fiatalkor kísértése? A türelmetlenség, a majd én megmutatom hamis magabiztossága, ítéletesség, gőg, az idősebbek lebecsülése, valamint azok a vágyak, amiket a test követel. Ha ezekben tetten érjük magunkat, akkor kiolthatjuk kényszerítő erejüket, s feszültségmentessé tehetjük belső világunkat, kapcsolatainkat. Az apostoli intés nagyon bölcs. Nem csak arra szólítja Timóteust, hogy mitől tartóztassa meg magát, hanem szinte egy lélegzetvétellel azt is elmondja, hogy mi az, amire viszont törekednie kell. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Erények, valódi értékek mentén szerveződő közösségben való élet. Másképpen fogalmazva, legyen cél előtted a mély Isten kapcsolat, ez az igazságra törekvés, mert ebből fakad a szilárd bizonyosság, a hit, amiből születik a szeretetteljes, békességes közösség. Világos útmutatás ez a mi számunkra is. A nyugtalan, összezavarodott, célt vesztett emberi lélek gyógyulásának útja ez. Korunk nagy vesztesége a kapcsolatok kiüresedése, illuzórikussá válása a közösségi platformokon, az őszinte valós kapcsolatok hiánya. Ennek negatív hatásai azonban nagyon is valóságosak. Bizonytalanság, szorongás és a magány kínzó érzése. Pál ajánlása nem csak a szolgálatra nézve hasznos, hanem saját belső világunk egyensúlyban tartása miatt is. Az apostol arra helyezi a hangsúlyt, hogy a szolgálat eredményessége, a közösség erősödése, tehát a külső rendezettség, az belül kezdődik. Az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Békesség, barátság, türelem, felkészültség, szelídség, ezeknek kell meghatározóvá lenni, így végezni a szolgálatot, így élni keresztjén emberként, mert az ilyen lelkiségnek nagyobb hatása van minden bölcs szónál. Tanítványi küldetésünk, tanítványá tételi kötelezettségünk, tehát ott kezdődik, hogy saját indulati, érzelmi világunkat krisztusi mintára törekszünk formálni. Erről gyakran elfeledkezünk, a belső munkát másodlagos feladatnak tekintjük, s azonnal látványos tömegsikerre vágyunk, s abban mérjük eredményességünket, illetve mások szolgálatát is eszerint értékeljük. Az apostol józanságra, alázatra int, s azt is kimondja, hogy a megtérés kinek-kinek az életében, az igazságra való ráeszmélés, a hamis út az ördög csapdájának felismerése valójában a lélekisten munkája. Hát, ha Isten megadja nekik egyszer, fogalmazza Pál. Ennél fogva az eredményesség nem számokban mérendő, nem a szép statisztika jelenti a szolgálat sikerét, hanem a Szentlélek uralomra jutása az egyes ember életében, amiben mi eszközök lehetünk csupán. Fel kell ismernünk azt is, hogy Isten ritmusa más, mint a miénk. Mi azonnali eredményre vágyunk, a jelenre figyelünk, mert azt tartjuk valóságosnak. Nem véletlenül sorolja az erények közé Pál a türelmet, ugyanis ez érleli ki a valós életváltozásokat. Egy példázatában Jézus is erre a türelemre inti a tanítványokat. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Összességében ezek a páli gondolatok Timóteusnak is és nekünk is ezt üzenik. Az indulati viharokban, vitatkozásokban, összetűzésekben mutassuk meg a krisztusi indulat másságát. A Szentlélek által többé lehetünk gyarló önmagunknál, felülírhatjuk önző énünket, ezáltal békességessé tehetjük kapcsolatainkat. Az apostol tanítása, a belső rendezettség, az élhető közösség, valamint az elkötelezett szolgálat útját tárja elénk két határozott kifejezéssel, kerüld, illetve törekedj. Kérjük a lélek bölcsességét, hogy meg tudjuk különböztetni életünk külső és belső alkotóit aszerint, mi az, ami kerülendő, s mi az, ami követendő. Amen. Imádkozzunk az 551. énekünk soraival. Ó, áldott szent lélek, jövel mi hozzánk is, részeltes ajándékidban, lakozzál mi bennünk, mint élő templomaidban. Adj hitet, adj jó reménységet, adj szentid között egyességet, békességet és üdvösséget. Amen.

Lukácsi Vilma, a gályarab. Korbácsütéstől véres a vállam, verejtékem a szemembe hull. Szívem vadul döngeti mellemet. Úgy érzem, erőm elveszett. Éhségemet nyelem, sebes a tenyerem, körös körül a víz, lábamon is bilincs, és senki sincs, aki itt rám talál, ha csak nem a halál. Valaki jár a tengeren, lépések nesze csobban, s a szívem könnyűt dobban. Már ő húzza az evezőket, hűsítő, langyos, lágy esőket hullat hátamon végig, lemossa, ahol vérzik. Etet az élet kenyerével, és erő jár át tőle, szinte fölkap a szárnya. Széllel szemben a gálya a végső kikötőbe, vele halad előre.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, 11. rész. Sárkánymama megkönnyebbülten ölelte keblére megkerült csemetéjét, ragyogó szemmel mondta párjának. Ugye milyen édes? Nem, mama, én inkább éhes vagyok. Ám gyomra követelőző kordulását elnyomta sárkánypapa dorgáló mordulása. Tudod, hogy a kis sárkányoknak jól kell táplálkozniuk, szólalt meg békítőleg sárkánymama. Aztán kisietett, hogy gyermeke kedvenc gombócait, mint egy 50-et, elkészítse. Köztudott, hogy a mamák, míg a sárkánymamák is, a kényeztetés évei a papák ellenben inkább a szigort részesítik előnyben. Vacsora után a zord atya szemléletes előadást tartott a sárkányélet előnyeiről és a csavargás hátrányairól. Ennek eredményeképpen Marcipán hasonfekve töltötte az éjszakát, kedvenc párnájára borulva. Közben azon gondolkodott, hogy az ilyen ózsdi nevelési módszerek mikor mennek már ki a divatból. Fáj, kérdezte együttérzően Jambus. Marcipán bánatos kis füstkarikákat eregetett. Szerencsére ehhez nem kellett igénybe vennie a pillanatnyilag legérzékenyebb részét. Engem is megbüntettek? Sóhajtott fel Jambus. Szonettet kell írnom. Szonett? Hát az elég rémesen hangzik, dünnyögte Marcipán. El sem tudott gémszelni. Csóválta a fejét Jambus, majd körülnézett és egy könyvet húzott elő. De azért elkezdtem a regényt, súgta. Milyen regényt? Hát a lovag regényt, rólad szól. Jaj, hunyta be a szemét Marcipán, megsajdult a legélénkebb emléke a lovagságról. A címe Marcipán a lovagok gyöngye. És Jambus olvasni kezdett. Számos lovag rótta az utakat, tűrve hideget, éjséget és szomjúságot, hogy felkutassa a bajba jutottakat és felajánlja szolgálatait. Egy-egy rászorulóra olykor két lovag is jutott, ilyenkor megvívtak egymással, hogy eldöntsék, melyikük méltóbb a lovagi feladat ellátására. De akárhányan voltak is, mind közül a legderekabbnak nemes Marcipán lovag bizonyult. Nem vagy te kicsit hazudós? Szólt közben Marcipán. Ezt te nem értesz. Valamire való lovagregény nem kezdődhet másképp. És jól végződik? Fészkelődött sziszegbe Marcipán. Hát persze. Akkor jó, kár, hogy ezt nem magyaráztad el a papámnak. Tudod, ő sem ért a lovagregényekhez. Azt látom. Én megérzem. Na, akkor hát olvasd, hadd tudjam meg, mi mindent vittem véghez. Csodálkozni fogsz, ígérte Jambus, és folytatta a felolvasást. Így végződhet a regény, a vége helyett az elején.
1: Éjre fekszem ágyacskámba, a fejem hajtom pánácskámra. Három angyal fejem felett, egyik megőriz engemet. Másik szememet bezárja, harmadik lelkemet válja. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kevesebb indulatot és több kölcsönös tiszteletet szorgalmazott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök az országgyűlés keddi ülésén. Napirend előtti felszólalásában kiemelte, azon dolgozik, hogy az államfői intézmény ismét a bizalom, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége, és a közbeszédet mindannyian alakítjuk. A házelnök határozottan elutasította a közösségi médiában megjelenő bántalmazást és megalázást. Beszéde alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem tartózkodtak az ülésteremben. Az ülést Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés tiszapárti alelnöke vezette. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztály.

0: osztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Erre a célra csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a kifizetéseket pedig szeptember végéig teljesítik. A szaktárca tájékoztatása szerint a tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani keretösszeg újabb segítséget jelent a már korábban kialakult kárenyhítő juttatásokon felül. A támogatási lehetőségről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium számolt be. Megállapodást írt alá az OTP Bank a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. A felvásárlással a Magyar Pénzintézet 14 országra bővíti jelenlétét és 13%-kal növeli mérleg főösszegét. A tranzakció lezárásához még szükség van a megfelelő hatósági engedélyek megszerzésére. Az OTP stratégiai befektetőként hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni Észtországban, Lettországban és Litvániában. A tranzakció eredményeként az eurozónán belüli működés részaránya eléri az 50%-ot a bankcsoportnál. Kárpáti Judit közgazdász kapta idén a Gyémánt László feleségének emlékére alapított Krisztina díjat. Az elismeréssel azokat a nőket díjazzák, akik gondoskodó társként segítik a művészeti értékek teremtését. Kárpáti Tamás újságíró kiemelte, felesége 4 évtizede biztosítja számára a megbízható családi hátteret. A bronzplakettel járó kitüntetést a kezdeményező festőművész adta át a díjazott budapesti otthonában. Adománygyűjtés indult a vandalizmus miatt lezárt Mecseki Máré vára helyreállítására és újranyitására. A megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége a becslések szerint eléri a 2 millió forintot. Magyar Egregy polgármestere hangsúlyozta, a műemlék mielőbbi nyitása kulcsfontosságú a Kelet-Mecsek turizmusának. A támogatási lehetőségekről a vár hivatalos közösségi oldalán tájékozódhatnak az adakozni szándékozók. Görögországban felkészültek az idei első hőhullámra, amelyben egyes térségekben 42 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok készültségbe helyezték a katasztrófavédelmet, és arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen az egészségügyi kockázatokra és az erdőtüzek megelőzésére.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunkban egy különleges asszonnyal beszélgetünk, aki rengeteget harcolt a lelkésznők jogaiért, de soha nem volt feminista. Az első budapesti női lelkész, aki megszerezte a palástjogot, vagyis eskedhetett, keresztelhetett, temethetett és lehetett saját gyülekezete. Karsai Eszter, a református egyház két meghatározó lelkipásztora, Gyökösi Endre és Farkas József örökségét vitte tovább lelkészi szolgálatában. Úgy tartja, Isten gyönyörködik abban, ha a gyermekei küzdenek, és küzdelemben nem volt hiány. Ilyenkor gyakran gondolt a nagyapja kitartására, aki gyalog jött haza a szibériai hadifogságból. Karsai Eszter egy olyan 8. kerületi gyülekezetet vezetett éveken át, amelynek soha nem volt temploma, mégsem cserélt volna senkivel. Ajtaja mindig nyitva állt a bajba jutottak előtt, gyakran késő estig lelki gondozta a hozzáfordulókat. Hallgassanak meg egy bátor, nyitott, együttérző asszonyt, aki igazán sokat tett azért, hogy a nők egyenjogúak lehessenek a férfiakkal a református egyházban. Karsai Eszterrel, a budapesti Gyulai Pál utcai gyülekezet azóta már nyugalmazott lelkészével Fekete Zsuzsa beszélgetett.
2: Igen, volt az életemnek egy olyan szakasza, amikor a veszteség élmény, az elbizonytalanodás olyan mélyre sodort, hogy szinte úgy éreztem, hogy csak a mai napot éljem túl, csak ezt a feladatot el tudjam végezni. Nehéz volt talpra állni, amikor úgy éreztem, hogy minden, ami nekem érték, és alapvető tartást jelent, az elveszett. Akkor fedeztem fel igazán újra ezt a nagyapámat, akit ugye én nem is ismertem. Bizonyára örökölünk mi az ősöktől, genetikailag is, meg történetileg is, és tudatilag is sok mindent. Gyász és veszteség egyszerre szakadt rám, meg még az életközép válságnak a szele, ami 50 éves korom körül történt, mindez akkor úgy egyszerre nagyon mélyen találtam magam, és újra kellett építkezni. Úgy alakult, hogy el kell válnunk a férjemtől, és ez egy nagyon nagy válságot okozott nekem, mint lelkésznek nyilvánvaló. Ez szembe ment mindazzal, amiben hittem, hogy márpedig, ha az ember esküdtesz a templomban, akkor az Isten színe előtt, meg emberek előtt is egy kötelező haladási irány, és hűségre kötelez, és úgy éreztem, hogy ez a bűnök bűne, hogy én elválok, de muszáj volt. És akkor egy ilyen válságos élmény szakadt rám, hogy ha kell, ha muszáj, akkor nekem el kell hagynom a lelkészi szolgálatot is, hiszen hogyan tudok én majd ezután fiatalokat összeadni, jegyeseket támogatni és irányítani, ha én magam megbuktam. Aztán lassan-lassan kellett erre rájönni, hogy hát egyedül nem is lehet fenntartani egy olyan kapcsolatot, amiben ketten vannak. Tehát ezt én már régóta egyedül próbáltam egybetartani. Egy-két hónapra rá meghalt az édesanyám, de egyik pillanatról a másikra, tehát hirtelen és váratlanul is ez a gyász is tényleg ráerősített erre a nehéz válságra. Az külön érdekes, hogy életközép válságnak is nevezhető az állapot, amikor úgy újra gondoltam, hogy mi az, amit elértem, és mit akarok ezután. Ehhez képest olyan csodálatos mentőövet nyújtott az Úristen, hogy ma sem értem igazán, hogy keveredtem én akkor be az egyetemre, hogy egy másoddiplomát szerezzek. Én nem gondoltam, hogy én felvételizek bárhova, és mondták, hogy de, nyugodtan, persze, hát ez egy másoddiploma, és szupervízornak képeznek a Károli Gáspár Egyetem pszichológia szakán. Félve, szerénykedve mentem a felvételire, ahol Bagdi Emőke szeretettel fogadott, és mondtam, hogy hát már elég idős vagyok ahhoz, és azt mondta, hát mindnyájan tanulunk életünk végéig. Előadások voltak, illetve a szupervízori képzés, és ezek teljes mértékben érdekeltek is nagyon, de szinte fizikailag ki támogattak abból, hogy minek fölkelni reggel, ha úgy sincs senki a lakásban, ha úgy sem követel senki semmit tőlem, tehát hogy abból a hirtelen bizonytalanság érzésből, hogy egyedül maradtam, kihúzott engem ez a tanulási és új irány, ami nagyon sokat adott. És ott tanultam meg Komlósi Piroskának az előadásából, hogy egy válság, amikor lezuhan az ember szinte a szakadékba, abból felépülve még többre lehet eljutni. Tehát magasabb szintre juthatok, hogyha ezen túl vagyok. És ez nekem egy reménységet adott, hogy szóval van felépülés és van kiút. Az még külön fontos, hogy az én válásomat viszonylag egyszerűen el lehetett intézni az egyházi bíróságon, mert a házasságtörés volt a férjem részéről, amit ő egyértelműen írásban adott, így engem nem vádolt senki semmivel, nem is volt se a gyülekezetbe, se sehol ebből látványos konfliktus. A gyülekezet egy emberként mellém állt, és nagyon sokat segítettek azzal, hogy elfogadtak, és még jobban szerettek, ahogy akkor a gondnok megfogalmazta.
3: Azt tapasztalom, hogy amikor a lelkipásztorok válságba kerülnek, akkor az az elvárás, hogy hát kapaszkodjon Istenbe, és minden megoldódik. Ezek szerint nem?
2: Hát nem ilyen egyszerű, hogy majd az Úristen megoldja. Nekem magamnak is dolgoznom kell azzal, amibe kerültem, amiben vagyok. Végig kell vizsgálnom, hogy mi az, amit én rontottam el, mi az, amiben én, nekem felelősségem van, hogy történhetett ez, mi az, amit én esetleg tévesen, reménységként magamban hordoztam, és az nem volt helyes, nem volt reális. Én hiszem azt, hogy az Úristen abban gyönyörködik, ha a gyermekei küzdenek. Nem úgy van, mint az egyszerű helyzetben, hogy elesik a gyermek, és akkor az anyja fölkapja. Nem biztos, hogy mindig föl kell kapni, megvárni, bíztatni, hogy próbáljon ő maga felállni, igyekezzen megtenni mindent. Ezt gyakran hangsúlyoztam is, hogy amiért én imádkozom, azért én tegyek meg mindent, ami rajtam áll, és úgy kérjem az Isten segítségét. Természetes, hogy közben kapaszkodtam Istenbe, és sokat imádkoztam azért, hogy mutassa meg az utat, hogy mit kell kezdeni ezzel az egész helyzettel, mert nekem kell vele kezdeni valamit. Hogy miért kellett nekem végig mennem ezen az életszakaszon, miért engedte az Isten, hogy ebbe belekerüljek, ugye sokszor feltesszük ezeket a kérdéseket. Utólag azt mondom, hogy azért, mert ma elnézőbb vagyok, megértőbb vagyok olyan emberekkel, akik például elválnak. Én azelőtt azt mondtam, hogy válás pedig nincs. És rá kellett jönnöm a saját bőrömön, hogy van. Az Isten azt is megbocsátja, azt is szereti, aki ilyenen átmegy.
3: Küzdelem-e, hogy Budapesten az első női parókus lelkész volt? Hiszen akkor még nem volt elfogadott az, hogy nők lelkipásztorok legyenek, önálló jogú lelkipásztorok.
2: Az az igazság, hogy én nagyon nagy harcos voltam, hiszen 76-ban végeztem a teológián, és nekünk nem volt palástjogunk nő. Őknek. Az azt jelentette, hogy semmi olyan szolgálatot nem végezhettünk, ami palást viseléshez kötött. Ilyen az urvacsora, keresztelés, temetés, esküvő. Ez azt jelentette, hogy amikor végeztünk a teológián, a férfi évfolyam társainkra ráborították a palástot, velünk pedig kezet ráztak, mi mehettünk a magunk útjára, és kizárólag beosztott lelkészi státuszba kerülhettünk. Én pedig nagyon harcoltam azért, hogy a nők is kapják meg a palástot és a palástviselést, és az ezzel járó lehetőségeket, hiszen az igehirdetést elmondhatom, Isten tiszteletet vezetek, de nem vehetek fel palástot, ami pedig pusztán inkább azt a jelképet viseli, hogy most nem nem én, a nő vagy a férfi beszélek, hanem az Isten szolgája, és Isten igéjét hirdetem. Úgy éreztem, hogy ez furcsa és érthetetlen megkülönböztetés, azon túl, hogy ráadásul ellentmondás is. A református egyházban a legfontosabb az ige hirdetése. Ezt megengedték a nőknek. Ugyanakkor ige hirdetés, a látható igének a bemutatása, a keresztelés és az úrvacsora, a másik két látványosan ige hirdetői alkalom. Ezt viszont a nőknek nem engedték meg. Nem engedték a temetést, noha ott is igét hirdet a lelkész, és az esküvőn sem végezhettünk szolgálatot, mert nők vagyunk. Ezt én olyan értelmetlennek láttam, és előadásokat tartottam, hirdettem mindenfelé, zaklattam a püspököt, hogy ugyan már mikor lesz végre teljes jogunk nekünk nőknek, hiszen a nyugati egyházakban már akkor bőven voltak lelkésznők, és egy-egy konferencián, amin részt vettem, mindig csodálkozva kérdezték, hogy nálatok miért nincs. Nehéz volt megmagyarázni, és még csúfoltak is minket sokszor, hogy milyen hierarchikus, milyen régi módi a mi református egyházunk. 82-ben, tehát 6 évre, hogy végeztem a teológián, akkor először kaptam meg táviratilag a püspöktől a palást viseléshez való jogot és az ehhez kötött szolgálatok végzésének lehetőségét. Akkor 1982 karácsonyán vettem először palástot, az édesapám adta gyorsan oda az ő palástját, és akkor megáldott engem az Esperes, ahol szolgáltam a fasorban, és attól kezdve végezhettem a palástos szolgálatokat. De még mindig nem teljes egyenjogúság. Ez újabb 5 év múlva következett el, hogy az egész országban a lelkész nőket felszentelték, hogy így mondjam, és akkor megáldották őket. 86-ban következett be az, hogy a zsinat kimondta a teljes egyenjogúságot, hogy nők, férfiak lelkészek lehetnek, és megválaszthatók lesznek egy-egy gyülekezetben. Ezek után 87-ben választott meg engem a Klauzáltéri Egyházközség, a Gyulai Pál utcai gyülekezet önálló lelkésznek. Nem szívesen adta rá áldását az akkori püspök, küldözgette a neveket, hogy ki mindenki lehetne itten pályázó lelkész, férfi, de hát a gyülekezet egyértelműen kiállt mellettem, hogy engem akarnak megválasztani. Úgyhogy ez egy történelmi tett volt itt Budapesten, vidéken, kis falvakba, ahova férfiak már nem mentek el lelkésznek, ott már választottak nőket, de Budapesten még nem.
3: Az édesapja, aki egy emblematikus gyülekezetben itt Budapest Szabadságtéren volt lelkipásztor, azt mondta önnek, amikor a lelkészséget választotta hivatásának, hogy a lelkészség egy életmód. És önnek is volt az előbb egy mondata, azt mondta, hogy a palást viseléssel együttjáró lehetőségeket szerette volna, hogyha megkapják a nők. De ez nem csak lehetőség, hanem felelősség, meg nagyon súlyos terhekkel is jár. Mit gondol erről ennyi év lelkészség után, hogy kell ez a nőknek?
2: Jó kérdés. Néha, amikor nagy harcosan mentem és vittem az ászlót, hogy a nők jogai az egyházban, meg írtam tanulmányt erről, hogy férfiak és nők válvetve dolgozzunk együtt. Néha úgy hátra néztem, hogy jönnek mögöttem nők, vagy ez csak az én nagy harcos elképzelésem. Tapasztalom, hogy vannak, akiknek nagyon jól áll, és nagyon ügyesen és rátermetten hordozzák ezt a terhet, és van olyan, hogy nők inkább elbújnának a férjük háta mögött, és nem tudják vállalni, vagy nehézségeket okoz. Természetes, hogy ez egy kicsit az egyéniségünkről is szól. Én szívesen vállaltam, és szívesen voltam teljes bedobással csak lelkész. Különösen az volt bennem, hogy amikor a teológiát elvégeztem, a zsinati irodáról jöttek a felkérések, hogy menjek oda a zsinati irodán dolgozni, és azt mondtam, hogy én nem akarok kávét főzni és gépelni, én gyülekezetben szeretnék lenni. Én, amit az édesapámtól láttam, nekem az nagyon megnyerő volt, nagyon szép és fontos. Nyilván nem tudhattam minden részletét, hogy mennyi teherrel jár, de úgy éreztem, hogy ha megfelelő presbiterek és munkatársak vannak mellettünk, akkor ezt nem egyedül kell végezni. Együtt, közösen, szinte teamben lehet dolgozni. Azt mondtam, hogy én nem akarok férhez menni egy lelkészhez, hogy papné legyek, mert azt is láttam, hogy mi a papné dolga. Az édesanyám ezt a szerepet vállalta és vitte.
3: És ez nem volt szimpatikus? Vagy kevés volt?
2: Nekem kevésnek kevés látszott, miközben persze ugye mi öten voltunk testvérek, tehát az édesanyám 5 gyereket felnevelt, és közben volt papné, de pont mikor én már 14 éves voltam, érzékeltem az édesanyámon, hogy neki is szinte kevés, hogy szeretett volna elmenni még dolgozni, de hát akkor már egy kicsit nehéz volt, hogy merre is kerüljön, hova is tekintsen, és az édesapám meg szívesen vette, hogy jön vele, és tényleg végzi ő is a lelki gondozást a gyülekezetben, hiszen itt is láttam azt, hogy mennyire nagy szüksége van a nőknek arra, hogy egy nő lelki gondozó álljon melléjük, és beszélgessen velük, más a férfi lelki gondozó, és más a nő. Tehát úgy éreztem, hogy hát valóban ez egy életmód, kiteljesedett az életem azzal, hogy végzem a lelkészi szolgálatot, és még sok nemzetközi konferenciára is kaptam felkérést, ahol olyan résztvevőt kértek, hogy Kelet-Közép-Európából jöjjön valaki, lehetőleg nő, lehetőleg aki angolul tud, így aztán én, mint akkor még szabad ember, örömmel eleget tettem ezeknek a meghívásoknak, amennyiben kiengedtek, mert hát azért voltak ebből is persze nehézségek.
3: Úgy tudom, hogy Indonéziától Dél-Amerikáig rengeteg helyen járt. Mi volt az az üzenet, amivel szerette volna megtalálni a külföldi embereket?
2: Ez érdekes, mert minden esetben, amikor engem nemzetközi konferenciára hívtak, akkor egyszerre én tanultam a világról, a nyugati vagy déli félteke egyházairól. Másrészt vittem, igen, azt az üzenetet, ahogyan mi magyarok meg tudtunk maradni egy nehéz időszak után, ugye a második világháború, a forradalom leverése után, a kommunizmus alatt sokszor kérdezték, hogy na és hazamegy? Hát természetes, hogy hazautazom. Nekem ott van a feladatom, ott van az életem. Hát lehet ott kereszténynek lenni? És akkor mindig elmondtam, hogy igen, lehet. Nem egyszerű, nem könnyű, nagyon nehéz játékszabályok vannak, és néha emberek el is buknak, vagy el is káncsolják őket. Az én édesapámnak is nehéz volt, meg kellett küzdeni azért, hogy strómája legyen, gyomorfekéje, és a végén gyomorrákja, mert ő nem írt alá semmit, nem volt semmiképpen kiszolgálója a rendszernek, de benne kellett élni. Ez a minta, ez a példa azért sok mindenre figyelmezteti az embert. Egyrészt,
3: de mégis lelkész lett.
2: Igen, mert ugyanakkor láttam, hogy nagyon hiteles az édesapámnak a hite, élete és élete példája, és küzdött, persze küzdött ő is, hogy ne betegedjen bele, de ő egy olyan típusú ember volt, aki magába zárta a nehezét. Tehát nem mondta el, én soha nem hallottam tőle, hogy miféle ember jött hozzá megkörnyékezni, meg ki az ember, aki éppen nála ül, és az édesanyám szinte rettenetes félelmekben ránk szólt, hogy nem szabad nevetni, nem szabad zavarni édesapámat. Hát nem értettem miért. Hát mert voltak olyan emberek, akik nyilván 5. kerület, Budapest, belváros, azon a helyen lelkipásztornak lenni és megőrizni, igen, a függetlenséget és a tartást, ez nem volt könnyű, és felnőtt fejjel jöttem rá, hogy miért nem engedtek engem sehova. Mindig azt mondták, hogy az a jó, ha itthon vagyok, mert ha ez vagy az az osztálytársam ide vagy oda hívott, akkor mindig megkérdezték, és ki az apja, és ki az anyja. Mondom, Istenem, az én szüleim milyen sznobok. Hát kiderült, hogy dehogy sznobok, hanem inkább attól tartottak, hogy behálóznak. Mert én egy őszinte nyílt gyerek voltam, ma is az vagyok, azt hiszem, hogy beszélek mindenről, és hiszem, hogy a másik ember jó szándékú. Így aztán nekem nem mondtak semmit, nehogy kifecsegjem. Ugyanakkor mégiscsak térítettem az osztálytársaimat, mert mindenkinek elmeséltem, hogy mit jelent a keresztelés, mire jó a vasárnapi iskola, mert a gyerekek tátott szájjal hallgatták, és a tanárok butaságokat is, egyházellenes szövegeket mondtak az osztályba. Én ettől olyan harcos misszionárius lettem, hogy a szünetbe korrigáltam azt, amit a tanár butaság ként elmondott. Azt érzékeltem, hogy az édesapám nyilván ezért nekem nem mondott semmit, de hogy valami titok, sötét, mély feszültség van az életében. Többek között az az ellentmondás például, hogy mi egy pazar, csodálatos parókián, luxus parókián laktunk. A szabadságtéri parókiát még Viktor János építette a maga öt fiának, hát mi is öten voltunk, de a pazar környezet, a kitelepített emberek hozták oda a bútoraikat, hogy könyörgön fogadja el, mert el kell hagynunk a várost, és nincs hova tenni, hogy el ne vesszen. Így aztán volt szép bútor, volt gyönyörű parókia, de gyakran az volt a kérdés, hogy mit fogunk enni, mert egy fizetésből éltünk heten. Néha 8.-9. ember is volt, akit befogadtak a szüleim. Gyakran ült a templom van olyan ember, aki nagyon buzgón jegyzetelt, túl buzgón, lehetett tudni, hogy figyeli minden mondatát a lelkésznek. Mindezekkel együtt úgy éreztem, hogy a lelkészi hivatás egy olyan csoda, ahol igazán lehet szabad hirdetni az Isten akaratát, és közben segíteni az egyes embereknek, hiszen abban az időben még a gyülekezet a templom falain belül élt. Így indult az én lelkészi szolgálatom is.
3: Azt talán még nehezebb, amikor az ember belülről érik támadások. Volt része ilyenben, hogy az egyházon belül, esetleg pont emiatt a harcosság miatt, amit említett, nem fogadták el. Nekem valaki azt mondta, hogy nagyon ízlésesen csinálta ezt a harcot. Nem mint egy harcos feminista, hanem hogy azért tudta ennek a határait, és mindig megőrizte a biblikusságot ebben a harcban.
2: Igen, ez egy fontos kérdés, hogy nem akartam, és nem is szeretem az erőszakot. Ez a vad feminizmus, ami már akkor is megjelent, leginkább nyugaton, de később is itt Magyarországon ma is vannak. Én nem vagyok feminista, sohasem vallottam magamról ezt. A valódi egyenlő lehetőségeket gondolom, hogy meg kell adni az embereknek, de nem kell ezt erőltetni, tehát ez nevetséges, hogyha arányokat akarunk feltétlenül számokban megfeleltetni, hogy ugyanannyi férfi, ugyanannyi nő minden területen, ez szükségtelen. Aki szeretne, az vállaljon nőként olyan szolgálatot, ami korábban csak férfi szerep volt, hiszen én előttem sem volt modell arra, hogy kell nő lelkészként lenni. Egy-két idősebb lelkésznő már volt az egyházban előttünk is, akik csöndesen a férjük mellett, vagy éppen magányosan, mondjuk vasárnap esti istentiszteletet tartottak, de leginkább gyerek istentiszteletet. Gyerekekkel szabad volt foglalkozni, hiszen már az első nő, ha jól emlékszem, 1917-ben végzett a teológián, tehát a református egyházban voltak teológiát végzett nők, de nem voltak elől, és nem voltak láthatók a református egyházban. Különösen az volt fájdalmas számomra, amikor istentiszteleten következett az úrvacsorai közösség, és nekem, aki ugyanolyan diplomát kaptam, mint a férfi lelkészek, nekem nem volt szabad érintenem az úrvacsora jegyeit, legfeljebb a kelyhet törölgethettem, amit egyébként máshol a presbiter vagy a gondnok is megteszi. Érthetetlen volt a számomra ez a fajta megkülönböztetés. Igyekeztem nem a sértett nőként hangot adni, hanem a logika, az okos érvelés felől megfogalmazni. Tehát ezért tartottam előadásokat, kerestem a Biblia nő alakjait, milyenek voltak, mennyire használták a nő eszközöket, vagy éppen amik a nőiségükből fakadnak. De
3: és találta olyat, ami fontos példa volt az ön számára?
2: Szinte mindegyik nő alak, akik a Bibliában szerepeltek, hát ott van Eszter királyné, ugye a saját nevemre asszociálva, a maga alázatával, ahogyan elfogadta a helyzetét, igyekezett oda igazodni ahhoz a férfihoz, aki éppen uralkodott rajta, de mégis megnyerte őt. Ez egy nagyon izgalmas szerep, hogy az ember nem a maga indulatával vagy ösztöneivel, hanem ésszel is találja meg azt az utat, ahol hallhatóvá válik, ahol elmondhatom a véleményem és az érveimet. Nem biztos, hogy mindig sikeres voltam, és természetes, hogy néha el voltam keseredve, hogy nem hallgatnak, nem fogadnak el minket, hogy nagyon régi patronok és sablonok szerint fogadják a nők szolgálatát. Kaptam én olyan gúnyos megjegyzést egyházi elöljárótól, hogy aki így tetőtől talpig végig méregetett engem, szabályszerűen, hát negatív előjellel méregette az alakomat, és azt mondta, hogy hát a gyülekezetek a nadrágos papokat szeretik. Erre én a magam felvágott nyelvével azonnal rávágtam, hogy nekem is van nadrágom, ha éppen ez kellene, abban is megjelenhetek, de nekem más a tapasztalatom. Akkor már megválasztott lelkész voltam. Ez nagyon érdekes, hogy ilyen félmondatokat, gúnyos megjegyzéseket a közelmúltban is hallhattunk, és hallhattam én magam is.
3: Az egyik lelkipásztortól azt hallottam, hogy amit Eszter csinál, az egy keresztény lelki wellness. Mit szól ehhez a definícióhoz?
2: Hú, a mindenit, ezt nem gondoltam. Nem is tudom, ha ez dicséret, akkor köszönöm, de a wellness szó azért óvatosnak kell lenni, mert ez nem azt jelenti, hogy kényeztetjük tényleg minden kritika nélkül azt, aki jön. Semmiképpen nem. De az, hogy sokféle módon próbáljuk megérteni, elfogadni, szeretnénk, hogy otthon legyen az, aki jön, hogy megérkezzen, és szabad neki kételkedni, szabad visszakérdezni, szabad sírni, és szabad örülni, és szabad szolgálatot vállalni, és szabad nem vállalni szolgálatokat, tehát szabad közel jönni, és távol maradni. Ezt az én elődömtől is tanultam, nem volt könnyű megtanulni, hogy ő azt mondta, hogy a gyülekezetünkben szabadság van, szabad bejönni és szabad elmenni, tehát lengő ajtó van a gyülekezetünkben. Én ettől úgy megijedtem, hogy jaj, hát azért ne küldjük el az embereket, de ezt a szabadságot én is kénytelen vagyok megadni, és hiszem is, hogy nagyobb értéke van annak, ha valaki 5-6 év múlva visszajön, mint hogyha itt rá erőltetnénk egyfajta egyházfegyelmet, hogy minden vasárnap itt ide kell jönni. Hozzánk nagyon sokan járnak úgy, hogy lehet, hogy havonta egyszer jön, de akkor jön. Lehet, hogy egy időben minden vasárnap jön, szüksége van beszélgetésre, lelki vezetésre, aztán nem jön évekig. Isten áldja, reméljük, hogy megtalálja önmagát, tehát nem a statisztikának próbáljuk megnyerni az embereket, és bizony, igen, lelki gondozásra is jönnek más felekezettől, más háttérből olyanok is, akik esetleg más gyülekezetben sebeket kaptak. ilyen értelemben lehet, hogy wellness, hogy aki túlságosan belesüppett a bűntudatba és képtelen fölállni, azt egy kicsit megtámogatom, és megtámogatjuk azzal, hogy találjon rá önmagára, hogy bízzon saját magába, hogy nyerje vissza, találjon rá egy stabil önértékelésre, vagy önbizalomra.
3: Gyökösi Endrét már említette, mint mesterét, de az sem lehetett egy könnyű, amikor a Farkas Józseftől ugye átvette itt a gyülekezetet, hiszen ő is egy nagyon meghatározó lelkipásztora volt ennek a korszaknak, és azt mondta, hogy ő a nyitott és gondolkodó igehirdetés híve volt. Mit jelent ez, hogy nyitott és gondolkodó igehirdetés? Ez, hogy néz ki ez a gyakorlatban?
2: Az igehirdetésre, mint műfajra azt kell mondjam, hogy ő inkább előadást tartott szinte, mert ebben a teremben nem is lehet olyan fajta szónoklatot előadni, mint egy katedrálisban, ahol vízhangzik a szószékről a beszéd. Az ő stílusában is egy barátságos gondolkodásra, együtt gondolkodásra hívó hangvétel volt jellemző. Én is igyekszem ezt követni, mert közel vannak a hívek, látom a szemüket, látom azt, hogy követik, amit mondok, a reakciókat is. Van úgy, hogy látom a mosolyt az arcán, hogy tehát az ige hallgatókkal szinte együtt rezeg az ember, ha egy ilyen barátságos, közvetlen légkörű teremben zajlik az ige hirdetés.
3: Ha nem született gyereke, ez feltételezi azt is, hogy mondjuk egy kicsit a gyülekezet akár családdá is válik, vagy hogyan volt ez az életében?
2: Én nekem elsősorban a gyülekezet volt fontos, ez így igaz. Nyilván minden nő, én magam is gondoltam rá, hogy férhez menni, gyermeket szülni, de nekem előbb fontosabb volt, hogy tanuljak, nekem előbb nagy öröm volt, hogy ösztöndíjat kaptam, kimehettem Skóciába egy évre, és utána kaptam sorra a meghívásokat ilyen nemzetközi konferenciákra, illetve nemzetközi egyházi szervezetben munkacsoportba, tehát az Egyházak Világtanácsának a diakóniai bizottságában dolgoztam 7 évig. Nekem ez nagy élmény volt, és betöltötte az életemet. Ha férhez mentem volna, és gyerekem van, valószínű, nincs erre idő és lehetőség. A férhez menés, tehát későbbre halogattam, és elég késő volt akkor már, úgy tűnt, hogy a gyermekvállalásra is, és a gyülekezetben valóban családias légkör alakult ki, nyilván ebből kifolyólag is, hogy én a gyülekezet gyerekeivel jó kapcsolatban voltam, és az ifjúsági csoporttal és a felnőttekkel. Ez bizonyára meghatározó, hogy otthon éreztem magam bent itt a gyülekezetben, és nem úgy volt, hogy a szabadidőmmel nincs mit kezdeni. Szinte össze is folyt, ami nem biztos, hogy mindig helyes, a szabadidő és a szolgálat és a feladat. Nem nagyon válik el élesen ma sem, mert este is dolgozom, sokszor későig, tehát tényleg nehéz elválasztani, hogy na, most akkor nem vagyok lelkész. Én mindenhol lelkész vagyok, és jól érzem ebben magam. Viszont az egy nagy öröm volt számomra, hogy a keresztfiam, amikor gyermekeik születtek, tehát tulajdonképpen a bátyámnak az unokái megszülettek, akkor kicsit tréfásan felkértek a szülők, hogy vállalnám-e, hogy nagymamájuk legyek a testvérem oldaláról, mert sajnos a bátyám is meghalt, és a sógornőm is. Így a keresztfiam oldaláról nincsen nagymama. Én boldogan vállaltam, hogy Eszter nagyi leszek, és teljes bedobással abban az időben minden szabad órámat az ikrekkel töltöttem, hiszen ott elkélt a segítség, ott az mindig 4 kezes, és gyermekeim nincsenek, de unokáim vannak. Így történt. Aztán most, hogy a második házasságomban a férjemnek az unokáit látogatjuk, ők is nagyon nagy szeretettel fogadnak. Így aztán most már van 5 unokánk, ha szabad így mondani, mert örömmel játszom velük, és teljes odaadással velük vagyok. Egy áldott képességem, hogy amit csinálok, abba annyira belefeledkezem, hogy teljesen kikapcsolok. És ez egyben a felüdülés és a megpihenés lehetősége is.
1: Karsai Eszter nyugalmazott református lelkipásztorral Fekete Zsuzsa beszélgetett. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Minden jót kívánok. Áldás békesség.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

házunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Már lehet jelentkezni a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyének gyártói programjára. A kezdeményezéshez minden magyar tulajdonú sütőipari vállalkozás díjmentesen csatlakozhat. A pékségek megkapják a díjnyertes termékek receptúráit és a gyártási engedélyt. A szövetség egységes marketinganyagokkal és országos kampánnyal támogatja a résztvevőket. A nyertes pékáruk hivatalos előállítói felkerülnek a szakmai szervezet online felületeire is. A jelentkezési feltételek és a részletes tájékoztató a Magyar Pékszövetség honlapján érhető el. A jubileumi 15. alkalommal meghirdetett versenyre három kategóriában lehet nevezni. A győztes péknek vállalnia kell a kenyerek beszállítását az augusztus 20-ai budapesti rendezvényre. Már narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják az országos jégkármérséklő rendszert hazánkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a lépéssel a jégesők okozta károkat csökkentik. A talajgenerátorokat a minisztérium kérésére már 30%-os jégvalószínűségnél üzembe helyezik. A berendezések acetonos ezüst jodid oldatot égetnek el, amiből a molekulák a felhőkbe jutnak. A légkörbe juttatott hatóanyag hatására a nagy jégszemek helyett sok apró jégmag képződik. A folyamat eredményeként jelentősen csökken a környezeti és mezőgazdasági károk esélye. A kamara hangsúlyozta, hogy a védekezési eljárás során nem csökken a lehulló csapadék mennyisége. A rendszert a Hungaromet ZRT jelzései alapján állami forrásból működteti a szakmai szervezet. A hazai vizes élőhelyek helyreállítási lehetősége a jelenlegi vállalás többszöröse lehet egy friss kutatás szerint. A Nature-ben megjelent tanulmányt a Koppenhágai Egyetemen dolgozó Kovács Gyula Máté vezetésével készítették. A műholdas adatok alapján a magyar nyílt vizes élőhelyek több mint 70%-át éri emberi terhelés.

0: kerés. A szakemberek szerint a területek helyreállítása kulcsfontosságú lenne az aszály ellen. Az Európai Unió céljainak teljesítéséhez Magyarországon csaknem 90 ezer hektár megújítására lenne szükség. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A tudományos alapokon nyugvó alkalmazás megmutatja a cégek legjelentősebb környezetterhelési területeit. A fejlesztés segíti a fenntarthatósági döntéshozatalt és a hatékonyabb erőforrás gazdálkodást. Az eszköz a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások sajátosságaira és adataira épül. Az üzemeltetési költségek csökkentésére már egyszerű, alacsony költségű intézkedések is alkalmasak. A Mohácsi csata előzményeit és hatásait bemutató kiállítás nyílt a szegedi Somogyi könyvtárban. A történelem sorsfordító lapjai című tárlaton ritka, korabeli kiadványok tekinthetők meg. A látogatók többek között Verbőci hármas könyvének egy 1572-es kiadását is láthatják. Az 500 éves évforduló alkalmából rendezett kiállítás október 21-ig tekinthető meg. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyban eltöltött vendégéjszakák száma az év első 5 hónapjában. A szlovák főváros szálláshelyein több mint 500 000 turistát regisztráltak, ami 17,5%-nál is nagyobb növekedés. A helyi turisztikai szervezet szerint a növekedés hátterében az utóbbi időszakban indított új repülőjáratok állnak. A külföldi látogatók közül a legnagyobb mértékben az Olaszországból és Norvégiából érkezők száma emelkedett. Egyre szélesebb körben alkalmaznak mesterséges intelligenciát a kínai iskolákban a tanárok a munkájuk támogatására. Az okos rendszerek a diákok teljesítménye alapján személyre szabott feladatokat állítanak össze a tanulóknak. A pedagógusok minden esetben ellenőrzik a gépi javaslatokat, az így megspórolt időt pedig egyéni fejlesztésre fordítják. A technológia hatékonyan tárja fel a tanulási nehézségeket, jelentősen megkönnyítve az óratervezést a szaktanároknak.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhő tömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Gyulapikén,
1: Bogyos Gyümölcskertjén, Szentpéter Esernyőjén, házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
2: a gólyakalifa,
0: Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: Ötödik rész. Nikomédia vagy a végzett könyve. 34. Az udvari orvos, Panteleon utóda, nagyon tudós és goromba görög, délóta már negyedszer próbált Galerius Cézár szín elé kerülni. Az ajtón álló főkamarás azonban csak egyszer jelentette be, és akkor nem egészen a ceremoniáli által előírt léptekkel hagyta el a Cézár szobáját. A szentséges úr nem kíván orvost látni, mondta hűvösen, hol egyik, hol másik testrészét tapogatva. Véleményem szerint nincs is rá szüksége, mert nagyon jó erőben érzi magát. A Cézár még éjszaka megérkezett beteg lánya hívására, aki már ötödik hete feküdt a nikomédiai palota legcsöndesebb szárnyának perisztillumában, éjjel-nappal a szabad levegőn. De a hivatalos ügyek úgy összetorlódtak, hogy az apának eszébe sem jutott a lánya. Reggel korán ugyan gondolt rá, de akkor azt jelentették neki, hogy a beteg alszik, és így inkább a császárnál tett rövid üdvözlő látogatást. Rossz kedvűnek, majdnem haragosnak találta, és szinte parancszerűen jelentette ki, hogy az enyhítő rendeletet rövidesen kihirdetteti az egész birodalomban. A Cézár megkísérelt óvatosságot ajánlani, azonban a császár hideg pillantása elhallgattatta. Jobbnak látta tehát engedelmet kérni a visszavonulásra, és a császár nem tartóztatta. Sőt, úgy viselte magát, mintha már nem is tudná, hogy vendége van, s hogy a vendég uralkodó társa és veje. Összeráncolt homlokkal jött-ment a kis dolgozó szobájában, összetapasztott tenyerekkel és idegesen táncoló ujjakkal, és fejét fel-fel kapva, mintha valami váratlant hallana, vagy nagyon várna valamit. Kárhé! Csikorította összefogát az óriás, míg összeszorított szájával megérintette a császár lázasan forró kezét. Úgy érezte, ez a rejtélyes véznak is öreg ember, akit két ujja közt összeroppanthatott volna, mint egy kiszáradt diót, most négy szem közt megismételtette vele a szégyenfutást. És megint a sápat képűt látta mögötte, úgy, mint akkor, csak még most arcátlanabbul vigyorogva a diadal biztos tudatában. Az istentelenek leplezett amnesztiát kapnak, és ő vele, mint kegyvesztettel bánik a császár. Az összefüggést a vak is láthatta, a Cézár nem ismerte magát vakembernek. Holnap aztán számkivetés vagy annál is rosszabb következik. Vajon nincs-e már is aláírva a halálos ítélet? Csak a sápat képűt kell megvárni a kihirdetéshez, hogy a maga szemével láthassa az ő bukását úgy, mint Kárhénál. Talán ő lesz a koronatanú is. Dioklecianus nagy tettető, s ha most elvetette az állarcot, vagy feleslegesnek tartja már, vagy olyan düre robbantotta valami, hogy többé nem tud magán erőt venni. Nyomára jött volna az összeesküvésnek, amelyet ő tervezett ki Antiókiában, és Maximianus szervezett meg a mediolánumi udvarból. Igaz, hogy nagyon óvatosan dolgoztak, és kettejük szerepéről csak néhány bizalmas főember tudott, magasrangú katonák és udvari méltóságok. De bizonyára Konstantinuszék is nagyon vigyáztak, annál inkább, mert ők szedett-vedett csőcselékkel dolgoztak, istentelenekkel. Azért készülődéseik ő előttük mégsem maradtak titokban. Tanút ugyan nem lehetett ellenük szerezni az apatei presbiter óta, s tulajdonképp az se volt haszonra való, de azért voltak róluk értesüléseik. Tudták, hogy a Nice Susi asszony megfoghatatlan keze állandóan szövi a fonalat a Tamesisztől az Eufráteszig, s tudják, hogy a fiatal Konstantinus a világ jövendőbeli urául kiszemelve épp úgy keresi a népszerűséget a légiók és a polgárok közt, mint az ő oldalukról Maxentius. S lehet, hogy amennyit ők tudnak azokról, azok is annyit tudnak őróluk. S vajon nem éppen Maxentius kotyogott-e valamit, akinek bölcsőjébe nagy akarást, de kevés értelmet tettek a sorsistennő? Tüzessége ugyan, amely korában jár, méltóvá teheti őt az asszonyok becsülésére, de szelessége, amelyet nem tudott kora mögött hagyni, nem teszi alkalmassá a férfiak dolgaira. Vejéről egy pillanatra leánya is majdnem eszébe jutott Galériusnak, de ez nagyon rövid pillanat volt, és csak abból a felelet nélkül elhalt kérdésből állt, hogy ugyan mire is akart gondolni az előbb. Gondjai zuhatagában úgy elsodródott, mint egy kis kék pillangó vízesésben. A forradalom a keleti és a dunai légiók közt meglehetősen elő volt készítve. A perzsa támogatás is biztosítottnak látszott, és ebben azt el kellett ismerni, nagy része volt Maxentiusnak. A Cézár olyannak látta a helyzetet, hogy a kockát el kell vetni. A bátorság majdnem biztosítja Diodalt, a halogatás biztos alá. Délelőtt tágészszel a fő augurral tanácskozott, aki megerősítette őt elhatározásában. A madár és béljóslatok, mint mondta, hetek óta olyan komor végzettel fenyegetik Diokleciánust, hogy nem meri őket közölni a császárral. Kénytelen napról napra kegyes hazugságokkal áltatni. Bezárkózott azután az örmény pénzügyminiszterrel is, akit a császár azzal idegenített el magától, hogy nem fogadta el adójavaslatát, holott az föltétlenül eltüntette volna az állami deficitet. Az okos és kövér örmény arra hívta fel a császár figyelmét, hogy a birodalomban egyre több a sovány ember. Ennél fogva azt indítványozta, hogy ezeknek az adóját duplázzák meg, mert ezek kevesebbet esznek, mint a kövérek. Ennél fogva több pénzük van az adóra. A tanácskozások után Galérius saját kezű levelet írt Maximianusnak, Varanésznek és a keleti és dunai légió parancsnokainak. A medvefolytogatáshoz szokott kéznek a könnyű náttól nem akart engedelmeskedni, és ez külön idegesítette a Cézárt, mint keresztre feszített rabszolgát a tenyerébe szaladt cáka. A szolgálattevő főkamarásnak minden oka megvolt rá, hogy ne vállalja másodszor is az orvos bejelentését. A görög azonban azok közé az orvosok közé tartozott, akiket a halál tisztelete közömbösökké tesz más tekintélyek iránt. Amikor ötödször is megjelent a Cézár előszobájában, minden szó nélkül félrelökte az ajtóból az egregiuszt, s rányított a szentséges úrra. Mit akarsz? Ordított rá a csordás vérben forgó szemmel. Én semmit, szentséges úr, felelte nyugodtan az orvos, hanem ha te el akarsz búcsúzni a lányodtól, ne késsél sokáig. Atroposz ollója kérleletetlen. Mi? A Cézár olyan rekedt bőgést hallatott, mint az a gyanútlanul legelésző barom, amit szárdikai csordás korában csak úgy erőpróbául fültövön ütött az öklével. A maga módján ő is szerette a lányát. Ez most látszott meg rajta, amikor fölugortában fellökte az asztalt, és orvoson, kamaráson keresztül gázolva rohant ki az udvarra. Nem csak a barátait, hanem még az ellenségeit is elfelejtette. Olyan hirtelen és fájdalmasan zuhant halántékára a sors ökle. Az átriumban azonban csak meg kellett állnia. A nikomédiai palotát ugyan nem évszázadok királyai és császárai építették, mint az antiókiait, hanem Diokleciánus egymaga. Egyszerű és áttekinthető tervek szerint, amelyek a római katonai táborok beosztását vették mintának. de két holdi területen feküdt, annyi épületcsoportja, oszlopcsarnoka, tornya, kapuja volt, hogy a Cézár mostani fejvesztettségében nem tudta, merre menjen. Megvárta az orvost. Vezess hozzá, eredj előre, szaladj, megállj! Parancsolt neki, katonásan, míg a vad csordás szemekből kibudzsantak a könnyek, és megálltak a szemgödörben. Ezen a csattanó, cserzett piros arcon könnyeknek nem volt szokott útjuk, azért tétováztak a megindulásról. Mondd, orvos, nincs remény. Az orvos a szakember alaposságával felelt. A test parány részek halmaza, amelyek hézagot hagynak maguk közt, és az egészség az a helyes arány, amely a pórusok átmérője, és a rajtuk elpárolgó folyadékok közt fennáll. A különböző nyavaják ennek az aránynak a megzavarodásából állnak elő. Az orvos elhalkította a szót, mert már közel jártak a legnaposabb oszlopcsarnokhoz, s hallatszott titanilla köhécselése. A hosszú magyarázat alatt a Cézár könnyei felszáradtak, és elméjét újra birtokukba vették a szobájából utána sompolygott gondok. Sőt, most már az is eszébe jutott, hogy a leveleket ott hagyta az asztalon, illetve a fellökött asztal alatt, starkóján csorgott a verejték arra a gondolatra, hogy távol léte alatt esetleg rendet csinálnak a szobájában. Menj csak a beteghez, nyugtasd meg, hogy mindjárt követlek, mondta az orvosnak, s döngő lépteivel visszasietett. Az orvos lábújhegyen lépkedett fel a lépcsőkön, hogy föl ne ébressze a beteget, akit mozdulatlanul látott feküdni könnyű, de meleg skarlát takarója alatt. A nobilissima azonban nem aludt. Lesoványodott kezeivel a skarlátot simogatta, és mint az orvos léptét meghallotta, ráemelte szemeit, amelyek még nagyobbra nőttek a virágarcocska elsorvadásával. Most egészen kékké világosodtak, s úgy fénylettek, hogy az orvosnak a kialvó mécses utolsó fellobbanására kellett gondolni. Találkoztál vele? Kérdezte az ágon hintázó madár csicsergő vidámságával. Láttad? Ugye milyen szép volt? Igen, bólintott az orvos, és megkereste karján a verőeret. Mindjárt jönni fog ő is. Ha egy kicsit fel tudsz emelkedni még, meg is láthatod, valamiért visszaszaladt. Ott piroslik a bíbora, látod? Kiről beszélsz? Ámult rá titanilla. Az atyádról, a Cézáról? Nem azt kérdeztem, hanyatlott vissza bosszusan. A kisfiút látta, de... Az orvos meglepetve nézett rá. Úgy látszik, gondolta, mégis a régi művészeknek volt igazuk, akik Thanatoszt mosolygó gyermekifjúnak ábrázolták, amint mák fejjel játszadozik. Mostanában inkább feketeleples rémnek képzelték, éles késsel, amelyen levágja a haldoklók haját, annak jeléül, hogy ők most már az alvilág isteneihez tartoznak. Láttam a kisfiút, hagyta rá a nobilissimára. Mákfejek voltak a kezében. De hogy nevetett a beteg, az más kisfiú lehetett, ennek füge volt a kezében, szép, nagy, piros füge. Látod, itt ült a takarómon, itt még össze is van gyűrődve. Kértem tőle fügét, de nem adott. Azt mondta, csak akkor állt, ha megtudja, milyen a lelkem. Elkezdett halkan sírdogálni. Az orvos nem vigasztalta. Számított rá, hogy a sírás magától is el fog állni. Az érvelés kezdett nyugodtabb lenni. A hangja is nyugodt volt, amikor megszólalt. Erezd el a kezem, orvos. Rosszul esne neki, ha meglátná. Az én kezemet csak ő neki szabad fogni. Az orvos nem látta semmi értelmét az ellenkezésnek. Türelmetlenül nézett le az udvarra, szerette volna siettetni a Cézárt. A nobilissima befogta a szemeit. Talán el is aludt, mert egyszer elmosődött, aztán hirtelen felnézett. Orvos, van nekem lelkem? Az orvos kapott rajta, hogy olyan kérdést adott fel neki, amelyről kiadósan lehet beszélni és elszórakoztatni a beteget addig, míg a Cézár idejél. Azt felelte, hogy lelke mindenkinek van, de nem egyformán. Zénó tanítása szerint a lélek tűz, amely azonban az emberi testben többé-kevésbé lehűl, mert durvább anyagokkal érintkezik. Poszeidonosz szintén megerősíti ezt, és azt is állítja, hogy mikor a lélek elhagyja a testet, fölemelkedik a hűvös levegőbe, mivel könnyebb, mint az, és annál magasabbra megy, mentül tisztább. A legtöbb lélek itt kóvályog a föld közelében, mert a tisztátalan anyagokkal való keveredés lehúzza. Az olyan lélek azonban, mint a nobilissimái, egész bizonyosan fel fog emelkedni odáig, ahol a tiszta éter kezdődik, vagyis a hold magasságáig. A nobilissima halkan felsóhajtott, és két kezével eltakarta az arcát, amelyen írtózás látszott. Nem, nem, oda nem, félek a holdtól. A Cézár a legjobbkor érkezett meg. Az orvos sietett félreállni. Ő pedig nagy kezeit rátette a lánya széthullott fekete hajára. Nézd rám, kis nobilissima, hát nem tudod, ki vagyok? Csak a dolgom, mégis eljöttem hozzád. Megismersz? Titanilla levette kezeit a szeméről. Miért ne ismernélek meg, atyám? Tudtam, hogy el fogsz jönni a kislányodhoz, aki nem volt neked rossz gyereked. Az egyik nagy tenyerébe beleigazította kis arcát, a másikkal betakarta. Atyám, te mondd meg, van nekem lelkem? Cézár elnevette magát, nagyon szívből nevetett. Ó, te bolondka, te, hogy ilyenek jutnak neked eszedbe. A lélek az virtus, hát minek volna az neked? Az asszony nem tudna mit csinálni a lélekkel, az csak az ilyemmel bevaló, mert ebbe fér. Kevélyen megütökötte döngő mellét, aztán a másik kezét is kihúzta a beteg feje alól. Sürgős végezni valói vannak, mondta a szokott hangján. Őszinte megnyugvást érzett, hogy így találta a lányát. Aki ilyen bolondságon tudja törni a fejét, azt nem kell félteni, számára az az orvos. Körül is nézett, hogy majd megmondja neki, de nem látta sehol. Lehajolt a lányához, megcsókolta mind a két arcát, és megkérdezte tőle, van-e valami kívánsága. A dominával szeretnék beszélni, felelte halkon a lány. A császárnéval, hökkent meg Galerius. Azzal, nem felejted el? Nem, nem, dörmögte kelletlenül a Cézár. Más nem kívánsz? Nincs itt veled senki? Titanilla szó nélkül mutatott az asztalkáján lévő ezüst csengőre. Cézár távozóban még hallotta is a csengetést. Cselédek és ápolónők szaladtak a nyugvó ágyhoz, de a nobilissima visszaintette őket. Csak az orvost marasztotta ott. Gyere közelebb, nyújj be a vánkosom alá. Papíruszkönyvecskéket és viasztáblácskákat találszott. Egymás után vedd ki őket, és tartsd ide elében. Olvasni akarok belőlük, de az én karomnak nehezek. Amit elolvasott, az bedugta a takaró alá. Milyen jól melegítenek ezek, orvos, mosolygott el, és milyen jó, hogy olyan sok van. Egészen beléjük takarózhatom éjszakára. De a tizediknél nem bírta tovább. Annál, amelyik úgy kezdődött, köszönöm, hogy te vagy. Minden összefolyik a szemem előtt, orvos. Most már te olvas. Az orvos ugyan komoly ember volt, de azért elég folyékonyan olvasta a jambusokat és daktüluszokat, mert sok orvosi szabályt tudott, amelyeket a régi mesterek hexameterekbe foglaltak. Mindazáltal örült, mikor könnyű asszonyi lépteket hallott. a domina, kémlelt előre, mert a nap már lement, kezdett barnulni az este. Menj eléje is, üdvözöld, mondta Titanilla. A császárné minden nap meglátogatta pár percre, és ő, ha ébren találta a látogatás, mindig gondolt vele, hogy megadják neki a tiszteletet. Az orvos a lépcsők aljáig eléje ment a dominának, s letérdelve köszöntötte. Mire a hold feljő, legszentebb úrnő, a császárné ijedten hallgattatta el, és megparancsolta neki, hogy maradjon a közelben. Aztán oda sietett a beteghez, aki megcsókolta a felé nyújtott kezet. Sokká jöttél, Augusta anyám, mondta szomorúan. Már azt hittem, engedsz elmenni. Hová, gyermekem? Nekem csak most szóltak, mikor apád már el is utazott, hogy látni kívánsz. Nagyon vártalak. Nem akartam addig útra kelni. Már kérdeztelek, hová mennél ilyen sötétben, gyermekem? Ilyenkor már mind elalszanak az ilyen kis madarak, mint te vagy. Elkezdett dúdolni. Az óceánus parttalan mosolygott, és abba hagyta. Tudom, Augusta anyám, én is elalszom, csak előbb szeretnék valamit megtudni tőled. Nézd, anyám, megengeded, hogy így szólítsalak. Látod, nekem soha se volt senkim, akit anyámnak szólítsak. Én a vad nobilissima voltam. Engem mindenki szeretett, de ti nem. Nem mondj ilyet, kislányom, ölelte magához a császárné a lehanyatló kisfejet, jóvá tétele ül ridegesztendők hosszú sorának. Nem bántásul mondom, anyám, én se szerettelek titeket. Az ember nem azt szereti, akit akar, hanem akit tud. Most már nagyon tudlak szeretni, és ha te is engem, akkor bizonyítsd be. Mondd nekem úgy, hogy kis tit. Úgy mondom, kis tit. De kétszer mondjad, úgy, hogy kis tit, kis tit. Kis tit, kis tit. Folytogatták a könnyek az öreg asszony torkát. Úgy, most már elhiszem, hogy szeretsz. Most már merek tőled valamit kérdezni. Kérdezz, kis tit. Azt mondd meg nekem, anyám, van-e nekem lelkem? A császárné szeméből kiszaladt a könny, ráperdült kis tit hajára, minden gondolkozás nélkül felelt. Ha fáj, kis tit, akkor van. Akkor jó, anyám, csóhajtott kis tit megkönnyebbedve. Akkor nekem már régen van lelkem, mert régen fáj. Mit gondolsz? A rabszolgáknak is van lelkük? A császárné feje lehanyatlott. Egyetlen egyszer életében őt is nevezték testvérüknek rabszolgák és rabszolganők. Akkor, amikor Nikomédia püspöke keresztvizet öntött, lefátyolozott fejére, és a szeretett csókjaival fogadta magába a gyülekezet. A rabszolgáknak is van lelkük, hiszen a rabszolgáknak egyebük sincs. Kis tit a nyakához nyúlt, és ott bíbelődött egy darabig erőtlen kezével. Ügyetlen vagyok, akasz ki csak a bullám, anyám, megvan? Nyisd föl, egy kis kereszt van benne, megtaláltad? Igen, felelte a császárné szorongva. Add ide, anyám. Köszönöm. Neked megmondhatom, hogy egyszer egy rabszolgától kaptam én ezt, a Tűje hegyén még most is rajta a vére. Azt is nekem adta. Én is neki adtam az enyémet. Már alig lehetett érteni a szavát. Nem,
0: Nem találom. Nem találom. Mit nem találsz, Kistit? A számot, a keresztet. Tedd oda a számra. Így. Jó. Köhögött, és most megint megerősödött egy kicsit a hangja. Neked megmondom a nevét. Gránát. Tartsd ide a füled. Virág. Gránát. Virág. A császárné addig maradt ráhajolva, amíg azt nem érezte, hogy hidegülő kezei lecsúsznak róla. Aztán kezeit összetette a takaró felett a mellén, közéjük szorítva a kis feszületet, keresztet vetett a halottra is, magára is, és szólította az orvost. Világosságot! A hold a fák fölé emelkedett, amelyeket könnyű szél borzongatott meg. Talán az étert kereső lélek felszabadult szárnyainak suhogása, és ezüstfény öntött el az oszlopcsarnokot. Kistit úgy feküdt benne, mint a bájéi romok kék pillangója a bokrok alatt, mikor kialudt a nyár aranyfénye. 35. A nobilissima halála sokkal mélyebben megrendítette az udvari köröket, mint ahogy várni lehetett volna. Az uralkodó háznak Nikomédiában még nem volt halottja. A Szent Palota építésekor nem gondoltak mauzóleumra, s a mulasztást most kellett pótolni, az alatt az egy hét alatt, amely a temetésig rendelkezésre állott. Az egény kis halott, miután bebalzsamozták, már a negyedik napja feküdt az átriumban, skarlátjával letakarva, de füstölő serpenyőt nem állítottak oda ravatalához, se a vesztibulumban nem raktak vörös fenyő és cipruságakat. A császárné összeszedte magát annyira, hogyha a temetésen nem jelenhetett is meg, legalább fő udvarmesternőjét megbízta az intézkedésekkel. Ideglenes sírt készítettett a ciprusok alatt, amelyek mögött utoljára látta Titanilla a napot lemenni, és megtiltotta, hogy megrendezzék a szokásos halotti menetet. Az orvos közben járására azt is elrendelte a császárné, hogy a papíruszokat és viasztáblákat, amelyeket a nobilissima ágyában találtak, tegyék bele a koporsójába. Maga nem nézte meg az írásokat, mert az orvostól azt hallotta, hogy azok gyerekes bohóságok, de sejtette, hogy attól a gránátvirág nevű rabszolgától származhatnak, akinek a nevével szegény kis Tit kilehelte lelkét. Annyira megindítónak és mindent megtisztítónak találta a nobilissima halálát, hogy úgy érezte, elnézheti neki ezt a kis léhaságot. Azt azonban nem engedte meg, hogy amforákat, csészéket, díszkorsót és asszonyi piperetárgyakat is tegyenek a koporsóba. Szemében a keresztecske valahogy keresztényé tette Galerius lányát, sőt, betegágyában önmagát is azon kapta, hogy a keresztények elhagyott istenéhez imádkozik, lelke üdvösségéért. Kistit így körülbelül olyan formán került a föld alá, ahogy maga kívánta egyszer. Csillagmódjára, amelyről lehullás után senki se beszél. Azonban a temetés után való nap megérkezett Galerius, aki sikerült valamelyik határszéli légiónál megtalálni. Örjöngő fájdalom fogta el, amely félelmessé tette mindenkire nézve, akivel visszafelé való rohantában találkozott. De mire hazaért, fájdalma lecsillapult, úgyhogy tudott gondolni az uralkodói méltóságra is, amelynek még a gyászban is meg kell nyilatkozni. Ha már a temetés egyszerű volt, amiért magában a neki mindig gyanús dominának keresztény babonáit okolta, legalább a temetés kilencedén fényes novendiáliákkal akarta megtisztelni a halott szellemét. Úgy tervezte, hogy a papsággal nagy áldozatokat mutattat be a síron, s a halotti torra az egész udvart, sőt, Nikomédia polgárságát is megvendégeli. A császárné, akinek elmondta ezeket a terveket, mikor köszönő látogatást tett nála, nem tett kifogást semmi ellen. Az apának joga van gyermekét úgy gyászolni meg, ahogy akarja. De a Joviusokat is szeretném részeltetni a gyászünnepségben, tervezte tovább a Cézár. A nagy gyakorlótéren Jupiter szobrával szemben osztanék ki köztük húst, kenyeret és bort. A gondolod, Domina, hogy a Dominus megengedi. Aggódva várta a választ, mert hiszen az egész kilenced ünnepet azért rendezte volna, hogy alkalma legyen gyanú nélkül a testőrök közé keveredni. A 6500 válogatott katona magatartásán, akik a császár közvetlen parancsnoksága alá tartoznak, nagyon sok fordult meg. A császárné azt felelte, úgy hiszi, hogy a császár helyett is megadhatja az engedelmet, aki elé mostanában nem lehet bejutni még neki magának se. Őt se fogadta reggel, amikor személyesen akarta neki bejelenteni földgyógyulását. Beteg a császár, kérdezte Galerius lesegvő tekintettel. Múló baj, felelte a császárné, és másra terelte a beszédet. A császár baj az volt, hogy 6. hete nem kapott semmi hírt a fiáról. Dionnak kötelessége volt minden héten jelentést tenni, de a matematikus elhallgatott. Utolsó levele az volt, amelyben azt az örömhírt közölte, hogy Vénusz egymás felé fordította Quintipor és Hormizda szívét, és hogy az enyhítő rendelet beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A császárt ez a levél annyira boldoggá tette, hogy elélt belőle még a következő héten is, mikor a jelentés elmaradt. Még a 2. héten is engedte magát meggyőzetni a Dominával, hogy talán valahol vihar késleltette a hírhozó hajót. Azonban sok hajó érkezett Rómából. Minden útba eső kikötőben császári gyorsfutárok álltak készenlétben, egyik a másiknak adván át a sürgős postát, rövidítve a hír útját, és senki se tudott arról, hogy hátráltató vihar dühöngött volna valahol. Eltelt a 3. hét is. A császár minden nap sürgető parancsot küldött Rómába. Külön Quintipornak és külön a matematikusnak, akit a bányákba való küldéssel a legmélyebb börtönnel és gálya rabsággal fenyegetett meg. Tágésztől naponta 2 is kérte a jeleket, és az augur a legkedvezőbb ómenekkel szolgált. De ez a csillapította is a császárt megnyugtatni épp úgy nem tudta, mint a császárnénak az a feltevése, hogy a fia talán útban van a matematikussal Rómából Nikomédia felé. A császár elismerte, hogy ez a föltevés annyiban észszerű, amennyiben megmagyarázná a hallgatást, de miért indultak útnak előzetes engedélykérés nélkül? A 4. héten Galerius megérkezésekor a császár nyugtalansága elérte az őrület határát. Csak a hosszú élet iskolájában szerzett önfegyelmezés óvta meg attól, hogy le ne szaladjon az utcára az emberek közé, és bele ne gázoljon a Propontisba, a tengerben eléje szaladván a várt hajónak. Érezte, hogyha mindent kockára nem akar tenni, úgy a halántékában dobogó tébolyjal nem mutathatja magát alattvalója előtt, és erre következett a teljes elzárkózás. Még a borbélyát sem engedte magához, csak azt az öreg eunukot tartotta kézügyében, aki az ágyát meg szokta vetni. Ezzel üzente ki, hogy semmi állami üggyel ne háborgassák, ez hozta be neki az ételt, amelyhez nem kellett neki angusztátor, mert hozzá se nyúlt, és ezzel hordatta be magának a római postát. Egész napja azzal telt, hogy kereste a levelek kazlában Bion vagy Quintipor írását, és mikor azt nem találta, előszedte és átolvasta valamennyit. Hogyha tőlük nincs hír, róluk nem talál-e valami jelentést. A napok teltek és múltak, a napok, amelyek évszázadokat és percek, amelyek napokat jelentenek, és a tébolyító türelmetlenség láváját kezdte elborítani a csüggett apátia hamuja. Ezen a reggelen, éppen a Novendiália napján, amikor az egész Nikomédia ünneplőbe öltözött Galerius lakomájára, találta a római postában az első hírt, amely újra felfortyogtatta nyugtalanság a láváját. A római prefektus jelentése volt a Genézius féle botrányról, amely az istentelenség ragáját még dühöngőbbé tette, mint azelőtt volt.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
1: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
2: Katalin.
1: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
2: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezett Szijjártó Péter ellen a külügyminisztérium államtitkára. Velkei György a parlamenti ülésen kérte a szakbizottságot a volt külügyminiszter ügyének kivizsgálására. A Tiszapárt politikusa szerint a volt tárcavezető érzékeny nemzetbiztonsági adatok birtokában volt. Szijjártó Péter a kínai BYD autógyárhoz igazolt, amelynek vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány megvizsgálja a volt miniszter BYD-val kapcsolatos döntéseit. A vizsgálat kiterjed a vállalatnak nyújtott támogatásokra, adókedvezményekre és engedélyekre is. Szijjártó Péter múlt szerdán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról a kínai megbízatás miatt. A volt tárcavezető a jövőben a kínai járműipari óriásvállalat globális vezetőjeként folytatja pályafutását. Bemutatták Bóte Mőke gyermekvédelmi helyettes államtitkárt a szaktárcánál. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook bejegyzésében ismertette kinevezését. A tárcavezető hangsúlyozta, az állam felelőssége a legkiszolgáltatottabb gyermekek támogatása. Bóte Mőke jogász és szociálpedagógus, aki több mint 20 éve foglalkozik gyermekvédelemmel. Pályafutása során dolgozott áldozatsegítésben, valamint fiatalkorúak pártfogó felügyelőjeként is. 15 éven keresztül vezette a Bagi és Dányi szegregátumokban működő Bagázs Egyesületet. Szakmai meggyőződése szerint a kríziskezelés mellett a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Környezetkímélő biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat Miskolcon egészen szeptemberig. A miskolci városgazda szakvállalkozó bevonásával a lárva állapotban gátolja a rovarok elszaporodását. A vizes élőhelyeken és patakoknál alkalmazott speciális szer más élőlényekre teljesen veszélytelen. A városi önkormányzat megbízásából a kémiai írtás helyett kizárólag biológiai védekezés történik. A szakemberek 10 naponta ellenőrzik a tenyészőhelyeket, és végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mivel egy nőstény szúnyog több ezer petét is lerakhat, a megelőzés kiemelten fontos a szezonban. A közterületek kezelése mellett a lakosság segítségét is kérik a magánterületi vízgyűjtők kiürítésében. Folynak a nagyszabású útfelújítások Debrecenben, amelyeket az iskola szünet idejére ütemeztek. A cél az, hogy a munkák jelentős részét befejezzék a megnövekedett forgalmú karneváli hét előtt. A Burgundia utcán távhővezeték csere zajlik sávlezárásokkal, a meleg víz szerdán szünetel. A Budai Nagyantal utca egy részét lezárták a csomópont kapacitás bővítő

0: átalakítása miatt. A 33-as főút belterületi szakaszán szintén nagy felületű aszfaltozás indult a város határ felé. A forgalomkorlátozásokkal járó fejlesztések fokozatosan augusztusban és szeptember elején zajlanak. Július 24-én és 25-én rendezi meg a Miskolci Kulturális Központ a Gastroplatz Beer and Burger eseményt. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a miskolctapolcai Pazár István sétány ad majd otthont. A látogatókat szaftos kézműves húsburgerek és hazai főzdék kraft sörei várják a Bükk kapujában. A gasztronómiai élmények mellett mindkét este élőzenei koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A szervezők célja, hogy a minőségi street food és a zene találkozásával igazi közösségi élményt teremtsenek. A rendezvény részletes programja és további információi a Facebookon is elérhetők. Új lakóval, egy pejhes csibével bővült a kéktorkú tragopánok családja a Miskolci állatkertben. A Himalájában őshonos, különleges fácánféle szülőpárja már 2012 óta él együtt a Csanyiki Vadasparkban. A himmadarak látványos, felfújható kék-vörös toroklebenyükkel és szarvacskáikkal udvarolnak. Más fácánoktól eltérően a fészküket nem a talajra, hanem bokrokra és alacsonyabb fákra építik. A tojó májusban rakja le barna pöttyös tojásait, amelyeket minden esetben egyedül költ ki. Természetes élőhelyükön az erdőirtások és a mezőgazdaság miatt folyamatosan csökken az állományuk. Az apró tagopán csibét a látogatók már megtekinthetik, amint anyját követi az állatkerti röpdében.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Mirkur Folk Change lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Különlegesség, hogy eredetileg teljesen ismeretlen volt, ki áll a Mirkur mögött, lemezeit a Relapse Record jelentette meg, dán, illetve angol nyelven énekel.

Utoljára 2017-ben Mereid címmel jelentett meg új albumot Family Brun, azaz Mirkur, 2020. március 20-án pedig érkezett a folytatás. A Folksange címet viselő anyag címéből is sejthetően régi népdalok átiratait rejt, néhány ezek szellemében fogant saját darab társaságában.

Amelie Brun 2018-ban Budapesten is fellépett. A felvételeken hallhatóak a skandináv tradicionális hangszerek, melyek révén még mélyebbre hatolhatunk az ember és a természet kommunikációs kapcsolatába.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben Mirkur Folk Sage lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.
2: Kardiológ!

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kevesebb indulatot és több kölcsönös tiszteletet szorgalmazott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök az országgyűlés keddi ülésén. Napirend előtti felszólalásában kiemelte, azon dolgozik, hogy az államfői intézmény ismét a bizalom, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége, és a közbeszédet mindannyian alakítjuk. A házelnök határozottan elutasította a közösségi médiában megjelenő bántalmazást és megalázást. Beszéde alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem tartózkodtak az ülésteremben. Az ülést Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés tiszapárti alelnöke vezette. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Erre a célra csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a kifizetéseket pedig szeptember végéig teljesítik. A szaktárca tájékoztatása szerint a tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani keretösszeg újabb segítséget jelent a már korábban kialakult kárenyhítő juttatásokon felül. A támogatási lehetőségről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium számolt be. Megállapodást írt alá az OTP Bank a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. A felvásárlással a Magyar Pénzintézet 14 országra bővíti jelenlétét és 13%-kal növeli mérleg főösszegét. A tranzakció lezárásához még szükség van a megfelelő hatósági engedélyek megszerzésére. Az OTP stratégiai befektetőként hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni Észtországban, Lettországban és Litvániában. A tranzakció eredményeként az eurozónán belüli működés részaránya eléri az 50%-ot a bankcsoportnál. Kárpáti Judit közgazdász kapta idén a Gyémánt László feleségének emlékére alapított Krisztina díjat. Az elismeréssel azokat a nőket díjazzák, akik gondoskodó társként segítik a művészeti értékek teremtését. Kárpáti Tamás újságíró kiemelte, felesége 4 évtizede biztosítja számára a megbízható családi hátteret. A bronz plakettel járó

0: tüntetést a kezdeményező festőművész adta át a díjazott budapesti otthonában. Adománygyűjtés indult a vandalizmus miatt lezárt Mecseki Máré vára helyreállítására és újranyitására. A megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége a becslések szerint eléri a 2 millió forintot. Magyar Egregy polgármestere hangsúlyozta, a műemlék mielőbbi nyitása kulcsfontosságú a Kelet-Mecsek turizmusának. A támogatási lehetőségekről a vár hivatalos közösségi oldalán tájékozódhatnak az adakozni szándékozók. Görögországban felkészültek az idei első hőhullámra, amelyben egyes térségekben 42 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok készültségbe helyezték a katasztrófavédelmet, és arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen az egészségügyi kockázatokra és az erdőtüzek megelőzésére.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli-délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes nap.
2: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
1: Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke.
3: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája.
1: Június 25-e és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvhetet.
4: Amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as éveiben jár, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú. És ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben. Az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Hosszú évek kihagyása után idén ismét megrendezte presbiteri csendesnapját a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat, milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban. Arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a stúdium kerekasztalán. Köszönjük nagy tisztelettel Szilágyi Károlyt, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorát, a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökét, áldás békességet. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
3: Áldás békesség, köszönöm a meghívást.
2: A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendesnapját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendesnap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
3: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok. És ugyanebbe a körbe tartozott bele az a presbiteri csendes nap is, ami egészen a Covid idejéig minden éven megrendezésre került. A missziói bizottság vagy a megye is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a presbitereket lelkesítse, erősítse, munkára ösztönözze, aminek aztán a gyülekezeti életben volt meg az áldása, mert a lelkészek partnerre, társra találnak egy lelkes presbiterbe, akit nem minden áron ösztönözni kell arra, hogy csináljon valamit, hanem önkéntesen érzi szükségét annak, hogy tegyen az Isten dicsőségére. És ezek az alkalmak azok, amelyek az utóbbi időben megerőtlenedtek, pontosan először a Covid miatt, amelyik bezártságra kényszerítette az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyházmegye 5 éve már, 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulna a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
2: Említette a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
3: Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti 2 istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítő társakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársakra, diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött, és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz. Igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetét sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
2: Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt mondja, hogy sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
3: Mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
4: bocsi, de nevek,
2: hadislában állok. Ezek szerint én is, de én tényleg az.
3: Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelki pásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztalt munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás, a Vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon-nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelki pásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetésre nyitott alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájról szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanazt fog folytatódni minden, mint a Covid és a háború előtt.
2: Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek ezer egy gondja van, és viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte és az ő aktivitásuk.
3: Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltónk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam, mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például Gáton egy képzési időszakot, amikor a presbiter feladatáról, a presbiter lelki állapotáról, a presbiter szolgálatáról beszélgettünk. Ez egy olyan hét alkalmas képzés volt, amikor beszélgetéssel fölkészítettük arra presbitereket, hogy jól gondolják meg azt, hogy ebben a szolgálatban mire hajlandók, mit vállalnak, hogy ez ne csak egy olyan tisztség legyen, amivel valaki akarok lenni, akár egy közösségben, vagy együtt vonulok be lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni, és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét naggyát teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életébe.
2: Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában, vagy többszöröse, mint korábban volt.
3: Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteleten résztvevő tagoknak a számából is, és ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amivel a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében, az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napra bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is. És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok hamarabb indulnak és hamarabb lelkesednek, úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban, nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják és igyekeznek oda tenni magukat.
1: Az elmúlt percekben Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, a Beregi Református Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgettünk.
0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke, bécsi lelkipásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
2: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpora gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelkipásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
3: A legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
2: Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpora konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpora konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpora gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy ahány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel, és további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődők, akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
3: Azt említette egy pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságban van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
2: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is, bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
3: Mit jelent önöknek az, egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, hogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, a mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
2: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallás gyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igényének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok, ez az antropológiai kifejezés és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szorványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség, gyülekezet, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
1: Az elmúlt percekben Karbanszki Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnökével, bécsi lelkipásztorral beszélgettünk.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Erdély. Idén június 25-e és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvhetet. A népszerű esemény meghívottjai között szerepelt Adorjáni Panna is, aki első regényéről, a Görbe című kötetről beszélt az érdeklődőknek. A könyv a fiatal felnőttek útkereséséről, magányáról és kapcsolódás iránti vágyáról szól. Interjúnkban a szerzőt arról kérdeztük, milyen út vezetett a regény megszületéséhez, és mit jelenthet a Görbe az olvasók számára. A riporter Palkó Hanna.
1: Összetudnád-e foglalni nekünk, hogy miről szól röviden a Görbe, és mi volt az a központi kérdés vagy érzés, amelyből a könyv megszületett?
2: Hát amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as éveiben jár, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú, és ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben. Az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló. Igazából azt szerettem volna egy kicsit megnézni, hogy hogy működnek ezek a viszonyok. A 20-as éveikben levő fiatalok egyik legfontosabb viszonyai, azt hiszem, hogy ezek az új felnőtt viszonyok, amiket kialakítanak, legyen a szó barátságról, vagy szerelemről, vagy bármilyen típusú társulásról, és ennek a kontextusában is igazából a visszaélés kérdése érdekelt. És valahogy megpróbáltam azt megnézni ez a regény által, hogy hogyan működik ez a dolog, vagy milyen tapasztalatai vannak ennek a lánynak ezzel kapcsolatban. Szóval egy eléggé nehéz téma, de remélhetőleg nem nagyon lesújtó a könyv, ami az eredmény lett belőle.
1: Mit jelent a cím? Mi az, ami körbeér ebben a történetben? Mit mondanál?
2: Hát, ezt nem tudom elmondani. Vagyis számomra nagyon sok mindent jelent, és voltak már olvasói visszajelzések, és volt egy olvasó, aki azt mondta, hogy hát, olvasom éppen a könyvet, és még nem tudom, hogy mit jelent a cím, és tőle is azt kértem, hogy írja meg, ha végére ér, hogy neki mit jelentett, de... Igen, azt hiszem, hogy erre nem szeretnék válaszolni, mert nem szeretnék én egy kulcsot adni hozzá. Eléggé szabad cím, és egy ilyen szabad címet választottam, de valahogy, igen, mint egy ilyen motívum, azt hiszem, hogy ott a, inkább azt mondanám, hogy a regény mélyében van valahol jelen. Hát, ha van rá válasz olvasás közben.
1: Milyen témák foglalkoztattak leginkább írás közben, ilyen, mint például kapcsolatok, emlékezet, veszteség, identitás?
2: Hát ezek mind abszolút nagyon szépen körbeírtad őket. Azt hiszem, hogy az a pillanat, amit megfog a regény, az pont ez a fiatal felnőtt lét, amikor az ember megpróbálja megkeresni az, hogy ő ki. És akkor egy picit elszámol azzal, hogy mi az, amit otthonról hozott, mi az, amire ő nagyon kíváncsi, és hogy ebben a... Azt hiszem, hogy a regény igazából ebben a nagy zavar pillanatában találja a főszereplőt, és igazából nagyon sok mellékszereplőt is, akik mellette vannak és megjelennek. Szóval valahogy igen, ez az identitáskeresés, a múlttal való, a családdal való kapcsolatoknak a feldolgozása, egy picit az a pillanat, amikor így rájövünk, hogy felnőttek lettünk, de hogy ez mit jelent, és ennek a keresése.
1: Volt olyan rész vagy karakter a könyvben, amit különösen nehéz, vagy éppen felszabadító volt megírnod, valami, amit kiemelnél?
2: Hát az egész könyv írása nagyon nehéz volt, és nagyon felszabadító is. Ez nem egy önéletrajzi regény, de voltak személyes élmények, amiből táplálkoztam, és ezeket tudatosan akartam feldolgozni. Nem érdekel engem az önéletrajziság, szóval ez nem volt számomra fontos, az volt számomra fontos, hogy találjak egy jó formát és egy jó keretet hozzá, de azért, mivel valahogy személyes volt, és valahogy a saját felnővés, fiatal felnőttség történetemet is bele akartam gyúrni, ezért igazából tényleg egyszerre volt az egész nehéz és felszabadító, hogy azt hiszem, hogy úgy összességeben az egész is, és az különösen izgalmas volt, és ez is igazából egy általánosabb, nem annyira a főszereplő, hanem inkább a mellékszereplők kategóriájában nagyon izgalmas volt az a folyamat, amiben mindegyiknek felfedtem a saját kis világát. És valahogy úgy tekintek a könyvre, hogy ez a könyv igazából egy bizonyos, egyetlen egy lánynak a története, a Miriam története, de picit úgy próbáltam megcsinálni, hogy olyan érzésem legyen, miközben olvasom, hogy mintha bármikor átmehetnék egy másik történetbe. Tehát, hogy valahogy nincsen ott minden részletességgel, minden mellékszereplőnek is a saját világa, de megpróbáltam valahogy valami olyasmit csinálni velük, hogy legyen egy olyan érzésünk, hogy bármikor átmehetnénk egy másik történetet megnézni, és azt hiszem, ez nagyon felszabadító volt megtalálni, hogy igazából mindegyik szereplő az ilyen komplikáltabb vagy nehezebb figurákban is találni valamit, ami igazán izgalmas, vagy igazán szerethetővé teszi őket számomra.
1: Hogyan alakult az írás folyamata? Előre meg volt a szerkezet a fejedben, vagy írás közben formálódott a könyv?
2: Volt egy szerkezet, és volt egy erős koncepcióm, amivel dolgoztam. Tulajdonképpen egy ilyen nyelvi kérdés az, hogy hogyan beszél ez a szöveg. És ezt nagyon hamar megtaláltam. És utána pedig nagyon hosszadalmas volt a folyamat, mert én azt hittem, hogy a legnehezebb az lesz, hogy regény mennyiségű anyagot írni, de a legnehezebb nem ez volt, hanem igazából a formát, a ritmust, ezt az egész hullámzását vagy dinamikáját a regénynek megtalálni. És azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb, hogy nagyon sok minden volt bennem, és nagyon sok mindenről írtam, és a nyelv az nagyon hamar megszületett, nagyon könnyedén jött igazából, de a legnehezebb az ez volt, hogy így megtalálni valahogy ezt a mértékeket, meg átlátni az egészet, és ebben rettentő nagy segítségemre volt a szerkesztőm. Ugye a könyv a Jelenkor kiadónál jelent meg, és abban a csodálatos szerencsében a részem, hogy Nagy Boglárkával dolgoztam, aki egy hatalmas rutinnal és csodálatos technikával és tudással rendelkező szerkesztő, és ő igazából nem is csak szerkesztette, hanem végig mentorálta ezt a folyamatot. Kicsit olyan volt, mintha kijártam volna egy iskolát.
1: Ha egyetlen mondattal kellene meghívni,

0: valahogy van valami emberi lényeg, ami ugyanolyan, és szerintem nagyon szépé teszi az embereket.
1: Köszi szépen a válaszokat.
0: Köszönöm a kérdéseket.
2: Az elmúlt percekben Adorjáni Panna íróval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezett Szijjártó Péter ellen a külügyminisztérium államtitkára. Velkei György a parlamenti ülésen kérte a szakbizottságot a volt külügyminiszter ügyének kivizsgálására. A Tiszapárt politikusa szerint a volt tárcavezető érzékeny nemzetbiztonsági adatok birtokában volt. Szijjártó Péter a kínai BYD autógyárhoz igazolt, amelynek vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány megvizsgálja a volt miniszter BYD-val kapcsolatos döntéseit. A vizsgálat kiterjed a vállalatnak nyújtott támogatásokra, adókedvezményekre és engedélyekre is. Szijjártó Péter múlt szerdán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról a kínai megbízatás miatt. A volt tárcavezető a jövőben a kínai járműipari óriásvállalat globális vezetőjeként folytatja pályafutását. Bemutatták Bóte Mőke gyermekvédelmi helyettes államtitkárt a szaktárcánál. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook bejegyzésében ismertette kinevezését. A tárcavezető hangsúlyozta, az állam felelőssége a legkiszolgáltatottabb gyermekek támogatása. Bóte Mőke jogász és szociálpedagógus, aki több mint 20 éve foglalkozik gyermekvédelemmel. Pályafutása során dolgozott áldozatsegítésben, valamint fiatalkorúak pártfogó felügyelőjeként is. 15 éven keresztül vezette a Bagi és Dányi szegregátumokban működő Bagázs Egyesületet. Szakmai meggyőződése szerint a kríziskezelés mellett a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Környezetkímélő biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat Miskolcon egészen szeptemberig. A miskolci városgazda szakvállalkozó bevonásával a lárva állapotban gátolja a rovarok elszaporodását.

0: A vizes élőhelyeken és patakoknál alkalmazott speciális szer más élőlényekre teljesen veszélytelen. A városi önkormányzat megbízásából a kémiai írtás helyett kizárólag biológiai védekezés történik. A szakemberek 10 naponta ellenőrzik a tenyészőhelyeket, és végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mivel egy nőstény szúnyog több ezer petét is lerakhat, a megelőzés kiemelten fontos a szezonban. A közterületek kezelése mellett a lakosság segítségét is kérik a magánterületi vízgyűjtők kiürítésében. Folynak a nagyszabású útfelújítások Debrecenben, amelyeket az iskolaszünet idejére ütemeztek. A cél az, hogy a munkák jelentős részét befejezzék a megnövekedett forgalmú karneváli hét előtt. A Burgundia utcán távhővezeték csere zajlik sávlezárásokkal, a meleg víz szerdán szünetel. A budai Nagy Antal utca egy részét lezárták a csomópont kapacitás bővítő átalakítása miatt. A 33-as főút belterületi szakaszán szintén nagy felületű aszfaltozás indult a város határ felé. A forgalomkorlátozásokkal járó fejlesztések fokozatosan augusztusban és szeptember elején zajlanak. Július 24-én és 25-én rendezi meg a Miskolci Kulturális Központ a Gastroplatz Beer and Burger eseményt. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a miskolctapolcai Pazár István sétány ad majd otthont. A látogatókat szaftos kézműves húsburgerek és hazai főzdék kraft sörei várják a Bükk kapujában. A gasztronómiai élmények mellett mindkét este élőzenei koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A szervezők célja, hogy a minőségi street food és a zene találkozásával igazi közösségi élményt teremtsenek. A rendezvény részletes programja és további információi a Facebookon is elérhetők. Új lakóval, egy pejhes csibével bővült a kéktorkú tragopánok családja a Miskolci állatkertben. A Himalájában őshonos, különleges fácánféle szülőpárja már 2012 óta él együtt a Csanyiki Vadasparkban. A himmadarak látványos, felfújható kék-vörös toroklebenyükkel és szarvacskáikkal udvarolnak. Más fácánoktól eltérően a fészküket nem a talajra, hanem bokrokra és alacsonyabb fákra építik. A tojó májusban rakja le barna pöttyös tojásait, amelyeket minden esetben egyedül költ ki. Természetes élőhelyükön az erdőirtások és a mezőgazdaság miatt folyamatosan csökken az állományuk. Az apró tagopány csibét a látogatók már megtekinthetik, amint anyját követi az állatkerti röpdében.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhő tömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány az elmúlt héten Encsen tartotta műhely konferenciáját. Ezt követően a felvidéki Csécsre látogattak a résztvevők, ahol a templom lelkésze Kronné Géresi Tímea mutatta be a koragótikus templomot.
2: Mindenkit lenyűgöz, mert senki nem számít arra, hogy ennyire szépen megmaradt freskókat lát majd a templomban. Építésétől kezdődően ez volt a formája, tehát ez nem bővítés során alakult ki, tehát nem úgy volt, hogy előbb a szentély, hanem tehát ilyen formában épült. Pontosan nem is tudjuk datálni, 1300 tájékán a templom, és körülbelül 50 évvel később készültek a falfestmények. Nagyon szépen láthatóak a felszentelési keresztek, tehát azok a legrégebbi emlékek a építésnek az idejéből, és a festmények pedig a falfestmények utána készültek. Úgy szoktam mondani, nagyon egyszerűen, hogy egy képes evangélium, tehát Jézus életét bemutató ábrákat, történeteket látunk, két sávban, kezdődik a születéstörténettel, furcsa módon ugye az időrendi sorrend azért felbomlik, tehát nem az evangélium szerint, tehát a születéstől nem egészen a mennybe menetelig találjuk, hanem itt-ott azért az időrendi sorrend megbomlik, de gyakorlatilag végig Jézus életével kapcsolatos evangéliumi történetek láthatóak, és fönn a mennyezeten pedig a dicsőséges Krisztus, és a négy evangélista szimbóluma a sarkakban. Nagyon szép a szószék. Alulról meg lehet nézni 1763-ban, tehát ott van a szószék koronának az alsó részén, és 93-94, tehát majd két éves folyamat volt a freskóknak az újítása. Akkor kerültek elő a felszentelési keresztek is. Nagyon rossz állapotban voltak, szinte egy ilyen sötét, szürkés penész réteg volt már a falakon. És nagyon szépen sikerült helyreállítani, ugyanis hát amikor a reformátusoké lett a templom, amiben azért nagy szerepük volt a szirmaiaknak, a szirmai család kastély az itt van, tehát az most magántulajdonban van, úgyhogy sajnos nem lehet megtekinteni, de valószínűleg nekik köszönhetően került a reformátusoknak a tulajdonába a templom, mert hogy ugye a katolikusok kinőtték, és a szirmai család adományozta a főút mentén a római katolikus templom építését ehhez a telket. Miután a reformátusok élet a templom, akkor egy vékony vakolat réteg is került a freskókra, és a 19. század végén kezdte feltárni az itt szolgáló kántortanító a freskókat. 2001-ben kívülről a külső homlokzatot javítottuk, akkor kívülről szintén egy ilyen fal, nagyon vizesek voltak a falak, és egy ilyen falkövető messzes vakolat került a külső homlokzatokra, és akkor jöttek elő a románkori abrakívek, tehát itt a déli oldalon, tehát ez már egy későbbi nagyobbítása az ablakoknak, tehát itt három román stílusú ablak volt, és az eredeti kapu, az eredeti bejárat is itt volt a déli oldalon, hasonló formájú, mint a sekrestye bejárat, az egyébként kívülről megtekinthető, és 2008-ban pedig régészeti feltárás történt, mégpedig azért, mert könnyező házigomba támadta meg a fa hajópadlót, amivel a restaurálás után burkolták a padlózatot, és hát ez egy hatalmas nagy munka volt, tehát égetni is kellett a spórákat, mert már a freskók alatt, tehát a vakolat alatt már fölfelé tartottak a mennyezet felé a gombaspórák, és akkor került ez az égetett tégla burkolat a templomba, és régészeti feltárás is történt, és 17. századi sírt, tehát a maradványok, ruhamaradványok alapján a 17. századi, 18. század elejé sírt találtak. Elképzelhető, hogy az első református prédikátor, mert hogy szokás volt, meg hát ugyanis 1696-ból már vannak olyan feljegyzéseink, hogy református gyülekezet, református közösség volt a faluban, a településen.
1: A Csécsi Református templom lelki pásztora a mai gyülekezeti életről is szólt.
2: Hát a gyülekezet soha nem volt Csécsen nagy református gyülekezet. Ez egy római katolikus település volt, tehát lényegesen nagyobb létszámban voltak a római katolikusok. Hát legnagyobb virágkorában is ilyen 200 lelkes volt a gyülekezet, de van egy filiája, Leányegyháza, ez 6 kilométerre északra, Pány településen, és olyan 200, körülbelül ilyen 200 lelkes volt a gyülekezet már a múltban is. Most pillanatnyilag 130-135 tagja van a gyülekezetnek. Itt tartjuk a templomban az istentiszteleteket csak magyar nyelven. A római katolikus misék azok már két nyelven vannak, tehát szlovákul és magyarul is. A református istentiszteletek magyarul vannak. A parókia mellett volt egyházi iskolája is a gyülekezetnek, amit ugye a kommunizmus idején államosítottak, csomó minden dolog működött az épületben, és katasztrofálisan lerobbant állapotban kapta vissza a gyülekezet a 90-es évek elején, és aztán fokozatosan Istennek hála sikerült rendbe rakni az épületet. Most egy gyülekezeti ház található benne, ott van az irodánk is, ahol csoportokat tudunk fogadni, táborokat tartunk gyerekeknek, tehát a felvidéki, a Fiatal Reformátusok Szövetségével közösen lett felújítva az épület.
1: A település mindössze 22 kilométerre fekszik Kassától, talán ez is oka annak, hogy fogy a magyarság, hiszen a nagyvárosból sokan ide költöztek szlovákaikúak.
2: Több mint 2000 lakosa van Csécsnek, azt talán még nem említettem, és hát ha azt veszük, hogy a reformátusok ugye 135-en, 136-an ha vagyunk, tehát ez egy nagy római katolikus település. Itt még van magyar helységnév tábla, ahogy azt biztosan látták is, ahogy a faluba érkeztek, mert hogy még volt a legutóbbi népszámlálás szerint 25% magyar nemzetiségű a településen, de szerintem a 21-ben volt legutóbb népszámlálás Szlovákiában, de a következő népszámlálásnál már nem vagyok biztos benne, hogy meg is marad a magyar helységnév tábla. Mert hogy hát előny is, meg hátrány is a Kassa közelsége. Tehát hogy nagyon előnyös a földrajzi fekvése a településnek. Ugye 22 kilométerre vagyunk Kassától, Szepsitől egy körülbelül 6 kilométerre. Viszont mondhatom azt, hogy említettem, hogy már 30 éve vagyok itt, hát az elmúlt 20 évben azért jelentősen megváltozott a településnek a jellege, és nem minden esetben mondanám azt, hogy előnyére. Tehát ez a hagyományos értelemben vett falusi jellege, az kicsit a megszűnő félben van, vagy már lassan meg is szűnik, inkább egy ilyen kertváros jellegű lett a település. Ez még nem is lenne önmagában baj, viszont az sokkal nagyobb probléma, hogy ugye a 90-es években, tehát amikor Kassán nagyon megugrottak az ingatlanárak, tehát nagyon sokan, akik panellakásban laktak, tehát eladták a panellakást, és akkor a környező falvakban vásároltak régi házakat, és hát ez Csét, mivel hogy nagyon jó a közlekedés, nagyon jó a földrajzi fekvése, ez Csécset ezt nagyon-nagyon érintette, és szerintem ennek is tudható az, hogy ez a jó értelembe vett falusi jellege, ahol az emberek még mindenkit ismertek, mindenki mindenkinek köszönt, mindenki mindenkiről tudott. Most ez kicsit már mondhatnám azt, hogy sajnos elvesző félben van.
1: Kijöttünk ebből a csodálatos templomból, aminek a történetét lelkészasszony elmesélte nekünk. Hát most, ami mellett állunk, az is egy különlegesség, hiszen egy fa harang láb mellett állunk.
2: Igen, tehát a templomnak soha nem volt tornya, mindig a mellette lévő haranglábról történt a harangozás, és középkori a kis harang is, a 16. századból származik, két harang található a templomban, és a településnek, a falunak a legrégebbi harangja. Ha hozzászámoljuk, a római katolikus templomban található két harangot, tehát négy harang van a faluban, és a kis harang az a 16. századi.
1: Milyen érzés egy ilyen ősi templom gazdájának lenni?
2: Hát felelősség is.
1: mert ha bejön az ember, eláll a lélegzete, mert gyönyörű, és ezt a hangulatot ezt nem lehet rádióba visszaadni.
3: Igen, hát egyrészt felelősség, és másrészt meg nagy öröm és nagy boldogság. Tehát tényleg nagyon sok látogató azt mondja, hogy van egy ilyen áhítatra hívó jellege a templomnak, amint oda belép az ember is. Hát én 30 éve szolgálok a gyülekezetben, de nagyon sokszor, mind a mai napig ezt érzem, amikor a templomban jövök, hogy egy ilyen áhítatos jellege van az épületnek.
1: Meséljen a mai életükről. Milyen gyülekezetet szolgál, és egyáltalán mennyien vannak, milyen az összetétele, és egy dolog, amire külön felfigyeltem, hogy magyarul, csak magyarul tartják az Isten tiszteletet. Ezt hogy sikerült kivitelezni?
3: Igen, hát nem nagy lélekszámú a gyülekezet, soha nem is volt a múltban sem. Jelenleg körülbelül 135-140 tagja van a gyülekezetnek. Én 30 éve, jövőre lesz 30 éve, hogy szolgálok a közösségben, és hát igyekeztünk, tehát mindig fontosnak, ugye számunkra reformátusok számára azért a református hit és a nemzeti identitás az elválaszthatatlanul összetartozik, vagy egymástól elválaszthatatlan, és hát azért az itt is érezhető, és ennek a pozitív hatása azért még az emberekben ott él, az embereknek a szívében, az embereknek a lelkében.
1: Hány istentiszteletet tartanak, mikor?
3: Két istentiszteletünk van, vasárnap délelőtt 11 órától, és van egy hétköznapi esti istentiszteletünk, és ez csütörtökönként este 6:30-tól.
1: Azt ellestem a beszélgetéséből, meghallottam, hogy nincs magyar nyelvű oktatás a településen?
3: Igen, most fogja ünnepelni az idén júniusban az iskola fennállásának a 60. évfordulóját, tehát az elmúlt 60 évben ugye csak szlovák iskolája volt a településnek, és hát a nemzeti identitás megélésében azért ez nagyon rányomja a bélyegét, nem csak a gyülekezetre, meg a vallási közösségekre, hanem az egész településre.
1: Akkor elmondhatjuk azt, hogy itt Kassától 20 kilométerre a templom jelenti az anyanyelv megőrzését?
3: Igen, ez egyértelműen így van. Sajnos a római katolikusoknál már szlovákul és magyarul is tartanak misét, és az idő előre haladt, egyre többen vannak a szlovák misén, és egyre csökken a magyar misén résztvevőknek a száma. Az is nagyon pozitív dolog viszont, hogy bár szlovák tanítási nyelvű a helyi általános iskola, a református hittant magyar nyelven tartjuk, és hát különösen öröm, ez nem is lehetne másképp, hogy azért az iskolának a vezetősége, meg az önkormányzat is, tehát partner ebben, valószínűleg, hogy ha nagyon ragaszkodnánk a törvényekhez, akkor ezért ez nem teljesen állja meg a helyét, de minden esetben, tehát az iskolának a vezetőségével is, és az önkormányzattal is ilyen értelemben soha semmi probléma nem volt, tehát pozitívan álltak ehhez a kérdéshez, és ez a problémához.
1: Hogy telik majd a nyár itt Csécsen?
3: Rendszeresen tartunk regionális napközis bibliai tábort a gyerekeknek, tehát mivel ugye kicsi a gyülekezet, tehát itt kevés 5 és 12 év közötti gyerekünk van, viszont nagyon jól együttműködünk a környékbeli kollégákkal, a szomszédos településekről, és 6-7 településről is jönnek a gyerekek, 50-60-an vagyunk már hagyományosan, most már nem is tudom, legalább 6.-7. alkalommal az idén, úgyhogy rögtön ezzel kezdjük a nyarat, mindig az első hét, július első hete, ugye nálunk az iskola június 30-áig tart Szlovákiában, és akkor július első hetén van itt Csécsen a napközis biblia gyerektábor, és folyamatosan azért érkeznek egyházi csoportok is, gyerekek is, ugyanis a volt egyházi iskola épületében egy közösségi házat alapítottunk ki, ahol nagyon szerény és szűkes körülmények között, de bizonyos értelemben szállás lehetőség is van, és tudunk elszállásolni, táboroztatni gyerekeket, fiatalokat.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lehettünk, és megtekinthettük ezt a csodálatos műemléket, és szeretetteljes együttléteket, szép nyarat kívánunk.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, és Isten áldja meg önöket is, és a kedves hallgatókat is.
1: Kedves hallgatóink, a felvidéki Csécsi kora gótikus templom lelkésze Kronné Giresi Tímea mutatta be a templom történetét és mesélt a gyülekezet jelenlegi életéről.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: A lakóépület tervezés evolúciója és jövője. Ezzel a címmel készít tanulmányt a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozata megbízásából Halmai Attila miskolci építész. A kutatás témája, hogy hogyan alakult az építészeti stílus az 1980-as évektől, így az alaprajz, téralakítás, anyaghasználat, vizsgálja a digitalizáció által megváltozott tervezési folyamatot, az építési hatóságok szabályozását. A Halmai Art építésziroda vezetőjével beszélgettünk, aki 2018-ban megkapta Miskolcváros építészeti alkotói díját. Több évtizedes múltra tekintenek vissza, és ha én jól olvastam, talán 400 lakóház van már a kész házak között?
3: Először is köszönöm szépen a meghívást. Igen, hogyha összeszámoljuk, valahol 300-400 között van, ennek egy kisebb része átépítés, de nagyobb része újépítésű családi ház, társasház, ikerház volt, és hát egyébként más tervekkel is foglalkozunk, tehát középületekkel, iparépületekkel is. De igen, a szám valahogy ott van.
2: Na, egy kicsit gonoszkodva kezdem ezt a beszélgetést, mert éppen a múltkoriban egy társaságban felvetődött az a kérdés, hogy vajon mi marad meg az utókornak a 20.-21. század építészetéből, és ez egy nagyon izgalmas kérdés az építészek számára is, gondolom.
3: Igen, abszolút, hát a 20. század különösen, mert ugye még a 20. század elején még éltek azok a régi stílusok, formavilágok, például ugye a késői eklektika vagy a szecesszió, amikor az emberek még szerették az építészetet, és utána az első világháború utáni időszak az nem csak a monarchia szétesését jelentette, hanem az építészet is teljesen új vágányra került, tehát jött a modernizmus, és bizony az akkori fiatalok óriási harcot, szellemi harcot vívtak az úgynevezett régiekkel, akik még meg akarták őrizni a régi stílust, formanyelvet, a fiatalok pedig ugye a leegyszerűsített, letisztult Bauhaus irányába mentek, legalább olyan viták voltak az építészetről abban az időszakban, mint ma. Talán még nagyobbak is. Tehát például volt, aki akkor már a parlamentet egy idejét múlt épületnek tartotta a fiatalabbak közül, és mégis ma annak a csodájára jönnek ide a turisták, meg a Halászbástyát néz, meg a Mátyás templomot, és bizony utána jött egy modernista időszak, aztán jött a második világháború, a szocialista realizmus, ugye talán az volt a mélypont az 50-es, 60-as, 70-es évek, amikor nagyon-nagyon meg volt kötve az építészek keze, és utána a 80-as évektől indult újra egy kis erjedés, egy szellemi stimuláció, egy kis remény, hogy lehet megint egy egyedi építészetet művelni. Egyébként szerintem Magyarországon az utóbbi 10-20 évben születtek olyan épületek, modern épületek, amire büszke lett az egész ország, tehát a Puskás Arénától kezdve az Néprajzi Múzeum Budapesten, a Magyar Zeneháza, tehát vannak pozitív példák, csak a modern építészetben az is az a feladat, hogy a szép arányokat megtalál, meg a használhatóságot, de már más formát, tehát nem lehet már visszatérni a régihez, esetleg akkor, amikor régit újítunk föl, láss például várrekonstrukció, amit nagyon szépen csinálnak Hausmann program keretében.
2: A mai, most ne műemlékekről vagy középületekről beszéljünk, hanem úgy általában, hogy van stílus neve a mai építészetnek? Barokk, szecesszió, tehát tudtuk a házakról, hogy milyen stílusban épült.
3: Igen,
2: templomokról, hogy gótikus, román, van stílus neve ma az építészetnek?
3: Tényleg régen így volt, hogy minden, tehát ahogy mi is tanultuk, hogy ettől eddig gótika volt, utána reneszánsz, aztán klasszizmus, barokk. Ma nagyon-nagyon felbomlott, tehát a modern után jött a 70-es, 80-as évben az úgynevezett posztmodern, ahol már volt a legmerevebb formáktól egy kis elrugaszkodás, és a 80-as évektől Magyarországon, ugye, hogy a rendszerváltás történt, az előtte levő években is megindult egy eredés, és ott most már nem úgy alakulnak a stílusok a lineárisan, hanem szétágaztak. Tehát a Makovec-féle nemzeti vagy organikus vonal, akkor mindig is nagyon erős volt a modernista vonal, aztán lehet még egy ilyen inkább népies építészetre hajazói tervezési stílust is felfedezni. Tehát egymás mellett szimultán haladnak ezek a szétágazó stílusok, és az az érdekes, hogy néha olykor egymásra is hatnak. És tényleg építészkritikus legyen a talpán, aki meg tudja állapítani, mi honnan, hova ágazott el, melyik az az ág, amelyik elhalt, melyik az, amelyik életképes. Tehát utólag lehet, hogy ezt már csak 50-100 év múlva tudják majd teljesen kibogozni, hogy most éppen miért ilyen épületek épülnek egymással párhuzamosan, és mi lesz érték később.
2: Halmai Attila Miskolcon töltötte a gyerekkorának a nagy részét, és engedje meg, hogy megemlítsem a szüleit, hiszen az alma nem esik messze a fájától, szokták volt mondani. Halmai László eredetileg népművelő, de kiváló diaporámás, nagy nemzetközi sikerekkel. Édesanyja Halmainé Fehér Margó pedig itt a rádióban is sokszor szerepelt nálunk, mert ő abban teljesedett ki, hogy fotózott, remekül fotózott, és templomokat kutatott, például annyit a református templomokról nem sok mindenki tud építészetileg, mint amit ő, hála Jóistennek, megfotózott, és be is küldte a Műemlékvédelmi Főfelügyelőség, hogy hívják őket, ezt a portált?
3: Műemlékvédelmi Hivatal.
2: Tehát megmaradt a nyoma ennek, tehát a képek
3: igen,
2: nem vesztek el.
3: A hagyatékát azt egy az egybe átruházta a műemlékesekre.
2: Igen, édesapjának a hagyatéka fotói pedig a Herman Otto Múzeumban vannak, tehát ez a művészetek és ebből adódóan az építészet iránti érdeklődése megmaradt. Milyen stílusban, ahogy néztem a honlapján a képeket, tényleg valóban ez a 21. századi nagyon egyszerű, nagyon letisztult, de mégis nagyon arányos formákkal épült épületek vagy tervek láthatóak. Tehát mi van ilyen szóval megfogalmazható tervezési metódusa az építésznek? Biztosan van.
3: Van. Egy részét nehéz is megfogalmaz, mert itt az intuíció is nagy szerepet játszik, de olyan mindenképpen mondhatom, hogy a miskolci iskolához kötődöm, mert itt ugye Pressz Antal, Bodonyi Csaba, Ferenc István, Rudolf Mihály, ki ne hagyjak valakit, Taba Benő, Rostás László, tehát nekik volt egy ilyen országosan ismert műhelyit Miskolcon az Északterben, és itt különösen fontos volt a hely szelleme, tehát nem sablonokat alkalmazom én se, hanem ugye az ember a helyszínen mielőtt még tervezne, úgy beleszagol a levegőbe, körülnéz a lejtés viszonyokat, a környező házakat, és nem azt az a kaptafát húzzuk rá, hogy húzzam rá a feladatra, hanem próbál az ember érzékenyebben reagálni a dolgokra, és ugyanakkor nem csak egyfajta stílusban tervezek, de azt mondják, hogy többször is hallottam már, hogy észre lehet venni, hogy ezt én terveztem, de egyébként lapos tetőstől a magas tetőson át, a félnyerő tetőson át gyakran szoktunk, de nagyban befolyásol a környezet, a kapott igénylista, még az ügyfélnek a személyiség is befolyásol engem, még az életkor is, úgyhogy tényleg most nincsenek ilyen merev építészeti korszakok, hanem szabadság van, és ezzel párhuzamosan a felelősség is megnőtt, meg kevesebb a sablon. Mert hát még rengeteg más dolog is befolyásolja a tervezést, amit az ügyfelek nem is látnak.
2: Igen, hát aminek apropóján most beszélgettünk, az az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként tanulmányokat fog folytatni 1980-tól, ha jól emlékszem.
3: Körülbelül
2: igen. Hogyan alakult az építészeti stílus? Tehát végre lesz egy összegzése ennek, amit én most megkérdeztem, és ahol egyelőre nincs hol utána néznem. Milyen fő kérdések mentén folyik majd ez a kutatás?
3: Igen, ez úgy alakult ki, hogy ez a MMA-nak ez az ösztöndíj rendszere csak pár éve van, és itt köszönöm meg Rudolf Mihálynak és Bodonyi Csabának, hogy felkértek engem, és eléggé szabad kezet is hagytak a témaválasztásban. Ugye igaz, hogy tervezünk középülettől ipari épületet át lakóépületeket, de a lakóépületek a szívem csücskei, és felmerült azonnal bennem ez a lehetőség, hogy milyen, hogyha a 80-as évektől végigkövetném, persze nem lexikális szinten, de a lexikon szinten, de egy ilyen könnyedebb, mondjuk 80-100 oldalas tanulmány segítségével, hogy a 80-as évek óta hogyan alakult a lakóépület tervezés, pont amelyről is beszéltem, hogy ugye szertágaztak a stílusok, összefonódtak, elhaltak, és hogy mi volt ennek a hajtóereje, a környezet hogyan változott, tényleg a megbízók, az építéshatóságok, a műszaki előírások, az esztétikai elvárások, és hát erről fogok majd, persze a tervezést ugyanúgy fogom folytatni fő munkaidőben, úgymond csak ez a plusz vállalat feladat, hogy az MMA-nak egy ilyen tanulmányt készítek, megpróbálom feltérképezni, persze nem az egész országban, az túl nagy feladat lenne, de Miskolcon és környékén, hogy hogyan, miért, mikor, merre alakult az építészeti tervezés folyamata, a gondolkodásmód.
2: Hát az építészet az az ág, ami nagyon evidens módon tükrözi a társadalmi viszonyokat, a politikai viszonyokat, az embereknek az anyagi viszonyait, és egyáltalán azt az igényszintet, hogy milyen elvárásaik vannak az embereknek a lakóhelyükkel kapcsolatban. Hát nyilván nagyon sok minden meghatározza ezt.
3: Nagyon sok. Tényleg, hogyha a megbízókról szó esett, akkor hát ugye 70-es, 80-as években úgy épültek családi házak, hogy ilyen kihajtható A1-es papíron rajta volt minden alaprajz, metszet, homlokzat, és tényleg olyan rajz volt, hogy akár egy nap alatt meg lehetett rajzolni, ugye reggeltől estig. Ugye sokszor sablonok voltak, az úgynevezett kádárkocka, vagy a fényretetős egyszerű házak, és sokszor csak adaptálták a terveket, és gimnazista koromban pont ez lelkesített fel, hogy láttam, hogy Miskolcon itt épül például a Taba Benő féle kilátó épület, vagy a Bodonyi Csaba féle technikaháza, hogy újra szabadabb a formálási lehetőség, és ez inspirálta arra, hogy építésznek menjek, mert igaz, hogy bonyolult, meg nehéz, de mégiscsak van alkotási lehetőség ideális esetben.
2: Miskolc nem egy könnyű terep az építészek számára sem, azt kell, hogy mondjam, mert ugye völgyben fekszik, azon kívül hát azért elég eklektikus a város.
3: Igen, igen, és ezen már nagyon nehéz változtatni, tehát itt
2: hagyd mondjam már el, ma reggel jöttem át az Erzsébet téren. Azt mondja, hogy jövök be a főutcáról, látom az Erzsébet fürdőt, mellette épül ugye az új épület, mögötte épül ez a hatalmas nagy lakótömb, ami elfoglalja a teret, fölnézek, ott látszik az avasi templomnak a tornya, picit följebb nézek, látom az avasi kilátót. Szóval ezt így egy tömbben az ember elgondolkozik, hogy hát azért valahol mindegyik szép a maga nemében, de ez így egyszerűen egyben mellbevágó.
3: Igen, igen, és ugye ezek rakódnak egymásra, tehát óriási felelősség, hogy ki mit tervez, főleg a belvárosban, mert ugye oda rakják ezeket az épületeket, ezek az újabbakat, és ott lesznek 100-200 évig, tehát óriási felelősség. Hát ezt a nagy társasházat, ezt nem kommentálom, nem is, tehát én csak a látványterveit láttam a hirdetésekben, biztos jó az alaprajza, a telepítése, nem kommentálom inkább, de az biztos, hogy ez itt, ahol ülünk is, itt a 800 éves avasi templomnak a töve, meg a környéke, ez különösen olyan érték, amire vigyázni kellene, és hogy hogyan nyúlunk hozzá. Egyébként nekem sokkal inkább a lakó és a külső és az ipari vezetekben voltak terveim. Tehát ez egy kicsit fura is, hogy amikor végeztem az egyetemen 95-ben, én azt hittem, hogy itt lesz egy ilyen városfejlesztési koncepció, és majd tervezünk szép épületeket a belvárosba, és teljesen másképp alakult. Tehát a város részéről 30 év alatt egy megbízásra jött, ugyanakkor a magánmegbízók és a céges megbízók, ők meg szakadatlanul keresnek, csak ugye ez inkább a külső kerületeknek a környéke. Tehát, hogyha valaki, bárki is belvárosi munkához jut, tényleg tízszeres felelősség, hogy milyen formákat, tereket hoz létre, hogy utána tényleg az emberek utána 50-150-ig azt fogják nézni. És nem csak a szakmabeliek, hanem mindenki. Úgyhogy és az, hogy egy egységes arcotot létrehozzunk a belvárosba, az nem évek, nem is évtizedek, az szinte 50-100 év munkája, és ez a eklektikus stílus, ami még mindig azért nagyjából meghatározza a belvárost, ezt jobban hívebben követni. Tehát itt nem szabad nagyon modernet itt a belvárosban, továbbra is azt mondom, mert UFO lesz, tehát olyan, mint a Pátria épülete, hogy biztos nagyon jó volt a 80-as években, csak mégiscsak egy UFO ott azon a helyen. Úgyhogy mindenképpen nagy felelősség, hogy...
2: Főleg a Rorarius helyén, amit lebontottak miatta, ugye? Igen. Ez egy csodálatos kávéház volt. Na hát térjünk vissza a lakóépületekre. Bizony nagyon sokszor látja az ember, hogy felújítják egyrészt a kádárkockákat, vagy még régebbi házakat. Ez kizárólag a megrendelő igényei szerint, vagy mit lehet ezekkel kezdeni? Hát olyan nagyon sokat nem, vagy lehet?
3: Építésztős, igen, van egy egyszerű négyzet vagy négyszög forma, egy négyzetes alaprajz rajta, egy sátortetővel, itt függ
2: amit a megbízó... körbeszigetelek,
3: igen.
2: Az az első.
3: Igen, hát hogyha nem is bővül, akkor nagyon nem fog megváltozni a formája. Ha bővül, és nekem is volt kb. 10 éve, már nem tervezek bővítéseket időhiány miatt, de korábban több, elég sokat terveztem ilyen bővítéseket is, és hogyha megbízanak olyan a tervezési kérése, programja, hogy akár kétszeresen nőház, akkor radikálisan hozzá lehet nyúlni, akár a tetőt átépíteni. Tényleg a megbízótól is függ, de az építésznek a fantáziájától, akarat erejétől, ötleteitől is függ, és lehet egész jókat kihozni. Azt hiszem most volt is ilyen országos tervpályázat, hogy Kádár kockák felújítására adtak be egész jó terveket, láttam az eredményeket, úgyhogy nem reménytelen, meg amúgy jó, lehet, hogy nem a szépek az arányai, mint egy gótikus katedrálisnak, de sok embernek abban 60-70-es években ez egy előrelépés volt, csak most már eltelt azóta is 60 év, és ezt kell sokszor továbbfejleszteni, az arányait javítani, tehát térve a megbízó igényeitől is függ, és az építész tehetségétől is függ, hogy mit kezd a Kádár kockával.
2: Nézzük már végig azokat a kérdéseket, amelyeknek mentén majd az MMS kutatását végzi.
3: Fő témája az a 80-as évek óta, hogyan változott a lakóépülettervezésnek a gondolkodásmódja, módszere itt Miskolcon és környékén. Sok szempont van, tehát amiről beszéltünk, az esztétikai szempont, hogy akár a téralakítás, az épületek formálása hogyan változott, a gondolkodásunk az alaprajzol. Tehát például ugye 80-as években jellemző volt, hogy volt egy nappali, egy konyha, egy étkező szobá, tehát külön helységek ajtókkal elválasztva. Az alaprajz merev volt, derékszögű volt, és utána volt egy oldódás, hogy ugye például étkező, konyha, nappali egybeolvadva, vagy félig elcsúsztatva, fontosabbá vált a terasz, a kert kapcsolat. A terasz az nem csak egy odaépített dolog lett a házhoz, hogy oda bigyeztjük, hanem mondjuk egy átmeneti tér a lakóépület és a kert között. Ugye vannak most már okos pergolák, ilyen zárható, nyitható teraszfedések. Tehát egyrészt sokat fejlődött a szemlélet a terekről, hát a színek változásáról is külön fejezetet lehet írni, hogy hogyan változott. Ugye a szürkeségből szinte a 90-es években feltört egy ilyen szinte egy túlformálás, egy túlszínezési hajlam. Most megint utóbbi 10 évben egy ilyen visszahűlési folyamatot tudok tapasztalni. Tehát
2: én
3: ez
2: ettől
3: a szürke-fehér
2: feketétől rosszul
3: az
2: vagyok.
3: Az oló másik oldala, igen. Főleg, ha csak így rápingálják a szürkét, igen. Tehát nincs... Nem úgy, hogy még két kocka össze, mert egyik fehér, másik szürke.
2: Meg amikor főleg nem egy modern épületet pingálnak ilyenre.
3: Igen, ehhez kell érzék. Igen, most van egy, és érdekes, hogy nem csak az építészetben, az autóbusz, megfigyeljük, hogy milyen színű autók voltak 20 éve, elég sok. Most már szinte csak fekete, szürke, fehér, tehát nagyon ritka az, ami
2: meg a formájuk színezet. Is sokkal kockább lett.
3: Igen, és egyre inkább össze. Igen. Tehát erre is vigyázni kell, hogy volt egy ilyen felszabadulás a 90-es években, és most van egy ilyen visszahűlés, szinte ilyen visszaridegedés az építészetben is. Ez az esztétikai része. A másik ugye a műszaki része, tehát főleg a gépészet. Tehát régen ugye volt egy gázkazán, azzal fűtöttek. Most már a hőszivattyús fűtéstől kezdve a napelemek, a napkollektor, a fencoil, a szellőztetés, tehát a gépészet is óriásit fejlődött, az elektromosság is óriásit fejlődött, nem beszélve a megbízók igényeiről. Tehát ugye a 80-as években volt egy típusterv, építész úr, ezt adaptáljuk, és nem is nagyon szólt be az ügyfél. Ma, tehát annyira felkészültek a megbízók, hogy Pinterest, Instagram, kötetnyi folyóirat, és akkor ugye ebből kell kihámozni azt, ami használható, meg az ügyfelet rávezetni arra, hogy nem minden használható, és erre a telekre egy egyedit kellene csinálni. Figyelembe veszem a kéréseiket, természetesen nem lehet adaptálni egy helyszínre egy késztervet. Ezen kívül hát az építés hatóságoknak a szigora az körülbelül meg 10-szereződött a 80-as évekhez képest, tehát a 10 centi feletti eltéréstől büntetnek, kismillió műszaki leírás. Ugye mondtam az elején, hogy régen egy terv, ez egy kihagyható A1-es lap volt, most egy kb. 100 oldalas disszertáció, tehát hőtechnikával, statikával, geodéziával, több hónap munka egy családi házterv is. Úgyhogy sok szálon fogom tudni kutatni ezt a fejlődést az utóbbi
2: egy év évben. Egy év van rá, ugye? Egy évig igen. Működik ez az ösztöndíj, akkor le kell adni igen. Ezt a munkát.
3: Igen. A felénél be kell mutatni, hogy hogy állok, és mindez persze úgy, hogy a tervezési munka az teljesen zavaton folyik közben, tehát nem fogom az irodát azért bezárni. Ez tipikusan esti hétvégi plusz feladat lesz, de érdekel és izgat a feladat.
2: És gondolom sok mindenkit, hiszen kézbe vehetünk majd egy olyan munkát, amiből tájékozódhatunk, hogy mi zajlott itt a környékünkön 80-tól.
3: Remélem az ember már hozzájárul, de én közzé is tenném ezt a kutatást, és akkor esetleg valaki majd folytassa, egészítse ki. Egy év alatt ez nyilván nem lesz egy lexikon mélységű dolog, de úgy szeretném, hogy egy 80-100 oldalnyi közérthető, tehát nem csak építészek számára, egy olvasmányos sok képpel egy ezekről történő merengés, elemzés, és esetleg a folyamatokat figyelembe véve, hogy hogyan történik ennek a fejlődése, több szempontból egy kis jóslást is beletennék, hogy mi lesz esetleg a kifutása 5-10-20 év múlva, egy jóslás kategóriát is beletennék. Aztán majd meglátjuk, hogy...
2: Hát köszönöm szépen, megígérjük a hallgatóknak, hogy majd ugye munka felénél megint beszélgetünk, hogy hol köszönöm. Tart, és akkor beszámolunk az eredményekről. Kedves hallgatóink, Halmai Attila építész, a Halmai Art építés stúdió tulajdonosa volt a vendégünk, aki a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa lesz, mégpedig 1980-tól kutatja, összegzi a Miskolcon folyt építkezéseket. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezett Szijjártó Péter ellen a külügyminisztérium államtitkára. Velkei György a parlamenti ülésen kérte a szakbizottságot a volt külügyminiszter ügyének kivizsgálására. A Tiszapárt politikusa szerint a volt tárcavezető érzékeny nemzetbiztonsági adatok birtokában volt. Szijjártó Péter a kínai BYD autógyárhoz igazolt, amelynek vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány megvizsgálja a volt miniszter BYD-val kapcsolatos döntéseit. A vizsgálat kiterjed a vállalatnak nyújtott támogatásokra, adókedvezményekre és engedélyekre is. Szijjártó Péter múlt szerdán jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról a kínai megbízatás miatt. A volt tárcavezető a jövőben a kínai járműipari óriásvállalat globális vezetőjeként folytatja pályafutását. Bemutatták Bóte Mőke gyermekvédelmi helyettes államtitkárt a szaktárcánál. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter Facebook bejegyzésében ismertette kinevezését. A tárcavezető hangsúlyozta, az állam felelőssége a legkiszolgáltatottabb gyermekek támogatása. Bóte Mőke jogász és szociálpedagógus, aki több mint 20 éve foglalkozik gyermekvédelemmel. Pályafutása során dolgozott áldozatsegítésben, valamint fiatalkorúak pártfogó felügyelőjeként is. 15 éven keresztül vezette a Bagi és Dányi szegregátumokban működő Bagázs Egyesületet. Szakmai meggyőződése szerint a kríziskezelés mellett a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Környezetkímélő biológiai módszerrel gyérítik a szúnyogokat Miskolcon egészen szeptemberig. A miskolci városgazda szakvállalkozó bevonásával a lárva állapotban gátolja a rovarok elszaporodását. A vizes élőhelyeken és patakoknál alkalmazott speciális szer más élőlényekre teljesen veszélytelen. A városi önkormányzat megbízásából a kémiai írtás helyett kizárólag biológiai védekezés történik. A szakemberek 10 naponta ellenőrzik a tenyészőhelyeket, és végzik el a szükséges beavatkozásokat. Mivel egy nőstény szúnyog több ezer petét is lerakhat, a megelőzés kiemelten fontos a szezonban. A közterületek kezelése mellett a lakosság segítségét is kérik a magánterületi vízgyűjtők kiürítésében. Folynak a nagyszabású útfelújítások Debrecenben, amelyeket az iskolaszünet idejére ütemeztek. A cél az, hogy a munkák jelentős részét befejezzék a megnövekedett forgalmú karneváli hét előtt. A Burgundia utcán távhővezeték csere zajlik sávlezárásokkal, a meleg víz szerdán szünetel. A budai Nagy Antal utca egy részét lezárták a csomópont kapacitás bővítő átalakítása miatt. A 33-as főút belterületi szakaszán szintén nagy felületű aszfaltozás indult a város határ felé. A forgalomkorlátozásokkal járó fejlesztések fokozatosan augusztusban és szeptember elején zajlanak. Július 24-én és 25-én rendezi meg a Miskolci Kulturális Központ a Gastroplac Beer and Burger eseményt. A kétnapos ingyenes rendezvénynek a miskolctapolcai Pazár István sétány ad majd otthont. A látogatókat szaftos kézműves húsburgerek és hazai főzdék kraft sörei várják a Bükk kapujában. A gasztronómiai élmények mellett mindkét este élőzenei koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A szervezők célja, hogy a minőségi street food és a zene találkozásával igazi közösségi élményt teremtsenek. A rendezvény részletes programja és további információi a Facebookon is elérhetők. Új lakóval, egy pejhes csibével bővült a kéktorkú tragopánok családja a miskolci állatkertben. A Himalájában őshonos, különleges fácánféle szülőpárja már 2012 óta él együtt a Csanyiki Vadasparkban. A himmadarak látványos, felfújható kék-vörös toroklebenyükkel és szarvacskáikkal udvarolnak. Más fácánoktól eltérően a fészküket nem a talajra, hanem bokrokra és alacsonyabb fákra építik. A tojó májusban rakja le barna pöttyös tojásait, amelyeket minden esetben egyedül költ ki. Természetes élőhelyükön az erdőirtások és a mezőgazdaság miatt folyamatosan csökken az állományuk. Az apró tagopán csibét a látogató

0: láttuk, már megtekinthetik, amint anyját követi az állatkerti röpdében.
1: Az időjárásról.
0: Az ország déli délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Mirkur Folk Change lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Különlegesség, hogy eredetileg teljesen ismeretlen volt, kiáll a Mirkur mögött, lemezeit a Relapse Record jelentette meg, dán, illetve angol nyelven énekel.

Utoljára 2017-ben Mereid címmel jelentett meg új albumot Family Brun, azaz Mirkur, 2020. március 20-án pedig érkezett a folytatás. A Folksange címet viselő anyag címéből is sejthetően régi népdalok átiratait rejt, néhány ezek szellemében fogant saját darab társaságában.

Emily Brun 2018-ban Budapesten is fellépett. A felvételeken hallhatóak a skandináv tradicionális hangszerek, melyek révén még mélyebbre hatolhatunk az ember és a természet kommunikációs kapcsolatában.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben Mirkur Folk Szénycs lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Kardiológ!